0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári Labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosz és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha a modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótag tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című ötödik nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A 20s tagjai, az MTV korszak gyermekei délutánonként ott ültek a suli után a tévé előtt, amikor a 2000-es évek elején új hőseket avatott az amerikai mainstream. Amikor évekkel később találkoztak és zenélni kezdtek, ez volt a közös nevezőjük, indie rock, pop rock gitárzenéjükben egyedülálló módon ötvözik a magyar szövegeket angol száz zenei hatásokkal. Dalaikban egyaránt megjelenik a popzene és a garázsbandák hatása is. Bemutatkozó kislemezük a Two Face, 2013-as megjelenése óta folyamatosan koncerteznek országszerte, indulások óta több mint 100 klub és fesztivál bulin vannak túl. Az első évek után az angol szövegeket magyarra cserélték, 2016-os nagylemezük és legújabb albumuk, a 2019-es Balkon már anyanyelvükön jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a következő percekben a 20s zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzen és populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Night.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt. Most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton. A szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folyton. Bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Majd a tavasz lesz, majd akkor dalolok.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játékai és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Ágiban formációban a névadó énekesnő Horváth Ági mellett négy férfi hangalkotja a zenekart. A repertoár sokszínű, főleg blues, soul, rock és reggae stílusú ismert zenék hangzanak fel a bulijaikon, néhány saját, sajátos vagy éppen sajátságos dallal együtt. Tóth Gáborral a Ladány Benében gitározott és emellett dalokat is szerzett, a csapatból az ötödik album után vált ki, a szintén Ladány Benés Szebeni Zsolt mutatta meg neki Horváth Ági hangját, és a bemutatkozás olyan jól sikerült, hogy megszületett az Ági Van zenekar
1: Trend Nights.
2: És most meg is hallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Zrínyi Pop az ország első számú gasztró swing zenekara, a 20-as évek amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, Kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
0: Trend Night.
1: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: Július 17-én a Veszprém Festen a Kraftwerk lép fel, a düsseldorfi zenei együttes, egy úttörő, nevükhez fűződik a robot pop koncepció megalkotása, hatásuk vitathatatlan a későbbi zenei irányzatokra, többek között a techno, a hip-hop és a szintetizátoros pop zene fejlődésére. Előadásaik multimédiás produkciók, amelyek a 3D-s vizuális elemeket és a jellegzetes elektronikus hangzásvilágot ötvözik.
0: Esemény.
1: Idén júliusban újra megrendezik a Borszerda programjait a Magyar Nemzeti Galériában, ahol minden szerda este különleges kiállítások, rendhagyó tárlatvezetések, élőzenei programok és gondosan válogatott borok várják a közönséget. Az első alkalmat az Azur kék, a másodikat az aranysárga, a harmadikat a pompei vörös, a negyediket pedig a toszkán zöld, míg a záróestet a gyöngyfehér és ében fekete szín párfilm jelzi. Az egyes esték programja és bor kínálata ehhez a színek által inspirált tematikához kapcsolódva kínál különleges kulturális élményt. A programsorozat első állomása július 1-én az Azurkék borszerda, amely a mediterrán életérzés jegyében az itáliai inspirációk és a nyári könnyedség világába kalauzolja a művészet kedvelőket. A rendezvény számos programja a Dolce Vita című kiállítás köré szerveződik, miközben a borkóstoló és az élőzene is a tengerparti nyarak hangulatát idézi meg. A Dolce Vita Italia élmények két évszázad magyar művészetében című kiállításban Prágai Adrien kurátor és Kondor Attila festőművész közös tárlatvezetésén az Itália élmény, az utazás és a művészi inspiráció változó formái kerülnek fókuszba, miközben a művész saját, a kiállításon bemutatott alkotásairól is mesél. Az est egyik kiemelt eseménye az Itália, mint múzsa című különleges előadás, amelyen Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio énekes és Olasz Renato színművész közösen idézik meg az olasz kultúra és táj által inspirált irodalmi és művészeti pillanatokat. A Sejem suhogásától a Lidó szabadságáig című tárlatvezetésen Szatmári Judit Anna divattörténész a magyar művészek és az olasz divat közötti vizuális párbeszédről, az öltözködés és életmód összefüggéseiről, valamint az olasz elegancia művészeti megjelenéséről mesél majd. Az Azurkék borszerda hangulatáról Szabó Dániel zongora művész gondoskodik, a jazz, a klasszikus és a kortárzene elemeit ötvöző improvizatív előadással.
0: Kiállítás.
1: Kálmán Kata fotográfus eddig nem publikált Leányfalun készült fényképeiből nyílik kiállítás július 3-án a leányfalui Ravasz László emlékházban. A haza költözött képek Kálmán Kata fotográfiái Móri Zsigmondnál Leányfalun című szeptember 30-áig látogatható kiállítás a művész közel egy évszázadon át rejtve maradt felvételeiből válogat. A bemutatott képek egymint egy 70 darabból álló eddig ismeretlen, vagy a korábban ismert felvételektől eltérő beállítású fotósorozat részét képezik. A tárlat kurátora Medve Mihály magángyűjteményéből válogatta az anyagot. A kiállítás különlegessége, hogy a Leányfalun készült fényképek közül eddig csupán egy tucatnyi volt ismert a szakma és a nagy közönség számára. Kálmán Kata a két világháború közötti magyar szociofotográfia és portré fotográfia egyik meghatározó alakja volt, munkáit jelentős hazai és nemzetközi köz- és magángyűjtemények őrzik. A fotográfus az 1930-as évek elején kezdett fényképezni férje, Hevesi Iván művészettörténész és fotóteorikus ösztönzésére. Felvételein a társadalom peremén élők, a vidéki és városi szegénység alakjai jelentek meg az új tárgyiasság esztétikai szemléletének jegyében. Kálmán Kata 1936 őszén kereste fel Móri Zsigmond írót, Azzal a kéréssel, hogy írjon előszót készülő portré fotóalbumához, az együttműködés eredményeként született meg az 1937-ben megjelent Tiborc című kötet, amely jelentős szakmai és közönség sikert aratott. A közös munka nyomán Móri Zsigmond és Kálmán Kata között szoros barátság alakult ki, amely az író 1942-ben bekövetkezett haláláig tartott. Találkozásaik egyik főhelyszíne Leányfalu volt, ahol Móricz 1937-től élt. Kálmán Kata az ezt követő években többször fényképezett az író otthonában, megörökítette Móricz családtagjait, a házat és a kertet, a kerti munkát végző embereket, valamint az író vendégeit is. A kiállítás tehát július 3-ától látható a Leányfalui Ravasz László emlékházban.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: A fényűző angol nemesi otthonokat idézi Nálas Ladány mesébe illő kastélya. A ház történetéért 3 évszázadot kell visszamennünk az időben, hiszen az egy 18. század derekán felépült barokk kúria bővítésével, illetve átalakításával született. Mai arcát azonban már a nádasdiaknak köszönheti, akik 1851-ben a részben mocsoras birtokot megvásárolták. A Komárom vármegye főispántjaként is aktív családfő, Lipót, még nem gondolta nagy átalakításra, fiának, a vadászként híressé vált Ferencnek azonban egészen más fogalma volt arról, milyen egy igazi kastélyban élni. Visszanyúlt a legendához, amely szerint a nádasdiak a Szent István uralkodása alatt a Kárpát-medencébe érkező brit főuraktól származnak. Így a gótikus és a reneszánsz elemeit keverő Tudor stílusban építette át a házat. Az 1873 és 1876 közt folyó munkák végére a homlokzat képe teljesen átalakult, de egy új szárny, illetve egy torony is született, amelyek már távolról hirdették a feltételezett brit gyökereket. A luxus a falak mögött is folytatódott, hiszen a fűtést nem csak kályhákkal és kandalókkal, de a közeli mocsaras területek tőzegét hasznosító kazánnal oldották meg, sőt, az első hazai telefonvonalak egyikét 1889-ben szintén itt szerelték be. A tervezők a kor nemesi otthonaival ellentétben a föld alatti sínpárokkal és elérhető konyhát egy külön kerti épületbe költöztették, így az teljesen függetlenül működött a kastélytól, amelyben egy kivételes szépségű terem, az ősök csarnoka is helyet kapott. Ez a budavári palota átépítéséből oroszlán részt vállaló Hausmann Alajos munkája. A kazettás mennyezetű könyvtárat is magában foglaló szalomba nemes faburkolat és díszes csillárok kerültek. Berendezését pedig a századforduló legfelkapottabb asztalos mesterének, Ték Endrének bútorai adták. A kastély sorsát a II. Világháború kis híján végleg megpecsételte, hiszen számos nemesi lakhoz hasonlóan már az 1944 végén érkező németek is kifosztották. Értékei egy része azonban így is túlélte a katonák, valamint a tolvajok általi pusztítást. A helyzetet a szocializmus évtizedei sem oldották meg, hiszen 1982-től több mint egy évtizeden át üresen, kihasználatlanul állt a falu szélén. A kastély lényegi részének teljes megmentésére végül csak a közelmúltban került sor. Így a Nemzeti Kastélyprogram részeként 3 éves munkával 2021-re helyreállították a penészgomba által részben elpusztított ősök csarnokát, sőt, az értékes könyvek és festmények egy része is visszakerült oda, ahol egykor a grófi család tagjai is láthatták. A 60 holdas egykori birtok máig megmaradt 24 hektáros része, illetve a kastély ma is látogatható, és bár az eredeti belsőből alig néhány bútordarab, 2 szék, illetve 2 szekrény maradt meg, a csodás könyvtárszoba, festmények, a belső építészeti részletek, illetve a kastély külső arca mind megérdemlik, hogy lássuk őket.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Tartósan vízhiányos időszakot rendelt el az ország teljes területére az élő környezetért felelős miniszter. A döntés csütörtöktől lép életbe, az erről szóló közlemény a hivatalos értesítőben jelent meg. Az intézkedés alapján az ország egész területén a gazdálkodók 30 napig vízjogi engedély és vízkészlet járulék fizetése nélkül használhatnak vizet öntözésre, ehhez elegendő bejelentést tenniük. Az extrém hőség miatt sorra hibásodnak meg a Stadler Flirt motorvonatok a MÁV hálózatán. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint rövid időn belül már mintegy 30 járművet érintett a túlmelegedés. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Flirtök a MÁV legmodernebb klimatizált szerelvényei közé tartoznak, de a mostani hőterhelést ezek sem bírják minden esetben. A MÁV folyamatosan dolgozik a kiesett járművek pótlásán, az aktuális forgalmi helyzetről a MÁV informat tájékoztatást. Viharkárok elhárításán dolgoznak a tűzoltók Debrecenben és környékén. A katasztrófa védelem szerint a viharos időjárás miatt főként megsérült tetőszerkezetekhez, kidőlt fákhoz és leszakadt ágakhoz riasztják az egységeket. Több háztetőben is kár keletkezett, egy tanyán pedig fa dőlt egy épületre. A Hajdúsámson és Debrecen közötti úton kidőlt fák és leszakadt ágak akadályozták a forgalmat. A tűzoltók folyamatosan dolgoznak, és az egyik helyszínről azonnal indulnak a következő beavatkozásra. Az extrém hőség miatt a szokásosnál 2-3-szor több üzemzavar jelentkezik a villamos energiahálózaton Budapesten, Pest vármegyében és az Észak-Dunántúlon. Az E.ON szerint a problémákat főként a klímaberendezések miatt megugró fogyasztás, valamint a középfeszültségű kábelek és transzformátorok túlterhelése okozza. A társaság megerősített készenléttel dolgozik, és a harmadfokú hőségriasztás idejére a tervezett áramszünetek jelentős részét elhalasztotta. Az áramszolgáltatást a legtöbb esetben néhány órán belül helyreállítják, de egyes hibák elhárítása hosszabb időt vehet igénybe. Az E.ON azt kéri, hogy a nagy fogyasztású háztartási gépeket lehetőség szerint este 9 után vagy kora reggel használják, és a csúcsidőszakban mérsékeljék a klímák működtetését. Megdőlt a mindenkori nyári áramfogyasztási rekord idehaza. A Mavir hitelesített adatai szerint hétfőn kora este 7488 megawattra ugrott a rendszerterhelés, ami 452 megawattal haladta meg a tavaly júliusi eddigi csúcsot. Az extrém hőség miatt a fogyasztás kedden akár 7600 megawatt körül is tetőzhetett. A harmadfokú hőségriasztás és a klímaberendezések fokozott használata jelentős terhelést ró az energiarendszerre. A szolgáltatók szerint a helyi áramkimaradások nem rendszer szintű hibából, hanem a hálózati berendezések hőség miatti túlterheléséből adódtak.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.892 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 30,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek. A gyógyszergyár részvényei ugyan napközben nagyrészt pluszban voltak, a tegnapi napot végül 0,2%-os csökkenéssel zárta 12.050 forinton. A MOL 0,7%-kal erősödött 3.700 forintra, az OTP 0,9%-del emelkedett 45.950 forintra. A Magyar Telekom 0,2%-os pluszban 2.650 forinton zárt. Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek, a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1,5, a milánói tőzsde pedig 1%-ot erősödött. Párizs és Madrid egyaránt 0,4%-os pluszban zárt. Pozitív volt a zárás a tengeren túlon is. A Dow Jones 0,3%-ot emelkedett, az S&P 500 0,7%-ot, a technológiai Nasdaq pedig 1,3%-ot ment felfelé.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos lökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A mai hírszerkesztő kollégám Somodi Evelin. Szervusz, jó reggelt.
2: Szervusz, jó reggelt.
1: Elmondjuk majd természetesen a legfrissebbeket, például egyébként a labdarúgó világbajnoksággal kapcsolatban, ahol a hajnali órákban is játszottak mérkőzéseket. Előjáróban annyit, hogy nincs nagy meglepetés, az elmúlt órákban az esélyesebbnek tartott válogatott, akit adtak tovább, ott vannak például a legjobb 16 között már a franciák, aztán nyert Norvégia, és a társ házigazda Mexikó is továbbított, de részletesebben majd a sporthírekben mondjuk el a találkozókat. Az biztos, hogy egyébként a góllövő listán igen nagy verseny lesz, mert Erling Haaland is betalálta a norvégoktól, illetve Kylian Mbappé 2 gólt szerzett, így jelenleg Haaland 5 gólos, Mbappé 6 találatnál jár, ugyanúgy, ahogy Lionel Messi. Igaz, Lionel Messi a 16-od döntőjét még nem játszotta le Argentínával. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, például kiemelten azzal, hogy mi újság az extrém hőséggel és annak következményeivel.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Az extrém hőség kifeszítette a hazai energiahálózatot, estére 1000 euróra ugrott a megawattóránkénti ára már, ami úgy fordult elő, hogy nem volt elégséges az itthon megtermelt mennyiség, hanem importra szorult az ország.
2: A megnövekedett energiaigény kielégítésére lazításról döntött a gazdasági és energetikai miniszter a paksi atomerőmű működtetésére. Az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogramvezetője szerint azonban ez kockázatos lépés volt, ugyanis ökológiai szakértő bevonása nélkül határoztak arról, hogy a Duna vízhőmérséklete tovább emelkedhet. Perger Andrást hallják.
3: Ugye ez a megemelt határ, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jogszabályban rögzített környezetvédelmi határértékre engedélyt ad a miniszter, akkor azt meg kell betartani. Nem feltétlenül tűnik súlyosnak, de hogyha belegondolunk, hogy mostanában nagyon sokat hallottunk arról, hogy az akkumulátorgyárak mellett milyen értékeket mértek, milyen veszélyes vegyszerekkel, akkor az érthetővé válik talán, hogy a határérték az nem vízből van, az nem véletlenül van, hanem az valamit, valakit, a környezetet, az élővilágot, az embereket, ugye valamilyen negatív hatástól meg kell védeni, és azt mondom, hogy a jogszabályalkotó, hogy ez a határérték, ami e fölött van, az már veszélyesnek tartom. Gyakorlatilag nagyon felháborodnánk, hogyha a miniszter bármelyik a kormány megengedné, hogy bármelyik akkumulátor gyár mondjuk, vagy bármilyen más veszélyes üzem határérték felett bocsáthat neki valamilyen veszélyes anyagot.
1: Országos vízmegtartási programot hirdet a kormány.
2: Magyar Péter kormányfő a keddi parlamenti ülés kezdetén jelentette be, hogy egyebek mellett átfogó programot indítanak az országos víziközmű hálózat megújítására, hogy csökkentsék a hálózaton keresztüli vízvesztést. Kidolgozzák az új klímatörvényt, amely tudományos alapokon nyugszik majd.
4: Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb asszályokra. Támogatni fogjuk a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönözni fogjuk a talaj nedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújtunk azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A magyar vidék jövője azon is múlik, hogy képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz.
1: Tartósan vízhiányos időszakot rendelt el az ország teljes területére az élő környezetért felelős miniszter.
2: A döntés csütörtöktől lép életbe, az erről szóló közlemény a hivatalos értesítőben jelent meg. Az intézkedés alapján az ország egész területén a gazdálkodók 30 napig vízjogi engedély és vízkészlet járulék fizetése nélkül használhatnak vizet öntözésre. Ehhez elegendő bejelentést tenniük.
1: A kukorica termelés szempontjából kritikus időszakban érkezett az úgynevezett hőkupola.
2: Az eddigi aszályos hónapok után, ha július közepén meg is érkezik az országos eső, akkor is garantált a termésveszteség. Erre megoldásképp egyre több gazda kísérletezik helyettesítő terményekkel, ugyanis a kukorica egyre jobban a klímaváltozás áldozatává válik az országban. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét, Petőházi Tamást kérdeztük az alternatívákról.
5: Napraforgó például rekordmagasságra 780 ezer hektárra növekedett a vetés területe, tehát azt jelenti, hogy nagyon sok helyen kollégák kukorica helyett már napraforgót termesztenek, tehát sajnos az országban olyan rész, mondjuk Csongrád-Csanád megye, ahol 2025-ben 1,6 tonna volt a megyei átlag csak, tehát gyakorlatilag ott nem lehet azt mondani, hogy napraforgó ki tudná váltani a kukoricatermesztést, ezért ilyen egyéb alternatív növényeket kell keresni, mint a cirok, őszi borsó, olajretek, facélia, különböző növények vannak, és ugye ezeknek a termesztését tanuljuk most meg mi termelők.
1: Magyar Péter miniszterelnök Tóth Árpádot nevezte ki az Országos Kórházi Főigazgatóság élére mai hatállyal.
2: Az új országos kórház főigazgató korábban mentőorvosként, kórházi vezetőként és a norvég egészségügy tanácsadójaként is dolgozott. Elődje Révész János pedig a kormányváltásra hivatkozva mondott le tisztségéről.
1: Benyújtotta a kormány a közlekedési intézményrendszer átalakításáról szóló törvényjavaslatot.
2: A tervezet alapján létrejönne egy országos közlekedés szervező, amely a személyszállítási közszolgáltatások megrendeléséért, a menetrendi és a tarifarendszer fejlesztésért, valamint később a bevételbeszedés és az utastájékoztatás egyes feladataiért felelne. A reform célja, hogy Magyarország hozzáférjen a vasúti járműfejlesztésre fordítható uniós forrásokhoz, és előkészítse a vasúti közszolgáltatások versenyeztetését. A javaslat egy 100%-os állami tulajdonú gördülő állománykezelő társaság létrehozását is tartalmazza, amely az uniós forrásból beszerzett vasúti járműveket biztosítana a szolgáltatóknak. Mindkét új szervezetnek 2026. augusztusának végéig kell megkezdenie működését.
0: Tőzsde hírek.
1: A Budapesti Értéktőzsde részvényindex a BUX 6%-os emelkedéssel 139.892 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 30,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.
2: A gyógyszergyár részvényei ugyan napközben nagyrészt pluszban voltak, a tegnapi napot végül 2%-os csökkenéssel 12.050 forinton zárta. A MOL 7%-kal nőtt 3.700 forintra, az OTP 9%-kal erősödött 45.950 forintra. A Magyar Telekom 2%-os pluszban 2.650 forinton zárt.
1: Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek.
2: A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1/2, a milánói tőzsde pedig 1%-ot erősödött. Párizs és Madrid egyaránt 4%-os pluszban zárt.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 3%-kal nőtt, az S&P 500 8%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 1,5%-kal emelkedett.
1: Nézzük, hogy mi újság a devizapiacon. Az eurót most 356 forint 30 félére jegyzik, a dollár 312 forint 30, a svájci frank 386 forinton folytatódott a dollár erősödése, jelenleg 1,1408 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolajnál 73 dollár 21 cent a Brent, az amerikai könnyűolaj 69 dollár 76 centen, az arany pedig 3990 dolláron, egy több mint 1%-os esésen van túl.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos lökések. A csúcsfőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 43 perc van, jó reggelt kívánok! Az extrém hőség szinte szétfeszítette a hazai energiahálózatot. Az esti órákra 1000 euróra ugrott a megawattóránkénti ára már, ami úgy fordulhatott elő, hogy nem volt elégséges az itthon megtermelt mennyiség, importra szorult az ország. A megnövekedett energiaigény kielégítésére lazította a gazdaság és energetikai miniszter a paksi atomerőmű működtetési feltételeim. Az Energia Klub szakpolitikai intézetének energiaprogram vezetője szerint ez kockázatos lépés volt, ugyanis ökológiai szakértő bevonása nélkül határoztak arról, hogy a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedhet, illetve hát az ezzel kapcsolatos hűtésnél megengedett a 30 fok feletti hőmérséklet is a paksi atomerőmű hűtésére. Perger Andrást Somodi Evelin kérdezte.
2: Beszélgetésünk témája lényegében a hőkupola jelenség, hiszen arra vezethető vissza minden hatás, amiről beszélgetni fogunk. Egyrészt az, hogy a Duna hőmérséklete egyre magasabb, nehezíti a helyzetet, másrészt pedig ugye növeli azt, hogy mekkora energia igény lépett fel az országban. Ugye ezzel kapcsolatban Kapitány István is például óvaintette a klímahasználókat, hogy az esti időszakban például próbálják meg ne használni, illetve több budapesti kerületben is voltak akár már áramkimaradások, tehát ennek összetett hatásai vannak, de beszélgessünk most kicsit arról, hogy mi is történik éppen Pakson. Egy kicsit próbáljuk meg rendbe tenni, hogy mit értünk az alatt, hogy kiesik egy atomerőmű kapacitása. Hogyan áll össze ez a helyzet?
3: Általában a hőerőművek csökkentett teljesítménnyel tudnak üzemelni ilyen meleg időszakban, az nem meglepő, ez a fizika törvényeiből fakad, egyszer romlik a hatásfokuk azáltal, hogy a hűtő közeg, jelen esetben a paksi atomerőmű esetében a Duna vízenek a hőmérséklete megemelkedik, ilyenkor automatikusan kevesebbet, a fizika törvényének megfelelően kevesebb energiát tud termelni. Ez még nem ér el olyan nagyon nagy szintet, de azért egy ilyen 80 akár 100 megawattnyi kiesést elérhet, ugye egy paksi blokk nagyságrendileg 500 megawattnyi termelésre képes. Na, ennél viszont súlyosabb következményekkel jár az, hogy a környezetvédelmi határérték az 30 fok a Duna vizére, tehát maximum addig melegítheti fel a paksi atomerőműből kifolyó hűtővíz a Duna hőmérsékletét. Most értelemszerűen, amikor a Duna háttérhő alaphőmérséklete folyamatosan emelkedik, ez most éppen már majdnem 28 fok az utolsó mérések szerint, tehát ez még azelőtt van, hogy befolyik, eléri paksi, eléri az atomerőművet, már 28 fok, ez értelemszerűen csökkenti a lehetőségeket az atomerőmű számára, és azért az elmúlt napokban a hétvégén korlátoznia kellett a teljesítményét, annak érdekében minél kevesebb hőt bocsásson ki a hűtővízen keresztül a Dunára. Ez a mostani helyzet pedig odáig fajult, hogy gyakorlatilag tegnap engedélyt is kapott, hozzájárulást kapott az energiaügyi minisztertől, hogy ezt a jogszabályban megfogalmazott 30 fokos határértéket akár meghaladóan is felmelegítheti a Dunát az atomerőmű.
2: Igen, ugye 32 fokig emelték meg ezt a limitet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy akkor most ismét teljes kapacitáson működhet az erőmű?
3: Nem, ez most csak annyit jelent, hogy nem kell további teljesítménycsökkentéseket eszközölni az atomerőművön. Eddig nagyságrendileg 600 megawattnyi teljesítményt kellett csökkenteni az elmúlt napokban. Ez azt jelenti, mintha leállítottak, nem állítottak le, minden négy blokk működik, egyet sem állítottak le, viszont mindegyiket visszatekerték, lejjebbették a teljesítményét. Tehát gyakorlatilag a helyzet mégis olyan, mintha másfél blokk kapacitása kiesett volna. Tehát a 2000-ből, vagy 1900 elméleti maximumból, ami most ilyen környezeti feltételek mellett elérhető, abból gyakorlatilag egy olyan 550-600 megawattnyi kiesésre kell számolnunk amiatt, hogy a hőmérsékleti határértéket tartani kell. Most amiről a miniszter most felmentést adott, ami alól ő felmentést adott, az az, hogy további teljesítménycsökkentéseket ne kelljen az atomerőműnek végrehajtania. Ez meddig lesz elég, azt nem tudjuk. A ma reggel mérte adatokat még nem lát.
2: Ugye fűtőolajos erőműveket is be kellett kapcsolnia. Mavir vasárnap döntött erről, hogy még a 60-es, 70-es évekből megmaradt ilyen erőműveket is úgymond segítségként igénybe veszik. Elképzelhető, hogy a jövőben a következő hőhullámok során most már ez lesz a rendszer?
3: Ezeket az erőműveket, amelyeket most ki extrába bekapcsoltam a VIR, ezek pont arra vannak, hogy ha valamilyen rendszer probléma adódik, csúcsban olyan igény jelentkezik, amit másmilyen módon nem lehet kielégíteni, vagy esetleg valamilyen erőmű a bekövetkező havária esetére, hogy legyen biztos. Ez a biztonsági tartalék, így mondhatjuk, arra az esetre, hogyha valami történne. Ez előfordult az elmúlt hónapokban, olyankor is, amikor nem volt ilyen meleg, hanem ettől nem volt máshonnan megfelelő áron mondjuk, vagy nem, egyszerűen nem volt máshonnan szükséges energia kielégítéshez elégséges energia, akkor bekapcsolták ezeket. Most ugye az a helyzet, és arról tanúskodik, arról a strukturális problémáról tanúskodik az a helyzet, amivel a magyar villamosenergirendszer küzd egy ideje, hogy a nagyon komoly napenergiás fejlesztés, ami nagyon helyes fejlesztés volt, nem is tudom, mi lenne velünk gyakorlatilag most már 8,5 gigavatnyi napelemes kapacitás nélkül ugye napközben. Rengeteg energiát termelnek napközben, annak ellenére, hogy nagyon meleg van, mert ilyenkor egy kicsit csökken a termelés a napelemeknek a hatások romlás miatt, de még így is rengeteg energia, olyan rengeteg mennyiség energia van, ez tavasztól őszig látjuk, hogy napközben még exportra is futja, ami azt jelenti, hogy viszont mivel más országokban is van napenergia, és van más olcsón elérhető energiaforrás, ezért ilyenkor olcsón adunk el energiát. Tehát Magyarország gyakorlatilag így más országoknak eladja a villamos energiát, viszont a probléma meg az, hogy éjszaka viszont ugye nem süt a nap, akkor viszont a kapacitások nem elégségesek, és ezért importálni kell a villamos energiát, viszont ilyenkor máshol sem süt a nap, és a tartalékok rendelkezésre állása, legyen az bármilyen forrás, szénerőműtől, gázerőművön keresztül szélenergiáig, ott is ilyen csökkent mértek, az igények máshol is vannak, nem csak Magyarországon akarnak az emberek légkondizni, nem csak a Magyarországon folyik termelés az üzemekben, ezért ilyenkor drága az energia, tehát most ahhoz képest, hogy nagyságrendileg egy akár még egy tízszeres árat is elérhet a villamosenergia, nemzetközi villamosenergia piacon az ára mára. Ezt úgy kell elképzelni, hogy napközben mondjuk egy ilyen 70-80 euró per megawattórás áron kereskednek az árammal, de az esti órákban viszont előfordul 7-800 euró per megawattórás is. Ezt még magyar értető nyelve lefordít, az annyi jelent, mint a 300 forintot kellene fizetnünk kilowattóránként, vagy akár 1000 eurós árak mellett 350 forint per kilowattórás árakat kéne fizetnünk, ami egyébként napközben ugye meg 36, illetve a határ feletti fogyasztás rá pedig 71 forint körül van a kilowattóra ára, tehát annál lényegesen magasabb árat kell fizetni a piacon, és ezért van ez a probléma, hogy akkor honnan is és mennyi áron tud Magyarország villamos energiát beszerezni.
2: Erre egyébként vannak kilátások, tervek, hogy később hogyan lehet úgymond ezt az éjszakai áramot olcsóbban biztosítani azzal, hogy esetleg itthon valamelyest, valamilyen úton, módon javítjuk a termelést. Akár például Paks esetében lehet arra bármilyen megoldás, hogy ezt a hűtést tudjuk javítani, és ennek megfelelően teljes kapacitáson működhessen ilyenkor az erőmű?
3: Ez nem oldható meg, és a helyzet az nagyon súlyos, hogy ez a 32 fokos határ, amit egyébként, ugye ez a megemelt határ, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jogszabályban rögzített környezetvédelmi határértékre engedélyt ad a miniszter, akkor azt meg

0: szomorodnánk, hogyha a miniszter bármelyik a kormány megengedné, hogy bármelyik akkumulátor gyár mondjuk, vagy bármilyen más veszélyes üzem határérték felett bocsáthat neki valamilyen veszélyes anyagot. Jelen pillanatban hasonló történik, egy határértékre azt mondja a miniszter, jogszabály felhatalmazás alapján egyébként, hogy ezt most ettől most el lehet tekinteni, ez most nem probléma. De hogy ezzel együtt, és ez nagyon gond, hogy ezt a mi pont 32 fokos határ, sem tudjuk, ezt egy olyan bizottság tette javaslatot, amelyben ökológus, biológus szakértők nem vettek részt. Tehát igazán nem világos miért pont 32, de csak hogy folytassam a gondolatmenetet, hogy ez mekkora problémát is jelenthet, hogy még így is előfordulhat, hogy egy-két napon belül eléri az atomerőművet, tehát ha most 100%-ra visszakapcsolnánk az atomerőművet, akkor ez holnapra már meg lenne, és a határt, már a 32 fokos határt is bőven elérné a Duna hőmérséklete. Tehát hogy ebből látszik, hogy a helyzet súlyos, és hogy a kérdés, hogy van-e megoldás az atomerőművet, nincs. Tehát egészen biztos, hogy ez az a technológia, ami ott működik, azzal rövid távon nem lehet más csinálni, csak gyakorlatilag lejjebb tekerni az atomerőműnek a teljesítményét. A problémát nem csak a súlyosbítja, nagyon meleg van, hanem a Duna vízhozama is. Nem mondanám, hogy rendkívül alacsony, mert sajnos már megszokott, de hogy nagyon alacsony a Duna víz szintje, alacsony a vízhozama, ez megint csak nem segít. Túl gyorsan fölmelegszik a Duna, mert nyilván meg kevés víz van benne.
1: Ugye Paks 2-nek van még két új blokkja is betervezve, tehát végeredményben majd nagyjából 4-6 blokk egyidejű hűtésére is szükség lehet, amikor teljes kapacitáson próbál meg működni az erőmű. Ez akkor nyáron elképzelhetetlen lesz, hogy ezt kihasználja az erőmű?
0: Ha mi lesz Paks 2, azt én nem tudom megmondani, ugye elméletileg már működnie kellene, és akkor már beszélhetnénk arra, hogy ez most problémát okoz, vagy nem, és milyen mértékben okoz problémát. Másmilyen hűtőrendszereket terveznek, kiegészítő hűtőrendszereket is terveznek Paks 2-höz, de jelen pillanatban azt tudjuk, hogy Paks 2 nem tud nekünk segíteni, hiszen elméletileg már folyik a betonozás, de gyakorlatilag még minimum egy 10 éves futamidővel számítani kell arra, hogy ezek megépülhessenek, de én inkább többet mondanék, hogy ha ez egyáltalán meg tud, de tud fejeződni ez a projekt. Tehát igazán a Paks 2 vagy Paks 1 esetében nagy segítségre nem számíthatunk, a probléma az most van, gyorsabb segítség kellene nekünk. Mi azt gondoljuk, hogy azok a lépések, amelyeket bejelentett már a kormány, hogy növelnék a szélenergiának kapacitását, ugye 4000 megawattot 2030-ig, az segítséget jelenthet, már a villamosenergia ellátás tekintetében, illetve a tárolós beruházások, amelyek abban segítenének, hogy napközben ne külföldre exportálni kelljen a villamos energiát, hanem itthon eltároljuk, és ők léphetnének be pont abban az órasában, ami ugye most kritikus, amikor a legdrágább az energia, akkor, amikor gyakorlatilag hazaérnek az emberek, haza közlekednek az emberek, bekapcsolják a légkondicionálót, stb. Nem akarom természetesen a lakosságra önmagában hárítani a felelősséget, ezt nem is gondolhatja senki, ugye csak a lakosságért, lakosság visel a felelősséget ezért a dologért, hogy magasak a villamos energiaigények, de hozzájárul, és ebben a kora esti órákban, amire a miniszter kérte, hogy csökkentsük a felhasználásunkat azokban az idősávokban, pont az akkumulátoros tárolók nagy segítséget jelenthetnének. Tehát mi gondoljuk, azért abban reménykedünk, hogy a már beindult tárolófejlesztések azok legalább ilyen ütemben folytatódni fognak, mint ahogy eddig folytak.
1: Hát igen, ugye a lakosságot azért is nehéz talán viselkedésbeli változásra ösztönözni, hiszen ők ugye nem nagyon érzékelik ezt a problémát, hogy esetleg este ugye drágább az áram, hiszen rezsivédett árat fizetnek többségében. Tehát igazából így meg ott van az a nagy hőség, akkor nehéz azt elérni, hogy hát bizony most süllyetek meg, mert egy nagyobb jóért tesztek ezzel, de talán azt viszont már érzékelik, hogy bizony voltak áramkimaradások itt helyi szolgáltatóknál.
0: Én azt gondolom, hogy nem csak az erőművi oldalon kell ebbe a folyamatban, ezekbe a jelenségbe beavatkozni, hanem a felhasználó oldalon is nagyon jól mondja. Tehát a felhasználói mintákat érdemes változtatni. Az biztos, hogy rövid távon, most nem áll más eszközrendelkezésre a kormánynak, mint az, hogy megkérje az embereket, aztán vagy eljut, vagy nem, vagy élnek vele, vagy nem. Ami fontos lenne egy hosszabb távon, sőt, akár már középtávon bevezetni, ez nyilván a rezsicsökkentésnek, a lakossági energiaárazásnak az átalakítása. Úgynevezett dinamikus árazással lehet árjelzéseket adni a fogyasztónak, hogy mikor szeretnénk, hogy ők fogyasztanak, és akkor azokat a fogyasztásuknak azt a részét, amit át tudnak ütemezni, akkor azt időzítsék arra az időpontra. Most ennek nagyon sok feltétele van, tehát megfelelő sávokat kell kialakítani, idősávokat, ársávokat kell kialakítani, tudatosítani kell az embereket ezekről, és megfelelő mérőeszközök is szükségesek természetesen a háztartásokban, mert az a megoldás, hogy ami jelenleg úgy elérhető, hogy egy vezérelt áram, egy külön mérő van, például a villanybojlerre, ez már nem elégséges feltétlenül, nem ugye okos mérés lenne szükség, amelyen keresztül az megfelelő időpontokra ugye lehetne beállítani a megfelelő fogyasztás, és közben okos mérő szépen lekövet, mert azt a mikor, milyen mértékű fogyasztás volt, és ennek megfelelően lenne aztán a számla megküldve a felhasználóknak. Ez a jelenlegi rendszerben műszaki feltételek mellett, administratív jogszabályi feltételek mellett ez nem lehetséges. Ezeknek a bevezetése vagy csak korlátozott.

0: A lehetségesebb bevezetése, ezért ezen a programon dolgozni kell. Tehát ebben a helyzetben világosan látszik, amikor ennyire feszített a műszaki értelemben és a gazdasági értelemben is a rendszer az időjárásnak köszönhetően, és amire sajnos számíthatunk, hogy lesz még ilyen. Amire eszközünk van, az lehetséges, be kell avatkozni, és ennek egy része az, hogy erőműveket építünk, a másik pedig az, hogy a felhasználói mintákat is igyekszünk úgy átalakítani, hogy végül is egyébként mindenki jól jár, tehát nem lesz az, hogy 40 fokos háztartásokban megfőnek az emberek, mert nem tudnak áramot vételezni, mert olyan drága. Vannak technikai megoldások, amelyekkel a felhasználás igények csökkenthetőek, illetve befolyásolhatóak. Például csak egyet mondok, olyan légkondicionált kell beszerezni, nyilván ami energiatakarékos, energiahatékony, és esetleg wifi-vel vagy bármilyen másmilyen módszerrel lehet irányítani a működését, és akár ugye távolról is be lehet kapcsolni, és a napközbeni, ki kell próbálni azt, hogy a napközbeni fűtés is lehet, hogy működik. Hát azt, hogy nem engedjük el napközben a lakás hőmérsékletét, hogy nagyon felmelegedjen, hanem folyamatosan hűtjük egy alacsonyabb terheléssel, és akkor nem arra szorulunk rá, hogy este, amikor hazaérkezünk, akkor 19 fokra állítjuk a légkondicionálót, és rengeteg energiával próbáljuk meg lehűteni. De még inkább elébe mennék ennek a dolognak azzal, hogy a legfontosabb nem is az lenne, hogy ha már a légkondicionálónál és a lakás hűtésénél maradunk, hogy az eszközeinket használjuk másképpen, hanem először, hogy a passzív megoldásokat kéne alkalmazni, ez például árnyékolás, a hőszigetelés, a nyilázárok cseré. Ugyanolyan, hogy fűtésnél el szoktuk mondani, gyakorlatilag hasonlóan, csak kiegészít az árnyékolással, a külső árnyékolással lehetőség szerint, tehát olyan redőnyöket alkalmazni, amik kívülről igyekeznek visszaverni a hőt, illetve a napsugárzást. Akinek van lehetősége, az ültessen fát, előbb-utóbb meg fog nőni, és akkor majd árnyékol a házra, hogyha megfelelő helyre tudja ültetni. Ennek nyilván vannak minden megoldásnak korlátai, de szabadon lehet gondolkozni, nem feltétlenül csak abban, hogy mikor kapcsolgatjuk ki és be a berendezést, és hogy mennyit pénzt fogunk fizetni a fogyasztásunkért, hanem ezen felül további megoldások is vannak, amelyek hosszú távon, hosszabb távon segíthetnek elviselni az ilyen időszakokat.
1: Perger Andrást hallották, az Energia Klub szakpolitikai intézetének energiaprogram vezetőjét. 6 óra 58 perc van, 2 perc múlva 7 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel.
2: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat. És már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt. Sávlezárásra és torlódásra kell készülni. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. A 11. kerületben az Egri József utcában a Stolcek utca közelében a forgalom a parkolósávban halad, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc elmúlt 7 óra. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Irán, az Egyesült Államok és Libanon közös munkacsoportot hoz létre a libanoni tűzszünet felügyeletére, jelentette be az iráni főtárgyaló.
6: Hozzátette, hogy Teherán a keretmegállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséig nem folytat újabb tárgyalásokat Washingtonnal, továbbá megerősítette, Irán fenntartja a szuverenitási igényét a Hormuzi szoros felett, miközben a szankciók részleges feloldása nyomán jelentősen nőtt az iráni olajexport és az abból származó bevétel.
1: Donald Trump pénzügyi vagyonnyilatkozata szerint tavaly több mint 2,2 milliárd dollár bevételre tett szert, főként kriptovalutás és digitális tokenes üzleteiből, amelyek több mint 1,4 milliárd dollárt hoztak számára.
6: Emellett jelentős bevétele származott ingatlan és golf érdekeltségeiből, valamint 86,5 millió dollárt kapott média cégek elleni perek egyességeiből. A Fehérház szerint mindez összhangban áll azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok a kriptoszektor vezető központjává váljon, erről ír a Washington Post.
1: Súlyos élelmiszer és szálláshiány alakult ki Venezuelában a 6 nappal ezelőtti kettős földrengés után, közölte az ENSZ. A halálos áldozatok száma 1943-ra, a sérülteké 10.571-re emelkedett, 50 ezer embert keresnek még.
6: A NASA adatai alapján közel 59 ezer épület dőlt romba vagy rongálódott meg, a legsúlyosabban érintett La Guaira államban pedig teljesen összeomlottak a közszolgáltatások, miközben a WHO a vízhálózat sérülései miatt súlyos járványveszélyre figyelmeztet. A mentési munkálatokat heves esőzések és utórengések nehezítik, de a helyszínen már 27 ország több mint 2000 szakembere dolgozik a túlélők felkutatásán. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a katasztrófa sújtotta országnak szánt humanitárius támogatást.
1: Közös megállapodást írtak alá a visegrádi országok parlamenti bizottsági elnökei Tatán.
6: A dokumentum az Európai Unió következő 7 éves költségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és a V4-es együttműködés erősítéséről rögzíti a közös álláspontot. A felek szerint a következő uniós költségvetésben erősíteni kell az agrárpolitikát, a kohéziós politikát, illetve a versenyképességet. Egyetértés volt abban is, hogy védeni kell az Európai Unió és a NATO külső határait. Az unió bővítésénél a V4-ek igazságos, teljesítmény alapú folyamatot sürgetnek, emellett erősítenék a kulturális, ifjúsági és civil kapcsolatokat is.
1: Szerbia jövő év márciusától a tervek szerint visszaállítja a sorkatonai szolgálatot. A 75 napos kiképzés a 30 év alatti férfiakat érinti majd.
6: Sokra nem elegendő, de az alapfegyver használat és a szakasz és század szintű együttműködés azért ennyi idő alatt is elsajátítható. A szerbek újabban kínai, izraeli és francia fegyvereket vesznek. Nem az orosz-ukrán háború kiszélesedésétől félnek, hanem a horvátoktól, az albánoktól és a koszovóiaktól tartanak. Varga Szilvesztert a balk.hu főszerkesztőjét hallják.
7: A tervek szerint 75 napos katonai szolgálatról lesz szó, ez egy alapkiképzést jelent, ami elég is, meg nem is arra, hogy az embereket fölkészítsék, viszont arra mindenképpen elegendő lesz, hogy a 75 nap letöltése után katonai beosztást, tehát tartalékos beosztást kapjanak azok, akik letöltötték a katonai szolgálatot.
1: Összeomlott egy többlakásos társasház Atén belvárosában.
6: A görög közszolgálati televízió szerint legalább egy embert eltűntként keresnek. A lakók a hírek szerint még az összeomlás előtt ki tudtak menekülni az épületből. A romoknál tűzoltók, keresőkutyák és mentők dolgoznak. 3 aténi kórházban készültséget rendeltek el. A szerencsétlenség oka egyelőre nem ismer, de a környéken építkezés zajlott, az ügyben pedig már több embert őrizetbe vettek.
2: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.892 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 30,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.
6: A gyógyszergyár részvényei ugyan napközben nagyrészt pluszban voltak, a tegnapi napot végül 0,2%-os csökkenéssel 12.050 forinton zárta. A MOL 0,7%-kal 3.700 forintra erősödött, az OTP 0,9%-kal emelkedett 45.950 forintra. A Magyar Telekom 0,2%-os pluszban 2.650 forinton zárt.
1: Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek.
6: A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1/2, a milánói tőzsde pedig 1%-ot erősödött. Párizs és Madrid egyaránt 0,4%-os pluszban fejezte be.
1: A New York-i tőzsde főbb mutatói emelkedéssel zártak.
6: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 3%-kal nőtt, az S&P 500 8%-kal lett több. A technológiai Nasdaq 1,5%-kal emelkedett.
1: A devizapiacon az euróért most 356 forint 20 fillért kell adni, a dollár jegyzése 312 forint 20 fillére, a svájci franké pedig 385,90. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1409. Országos vízmegtartási programot hirdetett a kormány.
6: Magyar Péter kormányfő a keddi parlamenti ülés kezdetén bejelentette, hogy egyebek mellett átfogó programot indítanak az országos víziközműhálózat megújítására, hogy csökkentsék a hálózaton keresztüli vízvesztést. Kidolgozzák az új klímatörvényt, amely tudományos alapokon nyugszik majd.
8: Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb asszályokra. Támogatni fogjuk a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönözni fogjuk a talaj nedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújtunk azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A magyar vidék jövője azon is múlik, hogy képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz.
1: Magyar Péter miniszterelnök dr. Tóth Árpádot nevezte ki az Országos Kórházi Főigazgatóság élére mai hatállyal.
6: Az új országos kórház főigazgató korábban mentőorvosként, kórházi vezetőként és a norvég egészségügy tanácsadójaként is dolgozott, elődje Révész János pedig a kormányváltásra hivatkozva mondott le tisztségéről.
1: Elutasította a fővárosi törvényszék a Dr. 24 kifogását a felszámolási eljárás ellen.
6: A bíróság szóvivője szerint az eljárás a hatályos jogszabályoknak megfelelően zajlott, és a másodfokú döntéssel a felszámolást elrendelő határozat automatikusan jogerőre emelkedett. Szabó József Tamás szerint az, hogy a társaság később kiegyenlítette az eredeti tartozást, már nem változtat a felszámolás joghatásain. A Dr. 24 ezzel szemben továbbra is eljárásjogi hibára hivatkozik, és azt állítja, hogy stabil pénzügyi helyzetben van. A bíróság szerint a további rendezés kulcsa már a felszámolóval és az esetleges hitelezőkkel folytatott egyeztetés lehet.
1: Kármán András pénzügyminiszter felmentette a Szerencsejáték ZRT elnök vezérigazgatóját.
6: Guller Zoltánt mai hatállyal küldte el a pozíciójából, a társaság vezetését átmenetileg Posgai Balázs Attila gazdasági igazgató látja el. Guller Zoltán 2025 márciusa óta vezette az állami vállalatot, miközben megtartotta a Magyar Turisztikai Ügynökség igazgatósági elnöki tisztségét is. A Szerencsejáték ZRT tavaly 1311 milliárd forint nettó árbevételt ért el, adózott eredménye ugyanakkor 49,1 milliárd forintra csökkent. A társaság rekordösszegű 250 milliárd forintot fizetett be a költségvetésbe, a játékosoknak pedig közel 1000 milliárd forint nyereményt fizetett ki.
1: Bevezették a budapesti értéktőzsdére az Intercapital ETF-jeit, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapjait.
6: A horvát befektetési cégnek több mint 15 000 ügyfele van Horvátországban, Szlovéniában és Romániában. Mostantól pedig a budapesti értéktőzsdén is elérhetőek az Intercapital ETF befektetési lehetőségei, de más termékei is. A horvát befektetési szolgáltató révén a régiós tőzsdei piac jobban elérhető lesz a magyarok számára, de akár a budapesti parketten jegyzett részvényeket is könnyebben tudják majd megvásárolni a szomszédos országok befektetői. Tóth Tibort, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatóját hallják.
9: Ők részvénnyel nem jelennek meg a tőzsdén, ők csak mint befektetési szolgáltató csatlakoznak a tőzsdéhez, és mint ilyen hozzák a saját termékeiket, amiket szeretnének itt a magyar piacon is értékesíteni. Itt elsősorban ETF-ekről beszélünk, ami leképezi mondjuk a horvát piacot, vagy a szlovén piacot, vagy a román piacot, tehát magyar befektetők is hozzáférnek, vagy könnyebben hozzáférnek ezekhez a termékektől innentől, illetve nekik vannak olyan terveik is, hogy Magyarországon fejlesztenek új termékeket, új ETF-eket, például a magyar piacot leképező új ETF-et.
2: Időjárás jelentés.
6: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
2: Sporthírek a 94.2.
1: A labdarúgó világbajnokságon folytatódtak a 16-os döntők. Norvégia 2-1-re verte Elefánt Csontpart együttesét, Erling Haaland újra gólt lőtt és már 5 találatnál jár. A hajnali órában Franciaország simán 3-0-ra múlta felül Svédország együttesét, Kylian Mbappé 2 gólt szerzett, így már 6 gólos ezen a VB-n. Összességében pedig már 18 gólnál jár, így minden idők legeredményesebb francia játékosa. Heves vihar miatt egy órával elhalasztották az Ecuador és a társházigazda Mexikó mérkőzését. A később kezdődött meccset végül 2-0-ra nyerte Mexikó. A házigazdák még gólt sem kaptak az eddigi 4 találkozójukon. 40 év után nyertek újra mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban. Ecuador 10 emberrel fejezte be a meccset. Ronald Koeman lemondott a holland válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, mivel csapata már a kieséses szakasz első körében kiesett a labdarúgó világbajnokságon Marokkóval szemben. A szakember ráadásul az esetleges visszavonulására is utalt, megfogalmazása szerint az elmúlt néhány év ismét ráébresztette arra, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a futball.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: az Amerikai Egyesült Államok, ahol több mint 200 éve működik a képviseleti demokrácia, és ahol soha nem volt királyság vagy császárság. Az ígéret földje, hatalmas autók, végtelen utak, ízletes hamburgerek és cukrozott üdítők. Mustang, kóla, kőolaj. Az új világ legfrissebb hírei Martin Kovács Miklóstól.
1: 3 nap múlva július 4-e és 250. évfordulója lesz az Egyesült Államok megalakításának. Egyrészt hogy készülnek erre az ünnepségre, másrészt pedig az, hogy valaki az Egyesült Államokban született, és vajon amerikai állampolgára vagy sem, az hogy vetődhet fel egyáltalán, hogy másképp lesz majd?
2: Minden jót mindenkinek, és jó kérdések szokták mondani, hiszen tulajdonképpen ez a bizonyos állampolgársággal kapcsolatos ügy, ez azért jutott el a legfelsőbb bíróság szintjére, mert Donald Trump elnöki hivatalának elején rögtön egy elnöki rendeletet írt alá, amelyben a korábbi gyakorlatilag 150 éve érvényben lévő szokásokat igyekezett megkérdőjelezni, és egy csomó olyan esetet érvénytelennek nyilvánítani, amely eddig tökéletesen működött, vagyis hogy valaki, aki az Egyesült Államokban született, az automatikusan az Egyesült Államok állampolgára lett, még akkor is, hogyha a szülei nem rendelkeztek ezzel a kiváltsággal, ha szabad azt mondani. Szóval ez volt az elnöki rendelet, és ilyen formán egy hölgy, aki éppen menedékjog elbírálás alatt volt az Egyesült Államokban, és babát várt, elkezdett aggódni, hogy mi lesz vajon az ő gyermekével, ha megszületik, és elindult a bírósági eljárás, amely eljutott a legfelsőbb bíróság szintjére, és bár a legfelsőbb bíróság konzervatív többsége 6-3, ez az arány, általában és gyakran Donald Trump kedvére hozza meg döntéseit, de ebben az esetben ragaszkodtak a történelmi megoldásokhoz, és ilyen formán politikai értékelések szerint Donald Trump hatalmas vereséget szenvedett ebben az ügyben, szóval minden marad a régiben, és aki az Egyesült Államokban születik, az az Egyesült Államok állampolgára lesz. És nyilván, ahogy mondtad is, mindez összefügg azzal hangulatilag feltétlenül, hogy ez a nagyon régi alkotmányba rögzített jog az emberek számára, ez bizony egy olyan héten került védelemre, amely a 250. évfordulót ünnepli. Mindenfelé rengeteg módon ünneplik. Nagyon sokan megjegyzik, hogy sajnálatos módon Donald Trump ebben az esetben is igyekezett teljesen a saját képére formálni az ünnepségeket, mind Washingtonban, a szövetségi fővárosban, ahol hatalmas vásári látványosságokat igyekeztek létrehozni. Ezekkel kapcsolatban mindenfajta kétségek is vannak, több állam nem képviselteti magát hivatalosan, meg hát egy csomó minden van a levegőben, ami azt jelzi, hogy a nemzet hatalmas ünnepsége az ebben az esetben nem feltétlenül az egységes szemléletről és az egységes patriotizmusról szól, hanem továbbra is érvényes a megosztottság, amely ugye Donald Trump, illetve az őt pártolók, valamint az ezzel szemben másként gondolkodók között van. Úgyhogy igazából ez zajlik, de ugyanakkor a mi számunkra szerintem, úgy mondta, például mondjuk Európában, de a világ más részein is, rendkívül jó alkalom ez a 250. évforduló arra, hogy végig gondoljuk, hogy valójában ugye az Egyesült Államok története során mi minden indult az Egyesült Államokban, akár társadalmi jelentőségű új szakaszokról, új periódusokról beszélünk, akár olyan technológiai fejlődésekről, mondhatnánk forradalmakról, mint például az autógyártás, rádiózás, televíziózás, számítógépek, internet, GPS, mobiltelefonia, mesterséges intelligencia, űrkutatás, űrhajózás, a pénzügyi rendszer, a nemzetközi pénzügyi rendszer, és valószínűleg még lehetne sorolni, hogy ha tovább megyünk, a Hollywood, mint filmgyártás, a különböző szórakoztatóipari, a különböző fitnesshez kapcsolódó mozgalmak és olyan jelenségek, amelyek aztán globálisan végül is megváltoztatták a mindennapi életünket, és a mai napig hatással vannak ránk. Szóval érdemes belegondolni, hogy 250 év az ugye például mondjuk jelentős európai országok történetéhez képest csak egy töredék, mint ahogy harmadik Károly brit király nemrégiben az Egyesült Államokban viccesen megjegyezte, egy pillanat az ő számukra, de összességében az, ahogy 1776-ban ugye a függetlenségi nyilatkozattal az alapító atyák végül is elindítottak egy olyan folyamatot, amely vérben, mocsokban, ha szabad azt mondani, rengeteg társadalmi ellentmondással, rabszolgaság körüli ügyekkel, belső politikai feszültségekkel folyamatosan ugye küzdelmeket hozott, de ugyanakkor meg tényleg a nemzetközi szerep vállalása az Egyesült Államoknak, a háborúkban tanúsított magatartása, olykor dicsőséges, olykor egyáltalán nem dicsőséges magatartása, az mind-mind formálta az egész világ képét, és ugye a mai napig is az a helyzet, hogy az, ami ott történik, annak hatása van a mindennapjainkra.
1: Miklós, talán egy dolgot felejtettünk ki egyébként, az atombombát, ami 1945. augusztus 6-án örökre megváltoztatta az életünket. Tehát a japánok itt még inkább, de onnantól kezdve egy atomkorszakról beszélünk, és a nukleáris fegyverek elterjedéséről, és hát a nukleáris energia használata is tulajdonképpen az Egyesült Államokhoz köthető leginkább, még akkor is, hogyha az első ezzel kapcsolatos felfedezések, alapdolgok nem feltétlenül ott születtek meg először. Mennyire kell arra számítani, hogy azért ezt a 250. évfordulót egy picit vegyesen határozza meg az, hogy Donald Trump elnöki munkássága igencsak vegyes megítélésű nemzetközi szinten. Ugyanakkor azért ott van mégiscsak immár másodszor az elmúlt 100 évben egy labdarúgó világbajnokság, ami viszont jelenleg is zajlik, és hát persze a meccsek száma miatt is rekordlátogatottságú, de azért olyannyira nem rossz ez a VB, hát annál mindenképpen sokkal jobb, mint amilyen a katari hangulatú volt.
2: Hát feltétlenül ez a kategória érvényes. Ugye annak idején tudósítóként volt szerencsém az atlantai olimpián, aztán utána a 94-es labdarúgó VB-n ott részt venni, és bekukkantani akár a kulisszák mögé is, és azt kell mondanom, hogy azért, ha valamit meg akarnak rendezni az Egyesült Államokban, akkor az meg van rendezve, és ezt tapasztaljuk most is, tehát voltak éppen ezzel kapcsolódunk ahhoz a gondolatsorhoz, ami az előbb is elhangzott, hogy tulajdonképpen nagyon sok mindenben az Egyesült Államok a 250 év alatt példamutatóként jelentkezett, és valóban példát mutatott globálisan, meg utánzásaikból születtek nagyon sok felé akár új eredmények is. Tehát ilyen szempontból egy különleges szakasza az emberiség történetének az, ami ott történt, illetve ami ott történik, és mondjuk éppen ezért aggályos az sokak számára, hogy ennek a 250 éve, illetve hát az alkotmány maga nem 250 éve van érvényben, mert ugye később döntöttek róla, mint a függetlenségi nyilatkozat, hiszen még egy háborúban ki kellett vívni azért azt a jogot, amit deklaráltak a függetlenségi nyilatkozatban, de összességében az, ahogyan az Egyesült Államok ilyen formán egy meghatározott alkotmányban rögzített, kiegészítésekkel bővített módon szabályozta a társadalom működését és életét. Tehát, hogyha ezt a rendet valaki meg akarja bontani, mint ahogy Donald Trump folyamatosan erre törekszik, és mellesleg a legfelsőbb bíróság nem csak ellene szavaz, hanem az ő számára az elnöki hatalmát erősítő megoldásokat is megszavazza, nem is kevésszer. Hát akkor bizony sokan felteszik a kérdést, hogy vajon a következő időszakban mennyire lesz példamutató ez a dicsőséges pillanatokkal is tarkított történelmi Amerikai Egyesült Államok.
1: Hát meglátjuk, hogy lesz-e újabb 250 év, illetve hát mi már nem látjuk meg valószínűleg, de meglátjuk, hogy a következő évek egyáltalán hogyan alakulnak. Martin Kovács Miklós külgazdasági szakújságíróval beszélgetünk. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Minden jót mindenkinek!
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
5: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogányinduló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset miatt sávlezárásra kell készülni az Erzsébet híd budai lehajtóján a Hegyalja út előtt. Torlódás alakult ki az Asztúriától a Kossuth-Lajos utca Erzsébet híd útvonalon. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Farkas Renát, a BKK Info.
7: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Egy perc számolt 7:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, jövünk a legfrissebb hírekkel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
7: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Irán, az Egyesült Államok és Libanon közös munkacsoportot hoz létre a libanoni tűzszünet felügyeletére, jelentette be az iráni főtárgyaló.
8: Hozzátette, hogy Teherán a keretmegállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséig nem folytat újabb tárgyalásokat Washingtonnal. Továbbá megerősítette, Irán fenntartja a szuverenitás igényét a Hormuzi szoros felett, miközben a szankciók részleges feloldása nyomán jelentősen nőtt az iráni olajexport és az abból származó bevétel.
1: Pillantása a kőolaj árfolyamára, jelenleg a Brent típusú $73.30, míg az amerikai könnyolaj $69.84 jár. Donald Trump pénzügyi vagyonnyilatkozata szerint 2025-ben több mint $2.2 milliárd bevételre tett szert, főként kriptovalutás és digitális tokenes üzleteiből, amelyek több mint $1.4 milliárd hoztak.
8: Emellett jelentős bevétele származott ingatlan és golf érdekeltségeiből, valamint $86.5 millió kapott média cégek elleni perek egyességeiből. A Fehérház szerint mindez összhangban áll azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok a kriptoszektor vezető központjává váljon.
1: A kriptók piacán jelenleg $58.197 a bitcoin, az Ethereum pedig $1.560.21, 2-3%-os, sőt 4%-os visszaesés is van a fő kriptovalutáknál. 6 nappal a Venezuelát sújtó kettős földrengés után a nemzetközi mentőcsapatoknak több túlélőt is sikerült élve kimenteniük a romok alól.
8: A jordániai egységek egy 3 éves kisfiút, a szalvadori mentők egy 44 éves férfit, valamint egy kutyát, míg az ekvadori tűzoltók egy 12 éves gyereket hoztak a felszínre. Az ENSZ koordinációjában jelenleg 27 ország, több mint 2000 szakembere és 160 kereső kutyája dolgozik az északi partvidéken.
1: Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek szállítása 2029-ben kezdődik meg, jelentette be az ukrán elnök.
8: A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák, a gépek mellé pedig megfelelő felszerelés, műszaki segítségnyújtás, valamint a pilóták és a műszaki személyzet svédországi képzése is jár. Egy korábbi megállapodás keretében az első 16 Gripen repülőgépet már 2027 elején átadják az ukrán légierőnek.
1: Az extrém hőség kifeszítette a hazai energiahálózatot, estére 1000 euróra ugrott a megawattóránkénti ára már, ami úgy fordult elő, hogy nem volt elégséges az itthon megtermelt mennyiség, hanem importra szorult az ország.
8: A megnövekedett energiaigény kielégítésére lazításról döntött a gazdasági és energetikai miniszter a Paksi atomerőmű működtetésére. Az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogram vezetője szerint ez kockázatos lépés volt, ugyanis ökológiai szakértő bevonása nélkül határoztak arról, hogy a Duna vízhőmérsékletet tovább emelkedhet. Perger Andrást hallják.
9: Ugye ez a megemelt határ, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jogszabályban rögzített környezetvédelmi határértékre engedélyt ad a miniszter, hogy akkor azt meg kelljen betartani. Nem feltétlenül tűnik súlyosnak, de hogyha belegondolunk, hogy mostanában nagyon sokat hallottunk arról, hogy az akkumulátorgyárak mellett milyen értékeket mértek, milyen veszélyes vegyszerekkel, akkor az érthetővé válik talán, hogy a határérték az nem vízből van, az nem véletlenül van, hanem az valamit, valakit, a környezetet, az élővilágot, az embereket, ugye valamilyen negatív hatástól meg kell védeni, és azt mondja, hogy a jogszabályalkotó, hogy ez a határérték, ami e fölött van, az már veszélyesnek tartom. Gyakorlatilag nagyon felháborodnánk, hogyha a miniszter bármelyik a kormány megengedné, hogy bármelyik akkumulátor gyár mondjuk, vagy bármilyen más veszélyes üzem határérték felett bocsáthatna ki valamilyen veszélyes anyagot.
7: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.892 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 30,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.
8: A gyógyszergyár részvényei ugyan napközben nagyrészt pluszban voltak, a tegnapi napot végül 0,2%-os csökkenéssel 12.050 forinton zárta. A MOL 0,7%-kal erősödött 3.700 forintra, az OTP 0,9%-del nőtt 45.950 forintra. A Magyar Telekom 0,2%-os pluszban állt meg 2.650 forinton.
1: Emelkedésen zártak a főbb nyugat-európai indexek.
8: A londoni FTSE, a frankfurti DAX másfél, a milánói tőzsde pedig 1%-ot erősödött, Párizs és Madrid egyaránt 0,4%-os pluszban zárt.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
8: A Dow Jones 0,3%-kal nőtt, az S&P 500 0,8%-kal lett több, a technológiai Nasdaq 0,5%-kal emelkedett.
1: Ázsiában a japán tőzsde 0,9%-os pluszban jár, a hongkongi 0,6%-kal gyengül, Shanghai 0,5%-kal erősödik, India 0,3%-os mínuszban, a dél-koreai Kospi Index 1%-os erősödésben, míg a szingapúri tőzsde 0,7%-os mínuszban. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyben ma a Semmelweis nap miatt.
8: Holnap zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, a védőnői tanácsadók, valamint a gyógyszertárak többsége is. Nem holnap, hanem ez a mai napra vonatkozik. A folyamatos ellátás nyújtó szolgáltatók ügyeleti rend szerint működnek. A gyógyszerellátást ezen a napon 0-24 órás, az ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve az ügyeletes és készenléti patikák biztosítják. Mérgezés vagy annak gyanúja esetén az NNGK toxikológiai szolgálata hívható, általános egészségügyi kérdésekben pedig az egészségvonala 1812-es számon.
10: Időjárás jelentés.
8: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporokra. A csúcshőmérséklet ma 32 és 38 fok között alakul.
10: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft. Támogatásával.
1: Ahogy a reggeli órában a hírekben is mondtuk, 4000 dollár alá süllyedt az arany árfolyama, de vajon mi van a háttérben? Továbbra is nagyon-nagyon bíznak például a közel-keleti békében a felek, vagy a csökkenő olajár és az esetlegesen csökkenő inflációs kilátások okozzák mindezt? Kérdezem Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát az aranypiacán nincs új a nap alatt, javában zajlik egy korrekció az árfolyamban most már hetek és hónapok óta. Tegnap estig még 4000 dollár felett próbálta tartani magát a jegyzés a New York-i tőzsdei kereskedésben, de egyre előtlenebb képet festett a grafikon. A lefelé nyúlt az árfolyam görbe vége, úgyhogy egyre nyilvánvalóbbnak tűnt, hogy csak idő kérdése, hogy mikor esik be az unciánkénti jegyzés 4000 dollár alá. Ez ma reggelre megtörtént. Az éjszakai ázsiai kereskedési szakaszban negatív hangulatban nyitott a piac, és így most 3970 dollárt látunk ebben a pillanatban az árfolyam kijelzőn. Márpedig ez további áresést valószínűsít. A következő technikai támaszszint valahol 3500 dollár környékén lehet, tehát van még egy további bő 10%-os korrekciós potenciál az arany árfolyamában. A befektetői hangulatot elsősorban az amerikai jegybank várható kamat politikájának újraárazása határozza meg. A piac egyre nagyobb valószínűséggel számol azzal, hogy a növekvő infláció miatt a kamatszint az Egyesült Államokban hosszabb ideig magas maradhat, és ez jelentősen csökkentheti a kamatot nem fizető arany vonzerejét. A befektetők minden új amerikai makrogazdasági adatot, különösen az inflációs és a munkaerőpiaci statisztikákat a várható kamatpálya szempontjából értékelnek. Emiatt a következő időszakban a nemesfi márfolyama érzékenyen reagálhat minden olyan hírre, amely hatással lehet az amerikai jegybank monetáris politikájára. Hát ez a kamat téma annyira rátelepszik jelenleg az arany piacára, hogy emellett se a geopolitikai bizonytalanságok, se az olajár, se a világgazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmak nem tudják ellensúlyozni a monetáris politika hatását, úgyhogy az arany biztonságos menedékeszköz szerepe most átmenetileg háttérbe szorul. Ez nagyon jól érzékelhető a kereslet alakulásán is, a befektetői kereslet, legyen szó intézményekről és magánszemélyekről, messze elmarad az év első hónapjaiban tapasztalttól. Sokan kivárnak jelenleg, főleg azok a spekulatív befektetők, akik rövid távú árfolyam nyereség reményében léphetnének be a piacra. Egyedül a jegybanki vásárlásokról lehet elmondani, hogy ott kitart még a vételi kedv. A jegybankok természetesen egy egészen más hosszú távú stratégiai célt követnek az aranyvásárlásaikkal, mint a spekulatív befektetők, és hát a jegybankoknak nem remeg a keze, ők pont, hogy kihasználják az alacsony árszintet a kedvező áron történő bevásárlásra.
1: Mindeközben egyébként azért 1,14 közelébe jön le az euró-dollárral szembeni árfolyama. Összességében az aranynak a relatív ára azzal, hogy a dollár erősödik, azért nem olyan mértékű csökkenést szenved el, mint hogy elsőre gondolná az ember? Tehát maga attól, hogy a dollár erősebb és erősebb szinteket üt meg, azért relatíve ez még nem akkora veszteség más devizában jegyzett befektetőknek.
2: Való igaz, hogy a devizával való korrekció az némileg mérsékli ezt az utóbbi hónapokban zajlott árfolyamkorrekciót, de azért minden devizában jelentős visszaesést tapasztalunk az arany árfolyamában, úgyhogy nincs mit szépíteni ezen. Egy spekulatív túlfűtöttség volt az év első hónapjában a piacon. A befektetők realizálják ezt a spekulatív hasznot, mások most meg menekülnek az aranyból félve attól, hogy további áresés lehetséges. Tehát ez egy önmagát gerjesztő folyamat jelenleg, ez az aktuális korrekció az árfolyamban. Úgyhogy az irracionálisba hajló korrekció jelenleg, de hát a piac ilyen, tehát irracionálisan tud emelkedni, meg visszaesni is irracionálisan tud.
1: Összességében, hogyha a teljes éves teljesítményét nézzük, ami ideig történt, akkor a hatalmas nagy erősödésből gyakorlatilag mínuszba ment, tehát hogyha az évelei nyitó árakat nézzük, vagy mondjuk egy éves szintű ármozgást?
2: Igen, hát egy első fél éves mérleget lehet vonni most az aranypiacán. 4300 dollárról indította az árfolyam az évet. 4300 dollárt kellett fizetni unciánként a tőzsdei kereskedésben. Fölment az árfolyam 5500 dollárig január végére, sőt 5500 dollár fölé, tehát egy 25%-os profit mutatkozott mindössze egy hónap leforgása alatt, és ez volt aztán a top, a csúcs. Ettől kezdve több hullámban érkezett a korrekció a piacon, jelenleg 4000 dollár alatt vagyunk nem sokkal, tehát most már az évelejéhez viszonyítva közel mínusz 10%, a plusz 25%-ból lett mínusz 10%, mindösszesen a csúcsról számítva már gyakorlatilag 30% feletti mínuszban van a piac.
1: Schmidt Kálmánt, az aranypiac.hu Kft. Ügyvezetőit hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt. Jó napot és jó munkát önnek. Viszonthallásra.
2: Köszönöm én is. Viszonthallásra.
0: Néhány perc az aranypiacról, az Aranypiac Kft.

0: Al-Ahdadi francia kiadásból fordította, de annak megjelenése, ahogy erről beszámolt, az Iránban fennálló különleges körülmények miatt kissé késett, és a regény végül idén nyáron jelent meg, a Nashr Erno Irán egyik legrégebbi és legkiválóbb kiadójának gondozásában. A fordítás alapvetően nehéz, kimerítő és igényes feladat, nem könnyű egy mű pontos jelentését és lényegét egy másik nyelven átadni, ezt nyilatkozta a perzsa fordító. Főleg a nevek helyes kiejtésének visszaadása okozott neki kihívást. Számára a mű témája a döntő. Egy könyvnek olyan üzenetet kell hordoznia, amely a mai Iránban is fontos, és ami még lényegesebb, hogy tükröznie kell saját aggodalmaimat. Az irodalom és a könyvek sok iráni számára jelentettek menedéket. A Fehér Király perzsa kiadásának megjelenéséről pedig Dragomán György a napokban a Facebookon posztolt. Mérhetetlenül hálás vagyok a munkájáért, írta Abul Fazl Al-Ahdadiról. Mióta a Fehér Király 20 éve nekivágott a világnak, rengeteg ajándékot kaptam a könyvemtől. Eljutottam finn eperföldekre, belga csoki manufaktúrába, tajvani tea ültetvényekre. Érkeztek a szöveg miatt látogatóim Brazíliából és a Holland Antillákról. Rengeteg barátságot kötöttem olvasókkal, szerkesztőkkel, irodalomszervezőkkel, fordítókkal, kiadókkal. Lenyűgöző látni, hogy milyen messze el tud jutni a történet, és hogy köt össze egymással ismeretlen embereket, mesélte az író.
1: Ez a Reggeli Monitor. I'm wide awake.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, nehéz az előrejutás a Hősök terétől. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt lezárták a belső sávot. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szélkálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Egyirányúsították a 11. kerületben a Barázda utcát a Szerényi úttól az Aliz utcáig közműépítés miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Nem voltak meglepetések az esti, illetve a magyar idő szerinti hajnali órákban megrendezett labdarúgó VB 16-os döntőkön. Végül Norvégia 2-1-re bedalálta a nagyon szimpatikus elefántcsontpart együttesét, a norvégok jutottak tovább. Aztán hajnalban Franciaország simán verte 3-0-ra Svédországot, Kylian Mbappé újabb 2 gólt lőtt, már 6 gólnál jár az idei VB-n, és nem elesleg ő lett minden idők legeredményesebb francia játékosa. A Mexikó-Ekvádor meccsen pedig sima 2-0-as mexikói győzelem, az ekvádoriak 10 emberrel fejezték be a találkozót, de lehettek volna a végén 9-en vagy 8-an is, annyira brutális pankrátor meccsé fajult a vége. A ma este 6 órától már egyébként újabb találkozót rendeznek. Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal játszik majd. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Irán, az Egyesült Államok és Libanon közös munkacsoportot hoz létre a libanoni tűzszünet felügyeletére, jelentette be az iráni főtárgyaló.
5: Hozzátette, hogy Teherán a keret megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséig nem folytat újabb tárgyalásokat Washingtonnal, továbbá megerősítette, Irán fenntartja szuverenitási igényét a Hormuzi szoros felett, miközben a szankciók részleges feloldása nyomán jelentősen nőtt az iráni olajexport és az abból származó bevétel.
4: Hat nappal a venezuelán sújtó kettős földrengés után a nemzetközi mentőcsapatoknak több túlélőt is sikerült élve kimenteniük a romok alól.
5: A jordániai egységek egy 3 éves kisfiút, a salvadori mentők egy 44 éves férfit, valamint egy kutyát, míg az ekvádori tűzoltók egy 12 éves gyereket hoztak a felszínre. Az ENSZ koordinációjában jelenleg 27 ország, több mint 2000 szakembere és 160 keresőkutyája dolgozik a legsúlyosabban érintett északi partvidéken.
4: Súlyos élelmiszer és szállás hiány alakult ki Venezuelában a 6 nappal ezelőtti kettős földrengés után, közölte az ENSZ. A halálos áldozatok száma 1943-ra, a sérülteké 10571-re emelkedett, és mintegy 50 000 embert keresnek még.
5: A NASA adatai alapján közel 59 000 épület dőlt romba vagy rongálódott meg, a legsúlyosabban érintett La Guaira államban pedig teljesen összeomlottak a közszolgáltatások, miközben a WHO a vízhálózat sérülései miatt súlyos járványveszélyre figyelmeztet. A mentési munkálatokat heves esőzések és utórengések nehezítik, de a helyszínen már 27 ország több mint 2000 szakembere dolgozik a túlélők felkutatásán, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a katasztrófa sújtotta országnak szánt humanitárius támogatást.
4: Az ukrán hadsereg felkészül egy esetleges új észak felőli orosz offenzívára, amely a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az oroszországi Briansk régióból indulhat a Csernyihivi terület ellen. Ezt Alekszandr Szirszki ukrán főparancsnok közölte egy interjúban.
5: A tábornok szerint a támadás célja nem Kijev bevétele, hanem az ukrán tartalékok elvonása és a frontvonal megnyújtása lenne. Szirszki mind a Fehér Oroszország felőli csapást, mind Minszk közvetlen háborús részvételét valószínűtlennek tartja, bár az ukrán erők ezzel a lehetőséggel is számolnak. A főparancsnok hozzátette, hogy az orosz csapatok kimerülőben vannak, a frontvonalbeli aktivitásuk mintegy 30%-kal csökkent, miközben Ukrajna sikeresen folytatja a távolsági csapásméréseket az orosz olajipari célpontok ellen.
4: Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek szállítása 2029-ben kezdődik meg, jelentette be az ukrán elnök.
5: A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák, a gépek mellé pedig megfelelő felszerelés, műszaki segítségnyújtás, valamint a pilóták és a műszaki személyzet svédországi képzése is jár. Egy korábbi megállapodás keretében az első 16 Gripen repülőgépet már 2027 elején átadják az ukrán légierőnek.
4: Szerbia jövő év márciusától a tervek szerint visszaállítja a sorkatonai szolgálatot, a 75 napos kiképzés a 30 év alatti férfiakat érinti majd.
5: Sokra nem elegendő, de az alapfegyver használat és a szakasz és század szintű együttműködés azért ennyi idő alatt is elsajátítható. A szerbek újabban kínai, izraeli és francia fegyvereket vesznek. Nem az orosz-ukrán háború kiszélesedésétől félnek azonban, hanem a horvátoktól, az albánoktól és a koszovóiaktól tartanak. Varga Szilvesztert a balk.hu főszerkesztőjét hallják.
6: A tervek szerint 75 napos katonai szolgálatról lesz szó, ez egy alapkiképzést jelent, ami elég is, meg nem is arra, hogy az embereket fölkészítsék, viszont arra mindenképpen elegendő lesz, hogy a 75 nap letöltése után katonai beosztást, tehát tartalékos beosztást kapjanak azok, akik letöltötték a katonai szolgálatot.
4: Együttműködési megállapodást kötött az Eurojust és Irak igazságügyi tanácsa.
5: A hágai székhelyi uniós igazságügyi együttműködési hivatal szerint a cél a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni fellépés erősítése. A megállapodás keretet ad a stratégiai együttműködésnek és az információcserének az uniós ügynökség és az iraki hatóságok között. Különösen az iszlám állam által elkövetett bűncselekmények, valamint a külföldi terrorista harcosokat érintő ügyek kivizsgálását segítheti. A dokumentum a nyomozásokhoz kapcsolódó információk és bizonyítékok elérését is megkönnyíti.
4: Bevezették a budapesti értéktőzsdére az Intercapital ETF-jeit, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapjait.
5: A horvát befektetési cégnek több mint 15 000 ügyfele van Horvátországban, Szlovéniában és Romániában, Mostantól pedig a budapesti értéktőzsdén is elérhetők az Intercapital ETF befektetési lehetőségei, de más termékei is. A horvát befektetési szolgáltató révén a régiós tőzsdei piac jobban elérhető lesz a magyarok számára, de akár a budapesti parketten jegyzett részvényeket is könnyebben tudják majd megvásárolni a szomszédos országok befektetői. Tóth Tibort, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatóját hallják.
7: Ők részvénnyel nem jelennek meg a tőzsdén, ők csak mint befektetési szolgáltató csatlakoznak a tőzsdéhez, és mint ilyen hozzák a saját termékeiket, amiket szeretnének itt a magyar piacon is értékesíteni. Itt elsősorban ETF-ekről beszélünk, ami leképezi mondjuk a horvát piacot, vagy a szlovén piacot, vagy a román piacot, tehát magyar befektetők is hozzáférnek, vagy könnyebben hozzáférnek ezekhez a termékektől innentől, illetve nekik vannak olyan terveik is, hogy Magyarországon fejlesztenek új termékeket, új ETF-eket, például a magyar piacot leképező új ETF-et.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedéssel 139.892 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 30,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.
5: A gyógyszergyár részvényei ugyan napközben nagyrészt pluszban voltak, a tegnapi napot végül 0,2%-os csökkenéssel 12.050 forinton zárta. A MOL 0,7%-kal erősödött 3.700 forintra, az OTP 0,9%-del nőtt 45.950 forintra, a Magyar Telekom pedig 0,2%-os pluszban zárt 2.650 forinton.
4: 356 forint 10 fillére az euró, a dollár 312 forint 20, a svájci frank 385,80, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1408. Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek.
5: A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 1/2, a milánói tőzsde pedig 1%-ot erősödött, Párizs és Madrid egyaránt 0,4%-os pluszban zárt.
4: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
5: A Dow Jones 3/10, az S&P 500 8/10, a Nasdaq 1,5%-kal emelkedett.
4: Kísérleti jelleggel bővül a Balaton 24 napi jegy érvényessége a nyári főszezonban.
5: Július 1 és augusztus 30 között a jeggyel már a siófoki és a balatonfüredi helyi autóbuszjáratokon is lehet utazni. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a cél az, hogy a nyaralók egyetlen jeggyel használhassák a vonatokat, a helyközi, illetve a helyi buszokat is a Balaton térségében. A próbaüzem a két legnagyobb helyi közlekedési hálózattal rendelkező balatoni városban indul. A tapasztalatok alapján a rendszert később más településekre is kiterjeszthetik.
4: Pest vármegyében több településen is vízellátási zavarokat okozott a hőség és a megugró fogyasztás.
5: A Dunamenti regionális vízműszolgáltatási területén az átlagoshoz képest 55%-kal nőtt az ivóvízfogyasztás, Szadán, Veresegyházon és Erdőskertesen pedig a rendszer már nem tudott mindenhol folyamatos ellátást biztosítani. A Magyar Mérnöki Kamara szerint a hasonló helyzetek megelőzéséhez nem csak rövidtávú korlátozásokra, hanem hosszú távú vízmegtartási fejlesztésekre is szükség van.
0: Időjárás jelentés.
5: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A labdarúgó világbajnokságon folytatódtak a 16-os döntők. Norvégia 2-1-re verte Elefánt csontpart együttesét, Erling Haaland újra gólt lőtt, már 5 találatnál jár. A hajnali órában Franciaország simán 3-0-ra múlta felül Svédországot, Kylian Mbappé 2 gólt lőtt, így 6 gólos már ezen a VB-n, összességében pedig már 18 gólnál jár, így minden idők legeredményesebb francia játékosa. Heves vihar miatt egy órával elhalasztották Ecuador és a társházigazda Mexikó mérkőzését, a később kezdődő találkozót 2-0-ra nyerte Mexikó, a házigazdák még gólt sem kaptak az eddigi 4 találkozójukon, 40 év után nyertek újra mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban, Ecuador 10 emberrel fejezte be a meccset. Ronald Koeman lemondott a holland válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, mivel csapata már a kieséses szakasz első körében kiesett a VB-ről Marokkóval szemben. A szakember ráadásul az esetleges visszavonulására is utalt, megfogalmazása szerint az elmúlt néhány év ismét ráébresztette arra, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a futball.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: 4:09, jó reggelt kívánok! Kitúrta a kukoricát a földeken a meleget jobban bíró napraforgó, bár ezt a 40 fokot az se bírja. Felére csökkent a kukorica termőterülete idehaza, a helyettesítőnek szánt napraforgó pedig gyakorlatilag elégette az elmúlt napokban tapasztalt hőségben. Válságos helyzetbe került a hazai kukorica termesztés, a növény termőterülete egyre északabbra húzódik, most már inkább a lengyel agrárium profitál a klímaváltozásból. A Gaboratermesztők Országos Szövetségének elnöke Petőházi Tamás úgy véli, hogy a magyar mezőgazdaság jövője a cirok vagy a facélia termesztésében keresendő. Egyelőre a napraforgóval is érdemes tovább próbálkozni, így látja a szakember Somodi Evelin interjúja.
2: A mezőgazdaság szempontjából hát rendi szó lett az asszály, mert hogy nagyon meghatározza az adatokat, a számokat, hogy milyen termelési mennyiségekről beszélhetünk. Most egészen konkrétan a kukoricáról kellene beszélnünk, hiszen a napokban itt van ez a hőkupola jelenség, egyébként is súlyosan asszályos időszak áll fenn hónapok óta, és hát a kukorica pedig különösen érzékeny időszakban kapta nyakába ezt a rendkívüli meleget, miközben ugye a hozamok sorsa még kérdéses. Önök hogyan látják most összességében egyrészt a csemege, illetve a takarmány kukorica termelést? Van-e különbség például itt az aszályos helyzet közben, hogy milyen termelési kilátásaik vannak?
3: Kicsit, ha tovább előrébb mehetek, ugye 2022-től van ez az aszályos idő, tehát a gyakori aszályos idő 2022-től van, akkor volt egy nagy történelmi aszály. Azt kell tudni, hogy Magyarországon az 1990-es évektől olyan 1.200.000 hektáron termesztettünk kukoricát. Az a legnagyobb területen termesztett növény Magyarországon volt, körülbelül 30 éven keresztül, és most ugye 2022 óta 22-ben, 24, 25, 26-ban volt aszály, és pont azokban az időpontokban volt aszály, olyan időszakokban, amikor nem jó a kukoricának. Ennek következtében a termelők váltottak a kukoricán, és a 1.200.000 helyett most az idén már csak 590.000 hektáron termesztünk kukoricát, tehát gyakorlatilag az éghajlatváltozás, klímaváltozás következtében lecsökkent a kukoricának a termesztési biztonsága Magyarországon. Ez nem csak nálunk van így, hanem az egész északi féltekén. Azt lehet mondani, hogy tőlünk északabbra húzódott a kukoricának az optimális vetészónája, és gyakorlatilag most azt látjuk, hogy Lengyelországban pedig dinamikusan nő a kukoricának a vetés területe, ugye mi nálunk csökken, Lengyelországban pedig nő. Úgyhogy ezt kell látni, hogy egy ilyen átrendeződés van az északi féltekén, itt a növények termesztésében, és hát sajnos a kukorica nálunk ugye az elszenvedő oldalon van.
2: A felvezetőben említettem, hogy lehet-e különbség ugye a csemege meg a takarmány kukorica között. A csemegéről olvastam, hogy ott nagyjából a vetésterület lefeleződött. Mi a helyzet a takarmánnyal, illetve vannak ugye ezek a hibrid típusok, ez jelenthet-e bármiben segítséget a gazdáknak?
3: Ugye a csemeget a kukorica termesztésre Magyarország első-második legnagyobb területtel rendelkezett Európában. Ugye ez nagyon intenzív növény, ezt általában csak öntözött körülmények között lehet termeltük az elmúlt évtizedben már, és sajnos ugye itt is az időjárás nem kedvező, ezért hát az árak se voltak kedvezőek a kukoricánál, ezért gyakorlatilag a csemege kukorica termesztés is följebb húzódott Magyarországról, úgyhogy ez a jelenséget látjuk ott is, de ugye a takarmány kukorica az teljesen más, mint a csemege kukorica. A hibrid kukorica pedig, az pedig a vetőmag előállítást jelenti. Európában ebben nagyon elő voltunk, a világon is a hatodik legnagyobb vetőmag előállítók voltunk régebben, de hát ugye ezt is sújtja egy kicsit a klímaváltozás, és a 25-30 ezer hektárról olyan 10 ezer hektárra csökkent le a hibrid kukorica előállítás Magyarországon.
2: Azok a gazdák, akik eddig úgymond a kukorica valamelyes területén tevékenykedtek, ez jelentette a megélhetésüket, számukra most milyen kilátások lehetségesek? Lehet-e bármilyen fejlesztéssel még egy kicsit elnyújtani a termelési időszakokat, lehetőségeket, vagy át kell állni esetleg más növényekre?
3: Ugye a legkézenfekvő dolog ez mindenkinek, tehát lehet azt is mondani, hogy egy ilyen globális kihívás ez a klímaváltozás és éghajlatváltozás, de ugye egyedi megoldásokat, tehát minden termelőnek magának kell meghozni a döntéseket. Ugye Magyarországon kézenfekvő megoldásnak tűnt az, hogy a napraforgót termesztenek ezek a kollégák a kukorica helyett, és a napraforgó például rekordmagasságra 780 ezer hektárra növekedett a vetésterülete, tehát azt jelenti, hogy nagyon sok helyen kollégák kukorica helyett már napraforgót termesztenek, tehát sajnos az országban olyan rész, mondjuk Csongrád-Csanád megye, ahol 2025-ben 1,6 tonna volt a megyei átlag csak, tehát gyakorlatilag ott nem lehet azt mondani, hogy napraforgó ki tudná váltani a kukoricatermesztést, ezért ilyen egyéb alternatív növényeket kell keresni, mint a cirok, őszi borsó, olajretek, facélia, különböző növények vannak, és ugye ezeknek a termesztését tanuljuk most meg mi termelők, mert ugye eddig kukoricát termesztünk, és elhanyagoltuk az alternatív növényeket.
2: Itt megállnék egy picit a napraforgónál. Azért, hogyha sokan át is tértek erre, most azt lehet látni az országban, hogy mintha a napraforgók sem éreznék annyira jól magukat ebben az időjárásban. Ez most egy ideiglenes helyzet lehet, vagy itt a kollégákkal, amiket láttunk, néhány termőföld, azok esetleg kivételek voltak?
3: Hát sajnos igen, ez a 38-40 fok, ez nem tesz jót a napraforgóknak sem. Tehát a napraforgó jobban bírja az aszályt, mint a kukorica, de víz nélkül sem a napraforgó, semmilyen növény élet nem tud működni. Úgyhogy sajnos akkor napraforgókkal is komoly károk fognak keletkezni ezekben az asszály 38-40 fokokban. Reméljük minél gyorsabban véget érnek ezek, mert a napraforgó táblák is tökre tudnak menni. Egyébként egy érdekességet hagy mondjak a kedves rádióhallgatóknak. Most ilyenkor a napraforgók és a kukoricák levélfelületén 85-90 fokokat mérünk. Tehát a levegő hőmérséklete az ugye mondjuk 40 fok, a levélfelületén, a napraforgó levélfelületén pedig 85 fok van.
2: Gyakorlatilag elég akkor?
3: Igen, hát gyakorlatilag a növény már ezt a mértékű hőstressz nem bírja, ugye ezt mi összefoglaló néven abiotikus stresszeknek hívjuk, ami környezet, külső környezeti hatásokat néjük. Ez gyakorlatilag olyan, mint hogyha egy langyos sütőbe betennénk, tehát gyakorlatilag szétéget, vagy szétszárítja, szétégeti a növény.
2: De akkor mégis mi lehet a mögött a logika, csak így a hétköznapi ember is megértse, meg én is, hogy akkor mégis sokan átállnak a napraforgóra, hogyha ennyire nehezen bírja ezt a nagy hőmérsékletet?
3: Nem számítottunk arra, hogy ekkora hőhullám fog jönni, azért egy 30-35 fokot a napraforgó tartósan bír egyébként, tehát jó időben jó el van vetve és elég jó állapotban van, de sajnos ezek a 40 fokokat ők sem nagyon bírják, de hát ugye várjuk, hogy a véget érjen az asszály, és akkor majd ősszel megpróbálunk, hogy felmérni. Vannak egyébként összehasonlító kísérletek, a mi szövetségünk, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége, a Vetőmag Szövetség és Terméktanács és a Nemzeti Agrárgazdaság Kamara is vetettünk el napraforgó kísérleteket közösen, amiben megnézzük, hogy ezt a klímát melyik napraforgók bírják jobban, és hogyha meg lesznek ezek az információk, akkor ezzel már a következő évben könnyebb lesz a kollégáinknak.
2: A kukoricának a visszaszorulás egyébként gazdasági értelemben mekkora kiesést jelenthet? Például exportáltunk ebből jelentősebb mennyiségben, és ugyanitt jön a kérdés, hogy most jöhet-e import Magyarországra?
3: Gyakorlatilag a kukoricából azt lehet mondani, hogy 7-8-9 millió tonnákat termeltünk, egy 4-4,5 millió tonna volt a belső felhasználásunk, és hát egy jobb időszakokban 3,5-4 millió tonna kukorica exportunk volt. Ugye kedvező helyzetben voltunk, mert az Európai Unió nettó kukorica importőr, tehát az Európai Uniónak mindenféleképpen kukoricát kell venni, és ugye kézenfekvő volt, hogy mondjuk Magyarországról az Európai Unión belülről vásárolják meg ennek az importnak egy részét. Hát sajnos itt az export árulapok nagyjából megszűntek, és ugye a környező EU-s országokból, mert ugye a jogszabály tiltja, hogy Ukrajnából lehessen hozni kukoricát, a környező EU-s országokból lehet vásárolni kukoricát.
2: Az árakra egyébként milyen befolyással van az, hogy gyakorlatilag lefeleződött most itthon az állomány?
3: Magyarországon mindig a gabona árakat a nemzetközi árak határozzák meg. Jelenleg a nemzetközi árak még nyomottak, most indulnak fölfelé, csak az kell, ugye itt a fő mozgató dolog, ugye a dél-amerikai El Niño jelenség, ez a szuper El Niño, ami ugyanolyan hőstressz, mint ami nálunk van, csak ugye az úgy néz ki, hogy 2027 februáráig ki fog tartani Dél-Amerikába. Ez valószínűleg a nemzetközi árakat emelni fogja. Bízunk benne, hogy előbb-utóbb nálunk is eljön az áremelkedés, de ugye azt is kell látni, hogy jelenleg nagyon kedvezőtlen az, hogy az elmúlt hónapokban a forint megerősödött, tehát 380 forint helyett 350 forint az euró, tehát egy 7-8 ezer forinttal kevesebbet kapunk egy tonna export gabonáért, mint például az előző évben.
2: A csemege kukoricára áttérve, itt akár a bolti árakat, hogyha megtekintjük, erről lehet becsléseket mondani, hogy a csökkent termelés ide begyűrűzhet, áremelkedést okozhat egyébként?
3: Én azt gondolom, hogy elsődlegesen az exportpiacok határozzák meg a kukorica árának. Hogyha importra fogunk szorulni, akkor az import árak is nagy befolyásra lesznek, plusz az importnak a szállítási költsége is hozzárakódik az árhoz, tehát az is egy áremelő hatású lehet.
2: Még egy ilyen kitekintő kérdésem lenne, itt a végére említette a cirok, illetve a facéliát, mint alternatívákat, amikre érdemes lehet áttérni. Mennyiben alakítanál egyébként a gazdaságunkat, miben hasznosulhatnak ezek a termények? Hogyan kéne elképzelni ezt a mezőgazdasági összetettséget, amiben már ezek hangsúlyosabbak?
3: Én azt gondolom, hogy ezek az alternatív növényeknek a piac igénye, hogy növekszik, úgy fognak úgy a termelők átállni ezeknek a növények termesztésére. Már látjuk, hogy például a cirok az egy évtizeddel ezelőtthöz képest sokkal nagyobb területen van Magyarországon. Nagyon sok takarmánykeverő használja a cirkot takarmányokra. Ugye egy zárójelbe lehet mondani, hogy a humán étkezésben is a cirok gluténmentessége miatt fel fog jönni. Ugye ugyanez a helyzet az őszi borsóval, hogy nagyon sok helyen ugye takarmány, de a humán étkezési felhasználása is jelentős, és jelentősebb lehet ugye itt a reformétkezések kapcsán. Úgyhogy ezekre nekünk termelőknek nyitottaknak kell lenni, és hogyha piaci lehetőség van, akkor élnünk kell vele, és megpróbálni a gazdaságainkat stabilizálni.
1: Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnökét hallották. Egy érdekesség, hogy a forint már ami az erősödést illeti az elmúlt hetekben, hónapokban, sőt, hát gyakorlatilag az első fél éves teljesítményt nézve, a bronzérmet szerezte meg, hogy ilyen VB-sen fogalmazunk, mert hogy a forintnál is jobban tudott erősödni a brazil real és a kolumbiai peso. Mindettől függetlenül a januárt 380 forinton kezdtük az euróval szemben, volt 350 alatt is, jelen pillanatban 356 forint 20 félért kell adni az euróért. 8 óra 28 perc van, 2 perc múlva fél 9-kor jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en.
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál. Sávlezárásra kell készülni. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, lelassult a haladás a Városligeti fasortól. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot zárták le. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Fogarasi útnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebb információkkal a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Irán, az Egyesült Államok és Libanon közös munkacsoportot hoz létre a libanoni tűzszünet felügyeletére, jelentette be az iráni főtárgyaló.
2: Hozzátette, hogy Teherán a keret megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséig nem folytat újabb tárgyalásokat Washingtonnal, továbbá megerősítette, hogy Irán fenntartja szuverenitási igényét a Hormuzi szoros felett, miközben a szankciók részleges feloldása nyomán jelentősen nőtt az iráni olajexport és az abból származó bevétel is.
1: Donald Trump pénzügyi vagyonnyilatkozata szerint 2025-ben több mint 2,2 milliárd dollár bevételre tett szert, főként kriptovalutás és digitális tokenes üzleteiből, amelyek több mint 1,4 milliárd dollárt hoztak számára.
2: Emellett jelentős bevétele származott ingatlan és golf érdekeltségeiből, valamint 86,5 millió dollárt kapott médiacégek elleni perek egyességeiből. A Fehérház szerint mindez összhangban áll azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok a kriptoszektor vezető központjává váljon, írja a Washington Post.
1: Az ukrán hadsereg felkészül egy esetleges új északfelüli orosz offenzívára, amely a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az oroszországi Brjansk régióból indulhat a Csernyihivi terület ellen. Ezt Alekszandr Szirszki ukrán főparancsnok közölte egy interjúban.
2: A tábornok szerint a támadás célja nem Kijev bevétele, hanem az ukrán tartalék elvonása és a frontvonal megnyújtása lenne. Szirszki mind a Fehér Oroszország felőli csapást, mind Minszk közvetlen háborús részvételét valószínűtlennek tartja, bár az ukrán erők ezzel a lehetőséggel is számolnak. A főparancsnok hozzátette, hogy az orosz csapatok kimerülőben vannak, a frontvonalbeli aktivitásuk mintegy 30%-kal csökkent, miközben Ukrajna sikeresen folytatja a távolsági csapásméréseket az orosz olajipari célpontok ellen.
1: Közben Oroszország lezárt több vasúti határátkelőt Finnország, Észtország és Lettország felé, amiről a szomszédos országokat is értesítette, ezt a lépést egyébként az oroszok nem indokolták. Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítása 2029-ben kezdődik meg, jelentette be az ukrán elnök.
2: A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák, a gépek mellé pedig megfelelő felszerelés, műszaki segítségnyújtás, valamint a pilóták és a műszaki személyzet svédországi képzése is jár. Egy korábbi megállapodás keretében az első 16 Gripen repülőgépet már 2027 elején átadják az ukrán légierőnek.
1: Oroszország már a Viradóra egy Iskander M ballisztikus rakétával, egy H-59-es légi indítású rakétával és 151 drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légvédelem egy H-59-es rakéta és 130 drón hatástalanításáról számolt be, ugyanakkor 16 helyszínen 17 dróncsapást jegyeztek fel, és 4 helyen dróntörmelék hullott a földre. Egyelőre sérültekről, áldozatokról nincs beszámoló, illetve arról sem, hogy az ukrán erők milyen támadást hajtottak végre az oroszokkal szemben. A mérések történetének legmelegebb júniusát regisztrálták a világ óceánjain, a 21 Celsius fokos átlaghőmérsékleti csúcs ezentúl a legfrissebb.
2: A szakértők szerint a globális felmelegedés, valamint az El Niño jelenség miatt további rekordok várhatók. Az év eleje óta az óceánok 82%-án tapasztaltak tengeri hőhullámokat, a leghevesebb felmelegedést a Csendes-óceánon és a Földközi-tengeren mérve. A tartós tengeri hőség súlyosan veszélyezteti a vízi élővilágot, a tengerszint emelkedése és a légkörbe jutó energia pedig világszerte felerősíti az extrém viharokat, ciklonokat és esőzéseket.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os emelkedéssel 139.892 ponton új történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 30,7 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek.
2: A gyógyszergyár részvényei ugyan napközben nagyrészt pluszban voltak, a tegnapi napot végül 0,2%-os csökkenéssel 12.050 forinton zárta. A MOL 0,7%-kal erősödött 3.700 forintra, az OTP 0,9%-kal nőtt 45.950 forintra. A Magyar Telekom 0,2%-os pluszban 2.650 forinton fejezte be.
1: Emelkedéssel zártak a főbb nyugat-európai indexek.
2: A londoni FTSE 0,1, a frankfurti DAX 1,5, a milánói tőzsde 1%-ot erősödött, Párizs és Madrid egyaránt 0,4%-os pluszban zárt.
1: Emelkedéssel zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A Dow Jones 0,3, az S&P 500 0,8, a Nasdaq 1,5%-kal emelkedett.
1: Mától kizárólag mobiltelefonon keresztül lehet fizetni a parkolásért Budapesten, így mintegy 3300 parkoló automatát szerelnek le az utcákról, amelyeket QR-kóddal ellátott információs táblák váltanak fel.
2: A változással egy időben jelentősen megemelkedtek a zónadíjak is, zónától függően 300 és 800 forint közötti óradíjakra. Drágultak a P plusz R parkolók is, valamint megszűnt a havi nappali bérlet. Emellett ma éjszakától a közösségi közlekedés is átalakul. Egy új, nagyobb lefedettséget és gyorsabb eljutást biztosító éjszakai járatrendszer lép életbe a fővárosban és az agglomerációban.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 8 óra 40 perc van, Szerbia fegyverkezik, és jövő év márciusától a tervek szerint visszaállítja a sorkatonai szolgálatot. A 75 napos kiképzés a 30 év alatti férfiakat érinti majd. Sokra nem elegendő, de az alapfegyver használat és a szakasz és századszintű együttműködés azért ennyi idő alatt is elsajátítható. A szerbek egyébként nem az orosz-ukrán háború kiszélesedésétől félnek, hanem a Balkánon tartanak a horvátoktól, az albánoktól és a koszovóiaktól. Szerbiában a következő hónapokat nem csak ez határozza meg, hanem az is, hogy ki lesz az új elnök, és vajon kinyeri majd a következő választásokat. Varga Szilveszterrel, a balk.hu főszerkesztőjével beszélgettem.
2: Stílszerűen egy katonai repülőtéren jelentette be Alekszandr Vučić szerb elnök, hogy jövő márciustól újra bevezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot. Egyrészt milyen hosszú lesz ez a sorkatonai szolgálat, másrészt milyen a háttérben ez az orosz-ukrán háború eredménye, vagy teljesen más?
3: Szerintem ez a balkáni helyzet alakulásának az eredménye, és nem teljesen az orosz-ukrán háború eredménye. Azért eléggé kiéreződött a helyzet, a világpolitikai helyzet, tehát ez esetleg indokolhatná is ezt a bejelentést. A tervek szerint 75 napos katonai szolgálatról lesz szó, ez egy alapkiképzést jelent, ami elég is, meg nem is arra, hogy az embereket fölkészítsék, viszont arra mindenképpen elegendő lesz, hogy a 75 nap letöltése után katonai beosztást, tehát tartalékos beosztást kapjanak azok, akik letöltötték a katonai szolgálatot.
2: Szóval ez a 75 nap, így azt gondolná az ember, hogy körülbelül arra elég, hogy megtanuljon valamilyen alapfegyver használatot az ember, esetlegesen csapatban együttműködni szakasz vagy század szinten, de ennél többre talán nem, pláne ami mondjuk a legújabb kori háborúnak, az orosz-ukrának az egyik fejleménye a drónok elleni harc, akár mondjuk védelmet, akár mondjuk a támadást illeti. Kitérte bármire az elnök, hogy ez a három hónap, ez milyen alapkiképzést jelent majd?
3: Pontosan három hónap alatt nem lehet semmiféle specializáció, semmiféle olyan sajátos tudást szerezni, ami esetleg elősegíteni az ellenállást az esetleg támadó ellenséggel szemben. Ezért a sorkatonaság visszaállítása, helyreállítása nem jelenti azt, hogy megszűnik a hivatásos hadsereg, tehát hivatásos katonákra, ezután is szükség lesz, akik az ön által említett drónok elleni harcot is fel tudják venni. Más kérdés az most, hogy Szerbia önmaga is eléggé elkezdett felszerelkezni drónokkal, sőt, hogy több a tervek szerint az izraeli Elbit is épít dróngyárat Szerbiában, tehát mindenképpen olyan szakemberekre van szükség a hadseregben is, akik ezt el tudják látni. Nyilván a burkolt célja ennek a katonai szolgálatnak az, hogy az évente körülbelül 20 ezer behívásra kerülő fiatal közül esetleg valaki megszereti a katonaságot, és utána beáll a hivatalos katonaságba, gyakorlatilag fölváltja a sorkatonaságot a hivatalos katonasággal.
2: Említett, hogy a balkáni helyzet indokolja ezt inkább a sorkatonaság visszavezetését. Mitől tartanak a szerbek?
3: Ebben többször hangoztatta, hogy Szerbiának ellenségei vannak, és a legnagyobb ellenséget folyamatosan Horvátországban látja, és kitűnő alkalmat nyújtott erre, hogy Koszovó és Albánia, valamint Horvátország közös katonai szerződést kötött, és attól tart a szerb elnök, hogy ez más ellen nem irányulhat, csak Szerbia ellen. Nem igazából látni azt, hogy milyen fenyegetések jelentkezhetnek Szerbia esetében, a sorkatonaság bevezetését mi indokolhatja, de mindenképpen megvan a retorika hozzá. Egyre több a fegyver, nem csak Szerbiában, Horvátországban is, ott is vezettek be sorkatonai szolgálatot, ott már bevezették, és a sok fegyverhez kell olyan személyzet, hogy kell ember, aki a fegyvereket kezelni is tudja, és azért nem lehet kiképzés nélkül puskát adni senkinek sem a kezében, legalábbis így látják. De ez társadalmi szempontból is elég sok kérdést vett föl, mert ez egy választó vonal lehet a vajdasági magyarok esetében például, de nem csak a magyarok, hanem más kisebbségek esetében is. A Vajdasági Magyar Szövetség érdekes módon talán csak ebben az egy kérdésben nem ért egyet a szerbiai kormányzattal, és már korábban is kijelentette, hogy nem támogatják a sarkatonaság bevezetését, legalábbis abban a formában, ahogy most kinéz. Attól tartanak ugyanis, hogy a vajdasági magyarok, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek, még inkább arra fognak kényszerülni, hogy arra szánják rá magukat, hogy elhagyják a vajdaságot és átjöjjenek Magyarországra. A másik oldala ennek a dolognak az, hogy a külföldi szerbek, akik Németországban élnek, könnyen lemondhatnak a szerbiai állampolgárságukról, és az egyik lakkommentár szerint ez kitűnő alkalom lenne arra, hogy Szerbia újabb 500 ezer állampolgárát veszítse el.
2: Akkor ez egy nagyon kétélű döntésnek tűnik. Említette a hadsereg fejlesztést, a drónokon túl mit akar még beszerezni Szerbia? Gondolom én más fegyverek beszerzése is folyamatban van, vagy legalábbis kilátásba helyezte az elnök.
3: Szerbia folyamatosan fegyverkezik, de erre még egy mondat után kitérek. A lényeg ugyanis a sarkatonaságnál az, hogy infrastruktúra nincs meg, tehát nagyon sok laktanyát romboltak le, nagyon sok laktanya maradt üresen, vált használhatatlanná, és az első alkalommal, amikor fölmerült, a szerb elnök ebben nem kiadást látott, hanem beruházást, tehát gyakorlatilag hogy építkezések indulnak, ami utána felrendíti a gazdaságot, ami persze önmagában nem egy rossz elképzelés, az nem a jelenlegi helyzetben. Szerbia rendkívül sok fegyvert szerez be az utóbbi időben, kivondottan sokat, és most már a fő fegyverszállító nem Oroszország, nyilván ebben közbejátszott az ukrajnai háború is, hanem Kína és Izrael. Kínából nemrég szereztek be olyan levegő földrakétákat, amelyekkel akár Zágrábot is célba tudják venni, de az izraeliek is drónokat adtak el, különböző rakétarendszereket adtak el Szerbiának, és megígérték, hogy felkészítik Szerbiát a digitális hadviselésre. Szerbia esetében és az egész Balkán esetében az a legnagyobb teher, hogy folyamatos fegyverkezési verseny alakult ki Szerbia és Horvátország között. Szerbek például ugyanúgy rafalokat szereztek be, mint a horvátok, ami folyamatos vitatárgyát jelenti a horvát belpolitikában is, de Szerbia esetében is egy fölösleges beruházásnak tűnik, bár sokan azt mondják, hogy az ilyen beruházásokkal vásárolja meg a szerb elnök a külföldi vezetők bizalmát. De igazából most nem is a külföldnek a bizalma, illetve támogatottsága fontos, hanem a hazai támogatottság, hiszen egy éven belül kétféle választást is kell tartani, az egyik az elnök választás, a másik pedig a parlamenti választás, ami netébe fog szorítani minden más témát, így a kötelező katonai szolgálatot, tehát a sorkatonaság bevezetését is, úgyhogy ez a március sem biztos időpont, hiszen a választásokra való felkészülés, illetve maguk a választások gyakorlatilag keresztbe húznak minden más számítást.
2: Alekszandr Vučić lehet még elnök, vagy újra miniszterelnök lehet inkább?
3: Nem lehet elnök, tehát a szerbiai alkotmány szerint lejár a mandátuma, és gyakorlatilag a helyzet az, hogy jövő februárig legkésőbb ki kell írni az elnökválasztást, és gyakorlatilag alkotmányos rendelkezésként megkerülhetetlen. A napokban ugye bejelentette, hogy hamarosan lemond az elnöki tisztségről, legfeljebb 2-3 hetet jelölt meg, na most azóta már néhányat visszalépett, és most már arról beszél, hogy július végén tartják meg az elnökválasztást. A probléma az, hogy ha lemond, abban a pillanatban megszűnik minden elnöki felhatalmazása, ami a parlamenti elnökre száll át, viszont a jelenlegi parlamenti elnök Anna Brunabit, aki az én értelmezésem szerint igencsak elradikalizálódott, de ő sem maradhat 3 hónapnál tovább, tehát mindenképpen elnökválasztást kell tartani. Viszont, hogyha akár Vučić elnök visszalép, akár Anna Brunabit megtartja a következő elnökválasztást, mindenképpen meg kell a szerb haladó pártnak, illetve a jelenlegi establishmentnek tartania a parlamenti választásokat is, mert hogyha nem tartják meg, akkor a következő elnök, aki nem biztos, hogy az ő szájízük szerint lesz, írhatja ki a parlamenti választásokat, amelyeket viszont a jövő októberig mindenképpen ki kell írni, mert december 17-én, hát a jövő december 17-én bejár a jelenlegi parlamentnek a mandátuma.
2: Akárki is kerül hatalomra, de ha nem lesz záros határidőn belül Szerbia az Európai Unió tagja, mert mondjuk valamiben nem tud megegyezni, ez leginkább egyébként a kisebbségek jogainak biztosítása tűnik úgy, hogy nem annyira uniókompatibilis, de hát mondjuk előfordulhat az is, hogy a határvita miatt, ami gondolom én Koszovóval még mindig fennáll, szóval amiatt sem biztos, hogy felvennék az Unióba. Van esélye egy újabb katonai konfrontációnak, akár Szerbia és Horvátország, akár Szerbia és Albánia és Koszovó között, vagy ennyire azért nem durva a helyzet?
3: Akárki nem lesz elnök Szerbiában, mert ezt a jelenlegi kormányzat nagyon nehezen engedné meg, és nagyon nehezen nyugodna bele. Tehát a szerb elnöknek van egy olyan elképzelése, ugye említette azt, hogy miniszterelnökként akar visszatérni a szerb elnök, ami nem teljesen igaz, de nagy valószínűség szerint erre fog kényszerülni. Azért mondom, hogy nem teljesen igaz, mert több alkalommal is kísérletet tett arra, hogy egy olyan fedő szervezetet, egy olyan ernyő szervezetet hozzon létre, amely alá minden párt beletartozik, és amelynek a csúcsán gyakorlatilag ő állna, ami, hát hogy is mondjam, ami ekvivalens a totális diktatúrával. Egy olyan posztot képzel el magának, amelyik ilyen keresztül az összes pártot ellenőrizni tudja. De ennek a valószínűsége szinte megvalósíthatatlan, még a jelenlegi szerbiai viszonyok közepette is, úgyhogy nagy valószínűséggel ez az álom, aminek többször neki fogódott már a mozgalom a népért nevű mondtam szervezet létrehozásakor, mert másmilyen szervezet létrehozása is szóba került, de ez valószínűleg megvalósíthatatlan, úgyhogy valószínűleg, hogy vissza fog térni a miniszterelnöki posztra, mert a végrehajtó hatalmat biztosan nem akarja kiengedni a kezéből.
2: És a kérdés második fele, tehát hogy lehet katonai konfliktus, ha nincs meg az uniós tagság a Szerbiának?
3: Erre azt tudom válaszolni, hogy a Balkánon bármikor lehet katonai konfliktus, és a helyzet az nem abban az irányba halad, hogy a megértés és a megbékélés és a népek közötti szeretet egyre nagyobb legyen. Tehát a nacionalizmus éresedése Szerbiában is, Horvátországban is, Szerbiában főképp a mindennapi usztasázás, Horvátországban a gyakori csetnyák.

0: ott is megvannak azok a szerb nacionalisták, akik befolyásolni tudják az ottani eseményeket. Bosznia-Hercegovináról nem kell beszélni, hiszen Milorad Dodik kevésbé áldásos tevékenységét gyakorlatilag azért mindenki ismeri, vagy legalábbis mindenki hallott róla. Horvátországban is megvannak a szerb érdekek, bár a horvátországi szerbek mérsékeltebbeknek tekinthetők voltak az utóbbi időben, de Milorad Kukovac, a horvátországi szerbek vezetője, éppen a napokban sírta el magát a belgrádi politikában, hogy milyen rossz a horvátországi szerbek helyzete. Aztán a szlovéniai parlamenti elnökön keresztül, vagy a ljubljanai polgármesteren keresztül, akik szintén szerbek, befolyást gyakorolhatnak Szlovéniára is. Tehát nem mondtak el a szerbek arról, hogy kontroll alatt tartsák az egész Balkánt. Én most ezt Szerbvilágnak nevezzük, vagy Nagy Szerbiának nevezzük, vagy formális államként próbálunk tekinteni rá, mert most nem az. Ez teljesen mellékes.
1: Varga Szilvesztert hallották az elmúlt percekben, a balk.hu főszerkesztőjét. 8:53 perc van, 7 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 9 óra után pedig már az Intercapital tőzsdei bevezetéséről lesz szó, aztán persze megnézzük a legfrissebb árakat is. Szám.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyammozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apod Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál. Sávlezárásra kell készülni. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, lelassult a haladás a Városligeti fasortól. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot zárták le. Mától a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárják a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma napközben lezárják a 13. kerületben a Hajdú utcát, a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttal a Kartács utcáig. A 11. kerületben a Villányi úton a Budaörsi út után lezárták a belső sávot a villamos pálya karbantartása miatt. A 17-es és a 61-es villamos helyett a Szél Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér között pótlóbusszal utazhatnak. A 17-es villamos terelve a Krisztina körúton át közlekedik, az 56A villamos pedig hétköznapokon is egész nap jár. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 2026. július 1-e van, reggel 9 óra. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebb információkkal, kiemelten az államháztartási hiánnyal, amely talán nem túlzás azt mondani, hogy sokkoló. A hírszerkesztőnk Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2090 milliárd forintra, a GDP 9%-ára ugrott a kormányzati szektor hiánya az idei első negyedévben, ami 838 milliárd forinttal haladja meg az előző év azonos időszakának deficitjét.
4: Ez a kiugró hiány túlszárnyalja a Magyar Péter miniszterelnök becslését is, aki korábban sokkoló állapotokról és az uniós források nélkül 8,3%-ot közelítő deficit veszélyről beszélt. Bár a bevételek 11,5%-kal nőttek, a kiadások jóval nagyobb ütemben 18,7%-kal duzzadtak, elsősorban a munkavállalói jövedelmek 38,5%-os és a társadalmi juttatások 15%-os bővülése miatt. Az elszálló központi deficitet az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok kismértékű többlete sem tudta ellensúlyozni, így a negyedéves bázis jelentősen meghaladja a 2025-ös év egészére regisztrált 4,7%-os arányt.
3: Bevezették a budapesti értéktőzsdére az Intercapital ETF-jeit, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapjait.
4: A horvát befektetési cégnek több mint 15 ezer ügyfele van Horvátországban, Szlovéniában, illetve Romániában. Mostantól pedig a budapesti értéktőzsdén is elérhetőek az Intercapital ETF befektetési lehetőségei, de más termékei is. A horvát befektetési szolgáltató révén a régiós tőzsdei piac jobban elérhető lesz a magyarok számára, de akár a budapesti parketten jegyzett részvényeket is könnyebben tudják majd megvásárolni a szomszédos országok befektetői. Tóth Tibort, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatóját hallják.
5: Ők részvénnyel nem jelennek meg a tőzsdén, ők csak mint befektetési szolgáltató csatlakoznak a tőzsdéhez, és mint ilyen hozzák a saját termékeiket, amiket szeretnének itt a magyar piacon is értékesíteni. Itt elsősorban ETF-ekről beszélünk, ami leképezi mondjuk a horvát piacot, vagy a szlovén piacot, vagy a román piacot, tehát magyar befektetők is hozzáférnek, vagy könnyebben hozzáférnek ezekhez a termékektől innentől, illetve nekik vannak olyan terveik is, hogy Magyarországon fejlesztenek új termékeket, új ETF-eket, például a magyar piacot leképező új ETF-et.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: 3 perccel zajlik a tőzsdei kereskedés, 0,1%-kal megy felfelé a BUX 140.008 ponton, a forgalom 332 millió forint. 0,5%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.718 forinton jegyzik őket, az OTP 0,4%-os mínuszban mindössze 45.930 forint, a Richter 0,2%-kal emelkedik 12.180, a Magyar Telekom 2.650 forinton stagnál. Megugrottak a 4iG részvényei, 2,1%-kal mennek felfelé, 1860 forinton járnak, a Dunahouse 0,4%-os pluszban, 1250 forinton, az MPH Bank 1,1%-kal gyengül, 2670, a Waberers 0,2%-kal megy lefelé 4650 forinton. A devizapiacon az euró 356 forint 50 fillér. Európában nyitásban enyhe felfelé emelkedés látszik. Ázsiában ma 0,8%-ot drágult a japán Nikkei, a hongkongi Hang Seng 0,6%-ot ment lefelé, a szingapúri tőzsde stagnált gyakorlatilag, a dél-koreai Kospi Index 2%-ot gyengült, emelkedett 0,3%-kal a shanghai mutató, 0,7%-del pedig az indiai börze. 1,1403 az euró-dollárral szembeni árfolyama, a kőolaj pedig stagnál, $72.95 a Brent, az amerikai könnyolaj $69.46, nincs megállás az arany lejtmenetében, amely most már $3,986. Az extrém hőség kifeszítette a hazai energiahálózatot. Estére 1000 euróra ugrott a megawatt óránkénti ára már, ami úgy fordulhatott elő, hogy nem volt elégséges az itthon megtermelt mennyiség, importra szorult az ország.
4: A megnövekedett energiaigény kielégítésére lazításról döntött a gazdasági és energetikai miniszter a paksi atomerőmű működtetésére. Az Energia Klub Szakpolitikai Intézet energiaprogram vezetője szerint azonban ez kockázatos lépés volt, ugyanis ökológiai szakértő bevonása nélkül határoztak arról, hogy a Duna vízhőmérséklete tovább emelkedhet. Perger Andrást hallják.
6: Ugye ez a megemelt határ, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jogszabályban rögzített környezetvédelmi határértékre engedélyt ad a miniszter, hogy akkor azt ne kelljen betartani. Nem feltétlenül tűnik súlyosnak, de hogyha belegondolunk, hogy mostanában nagyon sokat hallottunk arról, hogy az akkumulátorgyárak mellett milyen értékeket mértek, milyen veszélyes vegyszerekkel, akkor az érthetővé válik talán, hogy a határérték az nem vízből van, az nem véletlenül van, hanem az valamit, valakit, a környezetet, az élővilágot, az embereket, ugye valamilyen negatív hatástól meg kell védeni, és azt mondja, hogy a jogszabályalkotó, hogy ez a határérték, ami e fölött van, az már veszélyesnek tartom. Gyakorlatilag nagyon felháborodnánk, hogyha a miniszter bármelyiknek a kormány megengedné, hogy bármelyik akkumulátor gyár mondjuk, vagy bármilyen más veszélyes üzem határérték felett bocsájthatna ki valamilyen veszélyes anyagot.
3: Országos vízmegtartási programot hirdet a kormány.
4: Magyar Péter kormányfő a keddi parlamenti ülés kezdetén bejelentette, hogy egyebek mellett átfogó programot indítanak az országos víziközműhálózat megújítására, hogy csökkentsék a hálózaton keresztüli vízvesztést. Kidolgozzák az új klímatörvényt, amely tudományos alapokon nyugszik majd.
7: Rendbe fogjuk tenni a tározókat, hogy az őszi és a téli csapadékból minél többet megőrizhessünk. Fejleszteni fogjuk az öntözési rendszereket, és felkészítjük a magyar mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb asszályokra. Támogatni fogjuk a víztakarékos technológiák elterjedését, ösztönözni fogjuk a talaj nedvességet megőrző gazdálkodási módszereket, és kiszámítható segítséget nyújtunk azoknak, akik a szélsőséges időjárás miatt szenvednek veszteséget. A magyar vidék jövője azon is múlik, hogy képesek vagyunk-e alkalmazkodni a megváltozott éghajlathoz.
3: A kukoricatermelés szempontjából kritikus időszakban érkezett a hőkupola.
4: Az eddigi aszályos hónapok után, ha július közepén meg is érkezik az országos eső, akkor is garantált a termésveszteség. Erre megoldásképp egyre több gazda kísérletezik helyettesítő terményekkel, ugyanis a kukorica egyre jobban a klímaváltozás áldozatává válik az országban. A Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökét, Petőházi Tamást kérdeztük az alternatívákról.
8: Napraforgó például rekordmagasságra 780 ezer hektárra növekedett a vetésterülete, tehát azt jelenti, hogy nagyon sok helyen kollégák kukorica helyett már napraforgót termesztenek, tehát sajnosan az országban olyan rész, mondjuk Csongrád, Csanád megye, ahol 2025-ben 1,6 tonna volt a megyei átlag csak, tehát gyakorlatilag ott nem lehet azt mondani, hogy napraforgó ki tudná váltani a kukorica termesztést, ezért ilyen egyéb alternatív növényeket kell keresni, mint a cirok, őszi borsó, olajretek, facélia, különböző növények vannak, és ugye ezeknek a termesztését tanuljuk most meg mi termelők.
3: A mérések történetének legmelegebb júniusát regisztrálták a világ óceánjain. 21 Celsius fokos átlag hőmérsékleti csúcs született.
4: A szakértők szerint a globális felmelegedés, valamint az El Niño jelenség miatt további rekordok várhatók. Az éveleje óta az óceánok 82%-án tapasztaltak tengeri hőhullámokat. A leghevesebb felmelegedést a Csendes-óceánon és a Földközi-tengeren mérve. A tartós tengeri hőség súlyosan veszélyezteti a vízi élővilágot, a tengerszint emelkedése és a légkörbe jutó energia pedig világszerte felerősíti az extrém viharokat, ciklonokat, illetve esőzéseket is.
3: Irán, az Egyesült Államok és Libanon közös munkacsoportot hoz létre a libanoni tűzszünet felügyeletére, jelentette be az iráni főtárgyaló.
4: Hozzátette, hogy Teherán a keretmegállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséig nem folytat újabb tárgyalásokat Washingtonnal, továbbá megerősítette, Irán fenntartja a szuverenitási igényét a Hormuzi szoros felett, miközben a szankciók részleges feloldása nyomán jelentősen nőtt az iráni olajexport és az abból származó bevétel.
3: 6 nappal a Venezuelát sújtó kettős földrengés után a nemzetközi mentőcsapatoknak több túlélőt is sikerült élve kimenteniük a romok alól.
4: A jordániai egységek egy 3 éves kisfiút, a szalvadori mentők egy 44 éves férfit, valamint egy kutyát, míg az ekvádori tűzoltók egy 12 éves gyereket hoztak a felszínre. Az ENSZ koordinációjában jelenleg 27 ország több mint 2000 szakembere és 160 kereső kutyája dolgozik a legsúlyosabban érintett északi partvidéken.
0: Időjárás jelentés.
4: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
3: A labdarúgó világbajnokságon folytatódtak a 16-os döntők. Norvégia 2-1-re verte Elefántcsontpart együttesét. Erling Haaland újra gólt lőtt, már 5 találatnál jár. Franciaország simán 3-0-ra múlta felül Svédországot. Kylian Mbappé 2 gólt lőtt, így már 6 gólos ezen a VB-n. Összességében pedig már 18 gólnál jár, így minden idők legeredményesebb francia játékosa. Heves vihar miatt egy órával elhalasztották az Ecuador és a társházigazda Mexikó közötti mérkőzést. Végül 2-0-ra Mexikó nyert, a házigazdák még gólt sem kaptak az eddigi 4 találkozójukon, 40 év után nyertek újra mérkőzést az egyenes kieséses szakaszban, Ecuador 10 emberrel fejezte be a találkozót. Ronald Koeman lemondott a holland válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, mivel csapata már a kieséses szakasz első körében elvérzett a VB-n Marokkóval szemben. A szakember ráadásul az esetleges visszavonulására is utalt. Megfogalmazása szerint az elmúlt néhány év ismét ráébresztette arra, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a futball.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
3: Több mint 15 ezer ügyfele van Horvátországban, Szlovéniában és Romániában. Mostantól pedig a budapesti értéktőzsdén is elérhetőek az Intercapital ETF befektetési lehetőségei, de más termékei is. A horvát befektetési szolgáltató révén a régiós tőzsdei piac jobban elérhető lesz a magyarok számára, de akár a budapesti parkettel jegyzett részvényeket is könnyebben tudják majd megvásárolni a szomszédos országok befektetői. Tóth Tiborral, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatójával beszélgettem a tőzsdei csengetés után. Kicsit érdekes volt nekem, hogy horvát cég jön a budapesti értéktőzsdére, az Intercapital, amely úgy tűnik, hogy egy komoly régiós szereplő a befektetési piacon. Mennyire nagy dolog az, hogy egyrészt horvát cég jelenik meg, másrészt a saját részvényeivel is megjelenik, vagy igazából termékeket hoz csak a magyar piacra?
5: Azt hiszem, ebből a szempontból nem annak van jelentősége, hogy horvát cég jön, bár nyilván minden érdeklődés, új belépő az egy hozzáadott érték, de itt az Intercapital esetében talán az a nagyobb eredmény, hogy ez a cég tényleg egy olyan domináns szereplője a régiónak, ami igazán jelenthet minőségi és mennyiségi növekedést a budapesti értéktőzsdén, hiszen az Intercapital a horvát tőzsdén abszolút piacvezető, ugyanígy a szlovén tőzsdén is piacvezető, és Romániában is nagyon erős pozícióik vannak, úgyhogy a budapesti értéktőzsde a következő természetes növekedési állomás a számukra, ők részvénnyel nem jelennek meg a tőzsdén, ők csak mint befektetési szolgáltató csatlakoznak a tőzsdéhez, és mint ilyen hozzák a saját termékeiket, amiket szeretnének itt a magyar piacon is értékesíteni, itt elsősorban ETF-ekről beszélünk, ami leképezi mondjuk a horvát piacot, vagy a szlovén piacot, vagy a román piacot, tehát magyar befektetők is hozzáférnek, vagy könnyebben hozzáférnek ezekhez a termékektől innentől, illetve nekik vannak olyan terveik is, hogy Magyarországon fejlesztenek új termékeket, új ETF-eket, például a magyar piacot leképező új ETF-et.
3: Összegszerűen mekkora ez a cég, mert itt elég komoly százalékos növekedési várakozások hangzottak el a tőzsdei csengetés utáni beszédekben.
5: Igazából ez egy nagyon komplex struktúrájú cég, tehát nagyon sok szolgáltatása van a corporate finance-től, az értékpapír kereskedelemig, tehát minden üzletágban mások a volumenek. Itt igazából szerintem ami érdekesebb a számoknál az az, hogy egy olyan cégcsoport érkezik a budapesti értéktőzsdére, aminek több mint 15 ezer ügyfele van, és olyan termékportfóliója és olyan ambíciózus tervei, amik egy további lendületet adhatnak a budapesti értéktőzsdének, a befektetőknek még nagyobb termékkínálatot régió szinten elsősorban, és én azt gondolom, hogy ők termékfejlesztés területen is versenyt tudnak támasztani a magyar piaci szereplőknek is.
3: Az, hogy a saját ETF-jéket, termékeket hozzák, az gondolom a magyar ügyfelek számára is érdekes lehet, de mennyire lehet abba az értelemben a magyar tőzsdének ez hozadék, hogy adott esetben román, szlovén, horvát ügyfelek vásárolnak magyar részvényeket. Ennek az esélye megnövekszik ezáltal?
5: Abszolút, tehát hogy ez egy kétirányú dolog, és ezért is vagyunk különösen lelkesek az Intercapital érkezése miatt, tehát nem csak a magyar ügyfelek számára biztosít ez egy többlet lehetőséget és új befektetési termékeket, hanem az ebből a régióban működő cégek, befektetők és magánszemélyek számára nyit egy sokkal direktebb hozzáférést a magyar piac termékeihez. Tehát pont ahogy a kérdésben is ez felmerült, tehát a horvát, a szlovén és román befektetők számára az Intercapitalen keresztül egy új csatorna nyílik a budapesti értéktőzsde részvényei, kötvényei és termékei iránt.
3: Itt az eseményen az EBRD-nek az egyik vezetője is képviseltette magát, ami egy speciálisan Kelet-Közép-Európára fókuszáló Európai Uniós befektetési bank. Ez jelzi azt is, hogy tényleg nem csak ilyen hagyományos befektetésekben hisznek akár ennél a banknál is, hanem nagyon fontos a tőzsdéknek a összehangolt, minél integráltabb működése.
5: Igen, tehát az egész Európai Unióban is, és mint ilyen az egyik kulcs szervezeténél, az EBRD-nál is, ez egy nagyon hangsúlyos téma, hogy hogyan tudnánk hangsúlyosabbá, összehangoltabbá, integráltabbá tenni az európai tőkepiacokat. Ezen belül is van egy most már évek óta zajló folyamat, ami a közép-európai piacokat próbálja jobban integrálni. Ez egy nagyon összetett folyamat, és nem egyszerű, mert sok összetevője van, de amit így a beszédemben is próbáltam elmondani, hogy az ilyen kapcsolódások, amikor Közép-Európa egyik legerősebb tőzsdéje, igazából a második legerősebb tőzsdéjének tartom a budapestit, összekapcsolódik mondjuk a horvát-szlovén régió legerősebb befektetési szolgáltatójával, na ez az az integráció, ami ténylegesen erősíti a piacokat, és ténylegesen erősíti a tőkepiacot.
3: Tóth Tibort, a Budapest Értéktőzsde vezérigazgatóját hallották.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
3: 18 perccel nyitott ki a hazai tőzsde, 2%-kal megy felfelé a BUX, 140.241 ponton jár, a forgalom 897 millió forint, 7%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.726 forinton jegyzik őket, az OTP 3%-kal csökken 45.800, a Richter 1,5%-kal drágul 12.230 forinton, a Magyar Telekom 2650 forinton stagnál, az eurót 357 forinton jegyzik. De milyen az európai piaci hangulat nyitásban? Kérdezem Szitás Lórántot, az XTB munkatársát. Szervusz!
9: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatóságot! Európában és az európai részvénypiacokon enyhe korrekció látható a közelmúlt emelkedése után. Amint érdemes kiemelni mindenféleképpen, hogy folytatódnak a vállalati eredményhirdetések, és folyamatosan jönnek az eredmények, mint például a Nike, ahol a vártnál jobb eredményeket közölt, viszont gyengébb kilátása miatt a részvény esik. Ázsiában vegyes volt a kereskedés, Japán és Dél-Korea emelkedett, miközben a befektetők az amerikai munkaerőpiaci adatokra és a Fed kamatpolitikájára figyelnek, viszont ugye tudjuk jól, hogy egy új elnök lépett lényegében a Fed központjába, és várják tőle a következő irányt és a következő kamatpolitikát. Japánban a gazdasági adatok erősek maradtak, Kínában pedig tovább is bővül a feldolgozóipar, továbbá pedig az Európai Központi Bank döntéshozói óvatosabb, úgymond fogdemet ütöttek meg, ami mérsékli a további kamatemelések várakozását. Ha megnézzük a devizapiacot és a nemesfémeket, akkor láthatjuk, hogy a dollár továbbra is erősödik, az arany és ezüst árfolyama csökken, míg az olaj továbbra is nagyon stabil sávban mozog.
3: A dollár átlépte az euróval szemben az 1,14-es szintet lefelé?
9: A dollár jelenleg ugye tovább erősödik, és jelenleg pedig az 1,13-as szinten helyezkedik el, tehát nem sikerült az 1,14-es fölé emelkednie. Látható, hogy jött egy enyhébb ellenállás, és ugye a dollár pedig tovább erősödik.
3: Milyen árupiaci termékek voltak az elmúlt időszakban, amelyek kiemelkedőt produkáltak? Hát egyébként, hogyha a VB-t nézzük, kiemelkedőt produkált a maga szintjéhez képest elefántcsontpart, amely most először továbbított a csoportkörből, de hát a 16-ot döntőben végül elvégzett. Azért említem ezt, mert emlékeim szerint elefántcsontpart a kakó egyik hazája.
9: Igen, így van. Nagyon szép felvetés. Ha megnézzük a nyugat-afrikai kakaótermelés kilátásait, akkor láthatjuk, hogy jelentősen romlottak. Elefántcsontpart termelése a következő szezonban várhatóan 20%-kal csökken. A heves esőzések és főleg a növénybetegségek tovább növelik a kínálati kockázatokat. A piaci aggodalmak nagyok, és a piaci aggodalmak hatására a kakaóára júniusban 25%-kal emelkedett, és a szakértők erre az évre, tehát a 2026-2027-es évre ismét jelentős globális hiányt várnak. Az export és a készletek jelenlegi növekedése ugyanakkor átmenetileg mérsékli az ellátási félelmeket. Jelenleg a kakaó ára 5059 szinten helyezkedik el, viszont továbbra is ugye csökken a kilátási lánc, akkor továbbra is itt lehet akár egy további drágulás, amelyet ugye már tapasztaltunk lényegében az előző évben is.
3: Nincs még közel-keleti béke, továbbra sem, megnyugtató rendezés semmiképpen sem, viszont azért így úgy elindult például a kőolajkereskedelem, meg gondolom, amennyire tudott a földgázé is, de a korábbi iráni válaszcsapások miatt például a katari földgázmezők nagy kieséseket szenvedtek el, illetve nagy károkat, amelyeknek a helyrehozása azért nem két perc alatt történik majd meg. Egyrészt ez milyen hatással van a földgáz árára, másrészt az, hogy azért rekord hőség van Európában, és ez mintha a földgázt is érintené.
9: Igen, így van, természetesen, és ugye nem csak itt van rekord hőség, hanem hogy ugyanúgy az Egyesült Amerikában, tehát USA-ban is, és tovább is várható egy komolyabb hőhullám, ami növelheti a földgáz iránti keresletet. Miközben a magas kitermelés és a bőséges készletek továbbra is biztosítják az ellátást, tehát az Egyesült Államok kissé másképp van rajta, mint Európa, és ugye jelenleg Amerikában 3,2 dollár ugye a gázára, Európában a hőség és az átlag alatti tárolói készletek támogatják az árakat, tehát itt ugye inkább egy komolyabb emelkedésnek lehetünk szemtanulni, az európai gázárakat illeti, hiszen ugye itt a tárolók lényegében nagyon alacsony kapacitáson működnek, és főleg érdemes kiemelni Németországot, ahol továbbra is átlag alatti kapacitással rendelkeznek a tárolók, és ugye ez lényegében okozza az ár emelkedését, és fűti tovább ugye az emelkedő árakat. Jelenleg 44 eurón helyezkedik el az európai gáz ára. Továbbá pedig ugye, ami nehézségeket még okozhat, tehát a Katar továbbra is stabil LNG szállítónak számít, ugyanakkor a globális szállítási nehézségek és a Panama csatorna korlátozásai később akár piaci feszültségeket okozhatnak.
3: Panama csatorna, nem a másik közlekedési folyosóra gondolsz, a Hormuzi szorosra?
9: Szoros pontosan.
3: Még egyszer nem értettük, valamiért a vonalban gond volt. Telefonban.
9: Igen, tehát a Hormuzi szorosra gondoltam, csak ugye összekevertem. Igen. Köszönöm szépen.
3: Mert hogy ugye a Panama csatorna az Közép-Amerikában van. Köszönjük igen, szépen, igen. Szitás Lórántot hallották, az XTB munkatársát. Köszönjük a beszámolót és jó munkát a mai napra, meg persze jó kereskedés, szervusz.
9: Köszönöm, viszont kívánom. Sziasztok.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 9:30. Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. A születési turizmus elleni fellépése utasította az ügyészségeket a Trump adminisztráció igazságügyi minisztériuma, miután a legfelsőbb bíróság változatlan módon fenntartotta a születési jogon járó állampolgárság intézményét. Colin McDonald helyettes főügyész nyilvánosságra került utasítása alapján a szövetségi ügyészeknek a születési turizmushoz kapcsolódó feltételezett visszaélésekre kell összpontosítaniuk a nyomozati munkát és vádeljárásokat. A minisztérium vezető tisztségviselőjének feljegyzése szerint a kormányszerv ki fogja vizsgálni és felelősségre vonja azokat, akik ebben a törvénytelen tevékenységben részt vesznek. Az írásbeli utasításban olyan szövetségi bűncselekményeket sorolnak fel, amelyek a születési turizmus vizsgálata során felmerülhetnek, így vízumszabályokkal való visszaélés, pénzügyi visszaélés, banki csalás, pénzmosás, személyi azonossággal való visszaélés, valamint egészségbiztosítási csalás. Egyébként az amerikai kormányzat továbbra is fenntartja, hogy vannak olyanok, akik nem érdemelnek állampolgárságot függetlenül attól, hogy az Egyesült Államokban születtek. Ugyanakkor a legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy ezt a egyébként több száz éves jogot továbbra is érvényben tartja, aki az Egyesült Államokban született alanyjogon állampolgár. Jövünk a legfrissebbekkel, a hírszerkesztő Somodi Evelin.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 2090 milliárd forintra, a GDP 9%-ára ugrott a kormányzati szektor hiánya az idei első negyed évben, ami 838 milliárd forinttal haladja meg az előző év azonos időszakának deficitjét.
6: Ez a kiugró hiány túlszárnyalja Magyar Péter miniszterelnök becslését is, aki korábban sokkoló állapotokról és az Európai Uniós források nélkül 8,3%-ot közelítő deficit veszélyről beszélt. Bár a bevételek 11,5%-kal nőttek, a kiadások jóval nagyobb ütemben 18,7%-kal duzzadtak, elsősorban a munkavállalói jövedelmek 38,5%-os és a társadalmi juttatások 15%-os bővülése miatt. Az elszálló központi deficitet az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok kismértékű többlete sem tudta ellensúlyozni, így a negyedéves bázis jelentősen meghaladja a tavalyi év egészére regisztrált 4,7%-os hiányt.
5: A legfrissebb Euróbarométer felmérés szerint a magyarok az uniós átlagot meghaladva 80%-os arányban tekintenek a stabilitás biztos pontjaként az Európai Unióra, ami 14%-os növekedés a tavaly őszi adatokhoz képest.
6: A hazai válaszadók 81%-a ítéli hasznosnak az uniós tagságot, ezt leginkább az új munkalehetőségekkel és a gazdasági növekedéssel indokolják, és az európai többséggel ellentétben a magyarok kifejezetten optimisták a jövőt illetően.
5: A MOL újabb hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától.
6: A jóváhagyás értelmében a magyar olajvállalat a hónap végéig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai NIS többségi részesedésének megvásárlásáról.
5: Bevezették a budapesti értéktőzsdére az Intercapital ETF-jeit, vagyis a tőzsdén kereskedett befektetési alapjait.
6: A horvát befektetési cégnek több mint 15 000 ügyfele van Horvátországban, Szlovéniában és Romániában. Mostantól pedig a budapesti értéktőzsdén is elérhetőek az Intercapital ETF befektetési lehetőségei, de más termékei is. A horvát befektetési szolgáltató révén a régiós tőzsdei piac jobban elérhető lesz a magyarok számára, de akár a budapesti parketten jegyzett részvényeket is könnyebben tudják majd megvásárolni a szomszédos országok befektetői. Tóth Tibort, a budapesti értéktőzsde vezérigazgatóját hallják.
7: Ők részvénnyel nem jelennek meg a tőzsdén, ők csak mint befektetési szolgáltató csatlakoznak a tőzsdéhez, és mint ilyen hozzák a saját termékeiket, amiket szeretnének itt a magyar piacon is értékesíteni. Itt elsősorban ETF-ekről beszélünk, ami leképezi mondjuk a horvát piacot, vagy a szlovén piacot, vagy a román piacot, tehát magyar befektetők is hozzáférnek, vagy könnyebben hozzáférnek ezekhez a termékektől innentől, illetve nekik vannak olyan terveik is, hogy Magyarországon fejlesztenek új termékeket, új ETF-eket, például a magyar piacot leképező új ETF-et.
0: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde 3%-os erősödésben 140.330 ponton a BUX, a forgalom 1.292.000.000 forint. 9%-kal drágulnak a MOL részvények, 3732 forinton jegyzik őket, az OTP kerek 46.000 forinton, 1%-os emelkedésben, a Richter 7%-os pluszban jár 12.140, a Magyar Telekom 2650 forinton stagnál, 1,4%-kal emelkedik a Forai Jeep 1847 forinton, forgalmasabb még az Alteo, amely 1,4%-os pluszban 3600, esik viszont a Rába 3,8-del 2160 forinton, 1,1%-os mínuszban az Opus 355 forint. A devizapiacon gyengül a forint, 356 forint 70 filléren az euró. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 1%-os pluszból 3%-os mínuszba jött le, a német DAX 1%-kal gyengül, a francia tőzsde egy 5%-os mínuszban jár, az olasz tőzsde 6%, a spanyol 8%-os esésben. 1,1403 az euró dollárral szembeni árfolyama. Az extrém hőség kifeszítette a hazai energiahálózatot, estére 1000 euróra ugrott a megawattóránkénti ára már, ami úgy fordulhatott elő, hogy nem volt elégséges az itthon megtermelt mennyiség, hanem importra szorult az ország.
6: A megnövekedett energiaigény kielégítésére lazításról döntött a gazdasági és energetikai miniszter a Paksi atomerőmű működtetésére. Az Energia Klub szakpolitikai intézet energiaprogram vezetője szerint azonban ez kockázatos lépés volt, ugyanis ökológiai szakértő bevonása nélkül határoztak arról, hogy a Duna vízhőmérséklete tovább emelkedhet. Berger Andrást hallják.
8: Ugye ez a megemelt határ, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a jogszabályban rögzített környezetvédelmi határértékre engedélyt ad a miniszter, hogy akkor azt meg kelljen betartani. Nem feltétlenül tűnik súlyosnak, de hogyha belegondolunk, hogy mostanában nagyon sokat hallottunk arról, hogy az akkumulátorgyárak mellett milyen értékeket mértek, milyen veszélyes vegyszerekkel, akkor az érthetővé válik talán, hogy a határérték az nem vízből van, az nem véletlenül van, hanem az valamit, valakit, a környezetet, az élővilágot, az embereket, ugye valamilyen negatív hatástól meg kell védeni, és azt mondom, hogy a jogszabályalkotó, hogy ez a határérték, ami e fölött van, az már veszélyesnek tartom. Gyakorlatilag nagyon felháborodnánk, hogyha a miniszter bármelyik a kormány megengedné, hogy bármelyik akkumulátor gyár mondjuk, vagy bármilyen más veszélyes üzem határérték felett bocsáthat neki valamilyen veszélyes anyagot.
5: Szerbia jövő év márciusától a tervek szerint visszaállítja a sorkatonai szolgálatot. A 75 napos kiképzés a 30 év alatti férfiakat érinti majd.
6: Sokra nem elegendő, de az alapfegyver használat és a szakasz, illetve század szintű együttműködés azért ennyi idő alatt is elsajátítható. A szerbek újabban kínai, izraeli és francia fegyvereket vesznek. Nem az orosz-ukrán háború kiszélesedésétől félnek azonban, hanem a horvátoktól, az albánoktól és a koszovóiaktól tartanak. Varga Szilvesztert a balk.hu főszerkesztőjét hallják.
9: A tervek szerint 75 napos katonai szolgálatról lesz szó, ez egy alapkiképzést jelent, ami elég is, meg nem is arra, hogy az embereket fölkészítsék, viszont arra mindenképpen elegendő lesz, hogy a 75 nap letöltése után katonai beosztást, tehát tartalékos beosztást kapjanak azok, akik letöltötték a katonai szolgálatot.
1: Időjárás jelentés.
6: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos lökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nem csak Magyarországon, hanem Európában is komoly asszály van. Aztán nem tudom, hogy az Egyesült Államokban mi a helyzet csapadék ügyben, de ott is komoly hőséget regisztráltak az elmúlt időszakban. Mindez hogyan hat az agrártermékek árára, megdobja-e őket, vagy pedig esetlegesen más okok miatt nem? Kérdezem Fúrián Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét. Szervusz!
2: Szervusz! A rendkívüli forróságot meg az asszályt nem kell egyértelműen összemosnunk. Itt, amit Magyarországon látunk, az egyértelműen mind a kettő egyszerre, de sem az európai kontinens asszály térképei, se a globális asszály térképek nem mutatnak akkora csapadékhiányt, mint a közép-európai térség. Úgyhogy egyértelmű, hogy az élelmiszer árakkal való összefüggése jogosan merül föl időről időre. Most is több forrásból azt hallani, hogy erről beszélnek, hogy aggodalmakat vált ki a hőhullám és az asszály. Ezt azt gondolom, hogy több okból is helyre kellene tennünk. Egyrészt ugye évtizedes tapasztalat, hogyha telesírjuk az agrárkárokkal a sajtót, akkor abból leginkább a kereskedők profitálnak, hiszen ebből ők több pénzt tudnak csinálni, ez a dolguk. Másrészt ugye érteni kell az élelmiszeripar, az élelmiszerpiac mozgatóit ahhoz, hogy ne keltsünk felesleges hangulatot. Harmadrészt pedig az ilyen helyzetek, ami most is az agráriumunkat sújtja, rávirányítja a figyelmet arra, hogy az erős a nemzetközi kitettségünk, az önellátás felértékelődésére, az ellátási láncok szakadékonyságára, végső soron pedig az agrár jövőkép átalakításának szükségességére is felhívja a figyelmet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tisztában kell lenni azzal, hogy a magyarországi mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek a nemzetközi piacok alapján árazódnak. Tehát most gondoljunk bele, hogy a magyarországi élelmiszerpiacon úgy egyharmados a külföldi, az import élelmiszerek aránya a boltokban és a vendéglátásban, ami közvetlenül is nagyon komoly hatása van a magyarországi termékek árának a kialakítására, de ha a nyersanyagok szintjén nézzük, ugye a nemzetközi árazás még inkább kézzelfogható, hiszen a gabonaféléket a párizsi, chicagói tőzsdéhez, a sertéseket a német piachoz árazzuk, tehát az agráriumunk erősen integrált a nemzetközi piacokba, ennél fogva a hazai helyzet aktualitásai nem érvényesülnek közvetlen formában az élelmiszer árainak a kialakításában. Időszakonként persze el tudunk rövid időre szakadni ettől, erre ugye jellemzően akkor van példa, amikor a hazai piacon beavatkozások történnek, de azt látni kell, hogy ezek a befolyásoló tényezők, ezek a piaci hazai beavatkozások jellemzően elmosódnak a többi piaci mechanizmusnak a hatására, tehát tartósan nem jelentkeznek. Tisztában kell lenni azzal is, hogy az élelmiszerek fogyasztójára itt egy sor dolog befolyásolja a nemzetközi irányok mellett is. Ilyen az üzletpolitika, az adózás, szezonalitás, piaci hangulat, fizetőképesség, fogyasztói szokások, és még sokáig sorolhatnám, hogy mi minden. A lényeg az, hogyha egyhez hozzányúlunk, az csak idéglenes árbefolyásolás lehet. Ráadásul azt is mindenki tudja, hogy a világon leginkább az élelmiszerpiacok azok, amelyek igen könnyen befolyásolhatók hangulatilag. Nagyon könnyű pánikot kelteni az élelmiszerpiacokon. Emlékezzünk a 2008-as bizalmi válságra, az arab tavaszra, vagy legutóbb ugye a Covid-ra, amikor rendkívüli áremelkedések történtek. De ha már a globális függésről beszélünk, akkor hagyj utaljak arra, hogy a világpiaci élelmiszerárak a legfrissebb elérhető adatok a májusra vonatkozólag minimális mértékben elkezdtek csökkenni. Az év eddig eltelt időszakának emelkedő trendje azt gondolom, hogy tartósan megtört. Az elkövetkező hónapokban a globális élelmiszerárak leginkább lefele mutató irányt fognak mutatni. Ennek leginkább ugye az oka az, hogy jellemzően túltermelésben van a világpiac. összességében, hogyha egy szummát akarok az élelmiszerára globális irányáról mondani, akkor most úgy néz ki, hogy a gabonafélék és a cukorárindexének az emelkedései ellensúlyozták a növényi olajok és a tejtermék árak csökkenését, és közben a hústermékek indexe szinte változatlan maradt. Arra számítok ezzel összefüggésben, hogy ez a trendforduló az előttünk álló hónapokban erősödő csökkenést hoz majd a nemzetközi, és ezáltal a hazai élelmiszer árakban is. A júniusi-júliusi nemzetközi adatok már előteljes csökkenést fognak mutatni, amiből legfeljebb a cukorár lóghat ki rövid időre, de egyébként pedig a lefelé a tartó árvárakozások itthon is meg fognak jelenni. Én azt gondolom, hogy talán nem mindenki van azzal tisztában, hogy az elmúlt 10 évben az élelmiszer árak mindössze 2-szer húzták lefelé az inflációt. Úgy néz ki, hogy ebben az évben újra megismétlődik ez a jelenség, hiszen a említett csökkenésbe forduló nemzetközi árak és az erős forint által növekedett versenyképessége az importnak, ugye össze egymást erősítve ebben az irányba hatnak, és azt gondolom, hogy itt kell következtetés levonni. Tehát azzal összefüggésben, hogy most a jelenlegi hőhullám és asszályfényében fog-e emelkedni a belföldi élelmiszerár, hát nem számítunk erre. Tehát ilyen direkt hatás nincsen éppen a nemzetközi árazódások miatt. Abban az esetben lenne ilyen, hogyha, ahogy kezdtem a mondókámat, ha az az asszály nagyobb kiterjedésű lenne, esetleg egész Európát vagy a nagy termelőtérségeket is érinteni. Ez azonban nincs így, és emiatt ugye nem számítok arra, hogy nagyobb hatása lenne az asszálynak az élelmiszerára. Az év hátra lévő részében azt gondolom tovább fog csökkenni az élelmiszerinfláció, az élelmiszerárak akár csökkenő trendbe is fordulhatnak, úgyhogy azt gondolom, hogy a válasz az alapvető kérdésre az, hogy a hőhullám és az asszály miatt nem kell élelmiszerárak emelkedésére számítani a rövid távon.
1: Még a Magyar Nemzeti Bank is azt közölte egyébként az inflációs jelentésében, hogy az élelmiszerárak alakulása miatt akár egyébként az ár és topokat meglátások szerint ki is lehetne vezetni inflációs emelkedés nélkül. Miért érzi mégis azt az ember a hazai boltoknál, hogy akkor ez nem feltétlenül látszik a kasszánál? Tudom, hogy nagyon sok minden jön ilyenkor elő, pluszadók, de mondjuk egy szezonális gyümölcsnél, egy megynél, vagy bármi más gyümölcsöt említhetnénk, hogy nem érzékelhető az árcsökkenő hatás?
2: Ugye összességében ugye alapvetően érzékelhető, hiszen rengeteg akcióval találkozunk, és ugye a magyar fogyasztó rendkívül akcióérzékeny, és válogatja ezeket a termékeket, ami viszont a szezonálisokat illeti, ott viszont konkrét keresleti kínálati helyzet van. Ugye a szezonális gyümölcsöknél tudjuk, hogy a tavaszi fagy időről időre elintézi az itthoni termést, úgyhogy sajnos nem kell csodálkozni azon, hogy a friss zöldségek, gyümölcsök egyébként nagyon megoszlott szerkezetben, de azok mindig is a primőrök drágák voltak. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt kell tudnunk élni, és ugye, ahogy felvetettem már az önellátás kérdését, ugye abban nagyon is nagy szerepe van annak például, hogy gyümölcsökben hogyan tudjuk a belföldi ellátást biztosítani egy olyan nehéz helyzetben lévő ágazatnál, mint a kertészet. Nem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, a primőr az drága, az mindig is drága fog lenni, maradni.
1: Hogyan kéne átalakítani szerinted a hazai gazdaság termelő szerkezetét, különösképpen arra, hogy hát a szélsőséges időjárásra mindenképpen fel kellene készülni valahogy. Azt látjuk, hogy nagyon komoly csapadék hiány kezd kialakulni. Néha hetekig nem esik semmi, és hát például az aratásnál is azt észreveszi az ember, hogyha vidéken jár, hogy hatalmas nagy porfelhőben aratnak a kombájnak jelenleg.
2: Így van, most már határozottan kijelentettük, hogy a klíma megváltozott. a felmelegedés egyre erősödik, a csapadék eloszlás egyre rosszabb. Erre ugye több módon kell reagálni, ugye a vízgazdálkodási szemléletet azonnal és nagy arányban megváltoztatni, tehát bent tartani minden vizet az országban, ami beérkezik bármilyen formában, de ez önmagában a mezőgazdaság szempontjából nem elég. Nagyon komoly technológiai lehetőségek vannak arra, hogy a talaj életképességét, termőképességét, vízmegtartó képességét javítani tudjuk. Működő technológiák vannak erre vonatkozólag, és nagyon jó példákat tudnék erről sorolni. Termékszerkezetváltással és talajművelésnek a minimális csökkentésével nagyon jó lehet kezelni a talaj vízháztartását. Tehát vannak erre mutató lehetőségek és jelek, csak még nagyon kis léptékben látjuk őket. Sokkal inkább azt látjuk az autópályákon száguldozva, hogy milyen aszályos hatások vannak, milyen rövid volt a kalászos gabonáknak idén a szára, tehát nem nagyon lesz szalma. Ezt kell léptéket váltani az új típusú technológiák alkalmazására.

0: Most mondok egyet, a mezőgazdasági tömegcikkektől való gyors és határozott elfordulásra lenne szükség, mert nyilvánvalóan nem leszünk versenyképesek a világpiacon az elkövetkező években, évtizedekben olyan versenyzőkkel, akik nálunk léptékekkel nagyobb mennyiségeket szállítanak az európai piacra. Tehát nekünk más stratégiával, más piaci megközelítéssel, én azt gondolom, sokkal inkább az önellátás felé fordulva kell az agrárstratégiával kialakítani. Erre számos jó kitörési pont és lehetőség van. Én optimista vagyok ezt illetően, de mire ide el fogunk jutni, addig lesz egy elég véres időszak a magyar mezőgazdaságnak, amikor vállalkozások tömegei fognak szembesülni azzal, hogy amit eddig csináltak, az nem fenntartható, és esetleg el kell hagyniuk ezt, fel kell hagyniuk ezzel a tevékenységgel.
1: Fúrján Zoltánt, az Erste Agrár szakértőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
3: Posztumusz életmű díjat kap Nádasdy Ádám. A színházi kritikusok céhe tüntette ki az idén márciusban elhunyt nyelvészt. A szervezet eddig két alkalommal adott ki posztumusz díjat. 2019-ben a szervezet külön díjjal tisztelget Radnai Anna Mária dramaturgi és műfordítói, illetve 21-ben Lengyel Anna dramaturgi, műfordítói, színház szervezői munkássága előtt. Évente egyszer titkos szavazással életműdíjat adományozhatnak. Olyan a színház művészet bármely területén kiemelkedőt alkotó 65 év feletti művésznek, aki dokumentálhatóan sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért, eredményéért, színvonalának emeléséért. A szervezet többek között Töröcsik Marit, Molnár Piroskát, Pogány Juditot és Csiki Andrást is jutalmazta.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis

0: Prémium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Pesti úton a Ferihegyi útnál. Sávlezárásra kell készülni. Tart a felújítás a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. A Rumbok-Sebestyén utcát mától megnyitották, a Madách Imre utat pedig lezárták a Rumbok-Sebestyén utca és a Madách Imre tér között. Az Asbót utca két irányú Zsák utca lett. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, torlódás alakult ki a Hősök terétől. A Kerepesi út felé, illetve a Vágány utcában a Dózsa-György út előtt a belső sávot zárták le. Erős a forgalom a budai alsórakparton északi irányban a Petőfi hídnál és a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Jövünk a legfrissebb információkkal, egyebek mellett például a myanmari polgárháború halálos áldozatainak a számával. Igen, komoly adatokat közölt egy szervezet.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Már a 100 000-et is meghaladta a myanmari polgárháború halálos áldozatainak száma egy amerikai civil szervezet legfrissebb adatai szerint.
4: A fegyveres konfliktus azután tört ki, hogy a hadsereg 5 évvel ezelőtt egy 2021-es katonai puccsal megdöntötte a kormányt. Az erőszakos katonai fellépés elől menekülő demokráciapárti aktivisták szövetségre léptek a központi hatalommal régóta szemben álló etnikai kisebbségek fegyveres csoportjaival. Bár a hivatalos adatok hiánya miatt a becslések eltérnek, elemzők szerint jelenleg a myanmari a legvéresebb aktív konfliktus egész Ázsiában.
3: 6 nappal a Venezuelát sújtó kettős földrengés után a nemzetközi mentőcsapatoknak több túlélőt is sikerült élve kimenteniük a romok alól.
4: A jordániai egységek egy 3 éves kisfiút, a szalvadori mentők egy 44 éves férfit, valamint egy kutyát, míg az ekvádori tűzoltók egy 12 éves gyereket hoztak a felszínre. Az ENSZ koordinációjában jelenleg 27 ország, több mint 2000 szakembere és 160 kereső kutyája dolgozik a legsúlyosabban érintett északi partvidéken.
3: Súlyos élelmiszer és szálláshiány alakult ki Venezuelában a 6 nappal ezelőtti kettős földrengés után, közölte az ENSZ. A halálos áldozatok száma 1943-ra, a sérülteké 10571-re emelkedett, és mintegy 50 000 embert keresnek még.
4: A NASA adatai alapján közel 59 000 épület dőlt romba vagy rongálódott meg, a legsúlyosabban érintett La Guaira államban pedig teljesen összeomlottak a közszolgáltatások, miközben a WHO a vízhálózat sérülései miatt súlyos járványveszélyre figyelmeztet. A mentési munkálatokat heves esőzések és utórengések nehezítik, de a helyszínen már 27 ország több mint 2000 szakembere dolgozik a túlélők felkutatásán. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a katasztrófa sújtotta országnak szánt humanitárius támogatását.
3: az ukrán hadsereg felkészül egy esetleges új északfelőli orosz offenzívára, amely a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az oroszországi Brjansk régióból indulhat a Csernyihivi terület ellen. Ezt Alekszandr Szirszki ukrán főparancsnok közölte egy interjúban.
4: A tábornok szerint a támadás célja nem Kijev bevétele, hanem az ukrán tartalékok elvonása és a frontvonal kiszélesítése lenne. Szirszki mind a Fehér Oroszország felőli csapást, mind Minszk közvetlen háborús részvételét valószínűtlennek tartja, bár az ukrán erők ezzel a lehetőséggel is számolnak. A főparancsnok hozzátette, hogy az orosz csapatok kimerülőben vannak, a frontvonalbeli aktivitásuk mintegy 30%-kal csökkent, miközben Ukrajna sikeresen folytatja a távolsági csapásméréseket az orosz olajipari célpontok ellen.
3: Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek szállítása 2029-ben kezdődik meg, jelentette be az ukrán elnök.
4: A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák, a gépek mellé pedig megfelelő felszerelés, műszaki segítségnyújtás, valamint a pilóták és a műszaki személyzet svédországi kiképzése is jár. Egy korábbi megállapodás értelmében az első 16 Gripen repülőgépet már 2027 elején átadják az ukrán légierőnek.
3: Szerbia jövő év márciusától a tervek szerint visszaállítja a sorkatonai szolgálatot. A 75 napos kiképzés a 30 év alatti férfiakat érinti majd.
4: Sokra nem elegendő, de az alapfegyver használat és a szakasz, illetve század szintű együttműködés azért ennyi idő alatt is elsajátítható. A szerbek újabban kínai, izraeli és francia fegyvereket vesznek. Nem az orosz-ukrán háború kiszélesedésétől félnek azonban, hanem a horvátoktól, az albánoktól és a koszovóiaktól tartanak. Varga Szilvesztert a balk.hu főszerkesztőjét hallják.
5: A tervek szerint 75 napos katonai szolgálatról lesz szó, ez egy alapkiképzést jelent, ami elég is, meg nem is arra, hogy az embereket fölkészítsék, viszont arra mindenképpen elegendő lesz, hogy a 75 nap letöltése után katonai beosztást, tehát tartalékos beosztást kapjanak azok, akik letöltötték a katonai szolgálatot.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde jelenleg 0,5%-kal megy felfelé, 140.665 ponton a BUX, a forgalom 2.079.000.000 forint, 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.738 forinttal jegyzik őket, az OTP 0,5%-kal erősödik, 46.170 forinttal jár, a Richter 0,8%-kal emelkedik, 12.150, a Magyar Telekom 0,5%-kal gyengül, 2.636 forinton, 356 forint 50 fillérrel az euró. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde most stagnál, a német DAX megugrott 1,5%-os pluszban 24.995 ponton, a francia tőzsde továbbra is mínuszban jár, ez kb. 6%-os visszaesésnek felel meg, az olasz tőzsde egyelőre 0,5%-kal gyengül, a spanyol pedig 0,6%-os mínuszban. Az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1402-es szinten jár. Az amerikai könnyolaj 69,36 dollár, a Brentet 72,93 dollár jegyzik. Idehaza a kormány benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelmi szabályok enyhítését célzó törvényjavaslatot, amely a validálási kötelezettség kivezetésével növelni a piaci versenyt.
4: A javaslat indoklása alapján az egységes és transzparens szabályozás biztosítja az ügyfelek biztonságát, miközben a validálás, mint versenyt korlátozó elvárás a továbbiakban már nem fenntartható a kriptoszolgáltatások terén.
3: 2090 milliárd forintra, a GDP 9%-ára ugrott a kormányzati szektor hiánya az idei első negyedévben, ami 838 milliárd forinttal haladja meg az előző év azonos időszakának deficitjét.
4: Ez a kiugró hiány túlszárnyalja Magyar Péter miniszterelnök becslését is, aki korábban sokkoló állapotokról és az Európai Uniós források nélkül 8,3%-ot közelítő deficit veszélyről beszélt. Bár a bevételek 11,5%-kal nőttek, a kiadások jóval nagyobb ütemben 18,7%-kal duzzadtak, elsősorban a munkavállalói jövedelmek 38,5%-os, illetve a társadalmi juttatások 15%-os bővülése miatt. Az elszálló központi deficitet az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok kismértékű többlete sem tudta ellensúlyozni, így a negyedéves bázis jelentősen meghaladja a 2025-ös év egészére regisztrált 4,7%-os hiányt.
3: A legfrissebb Euróbarométer felmérés szerint a magyarok az uniós átlagot meghaladva 80%-os arányban tekintenek a stabilitás biztos pontjaként az Európai Unióra. Ez 14%-os növekedés a tavaly őszi adatokhoz képest.
4: A hazai válaszadók 81%-a ítéli hasznosnak az uniós tagságot, ezt leginkább az új munkalehetőségekkel és a gazdasági növekedésekkel indokolják, és az európai többséggel ellentétben a magyarok kifejezetten optimisták a jövőt illetően.
3: 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás kiépítését tervezi a kormány 2030-ig a feloldott európai uniós forrásokból. Ehhez mintegy 1,5 milliárd eurós hálózat modernizáció is párosul, írja a Privátbanke.
4: Ez a jelenlegi teljesítmény több mint 10-szeresét jelenti, így a hazai szélenergia kapacitás az évtized végére elérheti a 4333 megawattot. Ezzel a növekedési ütemmel Magyarország még a régiós éllovas Lengyelország vállalását is leelőzve, Közép- és Kelet-Európa abszolút vezetőjévé válhat a szektorban.
3: A MOL újabb hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumán a külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától.
4: A jóváhagyás értelmében a magyar olajvállalat a hónap végéig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai NIS többségi részesedésének megvásárlásáról.
3: Mától kizárólag mobiltelefonon keresztül lehet fizetni a parkolásért Budapesten, így mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le az utcákról, amelyeket QR-kóddal ellátott információs táblák váltanak fel.
4: A változással egy időben jelentősen megemelkedtek a zónadíjak is, zónától függően 300 és 800 forint közötti óradíjakra. Drágultak a P plusz R parkolók, valamint megszűnt a havi nappali bérlet. Emellett ma éjszakától a közösségi közlekedés is átalakul, egy új, nagyobb lefedettséget és gyorsabb eljutást biztosító éjszakai járatrendszer lép életbe a fővárosban és az agglomerációban.
0: Időjárás jelentés.
4: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből több felé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap 7:30-11. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nagyon úgy tűnik, hogy az európai autógyártók szenvedése, hát fogalmazzunk így, folytatódik, mert hogy nem túlságosan jó hírek jönnek a Volkswagen házatájáról, sőt, hát a BMW-nek is volt egyfajta profit figyelmeztetése az elmúlt időszakban, de ez mennyire látszik a májusi értékesítési adatokból? Kérdezem Nagy Andrást, az Erste részvényelemzőjét, szervusz!
2: Üdvözlök, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is. Hogyha az európai új autó értékesítéseket nézzük, akkor összességében első ránézésre akár meg is nyugodhatnánk, hiszen májusban 3,2%-kal tudott növekedni az új autó értékesítések volumene az Európai Unióban, az év első 5 hónapjában pedig együttesen egy 4%-os növekedés. Ugye ez nem egy kiugró mértékű bővülés, de alapvetően egy ilyen gazdaság visszafogott teljesítményéhez passzoló visszafogott bővülés az új autópiacon. Viszont, hogyha megnézzük az egyes gyártókat, akkor nagyon erőteljesen az látszik, hogy az európai autógyártók azok szinte kivétel nélkül piaci részesedést veszítenek, miközben a kínai autógyártók azok nagyon dinamikusan jönnek fel, egyre nagyobb piaci szeletet hasítanak ki maguknak, és hát összességében azt lehet mondani, hogy fokozódik a verseny az európai autópiacon, ez mindenféleképpen kihívás elé állítja európai gyártókat.
1: Gondolom én ez a fogyasztók számára abban az értelemben jó hír, hogy adott esetben akár árverseny is kialakulhat emiatt. Mi az, amit jelen állás szerint az európai autógyártók kevésbé tudnak, mint a kínaiak? Mivel magyarázható ez a térvesztés?
2: Egyrészt az az árazás, ugye te is utaltál rá, hogy azért ha emberbe kapcsolja a tévét, akkor egyre többször találkozik hirdetésekkel, egyre több autógyártó kénytelen csökkenteni az árakat. Részben a kínai verseny miatt, részben a felhalmozódott magas készletek azok, amik ezeket az akciókat kiváltják, nyilván fogyasztók örömére. Plusz itt van azért érdemes hozzátenni, hogy a forint erősödése is ebbe az irányba mutat, mert hogy azért az autókat azt alapvetően euróban árazza a piac, úgyhogy a forint erősödése az itthon még hozzá tehet ehhez, de Európában is azért az látszik, hogy csökkennek az árak, illetve ami még fogyasztói szempontból nyilván egy pozitívum az árverseny mellett az az, hogy verseny tapasztalható a kiegészítő szolgáltatások, tehát például a garancia feltételek, garancia időtartam, vagy a garancia kilométer tekintetében is. Ez mindegyik pozitív a fogyasztók számára. Ahogy említettem, hogy miben tudnak jó többet a kínaiak, vagy mást a kínaiak, az szerintem elsősorban az ár. Nyilván van egy ilyen újdonság faktor is a dologban, illetve ami trendszerű az az, hogy az elektromos autók tudnak leggyorsabban növekedni. Év per év alapon több mint 40%-kal tudott az elektromos autók értékesítési darabszáma növekedni az Európai Unióban, és most már viszonylag stabilan azt lehet mondani, hogy minden ötödik eladott új autó az elektromos, és ugye az elektromos szegmensben abban különösen versenyképesek a kínaiak, tehát a hagyományos belső égésűeknél ott kevésbé jellemző a kínai verseny, a hibrideknél, illetve a szintisztán elektromos autóknál, ott viszont tényleg versenyre szállnak az európaiakkal.
1: Túl a gyárbezárásokon, létszámleépítésen, mivel próbálnak reagálni az európai autógyártók egyébként erre a kihívásra?
2: Hát a Volkswagen esetében a tényleg a legnagyobb reakció, amiről még csak pletykálnak, tehát hogy itt fontos, hogy a vállalat hivatalosan még nem jelentette be, ez először a Manager magazinban jelent meg Németországban, hogy 100 000 fős létszám leépítés jöhet a következő néhány évben a Volkswagen csoportnál. Ez egyébként minden hatodik munkavállalóját érinteni a Volkswagen csoportnak, és hát hogy a történelmileg nézzük, akkor is az egyik, sőt talán a legnagyobb létszámcsökkentés lehet. Ugye eddig az IBM volt a 1993-ban ami a történelem során a legnagyobb létszámcsökkentést végrehajtotta. Ő akkor egy 60 ezer fős létszámcsökkentést jelentett be, amikor nagyon nagy válságban volt az IBM. Hasonló mértékű volt mondjuk a Citigroupnak 2008-ban, a pénzügyi válságnál kellett 50 ezer főt leépítenie. Tehát egy ilyen szempontból látszik, hogy a Volkswagennek a leépítése még akkor is, hogyha több évre elosztva fog megvalósulni, akkor is az egyik legnagyobb lesz. És hát a másik ilyen tényező az az, hogy valószínűleg 4 németországi gyárat kell majd bezárniuk. Ugye Volkswagen történelme során tavaly volt az első eset 88 év után, hogy Németországban gyárat zártak be. Ehhez képest most arra készülnek, hogy következő néhány évben kb. 2030-ig 4 gyár bezárása válhat szükségessé. Ugye ahogy kifutnak az adott üzemben gyártott modellek, elérik a ciklusuknak a végét, akkor kerülhet sor ezekre a gyárbezárásokra. Ezen kívül, tehát a gyárbezárásokon kívül, amivel még próbál reagálni az európai autóipar, az nyilván az, hogy főként az elektromos modellpalettát igyekeznek megújítani. Volkswagennél is, BMW-nél is ugye igyekeznek új platformokra helyezni a gyártást, ami már kimondottan az elektromos architektúrára épül, és nem valamiféle ilyen átmeneti megoldás a benzin és az elektromos között, tehát hogy ami mindenre jó, azt ugye tudjuk, hogy azért az semmire nem tökéletes. Ezzel szemben igyekeznek kimondottan elektromos autóra optimalizált modellekkel és platformokkal megjelenni, ezen keresztül pedig versenyképesebbé válni.
1: Lehet-e esetleg az, hogy mondjuk a szolgáltatás terén nyújtanak jobbat az európai autók, és ezzel párhuzamos autógyártók, és ezzel párhuzamosan megpróbálnak mondjuk a korábbiakhoz képest előnyösebb árakat adni. De arra gondolok, hogy akár vezetéstámogató rendszerben, akár önvezetés autó terén előre lépnek, és mondjuk ez újra visszahozza őket a ringbe, vagy tényleg annyira az ár számít, mert az elmúlt időszakban már nagyon-nagyon nem volt, mondjuk úgy, hogy olcsó autó.
2: Ez így igaz, tehát, hogy a olcsó autó korszakának annak szerintem is vége, bár itt azért a kisméretű elektromos autók tekintetében azért Nyugat-Európában ilyen 20 ezer euró körül már lehet kapni autókat, ami bár ugye ezek tényleg kisméretű, főként városi, elővárosi felhasználásra alkalmasak, de azért mondjuk második autónak 20 ezer euró környéken szerintem már abszolút szóba jöhetnek. Nyilván az egyik nagy fejlesztési irány az tényleg az önvezető autóknak a fejlesztése, viszont azért főként Európán belül itt nagyon közel járunk ahhoz, hogy szabályozói korlátokba ütközzünk. A legfejlettebb modellek, akár melyik gyártóról beszélünk, legyen az európai prémium autógyártó, vagy akár ázsiai gyártó, ez a Level 2 plus-plus szintnek megfelelő működési szintet tudják elérni. Ez azt jelenti, hogy A-ból B-be alapvetően képes elmenni a kocsi önvezető üzemmódban, aztán legfeljebb rászól az emberre, hogy valami olyan akadályt észlelek, amivel nem tudok megküzdeni, rossz a látási viszony, stb. Vedd át azonnal a kormányt. A következő nagy ugrás az az úgynevezett Level 3-as szint lenne, viszont itt a Level 3-nál már felmerül az, hogy ott az autógyártói lenne a felelősség egy baleset esetén. Tehát ennek azért a szabályozói oldala is még roppant kidolgozatlan és kiforratlan. Éppen ezért egy picit úgy érzem, hogy egy ilyen üvegplafonhoz közelítenek ilyen szempontból a fejlesztések. Persze lehet még tovább csiszolni a meglévő Level 2 plus-plus rendszereket, hogy kényelmesebb legyen, jobban hasonlítson a vezetés arra, hogy az ember természetesen vezet, kevésbé legyen ilyen gépszerű, még kevesebbszer kelljen adott esetben beavatkozni, de az az ugrás, hogy ne kelljen abszolút a vezetéssel törődni, az szerintem már csak szabályozói okok miatt is azért még jóval távolabb van.
1: Bármiféle hatása érződik az Európai Bizottság korábbi intézkedéseinek, hogy megpróbálják a kínai autó dömpinget valahogy, ha nem is megállítani, de lassítani?
2: Itt olyan szempontból azért ennek van hatás, hogy azt látjuk, hogy a kínai autógyártók elkezdtek bejönni az Európai Unióba. Ugye csak gondoljunk a BYD-nak a Magyarországon épülő gyárára. Tehát ilyen szempontból azt látjuk, hogy a kínaiak részéről is, kínai gyártók részéről is van egyfajta alkalmazkodás. Nyilván, amikor Európában európai munkabérek mellett kell az autókat előállítaniuk, akkor azok azért kevésbé tudnak versenyképesek lenni, mint amikor Ázsiából hozzák be az olcsó munkaerővel előállított autókat. Tehát ilyen szempontból látszik egyfajta alkalmazkodási folyamat. Megállítani szerintem nem tudja, erre jól mutatja az is, hogyha visszatérünk a májusi autóipari statisztikákhoz, akkor már 10% volt, 10% fölött volt a kínai autógyártóknak a részesedése európai új autóértékesítésekből, ami nagyjából megegyezik, vagy megközelíti most már a japán gyártóknak a volumenét.
1: Még nagyon röviden, ezzel együtt az európai gyártók teret veszítenek Ázsiában, és tehát főleg Kínában ott a helyi gyártók kezdik őket kiszorítani?
2: Abszolút, tehát az a folyamat már sokkal korábban elindult. Az nagyjából 4 évvel ezelőtt, 2021-22 óta már látszik az a folyamat, hogy Kínában, ahogy előre törtek az elektromos meghajtások, nagyjából a Covid-dal párhuzamosan, azzal együtt elkezdtek teret veszíteni az európai autógyártók, átvették a helyüket a belföldi, elsősorban kínai gyártók. Ráadásul az idei évben már az is megfigyelhető, hogy a kínai autópiac is elkezdett lassulni. Tehát ilyen szempontból Kínában most egy dupla problémával szembesülnek az európai gyártók. Egy visszaeső, éppen visszaeső piacon folyamatosan strukturális okokból piaci részesedést veszítenek.
1: Nagy András, te az Erste részvényelemzőit hallották, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot és jó munkát neked, szervusz!
2: További szép napot kívánok!
0: Reggeli Monitor.
3: A hőség riadó idején díjmentesen látogathatják a nyugdíjasok a fővárosi nagycirkusz kijelölt előadásait, napközben pedig megnyitja a klimatizált tereit az intézmény, ezt közölte a fővárosi nagycirkusz. A tájékoztatás szerint a nyugdíjasok ingyenesen tekinthetik meg a Mirázs című produkció július 1-i 17 órás, július 2-i 17 órás, valamint július 3-i 15 órás előadását. A kedvezmény nyugdíjas igazolvány felmutatásával a szabad helyek függvényében vehető igénybe. A közlemény szerint a kezdeményezéssel az intézmény célja, hogy a társadalmi felelősségvállalási program részeként a hőségriadó idején a legveszélyeztetettebb korosztály számára kellemes, klimatizált környezetet és kulturális élményt biztosítson. A fővárosi nagycirkusz közölte azt is, hogy a hőségriadó idején klimatizált terei napközben egész nap nyitva állnak, a hőséget nehezen viselők előtt, akiknek egyébként hűtött vizet és pihenési lehetőséget is biztosítanak.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 10:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a reggeli monitor végén, a híreket Somodi Evelin állította össze, és akkor a részletek. Az afganisztáni tálib kormány légitámadásokat indított Pakisztán határmenti övezetei ellen, megtorlásul a hétvégi halálos áldozatokat követelő pakisztáni légicsapásokért. Kabul közlése szerint légierejük az Iszlám Állam terrorszervezet bázisait támadta. Ezzel szemben Iszlamabad azt közölte, hogy légvédelmük azonnal észlelt és megsemmisített 4 afgán drónt, a provokáció folytatása esetére pedig súlyos válaszlépéseket helyezett kilátásba. A két szomszédos ország között azután újult ki a feszültség, hogy egy pakisztáni katonai támaszpont elleni fegyveres merényletet követően Pakisztán vasárnap afganisztáni célpontokat bombázott, amelyben az ENSZ adatai szerint legalább 28 civil vesztette életét. Már a 100 000-et is meghaladta a myanmari polgárháború halálos áldozatainak száma egy amerikai civil szervezet adatai szerint. A fegyveres konfliktus azután tört ki, hogy a hadsereg 5 évvel ezelőtt katonai puccsal megdöntötte a kormányt. Az erőszakos katonai fellépés elől menekülő demokráciapárti aktivisták szövetségre léptek a központi hatalommal régóta szemben álló etnikai kisebbségek fegyveres csoportjaival. Bár a hivatalos adatok hiánya miatt a becslések eltérnek, elemzők szerint jelenleg a myanmari a legvéresebb aktív konfliktus egész Ázsiában. 6 nappal a Venezuelát sújtó 2-es földrengés után a nemzetközi mentőcsapatoknak több túlélőt is sikerült élve kimenteniük a romok alól. A jordániai egységek egy 3 éves kisfiút, a salvadori mentők egy 44 éves férfit, valamint egy kutyát, míg az ekvadori tűzoltók egy 12 éves gyereket hoztak a felszínre. Az ENSZ szervezésében jelenleg 27 ország több mint 2000 szakembere és 160 kereső kutyája dolgozik a legsúlyosabban érintett északi partvidéken. Súlyos élelmiszer és szállás hiány alakult ki Venezuelában a 6 nappal ezelőtti 2-es földrengés után. A halálos áldozatok száma 1943-ra, a sérülteké 10571-re emelkedett, 50 000 embert kerestek még. A NASA adatai alapján 59 000 épület dőlt romba vagy rongálódott meg, a legsúlyosabban érintett La Guaira államban teljesen összeomlottak a közszolgáltatások, miközben a WHO a vízhálózat sérülései miatt súlyos járványveszélyre figyelmeztet. A mentési munkálatokat heves esőzések és utórengések nehezítik, de a helyszínen már 27 ország több mint 2000 szakembere dolgozik a túlélők felkutatásán. Az Egyesült Államok 300 millió dollárra emelte a katasztrófa sújtotta országnak szánt humanitárius támogatást. Az ukrán hadsereg felkészül egy esetleges új, északfelüli orosz offenzívára, amely a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az oroszországi Brjansk régióból indulhat a Csernyihivi terület ellen. Ezt Alekszandr Szirszkij ukrán főparancsnok közölte egy interjúban. A tábornok szerint a támadás célja nem Kijev bevétele, hanem az ukrán tartalékok elvonása és a frontvonal megnyújtása lenne. Szirszkij mind a Fehér Oroszország felüli csapást, mind Minszk közvetlen háborús részvételét valószínűtlennek tartja, bár az ukrán erők ezzel a lehetőséggel is számolnak. A főparancsnok hozzátette, hogy az orosz csapatok kimerülében vannak, a frontvonalbeli aktivitásuk 30%-kal csökkent, miközben Ukrajna sikeresen folytatja a távolsági csapásméréseket az orosz olajipari célpontok ellen.
0: Tőzsde hírek.
1: A hazai értéktőzsde emelkedik, méghozzá 4%-kal 140.535 ponton jár a BUX, a forgalom 2.467 millió forint. 1,4%-kal emelkednek a MOL részvények, 3752 forinttól jegyzik őket, az OTP 3%-os pluszban jár, 46110, a Richter 7%-kal emelkedik, 12140, a Magyar Telekom 9%-os mínuszban, 2626 forinton. A kezdeti emelkedéséből valamelyest visszaadott a 4IG, amely most 2%-os pluszban jár, 1825 forinton. Drágul az Opus 1,7%-kal, 365 forinton. Emelkedik a Granit 2%-del, 8800 forinton jár. Csökken viszont a Waberers 2%-kal, 4650 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 90 fillért kell adni, Európában a főbb indexek stagnálnak vagy gyengülnek, leginkább egyébként a spanyol tőzsde megy lefelé.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napközben még hőségre kell számítani, a sok napsütés mellett a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, aztán délután emiatt záporok, zivatarok lesznek. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól már jönnek a viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21-29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
1: Ez volt a reggeli monitor. Az adást Péli Nagy Kata szerkesztette. A hírek összeállításában Somodi Evelin volt a segítségemre. A zenei kínálatot Bukovszki József állította össze, a technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást!
0: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinz Inger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Teljesen megbénította a közlekedést Bukaresten és környékén a vihar. Az éjjel lezúduló, négyzetméterenként akár 100 liternyi esővel járó felhőszakadás elárasztotta a metró megállókat, megbénította a villamos közlekedést, és elöntötte a belváros utcáit, ahol helyenként az autókat is teljesen ellepte a zár. A katasztrófa védelemhez csak a fővárosban csaknem 2000 segélyhívás érkezett. A szél mintegy 60 épület tetőszerkezetét rongálta meg, 960 fát döntött ki, és közel 470 gépjárművet zúzott össze. A viharnak egy halálos áldozata van. A mérések történetének legmelegebb júniusát regisztrálták a világ óceánjain. 21 Celsius fokos átlag hőmérsékleti csúcs született. A szakértők szerint a globális felmelegedés, valamint az El Niño jelenség miatt további rekordok is várhatók. Az év eleje óta az óceánok 82%-án tapasztaltak tengeri hőhullámokat, a leghevesebb felmelegedést a Csendes-óceánon és a Földközi-tengeren mérve. A tartós tengeri hőség súlyosan veszélyezteti a vízi élővilágot, a tengerszint emelkedése és a légkörbe jutó energia pedig világszerte felerősíti az extrém viharokat, ciklonokat és esőzéseket. Súlyos élelmiszer és szálláshiány alakult ki Venezuelában a 6 nappal ezelőtti kettős földrengés után, közölte az ENSZ. Mindeközben a halálos áldozatok száma 1943-ra, a sérültekét 10.571-re emelkedett, és mintegy 50.000 embert még keresnek. A NASA adatai alapján közel 59.000 épület dőlt romba vagy rongálódott meg, a legsúlyosabban érintett La Guaira államban pedig teljesen összeomlottak a közszolgáltatások, miközben a WHO a vízhálózat sérülései miatt súlyos járványveszélyre figyelmeztet. A mentési munkálatokat heves esőzések és utórengések nehezítik, de a helyszínen már 27 ország több mint 2000 szakembere dolgozik a túlélők felkutatásán, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a katasztrófa sújtotta országnak szánt humanitárius támogatást. A magyar kormány benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelmi szabályok enyhítését célzó törvényjavaslatot, amely a validálási kötelezettség kivezetésével növelné a piaci versenyt. A javaslat indoklása alapján az egységes és transzparens szabályozás biztosítja az ügyfelek biztonságát, miközben a validálás, mint versenyt korlátozó elvárása továbbiakban már nem fenntartható a kriptoszolgáltatások terén.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 6%-ot emelkedik 140.664 pontra. A részvénypiac forgalma 2,6 milliárd forint. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom 8%-ot gyengül 2630 forintra. A Richter 8,1%-os pluszban 12.140 forinton, az OTP 4,1%-os pluszban 46.140 forint. A MOL 1,8%-ot erősödik 3.766 forintra. Európában inkább enyhe csökkenés a jellemző. A londoni FTSE-nál 1/10, a francia Kekeronnál 3/10%-a plusz, szintén 1/10-del gyengül az olasz mutató és 3/10%-kal a spanyol börze, emelkedik viszont a német DAX 3/10%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 356 forint, az amerikai dollárért 312 forintot és 34 fillért kell fizetni. Mától kizárólag mobiltelefonon keresztül lehet fizetni a parkolásért Budapesten, így mintegy 3300 parkolóautomatát szerelnek le az utcákról, ezeket QR-kóddal ellátott információs táblák váltanak fel. A változással egy időben jelentősen megemelkedtek a zónadíjak is, zónától függően 300 és 800 forint közötti óradíjakra. Drágultak a P+R parkolók, valamint megszűnt a havi nappali bérlet. Emellett ma éjszakától a közösségi közlekedés is átalakul. Egy új és nagyobb lefedettséget, illetve gyorsabb eljutást biztosító éjszakai járatrendszer lép életbe a fővárosban és az agglomerációban.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos lökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

0: Különleges zenei félórák a Trend FM-en.
1: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a kategóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Gyakorlatilag megállt a hazai lakásárak emelkedése a második negyedévben a Zenga.hu adatai szerint. Negyedéves alapon mindössze 3,1%-os volt a növekedés, az éves drágulás üteme pedig az első negyedévi 20%-ról 14%-ra lassult. Miközben a Balatonnál már fékeződik a piac, a korábban lemaradó Szolnokon és Miskolcon az új lakások megjelenése miatt még tart a felzárkózási árrobbanás. Az országos átlagos hirdetési ár elérte a 985 ezer forintot négyzetméterenként. Budapesten már a legolcsóbb peremkerületek, mint Csepel és Soroksár átlaga is átlépte az 1 millió forintos határt, míg a legdrágább 5. kerületben már 2,2 millió forintot kérnek négyzetméterenként. 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás kiépítését tervezi a kormány 2030-ig a feloldott Európai Uniós forrásokból. Ehhez mintegy 1,5 milliárd eurós hálózat modernizáció is megvalósul, írja a Privát Bankár. Ez a jelenlegi teljesítmény több mint 10-szeresét jelenti, így a hazai szélenergia kapacitás az évtized végére elérheti a 4333 megawattot. Ezzel a növekedési ütemmel Magyarország még a régiós éllovas Lengyelország vállalását is leelőzve, Közép-Kelet-Európa abszolút vezetőjévé válhat a szektorban. 6 nappal a Venezuelát sújtó kettős földrengés után a nemzetközi mentőcsapatoknak több túlélőt is sikerült élve kimenteniük a romok alól. A jordániai egységek egy 3 éves kisfiút, a szalvadori mentők egy 44 éves férfit, valamint egy kutyát, míg az ekvadori tűzoltók egy 12 éves gyereket hoztak a felszínre. Az ENSZ koordinációjában jelenleg 27 ország, több mint 2000 szakembere és 160 kereső kutyája dolgozik a legsúlyosabban érintett északi partvidéken.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 6,1%-kal emelkedik 140.727 pontra. A részvénypiac forgalma 3,1 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, a MOL 1,7%-os pluszban 3.764 forinton, az OTP 0,5%-os emelkedésben 46.180 forint, a Richter 8,1%-os pluszban 12.140 forinton. Gyengül viszont a Magyar Telekom 8,1%-kal 2.630 forintra. Európában összességében gyengülés a jellemző, egy kivétellel, a német DAX 2,1%-os pluszban, a londoni FTSE 0,2-del gyengül, a párizsi CAC-on 0,5%-kal, akár csak a spanyol bőrze, és 0,2% a mínusz az olasz mutatónál. A bankközi devizapiacon az euró értéke 356 forint, az amerikai dollárért 312 forintot és 63 fillért kell fizetni. Irán, az Egyesült Államok és Libanon közös munkacsoportot hoz létre a libanoni tűzszünet felügyeletére, jelentette be az iráni főtárgyaló. Hozzátette, hogy Teherán a keretmegállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítéséig nem folytat újabb tárgyalásokat Washingtonnal, továbbá megerősítette, hogy Irán fenntartja a szuverenitási igényét a Hormuzi szoros felett, miközben a szankciók részleges feloldása nyomán jelentősen nőtt az iráni olajexport és az abból származó bevétel.
0: Időjárás jelentés.
5: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Különleges zenei félórák a Trend FM-en. Ilyen zenékkel.

Különleges zenei félórák a Trend FM-en. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti

0: utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit. HelloHungary.hu. Hello új élmények!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Életbe lépett a Temu adó. Mától az új uniós vámszabályok értelmében az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termék kategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van például, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni. A reform célja a tisztességes piaci verseny megteremtése az európai és a külföldi kereskedők között. A legfrissebb Euróbarométer felmérés szerint a magyarok az uniós átlagot meghaladva 80%-os arányban tekintenek a stabilitás biztos pontjaként az Európai Unióra, ami 14%-os növekedés a tavaly őszi adatokhoz képest. A hazai válaszadók 81%-a ítéli hasznosnak az uniós tagságot, ezt leginkább az új munkalehetőségekkel és a gazdasági növekedéssel indokolják, és az európai többséggel ellentétben a magyarok kifejezetten optimisták a jövőt illetően. Már a 100 000-et is meghaladta a mianmari polgárháború halálos áldozatainak száma egy amerikai civil szervezet legfrissebb adatai szerint. A fegyveres konfliktus azután tört ki, hogy a hadsereg 5 évvel ezelőtt egy 2021-es katonai puccsal megdöntötte a kormányt. Az erőszakos katonai fellépés elől menekülő demokráciapárti aktivisták szövetségre léptek a központi hatalommal régóta szemben álló etnikai kisebbségek fegyveres csoportjaival. Bár a hivatalos adatok hiánya miatt a becslések eltérnek, elemzők szerint jelenleg a mianmari a legvéresebb aktív konfliktus egész Ázsiában.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-ot emelkedik 140.836 pontra, a részvénypiac forgalma 3,5 milliárd forint. A vezető papírok többsége pluszban, a MOL 1,7%-kal emelkedik 3.764 forintra, az OTP 0,5%-ot emelkedik 46.200 forintra, a Richter 0,7%-os pluszban 12.130 forinton. A Magyar Telekom 0,3%-ot gyengül 2.642 forintra. Európában enyhe csökkenés látszódik, a londoni FTSE 0,3-del esik vissza, a párizsi CAC-on 0,5%-kal, akár csak a spanyol bőrze, 0,1 a mínusz az olasz mutatóban, a német DAX index viszont emelkedik immár 0,4%-kal. A banküzi devizapiacon az euró értéke 356 forint 11 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 70 fillért kell fizetni. Súlyos élelmiszer és szálláshiány alakult ki Venezuelában a 6 nappal ezelőtti kettős földrengés után, közölte az ENSZ. Mindeközben a halálos áldozatok száma 1943-ra, a sérülteké 10.571-re emelkedett, és mindegy 50 000 embert még keresnek. A NASA adatai alapján közel 59 000 épület dőlt romba vagy rongálódott meg, a legsúlyosabban érintett La Guaira államban pedig teljesen összeomlottak a közszolgáltatások, miközben a WHO a vízhálózat sérülései miatt súlyos járványveszélyre figyelmeztet. A mentési munkálatokat heves esőzések és utórengések nehezítik, de a helyszínen már 27 ország több mint 2000 szakembere dolgozik a túlélők felkutatásán. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a katasztrófa sújtotta országnak szánt humanitárius támogatást.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. A hírszerkesztőt Somodi Evelint hallották, friss információkkal legközelebb 12:30-kor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM.
1: Vigyázz, óvatosan lépj,

0: gazdaságról érthetően. Minden hétköznap fél héttől a Reggeli Monitorban.
1: Welcome to St. James Ball.

0: What is it?
1: Huh. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 00:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy elkészült és már elérhető a 2027-es költségvetés tervezési tájékoztatója. A Tisza kormány ezzel hivatalosan is szakít az előző vezetés azon gyakorlatával, hogy a büdzsét már a tárgyévet megelőző nyáron elfogadják. Az államháztartási törvény tervezett módosításával a jövőben egy fix október 1-e és 31-e közötti őszi idősávot határoznak meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitás kiépítését tervezi a kormány 2030-ig a feloldott Európai Uniós forrásokból. Ehhez mintegy 1,5 milliárd eurós hálózat modernizáció is megvalósul, írja a privát bankár. Ez a jelenlegi teljesítmény több mint 10-szeresét jelenti, így a hazai szélenergia kapacitása az évtized végére elérheti a 4333 megawattot. Ezzel a növekedési ütemmel Magyarország még a régiós éllovas Lengyelország vállalását is leelőzve, Közép-Kelet-Európa abszolút vezetőjévé válhat a szektorban. Az afganisztáni tálib kormány légitámadásokat indított Pakisztán határmenti övezetei ellen, megtorlásul a hétvégi halálos áldozatokat követelő pakisztáni légicsapásokért. Kabul közlése szerint légierejük az iszlám terrorszervezet bázisait támadta. Ezzel szemben Iszlamabad azt közölte, hogy légvédelmük azonnal észlelt és megsemmisített 4 afgán dront, a provokáció folytatása esetére pedig súlyos válaszlépéseket helyezett kilátásba. A két szomszédos ország között azután újult ki a feszültség, hogy egy pakisztáni katonai támaszpont elleni fegyveres merényletet követően Pakisztán vasárnap afganisztáni célpontokat bombázott, amelyben az ENSZ adatai szerint legalább 28 civil életét vesztette.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,7%-ot emelkedik, már 140.807 pontra. A részvénypiac forgalma 3,7 milliárd forint. A vezető papírok mindegyike pluszban immár, a Magyar Telekom tudott fordítani, és most éppen hogy, de 0,1%-kal emelkedik 2652 forintra. A Richter 0,7%-os pluszban 12.130 forint, az OTP 0,5%-ot bővül 46.180 forintra. A MOL 1,7%-os emelkedés után 3.762 forint. Európában vegyesnek tűnik az összkép, de igazából csak enyhe mozgások észlelhetők. A londoni FTSE gyakorlatilag stagnál, a német DAX index 0,3%-kal emelkedik, gyengül a francia CAC-áron 0,5%-kal, akár csak a spanyol börze, és 0,1%-a mínusz az olasz mutatónál. A bankközi devizapiacon az euró értéke 356 forint, az amerikai dollárért 312 forintot és 45 fillért kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 1 óra van, jó napot kívánok! Ez itt a Monitor című műsorunk, az elkövetkezendő mintegy fél órában pedig a labdarúgásnak szenteljük az életünket, mind a mellett, hogy hogy áll a félidőben a tőzsde. Ehhez lesz majd egy szakértői segítségem, méghozzá nem Magyarországról, hanem egyenesen Bosznia-Hercegovinából, hiszen ott is zajlik egyébként egy labdarúgó esemény, de erről majd részletesen beszélgetünk. Most első körben jönnek a hírek, amelyeket Somodi Evelin állított össze.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jelentősen elszállt az idei első negyedéves államháztartási hiány a GDP-hez mérten. A KSH friss adatai szerint 9% lett. A bevételi oldal kifejezetten erős volt, 11,5%-kal nőtt. A kiadások azonban még ennél is nagyobb ütemben, több mint 18%-kal emelkedtek. Már a várakozások is magasak voltak, amire a forint gyengülésen reagált. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
2: A 9% mindenképpen egy magas számnak, magas deficitnek tekinthető, tehát itt azért van egy nagyon fontos lefaragási feladat az új kormányzat előtt. A költségvetés az idén 3,9%, hiányjal készült, vagy hát azzal tervezték. Ez egy nagyon korai elfogadás volt, de ebben a sok-sok osztogatás nem volt benne, ugye utána 5%-ra emelték a hiány, még mindig nem volt benne egy csomó osztogatás, és hát most ugye ott tartunk, hogy egy ilyen 6,5-7%-os hiány az, ami reális lehet. Hát ugye meglátjuk, hogy az új kormányzat mennyire folytat majd szigorú fiskális politikát, mennyire lesz az év vége felé adakozó, erről azért még nem sokat tudunk.
1: Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy elkészült és már elérhető a jövő évi költségvetés tervezési tájékoztatója. A Tisza kormány ezzel hivatalosan is szakít az előző vezetés azon gyakorlatával, hogy a büdzsét már a tárgyévet megelőző nyáron elfogadják. Az államháztartási törvény tervezett módosításával a jövőben egy fix október 1-e és 31-e közötti őszi idősávot határoznak meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelmi szabályok enyhítését célzó törvényjavaslatot, amely a validálási kötelezettség kivezetésével növelné a piaci versenyt. A javaslat indoklása alapján az egységes és transzparens szabályozás biztosítja az ügyfelek biztonságát, miközben a validálás, mint versenyt korlátozó elvárás, a továbbiakban már nem fenntartható a kriptoszolgáltatások terén. Július 1-től, azaz mától nem lehet műanyag italos poharakat és azok tartozékait forgalomba hozni. Ez leginkább a vendéglátóhelyeket hozza nehéz helyzetbe, mivel a megfelelő helyettesítő termékeket előállító háttéripargyártási kapacitása nem elegendő, vagyis a kereskedelem nem tud megfelelő mennyiséget beszerezni és továbbítani a vendéglátás felé. A Magyar Vendéglátók Ipartestülete az utolsó pillanatig kérte a szabályozás felülvizsgálatát és újabb halasztását a szektorra nehezedő hirtelen költségterhek, valamint az ellátási lánc nehézségei miatt. Kovács Lászlót, a szervezet elnökét hallják.
3: Műanyag poharakhoz képest körülbelül 2-3-szoros áron lehet ezeket a nagyon kevés műanyaggal kibélelt italtartó poharakat vásárolni, tehát mondjuk kerül 5 forintba, a másik az kerül 15 forintba. Ez csak egy arány volt, és nem a valós szám. Tehát nyilván a piac sem volt hajlandó megfinanszírozni azt a különbözetet, amíg volt olcsó műanyag. Tehát előremutató az a szándék, hogy a műanyagot vonjuk ki, de addig, amíg elfogadható áron megfelelő mennyiségben nem tud a háttéripar termelni, akár a 10% alattit is már legalább, addig ennek a jogszabálynak az életbe léptetése jelenthet gondokat majd az ellátási láncban.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 9,1%-os erősödéssel 141.145 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4,5 milliárd forint, a vezető részvények mind pluszban 2,1%-on erősödik a MOL 3.778 forintra, 7,1%-os pluszban az OTP 46.270 forinton, volt már talán némileg magasabb is, történelmi csúcsok felett, de még akár a zárás a plusz az erős zárás, történelmi zárás meg is lehet majd. 8,1%-kal van feljebb a Richter 12.140 forinton, és 4,1%-ot erősödik a Telekom 2.660 forintra. A Telekom az elmúlt 3 órában nagyjából egy eléggé vegyes képet mutat, hol fent, hol lent, mint egy ilyen tiszta mélyzuhanás. A bankközi devizapiacon 1 euróért most 355 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 312 forintot és 20 fillért kérnek. Nézzük Európát, ott nincs túl jó hangulat, leszámítva a frankfurti DAX indexet, vagy hát legalábbis Frankfurtot, ahol a DAX 3,1%-ot erősödik. London 4,1%-kal van lejjebb, Párizs pedig 7,1%-kal, és egyébként Madrid is 7,1%-os mínuszban. A milánói tőzsdén 3,1%-os gyengülés van. Életbe lépett a Temu adó, mától az új uniós vámszabályok értelmében az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni. A reform célja a tisztességes piaci verseny megteremtése az európai és a külföldi kereskedők között. A MOL újabb hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától. A jóváhagyás értelmében a magyar olajvállalat a hónap végéig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A legfrissebb Euróbarométer felmérés szerint a magyarok az uniós átlagot meghaladva 80%-os arányban tekintenek a stabilitás biztos pontjaként az unióra, ami 14%-os növekedés a tavaly őszi adatokhoz képest. A hazai válaszadók 81%-a ítéli hasznosnak az uniós tagságot, ezt leginkább az új munkalehetőségekkel és a gazdasági növekedéssel indokolják, és az európai többséggel ellentétben a magyarok kifejezetten optimisták a jövőt illetően. Teljesen megbénította a közlekedést Bukaresten és környékén a vihar. Az éjjel lezúduló négyzetméterenként akár 100 liternyi esővel járó felhőszakadás elárasztotta a metró megállókat, megbénította a villamos közlekedést és elöntötte a belváros utcáit, ahol helyenként az autókat is teljesen ellepte az ár. A katasztrófavédelemhez csak a fővárosban mintegy 2000 segélyhívás érkezett. A szél mintegy 60 épület tetőszerkezetét rongálta meg, 960 fát döntött ki, és közel 470 gépjárművet zúzott össze. A viharnak egy halálos áldozata van.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl a levegő. A fővárosban most jelenleg 32 fok van. És nézzük, mi a helyzet a vízállásokkal. Jelen pillanatban mit mutatnak a mutatók. A Duna jelenleg a Komárom, Budapesten, Bajánál és Mohácsnál a legmelegebb 28 fokos, a Tisza 29 fokos Tokajnál és Szolnoknál, ami a magyar tavakat illeti, a Balaton 29 fokos, a Velencei tó szintén annyi, a Fertő tó és a Tisza tó 28 fokos.
0: Sporthírek a 94.2.
1: Portugál hátterű, az Egyesült Államokban bejegyzett tulajdonosa lesz a Videoton FC-nek. A székesfehérvári közgyűlés zárt ülésen a Final Third LLC 775 millió forintos ajánlatát fogadta el a klubot működtető gazdasági társaság 100%-os üzlet részére. Cser Palkovics András polgármester szerint a nyertes pályázó szakmailag és üzletileg a portugál Benficához kapcsolódik, és jelentős anyagi, valamint sportszakmai háttérrel rendelkezik. A klub 3 éves szakmai programot és anyagi garanciákat is vállalt, miközben a Videoton neve és színei megmaradnak. Az önkormányzat tavaly 1 forintért vette át az NB1-ből kiesett klubot, de már akkor jelezte, hogy legfeljebb egy szezonra kíván tulajdonos maradni. Hírek a világbajnokságról. Halálos tömegbaleset történt Mexikóvárosban a válogatott világbajnoki továbbjutásának ünneplése közben. A helyi fővárosi önkormányzat szerint egy 19 éves nő és egy 44 éves férfi vesztette életét, miután megfulladtak a tömegben. A helyi sajtó egy harmadik áldozatról is beszámolt, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Mexikó az Azteca stadionban 2-0-ra győzte le Ecuadort a világbajnokság 16. döntőjében, a siker után pedig tömegek vonultak az utcára ünnepelni.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Gurul a labda, jönnek a hírek. Eredmények, meglepetések, reakciók. VB hírek a Trend FM-en. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
1: 13 óra 11 perc van, ahogy említettem, foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksággal, amelynek van bőven aktualitása, ugyanis hát még zajlik nyilván a torna, ezért van miről beszélgetni. És ezt nem egyedül fogom megtenni, hanem Szabó Róberttel, a feol.hu sportújságírójával, aki jelenleg Bosznia-Hercegovinában tartózkodik. Szervusz, szia Robi! Első körben miért vagy te ott kint? Mi az, ami miatt ez egy ilyen különlegességet okoz most?
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszönöm, Ricsi, hogy gondoltál rám, ezzel kapcsolatban is felhív. Én jelen pillanatban az AIPS, az a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség Young Reporters programjának a keretein belül vagyok itt. Ez egy nagyon gyorsan, igazából 30 év alatti újságírókat kerestek, és hát olyanok vehetnek részt ezen az U19-es női Európa-bajnokságon ennek a keretein belül, akik egyrészt kvalifikáltak, másrészt pedig, mivel a következő évben mi, azaz Magyarország fogjuk megrendezni ezt a tornát, ezért delegált engem a Magyar Sportújságíró Szövetség erre az eseményre, ahol igazából minden nap óráink vannak, két mentorunk van, Martin Mazur, illetve Ricardo Romani, mindketten elismert emberek a szakmán belül, és rengeteg díjat bezsebeltek már, illetve...
1: Elképzelhető, hogy megszakadt itt a vonal, nem tudom, hogy hallasz-e most engem. Haló? Sajnos megszakadt a vonal. Nem baj, ez előfordul ilyenkor, a technika ördöge megviccel minket. Megpróbáljuk gyorsan pillanatokon belül újra tárcsázni itt a vonalat. Addig hát egy szükséghiány egy kis zenével megyünk tovább, és akkor gyorsan megpróbáljuk itt orvosolni a problémát, hogy mi is történt.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?

0: Futballra figyel a világ. Gólok, drámák, esélyek a labdarúgó világbajnokságról.
1: No, hát valamiért megszakadt a vonal, de most elvileg orvosoltuk, nem tudom, hogy hallasz-e. Halló, halló.
2: Tökéletesen hallok.
1: Nagyon jó, szuper, reméljük, hogy ez így is marad, és a technika nem viccel meg többet minket. Szóval akkor összességben ott tartottunk, hogy te most a U19-es női Európa-bajnokságon vagy kint, amelynek a következő időszakában, a következő körben majd jövőre a Magyarország lesz majd a rendezője, és ennek keretében tudtatok kijutni. Egy nagy hiányosság van, hogy a magyar válogatott nincs ott.
2: Igen, sajnos a magyar lányok nem tudták sikerrel venni a kvalifikációs időszakot. Ugye nyilván akkor alanyi jogon is lenne itt egy tudósítónk, hiszen ugye minden országot képvisel egy tudósító, tehát a 10 vagyunk összesen, van közöttünk két osztrák, egy lengyel, egy svájci újságíró, tehát egy teljes mix, és igazából tényleg amellett, hogy abból is tanulunk, amit ugye a mentoraink mondanak, amellett egymástól is tudunk tanulni, hiszen mégiscsak különböző újságírói környezetekből jövünk, különböző kultúrákból, és igazából ez egy óriási tapasztalatod ad nekem is, illetve szerintem a többieknek is, attól függetlenül, hogy tényleg egy U19-es Európa-bajnokságról beszélünk, ami nem biztos, hogy annyi embert érdekel, mint mondjuk a mellette zajló világbajnokság.
1: Amely azért Bosznia-Hercegovinában kifejezetten érdekes, mert hogy az éjszaka folyamán az Egyesült Államokkal játszanak majd, úgyhogy ott azért van VB hangulat, ha jól sejtem, nem is kicsi.
2: Igazából én ugye június 25-én érkeztem meg az országba, ami először feltűnt, hogy itt tényleg mindenki focilázban ég. Már csak abból kiindul, hogy az összes autón nem látsz mást, csak bosnyák zászlókat, nagyon sokan a motorháztetőre ilyen nagy vásznat tesznek oda, és ami rajta van a bosnyák zászló. Tegnap előtt mentünk el a belvárosba egy kicsit körülnézni, ugye az ilyen különböző szuvenírárusoknál, meg bazárosoknál, és igazából az összesnél kaphatsz vagy meszt, vagy ha nem ezt, akkor mondjuk egy kis hűtőmágnest, ami mondjuk rajta van az egész csapat, vagy sőt a játékosoknak egyesével van mindenkinek külön hűtőmágnese, külön kulcstartót lehet venni. Az emberek erről beszélnek az utcán, mindenki bosnyák mezben jár, a gyerekek szintén, tehát nem látsz egy olyat, hogy mondjuk mit tudom én, Barcelona vagy Real Madrid mezben futkorászik a gyerek, hanem igenis ő bosnyák mezben van, és Dzeko, Alajbegovic, vagy bármelyik másik bosnyák játékosnak a neve van ott a hátán.
1: A bosnyák újságírók mit mondtak neked, hogy értékelik ők, hogy látják ők a válogatottjuk szereplését?
2: Igazság szerint ugye van egy bosnyák kolléga is itt, mivel ugye Bosznia rendezi, ezért nyilván egy bosnyák kollégánk is van, én vele beszélgettem, Armina Hajradinovic-sal. Egyébként érdekes hozzátenni, hogy ő a testvére annak a Haris Hajradinovicnak, aki egyébként a válogatott kiutásában óriási szerepet játszott a világbajnokságra, csak sérülés miatt nem tud sajnos ott lenni. Ő azt mondta nekem egyébként, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, ők így is úgy is büszkék a csapatra, hiszen már az alapvetően nagy szó, hogy Olaszország ellen sikerült kivívniuk azt, hogy kijussanak a világbajnokságra. Ez a világbajnokság a második, amin részt vesznek, és ugye tehát egy olyan aspektusról beszélünk, egy olyan országról beszélünk, ami nagyon fiatal. Tehát mondjuk azt mondhatjuk, hogy 25-30 éve függetlenek, önállóak, és 30 évvel ezelőtt itt még háború zajlott, és nem az volt a legfontosabb, hogy most hogy tudnak focizni, vagy hogy sem. Hát akárhogy is nézzük, ez egy óriási dolog, igazából akikkel én eddig itt beszéltem, mindenki ugyanezt mondja, és teljesen mindegy, hogy mi fog történni, ugye magyar idő szerint csütörtök hajnalban az Egyesült Államok ellen, ők így is büszkék lesznek a fiúkra, mert hát amit tudok, és amit mondott kedves kolléganő, hogy ha véletlenül nyernek a bosnyákok, akkor biztos, hogy mi nem fogunk aludni reggelig, hiszen akkor egy egész városon át tartó buli fog következni.
1: Számíthatunk bosnyák győzelemre egyébként? Mik az esélyek?
2: Én azt mondom, hogy meg tudja leszni ez a bosnyák csapat az amerikaiakat, és pont azért, ezt szintén a kolléganő emeltek ki, de ezt én is így gondolom, hogy megvan bennük az, hogy Az amerikaiak elkezdtek egy kicsit könnyelműsködni, hogy hát majd a bosnyákokat mi megverjük, ez nem lesz egy nehéz ellenfél. És ugye ezekről a játékosok is tudnak, és volt is olyan játékos, aki sajtótájékoztatón megemlítette, hogy egy kicsit félváról veszik talán az amerikaiak a bosnyákokat, és ebből ők erőt tudnak meríteni, ők ki tudják magukkal vinni, ugye talán azért nem kell bemutatni, akár most itt a szerbekről beszélünk, vagy bármelyik Balkán országról, hogy azért van egy olyan mentalitásuk, ami tényleg elmegy a falig, és mindent belead, és mindent megtesz azért a címerért, ami ott van a mezén. Szóval én úgy gondolom, illetve itt, hogy beszélgettük is, simán benne lehet az, hogy Bosznia meglepi hajnalban az amerikaiakat.
1: Személyes meglátásaid alapján hogyan értékelnéd a világbajnokságnak a playoff körében eddig lejátszott mérkőzéseket? Azért az első napokban voltak meglepő találkozók, én pedig pont azon gondolkoztam, hogy a tegnap este ma hajnali mérkőzéseken szerintem akkora meglepetés nem született.
2: Ezzel teljes mértékben egyetértek, szerintem azok a csapatok nyertek, amelyiknek nyerniük kellett. Amit én személy szerint nagyon sajnáltam, az a japánoknak a veresége, hogyha többet nem is, akkor a hosszabbítást legalább megérdemelték volna. Ugye erre szokták azt mondani, hogy a meccset elveszítették, de ugye a mi szívünket megnyerték, ez szerintem teljes mértékben igaz. Igazából én azt tudom mondani, hogy például a németek veresége szintén következhetett valami olyasmiből, hogy lehet egy picit félváról vették ezt a paraguayi csapatot, és nagyon mutatja ez azt, hogy meg kell maradni alázatosnak bármilyen magas szinten is játszol, vagy bármennyire is mondják azt rólad, hogy te vagy az egyik legesélyesebb. Ugyanakkor azt is látni kell, ugye mondtad, hogy nem történt meglepetés például tegnap a Franciaország-Svédország meccsen, hogy bárki is akarja megállítani ezt a francia csapatot, nagyon nehéz dolga lesz. Mbappé egyszerűen hihetetlen, hogy 27 évesen 18 gólnál jár a VB-ken, tehát hogy Messinek a rekordja, nem hiszem, hogy sokáig fenn fog maradni. Nyilván kérdés az, hogy ezen a VB-n a Messi még rúg-e gólt, mert én még azt is bemerném vállalni, hogy szerintem Mbappé-nak még ezen a világbajnokságon meg lesz ez a rekord, és szerintem a franciák ezt, hogyha így játszanak a továbbiakban is, szerintem nem lesz akadálya, hogy odaérjenek a VB címhez.
1: Lehet még akkor itt akár egy argentin-francia döntő újfent?
2: Egyébként mindenképpen benne van a pakliban, de én azt mondom, hogy az alsó ágról szerintem az angoloknak van meg a legtöbb esély arra, hogy bejussanak a döntőbe. Én úgy érzem, hogy az a játék, amit a horvátok ellen mutattak, az jó lehet. Utána azért volt két gyengébb meccsük, de én úgy érzem, hogy azért Thomas Tuchellel ez a válogatott szerintem oda fog érni a világbajnoki cím közelébe. Azt nem mondanám, hogy le tudják győzni a franciákat, de én egy francia-angol döntőt várnék.
1: Azért a franciáknak még ott van pont egy Paraguay, akivel most a következő körben majd játszanak, úgyhogy ott azért még akár még lehet egy szoros mérkőzés is, hogyha most a Paraguay eddigi teljesítményéből indulunk ki. Meg hát ezen az ágon van egyébként Marokkó is, aki majd Kanada ellen mérkőzik meg a nyolcad döntőben, tehát még itt akár születhetnek.
2: Hát igen, elfeledkezzünk meg a spanyolokról sem.
1: Meg igen, ugye a spanyolok, akik ugye majd a osztrákokkal játszanak holnap este, szóval, hogy ott azért még itt a franciáknak nincsen könnyű dolguk.
2: Hát az biztos, hogy nincs könnyű dolguk, de hogyha reálisan nézzük a helyzetet, akkor azért ebből a négyesből, amiben vannak, ez a Paraguay, Francia, Kanada, Marokkó, azért itt szerintem eléggé határozottan kijelenthetjük, hogy a papírforma szerint a franciáknak kellene bejutniuk az elődöntőbe, ott jöhetne szerintem a következő nehezebb feladat a spanyolok személyében, de én őszintén megmondom, hogy a spanyoloknál nem nagyon érzem azt, hogy sikerült elérni még egyelőre azt az üzemi hőfokot, aminek a segítségével ők masírozhatnának mondjuk a döntő felé. Maiben biztos vagyok, hogy szerintem Cristiano Ronaldo világbajnoki címe most sem fog eljönni, és úgy fog visszavonulni, hogy ő az, aki, hát mondhatjuk talán, hogy a világ legjobbja, egyik legjobbja volt, és nem nyert VB-t.
1: Hát meglátjuk, hogy mi lesz. Beszéltünk ugye most itt a bosnyákok hajnali mérkőzéséről, meg említettük az angolokat, akik egyébként a szintén meglepetés csapat Kongó ellen lépnek pályára. Itt azért az angolokat szerintem hát nem kell félteni ezen a meccsen.
2: Igazából én azt mondom, hogy ha a realitást nézzük, akkor itt azért a Kongói Demokratikus Köztársaságnak annyira sok esélye nincs arra, hogy meglepje az angolokat. Nyilván ugye erre lehet mondani azt a közhelyt, hogy a labda gömbölyű és bármi megtörténhet. Én azért tudok egyébként minden egyes meccsen szurkolni az esélytelenebb csapatnak, mert nyilván abban több a sztori újságíróként is, hogy mondjuk egy Kongó megveri Angliát, mint abban, hogy mondjuk 5-0-ra nyernek az angolok, mert az igazából mindenki számára természetes. Talán egyébként, ami mondjuk a kongóiak javára szólhat, ha nagyon keresnem kell valamit, akkor az egyértelműen az, hogy a gánaiaknak is ugye sikerült megfogniuk egy döntetlenre az angolokat. Nyilván itt az lesz a legnagyobb kérdés, hogy meg tudják-e gyorsan törni azt a várhatóan elég masszív kongói védelmet az angolok, hogy az első gól után be tudjanak indulni a gólgyártással.
1: Van még itt egy meccsünk az esti órákban, 10 órakor Belgium-Szenegál. Itt mire számíthatunk így röviden?
2: Belgium-Szenegál mérkőzés szerintem az egyik legizgalmasabb meccs lesz a mostani három közül, amit játszanak majd. A szenegáliak azért a csoportkörben nem teljesítettek úgy, ahogy szerettek volna. Irakot eléggé megverték, de ezen kívül Norvégia és Franciaország ellen nem tudtak meglepetést villantani. Én úgy érzem, hogy ebben a meccsben lehet benne, hogy a szenegáliak meglepik a belgákat.
1: Kíváncsian várjuk az esti mérkőzéseket. Szabó Robertnek, a fel.hu sportújságírójának nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Jó szórakozást, jó munkát kívánok még itt a bosnyák tornához, és persze jó meccsnézést az éjszaka folyamán, majd beszámolókat azért persze kérek.
2: Természetesen, én is köszönöm, Ricsi, hogy itt lehettem. Üdvözlöm a Trend FM-nek a hallgatóit, mindenkinek jó VB meccsnézést kívánok.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: Mi pedig 13 óra 26 perckor megnézzük, hogy mi a helyzet a tőzsdén. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os erősödéssel 140.966 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4,9 milliárd forint, a vezető részvények mind pluszban. Erősödik a MOL 1,8%-kal 3768 forintra, itt azért közrejátszik a NISZ ügylet körüli hírek is. Az OTP 7%-os erősödéssel 46250 forinton, a Richter 0,5%-os pluszban 12110 forinton, a Telekom pedig 4%-kal erősödik 2660 forintra. Csekély plusz van a 4IG 2%-kal 1824 forinton erősödik, míg az Alteo 1,4%-kal, az Appenin 2,8%-kal, a Dunahouse 4%-kal, az Opus részvények 3%-os pluszban, a Panergy 4, a Rába pedig 2%-kal van feljebb, a Waberers 9%-ot erősödik. Az Akku 1,7%-os mínuszban, az Alteo, azt mondtam, az Ány van még 0,5%-os gyengülésen, a Cikpanónia 3,2%, a Graphisoft Park 3%, a Masterplast pedig 2,5%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért most 355 forintot és 70 fillért, 1 dollárért 312 forintot és 20 fillért kérnek. Nézzük Európát, ott egyedül a frankfurti tőzsde van pluszban, 3%-ot erősödik a DAX. A londoni FTSE ugyanennyivel van lejjebb, 3%-kal, a párizsi kakaron 7%-ot esik, akárcsak az IBEX Madridban, a milánói tőzsde pedig 2%-kal korrigál lefelé. Ázsiában vegyesen zártak a tőzsdék, a térségben irányadó tokiói Nikkei 6%-ot erősödött. Hongkongban a Hang Seng ugyanígy 6%-os eredményt ért el, csak mínuszban, tehát a Hang Seng az csökkent. A Shanghai Composite 4, az indiai Sensex pedig 6%-ot erősödött. Dél-Koreában a Kospi 2%-os mínuszban, a szingapúri tőzsde pedig 2%-os mínuszban zárta a napot. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként 69 dollár, a Brent pedig 72 dollár 40 centbe kerül. És végül a holland tőzsdén jegyzett gáz áráról augusztus végi szállításon 7%-os erősödéssel 43 euró 80 euró centen áll egy megawattórányi gáz. Az aranyára némileg lejjebb van, 4032 dollárt kérnek egy unci aranyért, a palládium 1197, a platina 1570, az ezüst 58 dollár 60 cent, a rész pedig 6 dollárba kerül most a világpiacokat, árakat tekintve. Holnaptól a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 4-4 forinttal emelkedik idehaza. Az elmúlt időszakot jellemzően árcsökkenés jellemezte, meg aztán többnapos stagnálás, úgyhogy most felfelé mozognak az árak. A kereskedelmi árakat tekintve a 95-ös benzin átlagosan 568, a gázolaj pedig 585 forintba kerül a mai napon. Ez fog majd természetesen változni. 13 óra 29 perc van, köszönöm figyelmüket, ez volt a Monitor című műsorunk. A híreket Somodi Evelyn állította össze, a mikrofonnál Kecsű Rihárdot hallották. Egy kis reklám, majd egy kis ajánló, aztán pedig érkezik a hírekkel Kovács Gergő ide a stúdióba. Én köszönöm a figyelmüket, további jó rádiózást kívánok.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
4: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél kettő múlt másfél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy elkészült és már elérhető a 2027-es költségvetés tervezési tájékoztatója. A Tisza kormány ezzel hivatalosan is szakít az előző vezetés azon gyakorlatával, hogy a büdzsét már a tárgyévet megelőző nyáron elfogadják. Az államháztartási törvény tervezett módosításával a jövőben egy fix október 1-e és 31-e közötti őszi idősávot határoznak meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelmi szabályok enyhítését célzó törvényjavaslatot, amely a validálási kötelezettség kivezetésével növelné a piaci versenyt. A javaslat indoklása alapján az egységes és transzparens szabályozás biztosítja az ügyfelek biztonságát, miközben a validálás, mint a versenyt korlátozó elvárás a továbbiakban már nem fenntartható a kriptoszolgáltatások terén. Életbe lépett a Temu adó. Mától az új uniós vámszabályok értelmében az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni. A reform célja a tisztességes piaci verseny megteremtése az európai és a külföldi kereskedők között. A MOL újabb hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától. A jóváhagyás értelmében a magyar olajvállalat a hónap végéig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A mérések történetének legmelegebb júniusát regisztrálták a világ óceánjai, 21 Celsius fokos átlaghőmérsékleti csúcs született. A szakértők szerint a globális felmelegedés, valamint az El Niño jelenség miatt további rekordok várhatók. Az éveleje óta az óceánok 82%-án tapasztaltak tengeri hőhullámokat, a leghevesebb felmelegedést a csendes óceánon és a földközi tengeren mérve. A tartós tengeri hőség súlyosan veszélyezteti a vízi élővilágot, a tengerszint emelkedése és a légkörbe jutó energia pedig világszerte felerősíti az extrém viharokat, ciklonokat és esőzéseket.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os emelkedés mellett 141.054 ponton, a részvénypiac forgalma közelít az 5 milliárd forinthoz. A vezető papírok jól teljesítenek, a MOL 1,8%-os pluszban 3768 forinton, az OTP 6%-ot emelkedik 46.240 forintra, a Richter 8%-kal korrigál felfelé 12.150 forinton, a Magyar Telekom pedig 6%-kal drágul 2666 forintra. A nyugat-európai tőzsdéken viszont vegyes a hangulat, a frankfurti DAX az, amelyik egyedül a pozitív tartományban 2%-kal, a londoni FTSE 3%-kal megy lefelé, a párizsi CAC-on 6%-os mínuszban, a milánói börze 2%-os mínuszban, a madridi IBEX pedig 7%-kal a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot, 1 amerikai dollárért 312 forintot, 1 svájci frankért 385 forintot kérnek.
0: Időjárás jelentés.
5: A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
0: Koncert.
2: Július 17-én a Veszprém Festen a Kraftwerk lép fel, a düsseldorfi zenei együttes egy úttörő, nevükhez fűződik a robot pop koncepció megalkotása, hatásuk vitathatatlan a későbbi zenei irányzatokra, többek között a techno, a hip-hop és a szintetizátoros pop zene fejlődésére. Előadásaik multimédiás produkciók, amelyek a 3D-s vizuális elemeket és a jellegzetes elektronikus hangzásvilágot ötvözik.
0: Esemény.
2: Idén júliusban újra megrendezik a Borszerda programjait a Magyar Nemzeti Galériában, ahol minden szerda este különleges kiállítások, rendhagyó tárlatvezetések, élőzenei programok és gondosan válogatott borok várják a közönséget. Az első alkalmat az azur kék, a másodikat az aranysárga, a harmadikat a pompei vörös, a negyediket pedig a toszkán zöld, míg a záróestet a gyöngyfehér és ében fekete szín párfilm jelzi. Az egyes esték programja és bor kínálata ehhez a színek által inspirált tematikához kapcsolódva kínál különleges kulturális élményt. A programsorozat első állomása július 1-én az azurkék borszerda, amely a mediterrán életérzés jegyében az itáliai inspirációk és a nyári könnyedség világába kalauzolja a művészet kedvelőket. A rendezvény számos programja a Dolce Vita című kiállítás köré szerveződik, miközben a borkóstoló és az élőzene is a tengerparti nyarak hangulatát idézi meg. A Dolce Vita Italia élmények két évszázad magyar művészetében című kiállításban Prágai Adrien kurátor és Kondor Attila festőművész közös tárlatvezetésén az Itália élmény, az utazás és a művészi inspiráció változó formái kerülnek fókuszba, miközben a művész saját, a kiállításon bemutatott alkotásairól is mesél. Az est egyik kiemelt eseménye az Itália, mint múzsa című különleges előadás, amelyen Juhász Anna irodalmár, Fekete Giorgio énekes és Olasz Renato színművész közösen idézik meg az olasz kultúra és táj által inspirált irodalmi és művészeti pillanatokat. A Sejem suhogásától a Lidó szabadságáig című tárlatvezetésen Szatmári Judit Anna divattörténész a magyar művészek és az olasz divat közötti vizuális párbeszédről, az öltözködés és életmód összefüggéseiről, valamint az olasz elegancia művészeti megjelenéséről mesél majd. Az azurkék borszerda hangulatáról Szabó Dániel zongora művész gondoskodik, a jazz, a klasszikus és a kortárzene elemeit ötvöző improvizatív előadással.
0: Kiállítás.
2: Kálmán Kata fotográfus eddig nem publikált Leányfalun készült fényképeiből nyílik kiállítás július 3-án a leányfalui Ravasz László emlékházban. A haza költözött képek Kálmán Kata fotográfiái Móri Zsigmondnál Leányfalun című szeptember 30-áig látogatható kiállítás a művész közel egy évszázadon át rejtve maradt felvételeiből válogat. A bemutatott képek egymint egy 70 darabból álló eddig ismeretlen, vagy akkorában ismert felvételektől eltérő beállítású fotósorozat részét képezik. A tárlat kurátora Medve Mihály magángyűjteményéből válogatta az anyagot, a kiállítás különlegessége, hogy a Leányfalun készült fényképek közül eddig csupán egy tucatnyi volt ismert a szakma és a nagy közönség számára. Kálmán Kata a két világháború közötti magyar szociofotográfia és portré fotográfia egyik meghatározó alakja volt, munkáit jelentős hazai és nemzetközi köz- és magángyűjtemények őrzik. A fotográfus az 1930-as évek elején kezdett fényképezni férje, Hevesi Iván művészettörténész és fotóteorikus ösztönzésére. Felvételein a társadalom peremén élők, a vidéki és városi szegénység alakjai jelentek meg az új tárgyiasság esztétikai szemléletének jegyében. Kálmán Kata 1936 őszén kereste fel Móri Zsigmond írót, azzal a kéréssel, hogy írjon előszót készülő portré fotóalbumához. Az együttműködés eredményeként született meg az 1937-ben megjelent Tiborc című kötet, amely jelentős szakmai és közönség sikert aratott. A közös munka nyomán Móri Zsigmond és Kálmán Kata között szoros barátság alakult ki, amely az író 1942-ben bekövetkezett haláláig tartott. Találkozásaik egyik főhelyszíne Leányfalu volt, ahol Móric 1937-től élt. Kálmán Kata az ezt követő években többször fényképezett az író otthonában, megörökítette Móricz családtagjait, a házat és a kertet, a kerti munkát végző embereket, valamint az író vendégeit is. A kiállítás tehát július 3-ától látható a Leányfalui Ravasz László emlékházban.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: A fényűző angol nemesi otthonokat idézi Nálas Ladány mesébe illő kastélya. A ház történetéért 3 évszázadot kell visszamennünk az időben, hiszen az egy 18. század derekán felépült barokk kúria bővítésével, illetve átalakításával született. Mai arcát azonban már a nádasdiaknak köszönheti, akik 1851-ben a részben mocsoras birtokot megvásárolták. A Komárom vármegye főispántjaként is aktív családfő, Lipót, még nem gondolta nagy átalakításra, fiának, a vadászként híressé vált Ferencnek azonban egészen más fogalma volt arról, milyen egy igazi kastélyban élni. Visszanyúlt a legendához, amely szerint a nádasdiak a Szent István uralkodása alatt a Kárpát-medencébe érkező brit főuraktól származnak. Így a gótikus és a reneszánsz elemeit keverő Tudor stílusban építette át a házat. Az 1873 és 1876 közt folyó munkák végére a homlokzat képe teljesen átalakult, de egy új szárny, illetve egy torony is született, amelyek már távolról hirdették a feltételezett brit gyökereket. A luxus a falak mögött is folytatódott, hiszen a fűtést nem csak kályhákkal és kandalókkal, de a közeli mocsaras területek tőzegét hasznosító kazánnal oldották meg, sőt, az első hazai telefonvonalak egyikét 1889-ben szintén itt szerelték be. A tervezők a kor nemesi otthonaival ellentétben a föld alatti sínpárokkal és elérhető konyhát egy külön kerti épületbe költöztették, így az teljesen függetlenül működött a kastélytól, amelyben egy kivételes szépségű terem, az ősök csarnoka is helyet kapott. Ez a budavári palota átépítéséből oroszlán részt vállaló Hausmann Alajos munkája. A kazettás mennyezetű könyvtárat is magában foglaló szalomba nemes faburkolat és díszes csillárok kerültek. Berendezését pedig a századforduló legfelkapottabb asztalos mesterének, Ték Endrének bútorai adták. A kastély sorsát a II. Világháború kis híján végleg megpecsételte, hiszen számos nemesi lakhoz hasonlóan már az 1944 végén érkező németek is kifosztották. Értékei egy része azonban így is túlélte a katonák, valamint a tolvajok általi pusztítást. A helyzetet a szocializmus évtizedei sem oldották meg, hiszen 1982-től több mint egy évtizeden át üresen, kihasználatlanul állt a falu szélén. A kastély lényegi részének teljes megmentésére végül csak a közelmúltban került sor. Így a Nemzeti Kastélyprogram részeként 3 éves munkával 2021-re helyreállították a penészgomba által részben elpusztított ősök csarnokát, sőt, az értékes könyvek és festmények egy része is visszakerült oda, ahol egykor a grófi család tagjai is láthatták. A 60 holdas egykori birtok máig megmaradt 24 hektáros része, illetve a kastély ma is látogatható, és bár az eredeti belsőből alig néhány bútordarab, 2 szék, illetve 2 szekrény maradt meg, a csodás könyvtárszoba, festmények, a belső építészeti részletek, illetve a kastély külső arca mind megérdemlik, hogy lássuk őket.
1: A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
4: Vendégem Szabó Tibor Benyámin, a HVG könyvek kiadó vezetője, új kiadványaikból ajánlunk most. Az első könyv címe A sikeres transformáció, ami nem terjed el, az nem létezik. A szerző pedig Kosztolányi János.
5: Itt egy szervezetelméleti könyvről van szó. A transformáció egy vállalat életében a Kosztolányi féle definíció szerint az nem annyi, hogy máshová tesszük a szemetest az irodában, vagy egy kicsit később, vagy korábban jövünk be dolgozni, hanem a szervezet működési módszertanát érintő tudatos átalakításoknak a sorozata. Ugye ez a mai gazdasági és civilizációs környezetben ugye egy döntő kérdéssé vált, mivel a nagyon stabil struktúrák azok megszűnnek körülöttünk. Ugye azt szerintem mindannyian érezzük, hogy azok az ilyen szabályszerűségek, amelyek korábban évekig, évtizedekig, vagy még hosszabb ideig stabilan megvoltak körülöttünk, azok ma napról napra újra íródnak. Ezek a mély struktúrákat is érintik ezek a dolgok, de mondjuk a nemzetközi kereskedelemben, hogyha belegondolsz, hogy az, hogyha valaki Amerikába akar szállítani, akkor nem tudhatja, hogy két nap múlva milyen adót fog fizetni, fog-e egyáltalán, be fogják-e engedni, milyen papírokat kell kitölteni, mert minden napról napra megváltozik és újraíródik. És a Kosztolányi János azt vizsgálja elméleti szinten is, esett tanulmányok szintjén is, de ez azért egy ilyen gyakorlati megoldási rendszerbe konkludál, hogy ebben a nagyon konfúz, állandóan újra és újraíródó környezetben hogyan lehet olyan átalakítási, ilyen folyamatstruktúrákat kiépíteni, amelyek segítik a vállalatokat, ugye, mert mi a célja, tehát senki nem akar egyébként folyamatosan ilyen felfordulást maga körül, hanem miért vannak a transformációk? Azért, mert a korábbinál termelékenyebben, hatékonyabban kell dolgozni. Ugye ez Magyarországon különösen érdekes kérdés, mivel az összes közgazdász és az egymással egyet nem értő közgazdászok e kérdésben teljesen egyetértenek. Mindannyian elmondják, hogy a magyar gazdaság belső problémáinak, az alapproblémáinak a magjában a termelékenységnek az alacsony szintje áll. Tehát a magyar gazdaságban egy munkaerő nem állít elő elég értéket adott idő alatt, ahhoz képest, mint amennyit az Európai Unióban egy átlagos munkavállaló, egy átlagos munkaórán előállít, és a transformáció segítségével ezt tudjuk valójában, vagy ezt tudják a vállalatok megoldani, hogy adott munkaidő alatt, adott munkavállalói tömeggel, jobb szervezéssel, átgondoltabb tervezéssel, a munkafolyamatok újraírásával hogyan lehet hatékonyabbá, termelékenyebbé tenni a gazdálkodás, ami egyébként, hogyha ez jól van beállít, akkor egy ilyen másodlagos hatást is generál, hogy ugye itt nem csak arról van szó, hogy az embereket, mint a gépeket így irányítgatjuk, hanem hogyha az jól van megtervezve, akkor valójában mi történik, hogy egy kiismerhető, megnyugtató környezetben, folyamatok között a munkahelyén létező ember az stresszmentesebb is lesz, több ideje van a belső szociális kapcsolatokra, a kultúrák egy kevesebb, a konfliktus. Tehát, hogy valójában ez a fajta hatékonyság növelés, ami itt ebben a transformációban van, az egy élhetőbb világnak a kialakítását is jelenti.
4: A következő könyvünk James Dacosta, A fintech háborúi, a pénz jövője című kiadvány. A világot a pénz mozgatja, de pontosan hogyan és ki áll mögötte, terüljön ki, mit kap az olvasó ebből a könyvből, és miért foglalkozik ezzel a témával a kiadó.
5: Az egész fintech kérdés, azt hiszem, hogy a jelenkori gazdasági életünknek egy ilyen központi jelensége, ezért is kezdtünk el foglalkozni vele. Ugye itt az általános egyenértékről van szó, ugye az árucserére épülő társadalmakban azért, hogy ne kelljen mindig a tárgyakat megtartanunk, az egyiket, amit a másikra kicserélünk, hogy elétrehozott ez a civilizáció, hogy általános egyenértéket, ugye ma ez éppen a pénz, aminek az alapja, a központi magja, miért tud az értéket tárolni, az a bizalom, az, hogy ugye miért adok oda egy, nem tudom, egy csokor banánt, ilyen papír darabért, amire ilyen elnököknek a képei vannak rajzolva, azért, mert elhiszem, van egy bizalmam, hogy utána azt majd el tudom cserélni valami másra, amire nekem szükségem van. És a fintech mögött megjelenő új egyenértéktípus, ugye ezek a blockchain technológiára épülő, jellemzően mi ezeket kriptovalutákként ismerjük, de ezek nem csak kriptovaluták valójában, hanem ez az új típusú egyenérték, mi hozta létre ezeket, az, hogy a hagyományos, a korábbi egyenértéket kezelő intézményi rendszerben, a pénzintézeti rendszerben, a bankrendszerben a bizalom megszűnt, és olyan megoldásokat kerestek azok, akik fejlesztették ezeket a rendszereket, amelyek nem követhetőek, amelyek nem korlátozhatóak, nem kontrollálhatóak, és ott mi az érték tároló, nem tudom, ebben az új típusú egyenértékben. Ugye azt gondolnánk, hogy itt is a bizalom, de a Yuval Noah Harari ismerte föl körülbelül 10 évvel ezelőtt, hogy ezek a fintech mögötti ilyen blockchain típusú új egyenértékek magjában nem a bizalom, hanem a bizalmatlanság van. A bizalmatlanság a korábbi intézményrendszer meg infrastruktúrával szemben. Tehát ez a kiinduló állapota, ami ahonnan jön, az az alapvető technológia, amire aztán felépül az újfajta ilyen egyenérték szolgáltatás, újfajta egyenérték szolgáltatás, hogy ne rébuszokban beszéljünk, hát ezek mint a pénztárca, a Revolut, vagy az összes többi ilyen valid szolgáltatás, és ezek az új típusú pénzintézetek erre épültek fel. Ma már viszont nem az a helyzet, azt hiszem, és erről szól a könyv, mint ami volt 10 évvel ezelőtt, amikor Harari ezt felismert, és neki ugye az volt a végkövetkeztetése, hogy ez biztos, hogy nem lehet a civilizációs fejlődés alapja, mert minden, ami a bizalmatlanságra épül fel, a széttartó alakzatokhoz vezet, és nem egy fejlődést, hanem egy disztrupciót, egy bomlást fog létrehozni. De hát nem ez történt, hanem ezek az új intézményrendszerek elkezdtek új típusú bizalmakat felépíteni, micsodát, például a személyességet, hogy olyan pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak neked, ami konkrétan terhet van szomva, és szinte minden pontját kialakíthatod, a gyorsaságot, minden azonnal történik, nem kell várnod semmire, az eszközeidet másodpercenként pakolhatod egyikből a másikba, és a láthatatlanság az ma már nem bizalmatlanságként jelenik meg, hanem pont, hogy egy bizalomépítő dolog, hogy én, mint egy természetes személy, egy magánember, egy számla mögött teljesen rejtett tudok maradni, hogyha éppen akarok, és erre a részben a technológiára, részben

0: ezeket a vállalatokat. Ugye a hagyományos pénzintézeti mozgásban a betétesek által befizetett pénz és a bank által kihelyezett hitelnek a dinamizmusai és az arányai hozzák létre a dinamikus működést. Ezek mögött jellemzően nincs hitelezés, hanem valami más csinálnak, ugye ilyen jutalékrendszerben termelik meg a margint, ezt a fedezett tömegüket, és hogy ezek a szereplők elkezdték veszélyeztetni a hagyományos pénzintézeti rendszert, meg elkezdtek egymással háborúzni, mert hogy ugye a kapitalizmus negyedik imperatívusa ugye a területi hódítás és a növekedés bizonyos pontjain egymásba ütköztek, és a könyv maga ezeket a konfliktusokat meséli el, ezek a felnövő szereplők között, meg igazából azt próbálja megértetni, hogy miben működik másképpen ez a típusú pénzintézeti ellátó rendszer, mint az, amit mondjuk mi ismerünk a banki rendszerben. És a James DaCosta pedig ilyen mindenféle komoly díjakat kapott ezért a könyvér, aki neki magának egyébként ebben a fintech szektorban van saját tapasztalata, és tehát, hogy ő nem csak olvasta ezeket, hanem ő csinálta ezt az üzletet.
1: Folytassuk egy igazán meghökkentő könyvvel, a Drogdílerek gazdaságtudományi kézikönyvével, Tom Wainwright könyvének egyébként Narkonómia a címe, így kell keresni, már akit érdekel ez a furcsa kapcsolódás a drogvilág és a nagyvállalati működés között.
0: Ugye ez most egy divatos ilyen termékcsoport a magyar könyvpiacon, hogy a különböző ilyen szervezet, bűnözői körök, csoportok, érdekhálózatoknak a belső működését irányító, a bűneiket leleplező könyvek, ennek meg ugye azt tudjuk az Escobarnak a nem tudom kicsodájára, akkor ugye van az a Gomorra című könyv a Camorráról, a dél-olasz ilyen bűnszervezetről szóló könyv, tehát van egy érdeklődés, ennek van egy egzotikuma ennek a dolognak, és valójában, mint egy ilyen szociográfia, vagy mint egy ilyen riportkörnyvként elgondolt dolog, azért megrajzolja ezt a bűnözői egzotikumot is ez a könyv. Ugyanakkor meg az alapfelismerése, hogy azokban az ilyen kártel típusú amerikai bűnszervezetekben, amelyekben a tisztségviselők jellemzően olyan emberek, hogy általános iskolát végeztek maximum, olvasni nem nagyon olvastak, hát ez egy másik életkörülmény, ugye ezekből a favellákból érkező emberekről van egy csomó esetben szó, tehát így lehetőségük se lett volna. Mégis pontosan ugyan olyan felelősségi körök alakulnak ki ebben az egyébként nem edukált környezetben, amikor nagyon sok ember hatékonyan akar egy gazdasági tevékenységet végezni, mint a nagyvállalatoknál, miközben nyilvánvaló, hogy nem a Harvard Business School-on tanulták azt, hogy ezt hogy kell csinálni, és akkor ezeket a párhuzamokat ugye felismerve az, hogy hát ez az, aki ott az alvezető, amilyen felelősségi köröket kap, hát egy nagyvállalat, egy multi nagyvállalat, annak van egy neve, és ezek egymástól is tudnak tanulni, és akkor ugye egy kicsit, hogy olvasható ez a könyv, ezzel az egzotikummal felkelti a figyelmet, a fókuszodat ráirányítja valamire, ami egyébként egy szakmai ismeret igazából, és akkor hát itt is ilyen vállalatszervezeti kérdésekről van szó. Még egy ilyen drogkártelben is történnek olyan folyamatok, amiben tudsz tanulni a vezetési struktúrákat, a felelősségi köröknek a kiosztását. Ugye a drogkárteleknél az, hogy minek mi a következménye, hogy azt hogyan súlyozzák, ott értelemszerűen azért brutális, kegyetlen dolgok ezek, de analógiában átírhatók a nagyvállalati vagy bármilyen vállalati működésre.
1: Szabó Tibor Benyámint, a HVG könyvek kiadó vezetőjét hallottátok. Mondom a három címet, amiről szó volt: Tom Wainwright Narkonómia, előtte James DaCosta a Fintech háborúi, és a legelső könyv a Sikeres transformáció volt, a szerző Kosztolányi János.
2: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra a 94.2. Trend FM 94.2 Trend FM 94.2

0: 92.2 Trend FM műsorajánló következik. Magyarországon több mint 10 000 műemlék található. Mindegyiket nem járhatjuk be, de a legérdekesebbeket igen. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 2 óra múlt 1 perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Elkészült és már elérhető a 2027-es költségvetés tervezési tájékoztatója. Ezt Kármán András pénzügyminiszter jelentette be. A Tisza kormány ezzel hivatalosan is szakít az előző vezetés azon gyakorlatával, hogy a büdzsét már a tárgyévet megelőző nyáron elfogadják. Az államháztartási törvény tervezett módosításával a jövőben egy fix, október 1-e és 31-e közötti őszi idősávot határoznak meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelmi szabályok enyhítését célzó törvényjavaslatot a kormány. Ez a szabályozás a validálási kötelezettség kivezetésével növelni a piaci versenyt. Az egységes és transzparens szabályozás biztosítja az ügyfelek biztonságát, miközben a validálás, mint versenyt korlátozó elvárás a továbbiakban már nem fenntartható a kriptoszolgáltatások terén. Életbe lépett a Temu adó. Mától az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni. Donald Trump pénzügyi vagyonnyilatkozata szerint tavaly több mint 2,2 milliárd dollár bevételre tett szert, főként kriptovalutás és digitális tokenes üzleteiből, amelyek több mint 1,4 milliárd dollárt hoztak. Emellett jelentős bevétele származott ingatlan és golf érdekeltségeiből, valamint 86 millió dollárt kapott média cégek elleni perek egyességeiből. A Fehér Ház szerint mindez összhangban áll azzal a céllal, hogy az Egyesült Államok a kriptoszektor vezető központjává váljon. Már a 100 000-et is meghaladta a myanmari polgárháború halálos áldozatainak száma. A fegyveres konfliktus azután tört ki, hogy a hadsereg 5 évvel ezelőtt egy katonai puccsal megdöntötte a kormányt. A menekülő demokráciapárti aktivisták szövetségre léptek a központi hatalommal régóta szemben álló etnikai kisebbségek fegyveres csoportjaival. Bár a hivatalos adatok hiánya miatt a becslések eltérnek, elemzők szerint jelenleg a myanmari a legvéresebb aktív konfliktus egész Ázsiában.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os emelkedés mellett 140.815 ponton jár, a részvénypiac forgalma átlépte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok még mindig jól teljesítenek, különösen a MOL, amelyik 1,7%-ot emelkedik 3.762 forintra. Az OTP 0,5%-kal korrigál felfelé 46.210 forinton, a Richter papírok 0,4%-kal drágulnak 12.120 forintra, a Magyar Telekom részvényei pedig 0,2%-os drágulás mellett 2656 forinton állnak. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, egyedül a frankfurti DAX, amelyik pozitív tartományban van egy enyhe 1%-kal, a londoni FTSE 0,5%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 0,8%-ot gyengül, a milánói börze 0,3%-kal megy lefelé, a madridi IBEX 0,8%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot, egy amerikai dollárért 312 forintot kérnek. Egy svájci frankért 385 forintot kell adni. Az euró-dollár árfolyama 1,1386. Az olajárak most olcsóbbak, 8%-kal csökken a Brent jegyzésára, 72,30 $-re, míg az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 0,5%-os csökkenés mellett 69,20 $-en. Egy uncia aranyért 2%-os drágulás mellett 4046 dollárt kérnek.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani. Többfelé előfordulhatnak zivatarok is. Eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a szél, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
2: Jó napot kívánok! Merre tovább magyar régészet? A leendő intézményi rendszer még születés előtt áll, azonban mind a műemlékes, mind a régész szakma igyekszik megtalálni a helyét a változó környezetben. Az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága az Aquincumi Múzeumban rendezett Vita-S sorozattal próbálja segíteni a döntéshozókat. Erről beszélgetünk a műsor nagyobbik részében.
3: Nem tudjuk, hogy például mi történik a nagyberuházásokkal, milyen típusú nagyberuházások lesznek, lesz-e olyan sok kiemelt nagyberuházás, mint amennyi van. Azért is szükség lenne bizonyos fokú átalakításra, illetve inkább én azt gondolom fejlesztésre, mert nagyon sok hazai vidéki múzeumnak az infrastruktúrális ellátottsága, felszerelése, humán erőforráshoz való hozzáférése az hát messze van az ideálistól. A régészeti feladatellátásra ugye eleve a beruházás biztosítja a pénzt. A múzeumok egy része sajnos nem tud más módon akár tervásatást finanszírozni, vagy bármit, vagy raktárkapacitást bővíteni, hogyha nincs a régészeti feltárás. Csak sajnos amiatt, hogy ez a bizonyos hatósági négyzetméterár, ami a MUMUS, és amit sokszor emlegettünk, ez az utóbbi 8 évben nem változott érdemben, illetve volt, hogy picit csökkent, aztán utána picit emelkedett, de aztán megint csökkent. Emiatt a múzeumoknak nem marad jogszabályban előírt feladatellátáson túl olyanra lehetősége, ami egyébként szintén elméletileg lehetősége nyílna.
4: Pont azért vannak ezek a ülések, most is a ICOMOSZ-nak a régészeti szakbizottsága ezt az ülést pont azért tartotta, vagy ezt a tanácskozást, hogy valami ajánlásokat tudjon előállni, és segítse az eredményesebb régészetet, de ugyanúgy a ICOMOSZ a Rékével is tart egy ilyen programsorozatot a Fugában, és mindenek az lenne a célja, hogy ismerjük meg a környező országok gyakorlatát, a hazai problémákat, és próbáljunk egy olyan fölállást ajánlani, egy olyan működési rendet ajánlani, egy olyan feladat sort összeállítani, amivel a műemlékvédelmnek foglalkoznia kell.
2: A mai közkincskereső utolsó perceiben a középkori hagyományőrzők, vagyis történelmi újrajátszók legnagyobb hazai eseményéről, a közelgő visegrádi nemzetközi palota játékokról beszélgetünk.
5: Tulajdonképpen azokat az életmódbemutatókat, azokat a szakmai, muzeológiai, régészeti rendezvényeket, múzeumpedagógiai rendezvényeket, amelyeket ma itt a palota falai között láthat a látogató, ezeket azóta a Mátyás Király Múzeum adta hozzá tulajdonképpen a palotajátékhoz, és azóta egy sokkal gazdagabb és sokkal sokszínűbb rendezvényé változott, amit nagyon komolyan díjaznak is a látogatók.
2: Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Vitaestekkel készül a régészet jövőjére az ICOMOSZ. Lángorsolyával, a Szervezet Régészeti Emlékhelyek Szakbizottságának vezetőjével és Nagy Gergellyel, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága tiszteletbeli elnökével az Aquincumi Múzeumban beszélgettem. Néhány perccel ezelőtt ért véget az ICOMOSZ Régészeti Emlékhelyek Szakbizottságának egy több mint 3 órásra nyúlt vita estje. Hogy érzi? Jutottak valamire? Előrébb vannak?
3: Én azt gondolom, hogy igen. A cél mindenképpen az volt, hogy szólítsuk meg a régész társadalmat, szólítsuk meg a kollégákat, hiszen a jelenlegi változó helyzetben talán lehetőség van arra, hogy a régészet is próbálja magát pozícionálni, illetve az eddig előkerült különböző jellegű problémákat átbeszélni, és ennek a kiteljesedését szeretnénk ezzel a vita est sorozattal vagy beszélgetés sorozattal elérni. Az első alkalom most tulajdonképpen egy kis bevezetés, vagy bemelegítés volt, hogyha lehet így fogalmazni, ami alapvetően a nemzetközi példák, nemzetközi egyezményekkel foglalkozott, hogy egyáltalán helyezzük el a magyar régészeti tevékenységet, vagy régészeti örökség védelmet ebben a témakörben. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt, jó volt, nagyon sok ötlet merült fel arra vonatkozóan, hogy még miről kellene majd beszélnünk, úgyhogy én elégedett vagyok a kimenetellel.
2: Ugye ebben a változó helyzetben mások is mozgolódnak, például a Magyar Régész Szövetség. Összebeszélnek majd?
3: Mindenképpen szeretnénk kapcsolatot tartani, vagy jó lenne a párbeszédet fenntartani a különböző más kezdeményezések között, hiszen remélhetőleg egy irányba megyünk, tehát jó lenne, hogyha a régész társadalom is együtt tudná majd képviselni az érdekeit. Úgyhogy mindenképpen cél. Most is itt voltak egyébként akár a Régész Szövetség, vagy más szervezetek részről is a kollégák, akik szintén elmondták a véleményüket, mondtak témajavaslatokat is, tehát én azt gondolom, hogy kölcsönösen tudunk arról, hogy a másik milyen témákkal foglalkozik, és ezeket majd előbb-utóbb remélhetőleg majd tudjuk egy irányba kanalizálni.
2: Az örökségvédelmen belül mennyire számít problematikusnak a régészet? Problematikusabb, mint a műemlékvédelem, vagy pedig mind a kettő állatorvosiló?
4: Önmagában az örökségvédelem állatorvosiló, mert a műemlékvédelemnek a alapfeladatáról terelődött el a figyelem, amikor ez az örökségvédelem szóba jött. Engem már kerestek meg úgy, hogy fotó kollégiumnak az elnöke keresett meg, hogy az örökségvédelem kollégium nem venni át, mert egy idős fotós egy komoly örökséget hagyott a kollégiumra, és az inkább úgy érzi, hogy hozzánk tartozik. Tehát valahogy egy olyan téveszme kötődik ez az örökségvédelemhez, meg a szellemi örökséghez, ami szerintem egy kicsit félrevitte a műemlékvédelmet. A műemlékvédelem egyre inkább egy komplex szemléletű tudományvilág, nagyon sok szakterületből áll össze, és ha az egyik ebből elvész vagy meggyengül, akkor nem tudja maga teljességét, szerepét betölteni, és ebben szerintem meghatározó a régészet is, mert összeforr azzal, ami fölötte van, és a műemlékvédelem pont azzal a folyamatossággal, folytonossággal foglalkozna, hogy azt kéne bemutassa, ami évszázadok során egymásra rakódott, és ami kulturálisan valamilyen módon megjelenik itt a épített környezetünkbe, világunkba, és azt kéne tudni megtalálni, hogy ezek közül mi az érték, mi a nem érték, és mi az, amit be kell építenünk a mai rétegekbe.
2: A mai magyar régészetnek mi a legnagyobb problémája? Egyetlen kérdés az, hogy beszélhetünk-e egységesen régészetről, hiszen a régészeten belül rengeteg mindenféle munka folyik.
3: Hát én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémából is sok van. Tehát, hogyha ezt az oldalát nézzük, ugye a hazai régészeti tevékenység túlnyomó részét jelenleg a beruházás vezérelt régészeti feltárások adják, amik ezersebből véreznek. Gondolunk itt ezeknek a költségvonzatáról, az idővonzatáról, az előkerülő lehetőnyek tárolási problémáiról, a múzeumoknak a helyzetéről, amelyek ugye kezelik ezeket a régészeti feltárásokat, és kezelik a leletanyagokat. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan égető probléma van, amikről beszélni kell, és én azt látom, hogy az a többfajta kezdeményezés, ami elindult, és amelyhez szeretne ilyen módon az ICOMOS is csatlakozni, pontosan többek között ezekkel a problémákkal is foglalkozik, illetve, ahogy az előbb Gergely is említette, nagyon fontos lesz átbeszélni a műemlékvédelem és a régészet közös kapcsolódási pontjait, és egyáltalán azt, hogy a jövőben mi hogyan gondoljuk, vagy hogyan szeretnénk, hogyha ez a két terület, amely egyébként szervesen is úgy gondolom, hogy kiegészíti egymást, jól együtt tud majd működni.
2: Alapvetően a problémáknak talán a legfontosabb forrása az, hogy nagyon kevés a pénz a rendszerben.
3: Ez így van. Ugye, ahogy említettem, beruházás vezérelt régészeti feltárást végez a hazai intézmények túlnyomó része, illetve a régészeti tevékenységük jelentős részét ez teszi ki, tehát a tervkutatás vagy egy tudományos probléma tisztázását célzó kutatás az elenyésző mennyiségű. És hát mivel ugye hatósági árszabás mentén dolgoznak az intézmények, amely hosszú évek óta nem módosult érdemben, tehát ez nagyon megnehezíti a feladatellátást, és ezzel összefügg minden más egyéb is, ami akár a leletanyag kezelése, akár az ebből készül tudományos vagy társadalmilag hasznos outputok, kiállítások, egyebek, amik mind-mind pénzkérdés, ezek mind-mind összefüggnek ezzel. Tehát a legnagyobb probléma a pénzkérdés, de ezzel kapcsolatban egy csomó minden más is van.
2: Visszatérünk majd hamarosan a pénzre. Említette a beruházókat. A beruházó az minden esetben partner.
3: A beruházó tud partner lenni, ha ő is szeretne, tehát én azt gondolom, hogy mind a két oldalról szükséges valamilyen fokú kompromisszum, viszont azt is kell látni, hogy valamilyen típusú érdekellentét mindig lesz, hiszen a beruházó építkezni akar, mi pedig az örökséget szeretnénk védeni, és ez én azt gondolom természetes is, tehát a beruházó szeretné elkészíteni a lakóparkját, irodaházát, bármit, nekünk pedig az a feladatunk, hogy a lehető legjobb állapotban tartsuk fent azt a régészeti örökséget, ami a föld alatt van, és hogyha lehetséges, akkor egyfelől azt meg kéne őrizni, ha meg helyben ez nem lehetséges, akkor ezt a lehető legjobb tudásunk szerint kimenteni. És ez nyilván érdekellentétet szül, amit én azt gondolom, hogy nem is nagyon lehet bizonyos pont után áthidalni. Ezért vannak bizonyos pontok, ahol találkozik a két oldal, ugye ezek pont a beruházások, ezeknél nyilvánvalóan úgy a múzeumok, mind a beruházónak szükséges valamilyen fokú kompromisszumra jutni, de ez nyilván egy pontig tud csak működni. Tehát az elvek feladása nélkül kell tudni kompromisszumokra jutni. Nagyon sok jó példa van arra egyébként, hogy beruházókkal jól lehet együtt dolgozni, de sajnos vannak rossz példák is, úgyhogy ez is egy nagyon fontos kérdés.
2: Ez az érdekellentét a beruházó és az örökségvédelmében elvégzett tevékenység között, ez a műemlékvédelemben is felmerül? Jelen van?
4: Biztos, hogy jelen van, de ez is szemlélet kérdése. Attól függ, hogy ki mit vár el a végeredménytől. Hogyha lenne, és sokszor szoktuk emlegetni olyan, hogy kulturális profit, ami hosszú távon egy társadalomnak milyen hozamot hoz, és nem csak azt nézzük, hogy milyen négyzetméter áron lehet eladni egy épületet, akkor biztos másképp közelítenénk meg a kérdést. Az, hogy egy értéket a felszínre tudunk hozni, vagy láttatni tudjuk egy új összefüggésben, azzal mindenki gazdagabb lesz. Most egy nagyon nagy ellentmondás van abban, hogy egy sok száz éves műemléki érték, amit valaki 20 éves időszakra tulajdonol, abból ő szeretné kihozni abban az adott pillanatban a maximumot. Pont most volt egy érdekes előadás ugyanezen a konferencián, hogy Ausztriában mennyivel másképp viszonyulnak a saját értékekhez. Ezt tudjuk, Angliában is így van, ahol arányaiban még lehet, hogy nincs is annyi védett épület, mint itthon, viszont keresik a kapcsolatot a műemlékvédelmel, vagy az English Heritage-el, mert senki sem akar olyan kárt tenni a meglévő épületébe, ami a sok száz éve általa örökölt és dinasztikusan most éppen az ő felelősségébe tartozó épület megújításánál valami kárt okozna a jövő számára. Tehát egész más a szemlélet, és egy kicsit engem zavar is, amikor összehasonlítjuk a mi helyzetünket a francia-német helyzete. Biztos, hogy meg kell ismerni, meg össze is kell hasonlítani, de nekünk onnan kell kiindulni, hogy nekünk milyen a viszonyunk a saját környezetünkhez, mire épült, hogyan alakult ki ez a környezet, és hogy nekünk valahogy egész máshonnan kell kezdeni az építkezést. Azt hiszem, azokat a jó tapasztalatokat meg hasznosítani kéne, már amit nyugaton vannak, vagy amiket a környezetünkben látunk.
2: Hamarosan folytatjuk a magyar régészet jövőjéről szóló
0: közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
6: Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter le Big Ben, qui nous vient de la cité du

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Merre tovább örökségvédelem és régészet? Folytatjuk a beszélgetést Lángor Solyával, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága Régészeti Emlékhelyek Szakbizottságának vezetőjével és Nagy Gergellyel, az ICOMOSZ MNB tiszteletbeli elnökével. Azért is meglehetősen idealista összehasonlítani magunkat a nyugattal, mert hogy azért Magyarországon már jó ideje, nagyon sokszor úgy dőltek el műemléki kérdések, hogy ki kit tudott felhívni éppen.
2: Hát a szemlélet az szerintem is nagyon fontos, erre mondtam az előbb, hogy azért nagyon sok jó gyakorlat is van már a beruházói oldalon, egyre több olyan beruházóval lehet találkozni, aki egyfelől időben érzékelve azt, hogy régészeti lelőhely birtokában van, akkor próbálja a régészeti feladatellátást vagy a kockázatot időben úgy felmérni, hogy az kezelhető is legyen, illetve nagyon sok olyan is van, aki az előkerülő régészeti emlékek láttán fontosnak tartja, hogy ezt valamilyen módon bemutassa, akár a saját környezetének, akár a nagy közönségnek. Tehát vannak nagyon jó példák. Az más kérdés, hogy valóban a szemlélet tekintetében azért bőven volna még hova fejlődnünk. Én azért mondtam, hogy van nagyon sok jó gyakorlat, vannak sajnos rosszabbak is, de mindenképpen valószínűleg a szemléletformálásnak, tehát mondjuk a társadalmi kommunikációnak, hasznosításnak ilyen értelemben nagy szerepe van. Én optimista alkat vagyok, én remélem, hogy ez azért a jövőben, pláne hogyha ténylegesen jó irányba lehet tovább mozdulni, akár a műemlékvédelem, akár a régészet területén, akkor ebben lehet pozitív eredményeket elérni.
1: Ugye az imént azt mondtam, hogy vissza fogunk majd térni a pénzre. Az mennyire probléma a régészeten belül, hogy a beruházásokból befolyó összegekből meglehetősen sok intézmény próbál meg megélni?
2: Ugye ez egy sokkal komplexebb probléma, hiszen a múzeumok jelentős része ugye nagyon heterogén fenntartói környezetben működik, és a fenntartók nagyon sokszor alapfeladatokra tudnak csak forrás biztosítani. Tehát a régészeti feladatellátásra ugye eleve a beruházás biztosítja a pénzt. A múzeumok egy része sajnos nem tud más módon akár tervásatást finanszírozni, vagy bármit, vagy raktárkapacitást bővíteni, hogyha nincs a régészeti feltárás. Csak sajnos amiatt, hogy ez a bizonyos hatósági négyzetméter ár, ami a MUMUS, és amit sokszor emlegettünk, ez az utóbbi 8 évben nem változott érdemben, illetve volt, hogy picit csökkent, aztán utána picit emelkedett, de aztán megint csökkent. Emiatt a múzeumoknak nem marad jogszabályban előírt feladatellátáson túl olyanra lehetősége, ami egyébként szintén elméletileg lehetősége nyílna, hogy mondjuk az ásatásokból befolyó összegből kiállítást rendezzen, raktárat bővítsen, vagy bármi más a régészettel közvetlenül összefüggő feladatra kölcsön, és akkor sajnos ezt a fenntartónak kell finanszírozni, és nagyon sok fenntartó nincs abban a helyzetben, hogy a múzeumát jobban tudja dotálni, vagy jobban tudja finanszírozni. Tehát a pénz az ebben az esetben is egy nagyon fontos és kardinális probléma, az viszont nagyon világosan el kéne tudni választani, vagy egymástól eltávolítani, hogy a múzeum fenntartás és a múzeum különböző feladatainak a finanszírozása az alapvetően a fenntartónak a feladata, és nem pedig a régészeti pénzből kéne ezt elvégezni, illetve az előbb szóba kerültek a tervásatások, ugye nagyon sok esetben ez csak pályázati úton finanszírozható, mert a fenntartó ezt sem tudja például finanszírozni. Tehát a régészeti bevétel az nagyon jó alap arra, hogy a régészeti leletanyagnak a kezelését, jövőbeli kezelését a múzeumon belül megoldják, ha és amennyiben ebből a pénzből marad.
1: Szükség lehet szerkezeti átalakításra a magyar régészetben?
2: Hát bizonyára szükség lesz majd valamilyen típusú átalakításra, már csak azért is, mert nem tudjuk, hogy például mi történik a nagy beruházásokkal, milyen típusú nagy beruházások lesznek, lesz-e olyan sok kiemelt nagy beruházás, mint amennyi van. Azért is szükség lenne bizonyos fokú átalakításra, illetve inkább én azt gondolom fejlesztésre, mert nagyon sok hazai vidéki múzeumnak az infrastruktúrális ellátottsága, felszerelése, humán erőforráshoz való hozzáférése az hát messze van az ideálistól. Azt remélem és abban gondolkodnék, hogy ebben azért valamilyen előre mozdulásnak vagy változásnak jó lenne, ha majd történne, hogy ez milyen konkrét szerkezeti változásokat hoz maga után, ezt jelenleg mi még nem tudjuk.
1: Lehet azt már látni legalább nagy vonalakban, hogy milyen lesz Magyarországon a műemlékvédelem mondjuk 1 év múlva? Vagy ön milyennek szeretné?
3: Egyáltalán nem lehet látni, de az biztos, hogy mindenki valami reménykedve tekint a jövő felé, és hát pont azért vannak ezek a ülések, most is a ICOMOSZ-nak a régészeti szakbizottsága ezt az ülést pont azért tartotta, vagy ezt a tanácskozást, hogy valami ajánlásokat tudjon előállni, és segítse az eredményesebb régészetet, de ugyanúgy a ICOMOSZ a rékével is tartotta, tart egy ilyen programsorozatot a Fugában, és mindenek az lenne a célja, hogy ismerjük meg a környező országok gyakorlatát, a hazai problémákat, és próbáljunk egy olyan fölállást ajánlani, egy olyan működési rendet ajánlani, egy olyan feladat sort összeállítani, amivel a műemlékvédelemnek foglalkoznia kell. Nagyon nagy probléma az, hogy még és ilyen szempontból a műemlékvédelem nehezebb helyzetben van, mint a régészet, mert itt két generáció kiesett ebbe a történetbe. A másik meg, hogy egy olyan rendszert kéne fölépíteni, ami az egész országban egységes szemléletet képvisel, mindenütt hozzáférhető, és emellett egy olyan ösztönző rendszernek is illenék megjelennie, amit ígérnek is a program szerint, hogy föl fog állni előbb-utóbb, ami valóban képletesen megmutatja, hogy az nem csak a tulajdonosnak a kényszere, hogy valamit helyreállítson, hanem az az egész országnak, vagy a magyar nemzetnek érdeke, hogy egy történeti értékünk megmaradjon, és úgy legyen helyreállítva, hogy az a jövő számára is érték legyen. Nem biztos, hogy a pénz mindent megold, mert a sok pénz az ugyanúgy kárt okozhat, hogyha rászabadul valami nagy összeg egy helyszínre, viszont egy olyan szakmai segítséget is kéne, vagy partnerséget kéne nyújtani, hogyha valaki jó szándékkal, és nem is kell ösztönözni sokszor, csak jó szándékkal szeretné a értékét valamilyen módon megmenteni, fölújítani, akkor legyen kihez fordulja, és kapja meg azt a szakmai segítséget, támogatást, partnerséget, amivel ezt keresztül tudja vinni. Most nagyon egyenetlen ez a rendszer Magyarországon. A régészet ilyen szempontból szintén példa lehet, ezt is érdemes lenne körbejárni, hogy a régészetnek van egy országos hálózata. A múzeumoknak is megvan benne a szerepe, a műemlékvédelemben és a felügyeletben ott van a régészetnek a jelenléte, és valamilyen módon ez működik az országban. Az a régészet nem működik, amiről az előbb beszéltünk, nincs tervásatás, ami viszont nagyon fontos lenne a régészeknek a szakmai fejlődése szempontjából, mert azzal nem lesz több egy régész, hogy egy 26. telken egy kényszer beruházás miatt valahogy egy helyszínt valamilyen módon föl kell tárni, meg kell ismerni, viszont ha koncepcionálisan folyhat egy ilyen akármilyen történeti kutatás a régészet segítségével, akkor ezek viszont sokkal fontosabb additív információkkal szolgálhatnak. Ahhoz, hogy egy nemzetközi megbecsülése legyen a magyar régészetnek, ott szerintem ezekkel a programokkal, koncepciókkal kellene tudni megjelenni, és ezt bemutatni, mert mi is részei vagyunk Európának, és itt is megvolt az a kultúra, amit nekünk kell európai rangon tudni megmutatni és föltárni.
1: Hamarosan folytatjuk a magyar műemlékvédelem és régészet jövőjéről szóló beszélgetést.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopron Fest. Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Bécsben is találtak aszbeszttel szennyezett utakat. Egyelőre 8 helyen azonosítottak ilyen típusú köveket az aszfaltban. Ugyanakkor a Greenpeace szerint ez csak a jéghegy csúcsa, négyzetméterenként 200-500 aszbeszt részecskét számoltak, ami kifejezetten magas szennyezettségre utal. A kőzetben megtalálható apró rostok összessége akkor válik veszélyessé, amikor jellemzően fizikai behatás miatt a levegőbe, onnan pedig a tüdőbe kerül, ami akár rákos megbetegedést is okozhat. A bécsi utcákon a szennyezett kövek már elég régóta rossz állapotban vannak, vagyis régóta szennyezhetik a környezetet. A város azonnal vizsgálatokat rendelt el. Elkészült és már elérhető a 2027-es költségvetés tervezési tájékoztatója. Ezt Kármán András pénzügyminiszter jelentette be. A Tisza kormány ezzel hivatalosan is szakít az előző vezetés azon gyakorlatával, hogy a büdzsét már a tárgyévet megelőző nyáron elfogadják. Az államháztartási törvény tervezett módosításával a jövőben egy fix október 1-e és 31-e közötti őszi idősávot határoznak meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. A MOL újabb hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának külföldi eszközöket ellenőrző hivatalától. A magyar olajvállalat a hónap végéig folytathatja a tárgyalásokat a szerbiai NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. A mérések történetének legmelegebb júniusát regisztrálták a világ óceánjain. 21 Celsius fokos átlag hőmérsékleti csúcs született. A szakértők szerint a globális felmelegedés, valamint az El Niño jelenség miatt további rekordok várhatók. Az éveleje óta az óceánok 82%-án tapasztaltak tengeri hőhullámokat, a leghevesebb felmelegedést a csendes óceánon és a földközi tengeren mérve. A tartós tengeri hőség súlyosan veszélyezteti a vízi élővilágot, a tengerszint emelkedése és a légkörbe jutó energia pedig világszerte felerősíti az extrém viharokat, ciklonokat és esőzéseket. Portugál hátterű, az Egyesült Államokban bejegyzett tulajdonosa lesz a Videoton FC-nek. A székesfehérvári közgyűlés zárt ülésén a Final Third LLC 775 millió forintos ajánlatát fogadta el a klubot működtető gazdasági társaság 100%-os üzlet részére. Cserpalkovics András polgármester szerint a nyertes pályázó szakmailag és üzletileg a portugál Benficához kapcsolódik, a jelentős anyagi, valamint sportszakmai háttérrel rendelkezik. A klub 3 éves szakmai programot és anyagi garanciákat is vállalt, miközben a Videoton neve és színei megmaradnak. Az önkormányzat tavaly 1 forintért vette át az NB1-ből kiesett klubot, de már akkor jelezte, hogy legfeljebb egy szezonra kíván tulajdonos maradni. Halálos tömegbaleset történt Mexikóvárosban a válogatott világbajnoki továbbjutásának ünneplése közben. A fővárosi önkormányzat szerint egy 19 éves nő és egy 44 éves férfi vesztette életét, miután megfulladtak a tömegben. A helyi sajtó egy harmadik áldozatról is beszámolt, ezt azonban a hatóságok egyelőre nem erősítették meg. Mexikó az Azték stadionban 2-0-ra győzte le Ecuadort a világbajnokság 8-ad döntőjében, a siker után pedig tömegek vonultak az utcákra ünnepelni.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapest értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-ot erősödik 140.662 pontra, a részvénypiac forgalma közelíti a 6 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a Magyar Telekom az, amelyik 1,1%-os enyhe mínuszban 2648 forinton, a többiek mind a pozitív tartományban, a MOL 0,5%-ot emelkedik 3754 forintra, míg az OTP 0,5%-os pluszban 46.180 forinton, a Richter pedig szintén 0,5%-ot emelkedik 12.110 forintra. A nyugat-európai börzéken is vegyes a hangulat, illetve többségében mínuszokat látunk. Egyedül a frankfurti DAX index, amelyik emelkedik, a londoni FTSE 6,1%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 6,1%-kal korrigál lefelé, a milánói börze 3,1%-ot gyengül, a madridi IBEX 8,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot, egy amerikai dollárért 312 forintot kell adni, egy svájci frankért 385 forintot. Az euró-dollár árfolyama 1,1378. Az olajárak továbbra is csökkenőben, 1,1%-kal a Brent típusú kőolajjegyzésára 72 dollár, az észak-amerikai könnyolaj a VT pedig 8,1%-kal olcsóbb 68 dollár 90 centen.
0: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé előfordulhatnak záporok, eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a szél, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
3: Változó örökségvédelem és régészet a változó világban. Folytatjuk a beszélgetést Lángorsolyával, az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága Régészeti Emlékhelyek Szakbizottságának vezetőjével és Nagy Gergellyel, az ICOMOSZ MNB tiszteletbeli elnökével. A tervásatások nem csak azért fontosak szerintem, hogy a régész szakmai fejlődését szolgálják, hanem igazán azok, amik olyan helyszíneken folynak, amik szakmailag és így akár társadalmilag is fontos helyszínek lehetnek.
4: Ezzel teljesen egyetértek, de ehhez jó régész kell, aki ezt az egészet be tudja határolni. Ez egy ilyen önmagát erősítő folyamat, ami visszahat, és az is egész biztos, hogy hosszú távon ennek még a gazdasági eredménye is kimutatható, csak nem ott zárul le ez a folyamat, hogy befejeződött az ásatás és kasszát csinál, nálunk, hanem hosszú távon milyen programot és érte, hogy térül meg ez generációk során ez a, akár most nagy szavakat lehet használni, de az a tudat, hogy milyen helyszínen élünk és milyen gyökereink vannak.
5: Illetve egy tárvásatás nagyon jó közösségépítő eszköz is lehet. Tehát főleg kis települések esetében, ahol mondjuk például van egy római villa, amit a falu nagyon fontosnak tart, és erre egyébként vannak nagyon jó kezdeményezések és jó példák, hogy a helyi közösség a maga módján a lehető legtöbbet próbál segíteni és próbálja támogatni azt az intézményt, aki például az ő kis falujuk határában lévő római villát feltárja, mert érzik abban egyrészt a potenciált, másrészt pedig, hogy ez az ő helyi identitásuk része. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van egy ilyen típusú fontos szerepe. Illetve egy picit visszatérve még a beruházás vezérelt ásatásokra, amelyek valóban ugye azt a klasszikus mondatot szoktuk mindig ezzel kapcsolatban mondani, hogy nem ott ásunk, ahol szeretnénk, hanem ahol kell. Ugyanakkor viszont lehetnek olyan típusú beruházás vezérelt ásatások, amik elég jól illeszkednek egy-egy topográfiai kutatási programba. Ez általában a városi régészet esetében tud így működni, hiszen egy városkutatás esetében általában azért előbb-utóbb történnek olyan helyeken beruházások, ahhoz onnan kinyert információ, az mondjuk vitális lehet egy terület, mondjuk település szerkezete, utcahálózata megfejtése szempontjából. Tehát adott esetben még a kényszerből is lehet előnyt kovácsolni, az kétségtelen tény, hogy ugyanakkor a tervásatásokra ettől még nagy szükség lenne, már csak abból a szempontból is, amiket Gergely mond, illetve hogy van egy csomó olyan kérdés, ami tényleg tudományos kérdés, amiből aztán utána történelemkönyvet lehet írni, hogyha nagyon nagy szavakat akarnánk használni, vagy meg lehet változtatni, vagy újat lehet mondani bizonyos történeti tényekről vagy eseményekkel kapcsolatban, amikhez nagyon hasznosak lennének ezek a típusú tervásatások. De ahogy említettem, ezek jellemzően csak pályázati pénzből tudnak megvalósulni, mert az intézményeknek erre saját forrásuk a legritkább esetben van. A régészeti bevétel az pedig szinte egy az egyben elmegy arra, hogy a leletanyagot fel kell dolgozni, és a jogszabályban előírt feladatokat meg kell tudni ugrani ebből a maradék pénzből, ami a terepi feladatellátás után marad, és ez egyre nehezebben sikerül az intézményeknek, úgyhogy abban bízunk és abban reménykedünk, hogy ebben az irányban is lesz valamilyen előrelépés.
3: A városi feltárások azok valóban nagyon hasznosak tudnak lenni, különösen mondjuk itt a főváros területén tulajdonképpen nagyon sok helyen alig lehet úgy leszúrni az ásót, hogy ne találjon valamit az ember. De gyanítom, hogy ezek a legveszélyesebbek is. Tehát éppen azért, mert hogy nagyon drága a telek, nagyon drága egy beruházás, itt a beruházó aztán nagyon keresztül akarja verni azt, amit akar.
5: Igen, hát ez valóban nagyon sokszor szül konfliktus helyzeteket, még akkor is, hogyha egy beruházót esetleg már nagyon sokkal több évvel korábban, mondjuk először, amikor érdeklődik egy terület iránt, és akkor mi jelezzük neki, hogy itt bizony nagyon erős a régészeti kockázat, és ő nem tágít, mert adott esetben nem hiszi el, majd csak akkor, ha a saját szemével fogja látni, hogy ott valóban mi van, ilyenre is volt jó párszor példa. Szóval valóban egy sűrű városi szövet területén, ahol több régészeti korszak és több város előd rétegződik egymásra, ez borzasztóan nehéz, és nagyon komoly együttgondolkodás és nagyon komoly együttmunkálkodást jelent, hogyha a kecske és káposzta elve alapján azt szeretné a beruházó, hogy meg tudjon épülni az épülete, mi pedig azt szeretnénk, hogy nem csak hogy dokumentálatlanul ne pusztuljon el valami, hanem adott esetben ott tudjon maradni in situ a föld alatt, hiszen a fenntarthatóság érdekében nem nagyon kellene minden mondjuk épített örökségi elemet kitermelni. Tehát ez egy nagyon kemény vita és nagyon kemény harc, hogyha lehet ezt így fogalmazni, de egyébként ebben is vannak nagyon jó kialakult gyakorlatok, jó példák, és hát ez nyilvánvalóan, hogyha egy kicsit a szemléletváltozás vagy a szemléletet lehetne még kicsit e tekintetben javítani, azt gondolom, hogy azért itt is lehetne ilyen kézzelfogható eredményeket elérni. És hát vannak olyan területek, amelyeket én azt gondolom, hogy komolyan kell venni azt, hogy el kell kerülni a lelőhelyet adott esetben egy építkezéssel, tehát ez sem teljesen ördögtől való dolog, mert vannak olyan egyedileg értékes és tényleg olyan típusú régészeti lelőhelyeink, amikből nincs több, és nem ismételhetők, ezeket adott esetben bizony el kellene, legalábbis ez az én véleményem, el kellene kerülni a beruházásokkal.
3: Visszatérve még egy kérdés erejéig az örökségvédelemre, meg a remélhetőleg felálló műemlékügyi szervre, vagy műemléki szervre, ennek hatóságnak kellene lennie ön szerint, vagy pedig inkább valamilyen tanácsadó szervnek?
4: Erre a kérdésre nem tudok válaszolni. Mindegyik mellett van érv, meg ellenérv. Az a lényeg, hogy egy partnerkapcsolat alakuljon ki. Nem igaz az, hogy egy hatóságtól félni kell, nem igaz az, hogy egy szakhatóságtól félni kell, hogyha nem lehet kiépíteni egy olyan kapcsolatot, ahol együtt gondolkodnak, és idejében megtudják a lehetőségeket, hogy egy helyszínen mit lehet tenni, akkor biztos, hogy értelmesen fölépíthető az egész program. A saját gyakorlatomból is tudok olyat, hogy a kezdetektől elkezdünk nem csak a műemlékesekkel, hanem a tűzoltóval, az ANTS-szel, mindenkivel érdemes előre egyeztetni. Ő is partnerként érzi önmagát, hogy részt vehet ebbe a programba. Biztos, hogy ő azért van ott, mert ő más tud és más szemmel tudja segíteni ugyanazt a programot. Neki ugyanaz az érdeke, hogy megvalósuljon az egész, és ha ezt így egy koncepció szerint lehet fölépíteni, akkor sokkal többre lehet jutni. A hatóságnak az a előnye megvan a dologban, és ez most a szabályozás kérdése szempontjából érdekes, hogy az folyamatában tudja ellenőrizni a megvalósulást. A műemlékvédelemben nagyon-nagyon fontos, hogy menet közben lehessen, ne csak a engedélykor és ne csak a végeredményt lássák, hanem szerintem, aki most teljesen mindig, hogy minek fogjuk nevezni, aki partner, felügyelő, nem tudom micsodának nevezzük, aki a műemlékes hatóságot képvisel egy építkezésen, szerintem az is nagyon fontos, hogy folyamatosan járnak ki a megvalósuláshoz, mert menet közben is jönnek elő olyan részletek, amiket nem lehet előre megismerni. És az is biztos, hogyha az értékén be tud épülni az új programba, akkor több lesz a végeredmény is, és a végeredménynek már mindenki örül. Hogyha utólag készhelyzet elé állítják mindig a határidő miatt, vagy bármi miatt a műemlékvédelmet, akkor biztos, hogy egy korcs megoldás fog születni. Nem lehet mindent megvédeni, nem biztos, hogy mindent meg is kell védeni. Lehet, hogy nagyon sok mindent dokumentálni kell. Lehet, hogy egy jobb, egy sokkal gazdagabb új érték keletkezik, mert a mai kornak is azért megvan a szerepe, meg a felelőssége a mai korunknak a megjelenítésébe ebbe a történelmi rétegződésben. És pont ez egy konszenzus mindig, hogy mit hogyan lehet értékelni, és hogyan lehet közkincsét tenni.
3: Több mint 3 órás volt ez az első vitaest. Mikor lesz a következő még a nyáron?
5: A tervünk az, hogy folyamatosan tartjuk ezeket. Legalább 7-8 olyan téma előkerült ma, amit érdemes lenne majd megvitatni. 2 hetente szeretnénk rendezni ezeket a kis vitaesteket. A következő alkalom, mivel most a hallgatóság túlnyomó része ezt gondolta prioritásnak és fontosnak, pont ez a bizonyos műemlék és régészet kapcsolata együttműködése lesz a következő témánk. Úgyhogy reméljük, hogy folyamatosan tudjuk ezeket majd bonyolítani, mert nagyon sok olyan téma van, amit érdemes elővenni. És mivel ez egy olyan fórum, ahol a régészek tényleg, mint régészek lehetnek jelen, tehát ide tényleg mindenki egyet ér, hogyha lehet így fogalmazni, és olyanok is esetleg eljutnak ide, akik egyébként más típusú kezdeményezésekből kimaradtak, vagy nem tudnak csatlakozni, tehát tudják mondani a véleményüket, úgyhogy én azt gondolom, és azt remélem, hogy mire eljutunk a sorozat végére, akár az egyes témánként, akár a sorozat végén születhet majd egy olyan ajánlás csomag, vagy egy olyan szakmai állásfoglalás csomag, amit el tudunk juttatni a döntéshozókhoz, esetleg ez segíteni tudja majd a későbbi akár jogalkotást, akár bármilyen intézményrendszeri átalakítást vagy megalakítást.
3: Láng Orsolyával, az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság a Régészeti Emlékhelyek Szakbizottságának vezetőjével és Nagy Gergellyel, az IKOMOSZ MNB tiszteletbeli elnökével beszélgettem. Hamarosan a visegrádi nemzetközi palota játékokkal folytatjuk a közkincskeres.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Tök-tök,

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A középkori hagyományőrzők, vagyis történelmi újrajátszók legnagyobb hazai sereg szemléje a közelgő visegrádi nemzetközi palotajátékok. Buzás Gergellyel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával beszélgettem. Július 10-e és 12-e között rendezik meg a palotajátékokat szokás szerint itt Visegrádon. Hány évtizedre is tekint vissza ez a hagyomány?
2: 4 évtizedre tekint vissza a palotajáték hagyománya, hát most már a 40-en túl vagyunk, és hát valóban Visegrád legjelentősebb idegenforgalmi rendezvényéről van szó, de igazából nem csak Visegrádon számít legnek a palotajáték, hiszen ez a legrégebb óta működő és a legnevesebb, leghíresebb magyarországi történelmi hagyományőrző rendezvény is.
1: És hát ugye nem csak magyarországi léptékkel jelentős, hanem európaival is.
2: Igen, hát régóta ugye nemzetközi palotajáték néven folyik ez a rendezvény, teljes joggal, hiszen nagyon sok nemzetnek a hagyományőrző csoportjai, olaszok, csehek, szerbek, és sorolhatnám még, akik részt vesznek rajta, maguk is ugye aktív bemutatókkal, úgyhogy egy nagyon széles skáláját kaphatja a látogató, valóban nem csak a Magyarország, és nem csak a Közép-Európa, hanem így alapvetően az európai középkori hagyományőrzésnek, hogyha eljön Visegrádra ilyenkor.
1: Ilyenkor egyébként általában hány hagyományőrző van itt Visegrádon ez alatt a 3 nap alatt?
2: Hát sok százan gyűlnek össze, 1000 fölötti létszámmal számolunk. Ezek a hagyományőrzők azonban nagyon sokféle típusú csoportot alkotnak, nagyon sokféle bemutatót tartanak. Ugye alapvetően a visegrádi palotajáték az úgynevezett lovagi tornáiról vált híressé, amik gyakorlatilag olyan fegyveres harci bemutatók, amik hát tényleg a leglátványosabb részét jelentik ennek a programnak. Azonban ennél sokkal több a visegrádi palotajáték, hiszen a jelenlévő csoportoknak vagy csapatoknak a nagy része azok nem okvetlenül fegyveres bemutatókkal, hanem tulajdonképpen középkori életmód bemutatókkal jönnek, tehát itt a kézműves mesterségektől kezdve a mindennapi életig szinte a középkori élet minden vetületével meg lehet ismerkedni.
1: Hogy veszik észre egyébként ezek az életmód bemutatók, ezek érdeklik annyira az embereket, mint a fegyveres bemutatók? Ugye valamikor tulajdonképpen ez az egész hagyományőrzés, ez ezekkel a fegyveres bemutatókkal indult.
2: Igen, hát végül is valóban ennek van létjogosultsága, hiszen a középkorban is ezek a fegyveres bemutatók, a lovagi tornák voltak, mindig a nagy nép ünnepélyek, a nagy tömegrendezvények, de azért ma már kicsit más a helyzet. Nyilván ezek azok, amik elsősorban ide vonzák az embereket, de a látogatók, amint végigjárják a palotát, a palotakertet, és találkoznak a többi, sokkal békésebb csapattal, ugyanolyan érdeklődéssel, sokszor még nagyobb érdeklődéssel fordulnak feléjük, hiszen a mindennapi élet sokkal közelebb áll a mai emberhez is, mint a lovagi tornáknak, vagy a harcoknak a fegyveres világa. És azt mondhatjuk, hogy a két területe, a két része a palotajátékoknak, ez abszolút jól kiegészíti egymást. Az egyik az, ami ide vonza a látogatókat, a másik az pedig az, ami igazából megelégedéssel és teljességérzéssel tölt el őket, hiszen a középkori életnek a teljes spektrumát tudják így látni, és bizonyos mértékben meg is tapasztalni is, hiszen rengeteg olyan program van, ahol a gyerekek, de nem csak a gyerekek, a felnőttek is kicsit bele tudnak kóstolni ebbe a középkori életbe.
1: A hagyományőrzőknek a köre, vagy történelmi újrajátszóknak a köre, az ugyan idővel változik nyilván folyamatosan, tehát gyanítom, hogy évről évre nagyjából ugyanazok az arcok jönnek el ide Visegrádra is, legalábbis Magyarországról. Maga a rendezvény is változik? Vagy pedig miután ugyanazok csinálják, ugyanazok vannak kint, ezért évről évre ugyanazt lehet látni?
2: Hát korán sem, bár ugye ez egy lassú evolúció, tehát valóban évről évre talán nem tűnnek fel ezek a változások, de hát a 40 év alatt azért óriási változások történtek. Hát valóban ez már nem az a generáció, akik elkezdték, illetve akik elkezdték, nyilván ők is itt vannak, és van már egy ilyen veterán oldala is a palotajátéknak, de hát közben ugye rengeteg fiatal csatlakozott ezekhez az egyesületekhez, valóban az egyesületek is átalakultak, volt amelyik feloszlott, volt amelyik újján alakult az évtizedek alatt, és volt olyan, amelyik szó szerint átalakult, más lett a profilja, esetleg több egyesület alakult ki egy korábbi ős egyesületből, vagy nevet váltottak, és hát ez egy állandó változást jelent. Volt azonban egy nagyon markáns nagy változása a palotajáték történetében, ez már több mint egy évtizeddel ezelőtt történt, ugye a palotajáték az elején lényegében valóban egy harci játékként indult el, annak még nem volt sem múzeológiai, sem mindennapi élete művészet bemutató része. Ez akkor változott meg, amikor a Mátyás Király Múzeum is tulajdonképpen beszállt a palotajátékba. Ugye a palotajáték, ugye, mint a neve is mutatja, mindig is a visegrádi palotában került megrendezésre, de az első évtizedekben tulajdonképpen a palota csak egyszerűen egy helyszín volt. Tehát a múzeum, amelyik a palotát üzemeltet és amelyik a palotában működik, valójában nem vett részt ebbe a rendezvényben, csak egyszerűen a helyet adta hozzá. Azonban ez most már sok-sok éve megváltozott, és tulajdonképpen azokat az életmód bemutatókat, azokat a szakmai, muzeológiai, régészeti rendezvényeket, múzeumpedagógiai rendezvényeket, amelyeket ma itt a palota falai között láthat a látogató, ezeket azóta a Mátyás Király Múzeum adta hozzá tulajdonképpen a palotajátékhoz, és azóta egy sokkal gazdagabb és sokkal sokszínűbb rendezvényé változott, amit nagyon komolyan díjaznak is a látogatók, tehát nagyon jó visszajelzéseket kapunk az utóbbi években, évtizedben erre az átalakulásra, és ez egyébként visszahatott magára a palotajáték ősi magjára is. Tehát ugye azok az új generációk, akik a rovagi tornákon részt vesznek, már sokkal nagyobb figyelmet fordítanak arra a történeti hitelességre, amit ugye a mi múzeumi rendezvényeinken mindenképpen az elsődleges sorba állítottuk. És azok a múzeumi rendezvényeken jelenlevő hagyományőrző csapatok igényessége ugye megjelenik most már azoknál a hagyományőrző csapatoknál is, akik alapvetően nem a múzeumi rendezvényre jönnek, hanem a lovagi tornákra jönnek.
1: Esetleg

0: kezdetektől ez annyiban módosult, hogy nem csak az Anjou-kornak, nem Károly Róbert korának a megjelenítését tűzte ki célul, hanem a magyar középkornak a megjelenítését. Tehát a középkoron belül azért egy sok korszakos rendezvényről van szó, ahol tulajdonképpen a honfoglalás korától gyakorlatilag Mohácsig mindenféle korszakkal foglalkozó csapatok megjelennek és bemutatják a tudásukat, a felszerelésüket. Ezen belül azért mindig meghatároztunk egy-egy hangsúlyt, és ez idén adódik, illetve idén ugye egy nagyon különleges évünk van, hiszen két nagyon jelentős történelmi évfordulót ünneplünk. Az egyik egy 700 éves évforduló, ez Nagy Lajos király születésének az évfordulója, ami ugye Visegrádhoz még szorosabban kapcsolódik, hiszen Visegrádon született minden bizonnyal Nagy Lajos, de mindenképpen ez a város volt a király székhelye, és ez a palota, ahol a palotajáték zajlik, ez az ő műve alapvetően. A másik fontos évforduló, amit talán még többen ismernek, ugye ez a Mohácsi csatának az 500. évfordulója, ami tulajdonképpen a magyar középkornak a lezárását jelenti. Két Lajos király évfordulójáról van szó, az első Lajos születésének és második Lajos halálának az évfordulójáról, ezért most ezt úgy neveztük el, hogy egy Lajostól Lajosig tartó korszakot akar bemutatni a palotajáték, ami valóban felöleli tulajdonképpen az egész magyar késő középkort, de erre a két korszakra, tehát Nagy Lajosra, illetve második Lajos korára helyezi a hangsúlyt.
1: Péntektől vasárnapig tart majd ez a rendezvény. Melyik nap várhatóak egyrészt a legérdekesebb dolgok, másrészt a legnagyobb tömeg?
0: Hát ez mindig szombat szokott lenni, ugye a péntek révén munkanap, akkor azért még kevesebben tudnak kijönni Visegrádra, de hát itt sem kell panaszkodnunk, tehát akkor is azért komoly tömeg szokott lenni. Ugye a vasárnap az pedig a hétvégének a vége, tehát olyankor már viszonylag hamarabb hazamennek az emberek, viszont ugye a szombat az, ami a legteljesebb nap, ekkor van a legtöbb program is egyébként, és hát a legnagyobb tömeg is, tehát ilyenkor eldöntheti a látogató, hogyha szereti a tömeget és szereti a hangosan zajló életet, akkor jöjjön szombaton, de hogyha egy kicsit nyugalmasabb elmélyülésre vágyik, akkor ugye legjobban a péntekkel jár, de a vasárnap is már egy kicsit csendesebb általában a szombatnál.
1: Az idén majd július 10-e és 12-e között zajló visegrádi nemzetközi palotajátékokról Buzás Gergellyel, a Mátyás Király Múzeum igazgatójával beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont.
2: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Gazdaság és kultúra. Trend FM. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Nest, túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digi Turismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a HelloHungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
4: Fél perccel múlt délután 3 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Másodszor is csapást mértek az ukrán erők az ufai olajfinomítóra Oroszországban.

0: A létesítmény a frontvonaltól 1300 kilométerre található. Volodymyr Zelenszkij szerint elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai pontját, amely rakétafegyverek gyártásával foglalkozik, és 600 kilométerre van a frontvonaltól. Emellett Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítása 2029-ben kezdődik meg. A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák, emellé felszerelés, valamint a pilóták és a műszaki személyzet svédországi képzése is jár. Vizsgálatot indított a Sándor Palota ellen az adatvédelmi hatóság, miután megtagadták a társaság a szabadságjogokért közérdekű adatigénylését. A TASZ azt akarta megtudni, hogy Súlyog Tamás mit írt abban a levélben, amiben állásfoglalást kérte a Velencei Bizottságtól a hivatalából történő elmozdítása kapcsán. Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a köztársasági elnök lemondásának kérdése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi körülmény kiemelt közérdeklődésre tart számot. A Velencei Bizottságnak megküldött beadvány és az arra adott válasz pedig közérdekű adat. A TASZ szerint Súlyog Tamás köztársasági elnök most újabb döntés előtt áll, eldöntheti, hogy önként közzé teszi az adatokat, vagy megvárja, míg felszólítják. Elkészült és már elérhető a 2027-es költségvetés tervezési tájékoztatója, ezt Kármán András pénzügyminiszter jelentette be. A Tisza kormány ezzel hivatalosan is szakít az előző vezetés azon gyakorlatával, hogy a büdzsét már a tárgyévet megelőző nyáron elfogadják. Az államháztartási törvény tervezett módosításával a jövőben egy fix, október 1-e és 31-e közötti őszi idősávot határoznak meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére. Életbe lépett a Temu adó. Mától az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4%-os emelkedés mellett 140.451 ponton, a részvénypiac forgalma átlépte a 6 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, egyedül a Magyar Telekom van mínuszban enyhe 3%-kal 2642 forinton, a Richter papírok 3%-os pluszban 12.080 forinton, az OTP 2%-ot emelkedik 46.040 forintra, a MOL pedig 1,4%-ot erősödik 3.752 forintra. Nyugat-Európában negatív a hangulat, a londoni FTSE 3%-ot gyengül, a frankfurti DAX index 1%-ot megy lefelé, a párizsi CAC 8%, a milánói börze 3%-os mínuszban, a madridi IBEX 7%-ot gyengül. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot, 1 amerikai dollárért 312 forintot kérnek, 1 svájci frankért 385 forintot kell adni. Az euró-dollár árfolyama 1,1374. Egy uncia aranyért egy enyhe 0,5%-os drágulás mellett 4040 dollárt kérnek, a platina ára 0,5%-ot drágul, az ezüsté 0,8%-kal olcsóbb a világpiacon. Az olajárak is olcsóbbak, 1,5%-kal megy lefelé a Brenti edzésára, 71,80 dollár, és a VTI 1,1%-kal olcsóbb, az észak-amerikai könnyolaj 68,70 dollár hordónként.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani. Többfelé előfordulhatnak záporok. Eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a szél, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, kezdjük is akkor a mai adást. Először is üdvözlöm vendégünket, Tóth Ádámot, az Audi Marketing Managerét. Hello Ádám, köszi, hogy itt vagy.
2: Hello, sziasztok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
1: És a felvezetőben már volt szó róla, hogy Vámosi Péter, a Motorsport Online főszerkesztője lesz a mai szakértőtársam, akit most Robi be is kapcsol. Szia Peti, üdvözlünk. Sziasztok. Végre személyesen.
3: Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Milyen érzés itt a stúdióban, sokszori telefonos interakció után?
3: Jelentősen jobb, mint telefonon ott kínlódni, hogy biztos jó elhang vagy valami, úgyhogy...
1: Kiváló volt hang. Ádám, te hogy érzed magad ma?
2: Köszönöm, kiválóan, elég sűrű napom volt, de nagyon vártam, hogy találkozzak veletek, és tudjunk egy kicsit beszélgetni.
1: Miután körbeudvaroltuk egymást, vágjunk is bele. Ugye a mai témánk, Ádám az Auditól érkezett hozzánk, és elsősorban az F1-es érkezésről, illetve az Audi F1-es szereplésről, és ennek az összes hátteréről fogunk beszélni. A folyosói pletykákon túlmenően emlékszel arra a konkrét meetingre vagy pillanatra, amikor először kimondták, hogy ez tényleg meg fog történni?
2: Emlékszem, bár nem meeting volt, vagy feltétlenül pillanat, ez leginkább, amikor a hivatalos bejelentés megérkezett 2022-ben, erről mi is a sajtóból értesültünk. Utána viszont abszolút felpörögtek azok a dolgok, amitől egy kicsit innen Magyarországról is közel érezhetjük magunkat ebbe a projektbe. Én, mint marketinges, több külföldi úton voltam, ahol kifejezetten Forma 1 témában beszélgettünk, meg adtak insightokat azzal kapcsolatban, hogy mik a tervek és az elképzelések, és hát elég gyorsan eltelt 22 óta ez a pár
1: az
2: év.
1: Az egy izzadságmentes 4 év, vagy izzadságos? Milyen volt, hogy ítélitek így belülről?
2: Alapvetően szerintem a nagy izgalom az a szezonnyitón volt mindenkibe, aki ezen a projekten dolgozott, de azt gondolom, hogy abszolút pozitív volt az antré, úgyhogy egyenlőre nyilván ez egy hosszú távú projekt az Audi életében. Most első körben egyébként 5 év az, aminek megvannak a meghatározott mérföldkövei. Én azt gondolom, hogy jó úton indultunk el. Úgy látom, hogy a csapata az egyben van, még ha volt is most egy váltás ugye vezetői pozíció, majd erről biztos beszélünk.
3: Egy.
2: Egy fontos vezetői pozíció van, de hogy összességében én azt látom, hogy egy jól kijelölt úton haladunk, egy nyilván nagyon nehéz világba, és nagyon komoly versenytársakkal.
1: Azt mondtad, hogy 2022-ben a sajtóból értesültél. Én a napokban beszéltem Mészáros Sanyi barátommal, aki eléggé benfentes F1 kapcsán, és ő azt mondta, sőt be is linkelt, hogy már 2021-ben ők megírták ezt. Peti, ti is megírtátok valamikor olyan tájt?
3: Mi már 2020-ban.
1: Sőt, én megírtam, én 93-ban már megírtam.
3: Így igaz, de ha már ennyire
1: nosztalgiázunk. Meg?
4: Én még a búr háborúban írtam.
3: Na, személyes érintettségem a Audival van egyébként, még NDK-ból, ugyanis anyámék külképviseleten dolgoztak, és hát természetesen ugye Nyugat-Berlinből mi más lehetne nem sértő összegért megszerezni, pláne magyarként konvertibilis valutáért, mint egy 76-os automataváltó, sötétített üveges Audi 100-as. Tehát
1: nekünk... Az nagyon menő volt.
3: Hajaj, olyan menő volt, hogy...
2: Az megáll... most is menő.
1: Igen, most újra menő. Igen. Volt egy pici pár évtizede, még lehet, hogy nem volt az, de most újra.
3: Tehát megálltunk vele az Alexanderplatzon, ugye az Berlin kellős közepe, ma már nem állsz meg, mert az természetesen sétálóút, meg maximum villamosok mehetnek arra, és akkor ott volt egy ottani centrumnak megfelelő ilyen műintézmény, amiben semmit nem lehetett kapni, mert ugye hiánygazdálkodás volt, tehát főleg a hiány részén volt a hangsúly, és anyám még így nagyon ott hagytak a kocsiba, hogy figyelj, majd jövünk, bevásárlunk, stb. És körülbelül azt lehetett látni, hogy ugye sötétített üveg, jönnek mindenféle emberek, egy-két rossz arcú is, és ugye meg kell nézni a kötelezőt, hogy hányal megy. Hányal,
1: mennyi van beleírva, ugye, igen. A klasszikus
3: úgy,
1: régi.
3: Nekem az egyik legkomolyabb ilyen autós élményem, bevallom, az Audihoz fűződik, és hát, hogy tényleg nagyot ugorjak, és amire itt ugye egy pillanatra utaltam, hogy hát azért kicsit rögösen indult az Audinak ez a történet, tehát több nagyon komoly vezetőváltás volt, ugye Andreas Seidl-lel, McLarennek az egykori csapatfőnökével indult el a projekt, meg Oliver Hoffmannal, hát ők már nincsenek benne ebbe a sztoriban.
1: Sőt, van egy párnapos hír, hogy most ismét történt valami az Audi házatán. Nyugodtan elszpoilerezhetjük, nem megyünk lineárisan a sztoriba, tehát itt ugrálunk az évtizedekben.
3: A fővezéri szerepet azért Mattia Binotto, ugye a Ferrari korábbi motortervezője, csapatfőnöke, meg mindenese nyerte meg, és hát Jonathan Wheatley az, aki hát így másfél év után így mégse, és akkor így távozott. Uh-huh. Most vannak különféle elméletek, hogy mégis miért, hogyan, meg főleg, hogy hova tart, ugye mondják, Aston Martinba megy, esetleg vissza a Red Bullhoz. Igazából én azt gondolom mindegy, mert való igaz, hogy annak ellenére, hogy számomra is nagyon furcsa, hogy érkezik egy gyártó komoly akarattal, és még ki is cserélik a félvezérkart, és mégis ilyen eredménnyel nyitnak be a Form 1-be, az azt gondolom, az egy borzasztóan jó alap. Tehát Mattia Binotto, aki tényleg motor tervezett már nem egyet, és ott volt, bábáskodott a Ferrari-nál is, és jó motoroknál is, tehát nem csak mindig lesajnáljuk, hogy majd jövőre. És egyszerűen, tehát az, hogy rögtön pontokkal nyitottak, az azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy még önmagukat is kicsit alábecsülték. Mm. Tehát szerintem ez egy jó történet, és tényleg most ugye Form 1 is olyan műfaj, hogy nincs olyan, hogy ha, de több pontjának kellene lennie ennek a csapatnak.
1: Kevés olyan új szereplő van, aki nem utolsó helyen szerepel a csapat ranglistán, ugye Ádám? Vagy hogy ez titeket is
2: abszolút,
1: meglepett azért,
2: abszolút,
1: nem pozitív
2: abszolút
1: értelme.
2: Meglepett egyébként. Én nyilván most, amikor az egyváltásról beszéltem, én erre az aktuálisra gondoltam, persze a projekt alatt azért volt itt az elmúlt 4 évet nézzük, akkor több ilyen is. Igen, meglepett. Én azt gondolom, hogy bárki az Audinál reálisan azt tűzte ki célul, hogy az első versenyen érjünk célba. Az, hogy rögtön egy pontszerzőjét sikerül elcsípni, ez szerintem mindenképpen bravúr. Mind a mellett én azt gondolom, hogy azzal, hogy az Audi 2022-es bejelentés óta már erre a szabályrendszerre készülve, erre fejlesztve, és mindezt egyébként a Sauber tudásával összeállva vágott bele, azért nem tekinthető egy teljes újoncnak. Mm. Tehát a Cadillacnek ilyen szempontból szerintem sokkal nehezebb esélye van, hogy most kis túlzással az utcáról kell összedni azokat az embereket, akik majd a kereket kicserélik a pitstopnál, azért az Audinál a Sauber nagyon a nagy múltja ott van ebbe a tudásba, de igen, tehát a meglepetés volt, egy nagyon pozitív meglepetés.
1: Itt ugye 22-es bejelentésről beszélünk, de hát nyilván ez nem egy hirtelen jött döntés, hogy azt lehet tudni, hogy mióta készül a márka valójában erre a sztorira?
2: Én úgy gondolom, vagy amit hozzám információ jutott, de ezt inkább a sajtóból tudom, mint sem a munkájámról, hogy azért itt igen korábban már gyakorlatilag ugye a Volkswagen csoportnak megvolt az az irány, hogy a Forma 1, sokáig volt pletyka, hogy ez majd a Porsche lesz, vagy az Audi lesz.
1: Igen,
2: és végül
1: látod.
2: Ugye 22-ben az a bejelentés történt meg, hogy akkor ez az Audi lesz. Audi néven fog futni, saját motorral, saját kasznival. Valószínűleg ez jóval előtte megfogalmazódott. Az egy nagyon fontos dolog volt, hogy ez miért 26-ban történik, ez azért 26-ban történik, mert az Audinak, meg az egész Volkswagen csoportnak az elveivel a mostani Forma 1 sokkal jobban összeegyeztethető azzal a most már környezetbarátabb szintetikus üzemanyagra, nagyobb elektromosságra építő megoldásaival, mint a korábbi. Tehát ez volt egy olyan pont, amikor azt mondta ez a vállalat, hogy akkor ez nekünk belefér, és elmegyünk ebbe az irányba.
1: Mert hogy azért tudjuk, hogy ez nem egy névadó szponzori részvétel. Tehát, hogy ott a motort is az Audi fejleszti, meg még mit?
2: Hát gyakorlatilag ugye két központtal működik a történet. Egyrészt Neuburgban, Németországban fejlesztik a motort, ugye ez az Audi saját motorja, csak az Audi csapat, aki ezt a motort használja, míg azért a többi nagy motorgyártó adja ide-oda a motorjai több csapatnak, és Hinwilben, Svájcban, ahol a Sauber központja volt, ott pedig magát a kasznit, az autót, az aerodinamikát rakják össze, és akkor gyakorlatilag ez a két központ, aminek a szerelem gyereke az autó, amit láthatunk majd vasárnap Miami-ban is a pályán, de ez egy ízig-vérig Audi.
1: Oké, hogy Forma 1-ben ugye idéntől szerepel az Audi, viszont Peti, az Audi név nem ismeretlen a motorsportban korábban sem, ugye?
3: Sőt, olyannyira, hogy az Audiról lehet talán nagy bátorsággal kijelenteni azt, hogy ahol ők elindultak, ha nem is elsőre, de másodjára legkésőbb, de nyertek. Szerintem Magyarországon a legismertebb talán az Audi Quattro, mint olyan, meg a rally világbajnokság, meg megint hazabeszélek gyerekként ugyanebbe a berlines időszakba, egészen addig, ameddig Forma 1-es autót nem láttam, én eldöntöttem, hogy Quattronál gyerekek úgyse lehet gyorsabb, négy kerék és hajt, hát mi, hát hogy? És tényleg ugye a B csoport az egy annyira egy őrült világ volt, tehát képesek voltak murván 1000 lóerővel ott játszadozni. Szerintem a leglátványosabb sikereit az Audi tényleg ott ért el, és ott tette fel magát, azt gondolom a mai generációk számára a térképre. Nyilván itt...
1: De hát azért volt egy kis Le Mans, egy kis Formula E, egy kis ez meg az, tehát hogy azért nem csak régen volt ez a sztori.
3: És pont, amit itt beszéltünk adás előtt, hogy mennyire régen, hagy fűzzem ide, hogy ugye 90 éve volt 1936-ban az első igazi magyar nagydíj a Népligetbe, és ott a pole pozíciót Bernd Rosemeyer szerezte meg, második helyen Hans Stuck, a ő fia Hans Joachim Stuck mai napig versenyezgetnek, hát ugye az ADAC-ben ott van, úgyhogy borzasztó nagy múltja van Magyarországon is az Audinak, azt gondolom, ugye Grand Prix autók okán, és való igaz, Formula-be is sikeresek tudtak lenni, tehát egy teljesen elektromos széria, és most jött el az az időpont, hogy a Forma 1-ben úgymond király kategóriába is kipróbálják magukat, és hát a tervekről lehet tudni, tehát 2030 környékére várja Mattia Binotto azt, hogy tényleg tudnak menni a világbajnoki címért, és hát nem titok, Max Verstappent akarják valahogy megnyerni ez a dologhoz.
1: Hát ez egy nagyon érdekes váltás lenne, hát ugye Maxról tudjuk, hogy egy picit tele van a mindene a Red Bull-al, meg hát nem is csak a Red Bull-al, hanem az egész jelenlegi szabályrendszerrel
3: és mindennel. Igen. Nem tetszik neki az idei rendszer.
1: És milyen jól tette, hogy elment.
3: Bizony, tehát Nürburgringen, tehát olyan GT3-as profiknak tudott újat mutatni, mint Christian Haase, hogy nem értette, hogy a báradban nem képes leszakítani magáról Audival, ugye a csillagos márkás kollégát, és hát ő látszik azt, hogy ő tényleg ízig-vérig autóversenyző, őt ilyen dolgokkal, hogy most kicsit félre sikerültek azért így az első három versenykép alapján az idei szabályok, nem azt mondom, hogy teljes mértékben gyászoljunk, de egyelőre pont az elektromos résszel, meg annak a energiamenedzsment részével, azt gondolom gondok vannak. Ez formulában régen is megvolt, de ki lehetett javítani.
1: De hát ugye az Audi már, ahogy mondtad Ádám, készült erre, hogy 26-ban az új szabályok szerint az új motorokkal, tehát nekik azért elég komoly versenyelőnyük van, ugyanakkor egy ilyen új szériába, egy ilyen a király kategóriába való belépésnek mindig van egy ilyen big picture, egy ilyen nagyobb stratégiai cél, hogy mi az Audinak a konkrét célja az F1-ben? Jelen lenni, győzni, vagy technológiát villantani, vagy mind a három?
2: Szerintem mind a három, itt csak az időrendiség a kérdés inkább. Itt ugye ez többször elhangzott, ez az 5 éves terv, ez ugye egy valid dolog, hogy először résztvevő, aztán kihívó, a végén pedig bajnok szeretne lenni az Audi, és akkor ennek a lépéseit próbálják végigvinni a Forma 1-be. A technológia az mindig egy kiemelt dolog volt, tehát itt a történelmi felsorolásból is talán egy dolgot hoznék még be, ahogy a Dakart elektromossal az Audi nyerte. Ott is ugye nem véletlenül próbált elsőként olyan elektromos autót építeni, ami erre a versenyre alkalmas, tehát ez mindig ott volt a technológiai innováció, azt gondolom, hogy az utcai autózásban is azért akár a világítás technikákkal, de egy csomó minden olyan dolog van, amit az Audi hozott
1: megy
2: be.
1: Megy a harc, hogy kinek volt előbb. Ugye?
2: Persze, hát ezek mennek, de az, hogy az Audi az egy abszolút technológia és egyébként design vezérelt márka és cég, ez az ászlónkra van tűzve mindig. Ebbe azt gondolom, hogy a Forma egy nagyon nagy vonzerő, egy nagyon nagy image növelő történet. Tehát itt elsősorban ez, hogy mi a cél. Én azt gondolom, meg azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy azért más egy picit az Audi, mint a többi Forma 1-es csapat, és még egy van rajtunk kívül, mert hogy mi volumenben árulunk egyébként autót, és velünk tud találkozni az ügyfél. Nekünk van 14 értékesítési pontunk az országban, hogy te be tudsz menni egy márkakereskedésbe, és találkozol azzal a márkával. Ki tudjátok találni, hogy ki a másik márka a Forma 1-be, aki ezt csinálja, de hát nyilván egy csomó, meg olyan van, aki most ha látsz egy évben egy Ferrarit az utcán, persze lefotózott, de az nem egy olyan kézzelfogható, elérhető dolog az átlag ember számára. Ez szerintem nekünk, mint marketinges, ez egy abszolút kiaknázandó terület, és egy tök nagy lehetőség, hogy az a márka, akihez az egy utcai autóhoz vonzót szeretnéd, az egyébként vasárnap megy a tévében.
1: Azon túlmenően, hogy ugye nyilván a nap végén az eladás van mindig fókuszban, tehát ezt lehet csűrni, csavarni, hímezni, hámozni, de hogy image szempontból milyen image-et akar felépíteni az Audi, mert hogy mondjuk az F1 az most is brutálisan népszerű. Ugyanakkor az Audinak sincs túl sok oka panaszkodni, akár ismertségben, akár népszerűségben. Nyilván mindig van feljebb és feljebb, mindig lehet nagyobb és jobbnak és népszerűbbnek lenni, de valójában mekkora brand image awareness-t remél az F1-től az Audi?
2: Nagyot mindenképp.
1: Márka és
2: abszolút, igen, abszolút igaz, amit mondasz, tehát, hogy a Forma 1 az gyakorlatilag szerintem sose látott népszerűségnek örvend, és eznek persze nagyon sok összetevője van, az amerikai tulajdonosok, a Netflix film, így van, egy
1: a Peti nagy kedvelője a Drive to Survive-nak.
2: Egy csomó minden ez egyébként hozzátett, bevonzott egy csomó embert a sportág mellé, és hát bízunk benne, hogy az idei szabályok nem sokat veszítenek el ebből a tömegből, de hogy szerintem ilyen szempontból is ez egy jó pillanat, és abszolút a márka image-nek a növelése, a nap végén meg az eladások növelése a cél. Én azt szoktam erre példaként hozni, hogy ez innen Magyarországról néző, ez olyan, mint hogyha itt nőne előttünk egy gyönyörűen termő almafa, ami tele van szép gyümölcsökkel, ezt a fát nem mi ültettük, ezt nem mi locsoljuk, mert az Audi ott van a Forma 1-be, és ha mi itthon nem csinálunk ezzel semmit, akkor is egy hatalmas dolog, de nekünk meg az a feladatunk, akár marketing, akár sales szempontból, hogy ezeket a gyümölcsöket a megfelelő időbe szedjük le, és próbáljunk olyan megjelenéseket, aktivitásokat csinálni, ami a végén nekünk több eladást tud generálni.
1: Szóba került itt egy fél mondat erejéig a Drive to Survive, meg a Netflix, és akár ide citálhatjuk az amerikai tulajdonost is. Hogy látod, Peti, ezt a dolgot, hogy nem inkább a Cadillac felé fog egy picit húzni az amerikai tulajdonosnak a szíve, zsebe, bármilyen, vagy mondjuk a Drive to Survive létezése, ameddig még fog létezni, és egyébként az, hogy az Audi az F1-ben van, ez hogyan fog tudni érvényesülni az utcán akár? Nem feltétlenül Audi eladásokra gondolok a te esetedben, hanem látunk-e több Audi logós, F1-es pólós embert?
3: Pont marketing tekintetében szerintem elképesztően jól épült fel így az eddigi látottak alapján a Forma 1-es csapat az Audinak. Nekem kifejezetten tetszik az, ahogy kezdték el bejelenteni, hogy kikkel dolgoznak még együtt, például az Adidas, ugye Echte Deutsche cég, tudjuk, hogy másiknál is volt, de itt kicsit másképp máshogy volt a fókusz, én azt gondolom, hogy hangsúlyosabb. Ugyanígy ők hoztak be egy sörmárkát is, tehát németek sör, tehát meg komolyan már várom a Perec támogatót. Na, úgyhogy ők szerintem tényleg egy kicsit rámentek, aztán, hogy tudatosan-e vagy csak marketing okokból, ez egy nagyon jó kérdés, arra, hogy ők este németek, tehát úgy tényleg. Szerintem a másik nagy német konkurencia ettől egy kicsit korporétebb, meg nemzetközibb, tehát ha most csak őket teszem egymás mellé, nekem százszor németebb jelenleg az Audi, még hogyha a eredmények tekintetében nyilván nem olyan jó, mint a bajnokságot vezető Mercedes, de ettől függetlenül sokkal németebb, és ez nekem most így ilyen európai szemszögből nézve kifejezetten jó. Most az őszglobál tekintetében a Liberty meg úgy van vele, neki mindegy, csak pénz legyen. Tehát most itt ők fölfújták a lufit tényleg mindenféle marketing eszközzel, és ennek egyik szerves része valóban a Drive to Survive. Ha megnézzük a tőzsdét, totál a csúcson van. Az idei év az első, amikor egy picit most bebicsaklott, tehát tényleg azért én azt gondolom, hogy itt a szabályrendszert meg a legutolsó Drive to Survive sorozatot egy kicsit így újra kellene gondolni, de állítólag már nincs hova tovább fújni, tehát ez gyakorlatilag a peak, na és innen kell majd akkor úgy terelgetni a történetet, hogy minden részvevő boldog legyen, adott esetben az érkező BYD is, mint 12. csapat.
1: Na hát szavatokat ne feledjétek. Fiúk, innen folytatjuk, és merülünk még mélyebbre akár a Forma 1-ben, de Ádám legnagyobb örömére én szeretnék az utcai autókról is beszélni egy picit.
0: Parkolópálya. Az Autorádió hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
6: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: 3:30 van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Portugál hátterű, az Egyesült Államokban bejegyzett tulajdonosa lesz a Videoton FC-nek. A székesfehérvári közgyűlés zárt ülésén a Final Third LLC ajánlatát fogadta el a klubot működtető gazdasági társaság 100%-os üzlet részére. A város polgármestere szerint a nyertes pályázó szakmailag és üzletileg a Portugál Benficához kapcsolódik, és jelentős anyagi, valamint sportszakmai háttérrel rendelkezik. Cserpalkovics Andrásot hallják.
8: Volt egy első pályázat, az eredménytelen lett, és most volt egy második pályázat, amivel kapcsolatban valóban egy pozitív döntést tudott hozni a közgyűlés. Három pályázó nyújtott be pályázatot, ebből hirdettünk első, hirdettünk második helyezettet is. Ezekkel a cégekkel, ajánlattevőkkel a szerződéskötésről most a tárgyalások megkezdődnek, és a pályázat kiírás alapján 45 nap áll rendelkezésre, hogy ez a szerződés a nyertes ajánlattevővel, ami egy amerikai cég, de mögötte alapvetően egy portugál szakmai és pénzügyi befektető csoport áll, velük szerződni tudjuk, és valamikor a nyár vége fele átadjuk a klub 100%-os üzlet részét az új tulajdonosnak. Egyébként az önkormányzat 1 forintért vette egy évvel ezelőtt, és most a vételár ajánlat az 775 millió forint.
7: Marad a köztévénél a labdarúgó NB1 közvetítési joga, legalábbis így értesült az Index. A lap úgy tudja, hogy Csányi Sándor MLS elnök tájékoztatta is a klubokat arról, hogy ha valamivel kisebb összegért, de marad a köztelevízión a magyar futball első osztálya. A 6,5 milliárdos ár mintegy 40%-kal kisebb az előző, idén lejárt szerződésekhez képest, amely 4 évre csaknem 10 milliárd forintot garantált az egyleteknek. Egyúttal az MLS vezetői újra felhívták a csapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre. A szövetség álláspontja szerint 15-20%-ot anélkül is lehetne vágni a többi helyütt túlározott költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát. Másodszor is csapást mértek az ukrán erők az ufai olajfinomítóra Oroszországban. A létesítmény a frontvonaltól 1300 kilométerre található. Volodymyr Zelenszkij szerint elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai pontját, amely rakétafegyverek gyártásával foglalkozik és 600 kilométerre van a frontvonaltól. Emellett Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítása 2029-ben kezdődik meg. A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák, emellé felszerelés, valamint a pilóták és a műszaki személyzet svédországi képzése is jár. Benyújtotta az országgyűlésnek a kriptokereskedelmi szabályok enyhítését célzó törvényjavaslatot a kormány. Ez a szabályozás a validálási kötelezettség kivezetésével növelné a piaci versenyt. Az egységes és transzparens szabályozás biztosítja az ügyfelek biztonságát, miközben a validálás, mint versenyt korlátozó elvárás a továbbiakban már nem fenntartható a kriptoszolgáltatások terén.
0: Tőzsdehírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os pluszban 140.460 ponton. A részvénypiac forgalma átlépte 6,5 milliárd forintot. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 1,4%-ot emelkedik 3.752 forintra. Az OTP 3,1%-os pluszban 46.090 forinton, míg a Richter papírok árfolyama 3,1%-ot erősödik 12.110 forintra. A Magyar Telekom az, amelyik egyedül a negatív tartományban, 4,1%-os mínuszban 2.640 forinton. Nyugat-Európában negatív a hangulat, a londoni FTSE 4,1%-ot megy le, a frankfurti DAX 2,1%-os mínuszban, a párizsi CAC-on 8,1%-ot, a milánói börze 4,1%-ot, a madridi IBEX pedig 7,1%-ot gyengül. És elindult a kereskedése a tengeren túlon, a Wall Street-en, ahol szintén vegyes a hangulat, a Dow Jones 4,1%-ot gyengül, az S&P 500-as mutató 6,1%-ot megy lefelé, a Nasdaq Composite pedig 8,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot, 1 amerikai dollárért 311 forintot, 1 svájci frankért 385 forintot kérnek. Az euró-dollár árfolyama 1,1388. Az olajárak továbbra is csökkenőben, a WTI 8,1%-kal olcsóbb, $68.90 a jegyzés, míg a Brent típusú kőolaj jegyzésára 1,4%-kal olcsóbb, $71.90. Az aranyára drágul 0,5%-ot, egy uncia aranyért $4,059 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
7: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé előfordulhatnak záporok, eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a szél, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével.

0: Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: Vendégünk továbbra is Tóth Ádám, az Audi marketing menedzsere, illetve Vámosi Péter, a Motorsport online főszerkesztője, akikkel ott hagytuk abba, hogy fejtegettük az Audi F1 csatlakozását. Ádám, hozzád fordulnék most, hogy volt-e olyasmi ebben az egész folyamában, egyáltalán beleláttál-e, hogy amikor úgy tűnt, hogy valami nagyon nem fog elkészülni időre, hogy ami konkrétan nem aludtatok esetleg valami határidő miatt, ez Magyarországon mennyire volt ennek hatása?
2: Ilyen nem volt. Na, hát lehet, hogy persze Neuburgban voltak álmatlan éjszakák. Nem tudom, ezeket a folyamatokat azért nyilván ennyire innen nem látjuk. Nagyon érdekes volt, amikor a szezon előtti teszteken először kigördült az autó, és hogy például csak az átlag néző szemének is nagyon látványosan változtak az oldaldobozok azóta. Tehát hogy ott azért én azt gondolom, hogy volt felfájás, hogy minden a megfelelő irányba legyen, meg hát valószínűleg ez azért még tart, tehát ez az új szabályokkal mindenkinek egy új év, az Audinak pláne egy első év, úgyhogy itt azért, mert említsük meg azért azt is, hogy oké, az első versenyen pontot szereztünk, de a másik autó meg nem indult el, tehát hogy azért nem tökéletes minden.
3: Egy 80%-os átlag.
2: Így van.
3: A Red Bull is így járt, tehát meg a McLaren.
2: Vannak jóval nagyobb csapatok, meg régebbi forma, egy szempontból régebbi motorgyártók, akik sokkal nagyobb gondban vannak, ez tényszerű. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt azért még egy jó darabig lesznek álmatlan éjszakák a tűzhöz közeli embereknél. Mi ebből itthon nyilván azért kevesebbet érzékelünk.
1: Vannak egyébként dedikált emberek Magyarországon, akik csak ezzel foglalkoznak, akár marketing, akár bármilyen promóciós vagy sales területen?
2: Nincs ilyen, tehát mi ezt gyakorlatilag az eddigi munkánk mellé kaptuk meg, vagy amellett csináljuk, ami nyilván
1: hány százalékát teszi ki a munkanapjainak az F1?
2: Hát azért most elég sokat egyébként, ahogy közeledünk a Magyar Nagydíjhoz, szerintem egyre többet fogja. Én azért úgy, hogy gyakorlatilag gyerekkorom óta nézője, rajongója vagyok a sorozatnak, ezt abszolút egy pozitív dologként élem meg, nem plusz teherként, meg azt gondolom, hogy a kollégáim is így vannak ezzel, úgyhogy...
1: Boldogan túlóráztok, nem?
2: Igazából.
3: Lehet így mondani.
2: Ha kell, akkor természetesen igen, bízunk benne, hogy a végeredmény olyan lesz, hogy nem csak nekünk, de egyébként a magyar embereknek is, főleg ugye a nagy díj környékén tudunk majd olyan megjelenéseket, aktivitásokat csinálni, amik a márkának is jók, de az embereknek is.
1: Ezt lehet tudni egyébként, aztán utána nem kérdezősködök több ilyen kulisszatitkot, de hogy hány emberrel vagy fővel indult el ez a dolog, és hol tartunk most? Említetted, hogy Magyarországon ez gyakorlatilag nulla, vagy hát nektek részfeladatként, de hogy lehet tudni, hogy ez mekkora apparátus, hogy mi kell ahhoz, hogy egy márka Forma 1-be érkezzen?
2: Én úgy tudom, hogy az indulásnál egy ilyen 3-400 fős csapat volt, ugye itt gyakorlatilag a Sauber legénysége, ők két lovon ültek egyszerre, mert még a Sauber ment tavaly, de közben már az Audinak bedolgoztak. Most ez egy ilyen 7-800 körül van, ez most egy ilyen közepes méretű csapatnak tekinthető ezzel az Audi, de abszolút egy dinamikus növekedés a terv, tehát azzal, hogy az elvárások a következő években, ahogy erről beszéltünk, nőni fognak, a stáb is nőni fog, és nem csak tehát úgy tudsz az eredményekben nagy csapat lenni, hogyha egyébként a csapatod is nagy, és erre azt gondolom, hogy az Audi felkészült, meg erre az erőforrás az rendelkezésre fog állni.
1: Azt tudjuk, hogy és reméljük, hogy miért jó ez az Audi, de ez miért jó a Saubernek?
3: Sőt, egy pillanatra erre hagy fűzzek rá, olyannyira közünk van az Audi sikereihez, hogy bizony Győrből jön nem egy fiatalja a Forma 1-es csapatnak, bizony a Széchenyi István Egyetemről jön például Sipos Beatrix, aki ugye a csapatnak a szimulációs mérnöke, aztán
1: mindenhol ott vagyunk.
3: Matuska Máté, ő teljesítményszimulációs mérnök a Forma 1-es.
2: Neuburgban dolgoznak, ott találkoztunk igen több olyan mérnök srácod is, akik egyébként előtte a győri gyárban dolgoztak, tehát abszolút van magyar érintettség.
1: Az nagyon jó.
2: Ők ott dolgoznak.
3: És Szakonyi Annát se adjuk ki, ugye a csapatnak a junior projektmenedzsere.
1: Na hát többen is vannak. Hát rengeteg magyar névről
3: magyarok
1: tudunk.
3: Magyarok nélkül sehova nem megy a világ. Semmi. Ilyen. Még a kereket se találták volna.
2: Hát meg azért az Audinak egyébként a győri gyárnak a motor gyár része, ez a világon a legnagyobb Audi motorgyár, tehát nyilván a tudás az itt van, és elektromotortól az RS modellek motorjáig készülnek Győrben erőforrások, tehát azt gondolom, hogy a szaktudáshoz kell nyúlni, akkor egyértelmű volt az F1-es csapatnak is, hogy Győrbe kell körülnézni.
3: Oké, mikor lesz titkos teszt a Rábaringen?
1: Ezt belekérdeztél.
2: Igen.
1: Halljuk hát, a választ.
2: Az anyagi részét kell első körben megbeszélni.
3: A pályát helyre rakni.
2: Igen.
3: Igen.
2: Azt gondolom, hogy előbb, mint a már említett Népligetben.
3: Oké.
1: Okay. Ez egy szép politikailag korrekt válasz volt, azt gondolom. Picit most nagyon sokat beszéltünk a márkáról, autóról, stb. Beszéljünk egy picit a pilótákról, hiszen ők már idestova jó pár hónapja versenyeznek és vannak. Ugye Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto. Kettőket együtt nézzük. Ez a felállás, ez egy ilyen, vajon mennyire lehet tudatos mentor-tanítvány dinamika, vagy ez már ilyen két egyenrangú, fél elsősorban majd Peti feléd nézek, mert hogy Hülkenbergnek több mint 200 futamos rutinja van, és ez vajon mennyire tudja keretbe tenni ezt az egész projektet ő, és hát véletlenül egy német pilótáról van szó.
3: Óriási tapasztalattal bír, ugye Le Mans-t is nyert, pont a konkurens német márkával, de na ő az, aki körülbelül úgy, mint Lauda, egyszer már azt mondták, hogy hát figyelj srác, csinálj már valami mást, mert találtunk fiatalabbakat a helyedre, és többször is tesztpilótaként bebizonyította, hogy így derültékből villámcsapás meg kávézás mellől szóltak, hogy hopp, be kéne ugrani, ugye Covid alatt ez megtörtént nem egyszer, és jött és bizonyított, és ismét föltette magát gyakorlatilag a saktáblára, tehát ő egy elképesztően jó iparos, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy alul értékelt, tehát amikor ő tavaly a Sauberrel végre valára fölért a dobogóra, az azt gondolom, hogy tényleg az év pillanata volt, ehhez képest kapott egy Legót, tehát most... Azért, hát mindegy, a gyerek legalább
1: eljátszik. De milyen értékes az a Lego?
3: Persze, mondta is egyébként, hogy a gyerek játszik vele, úgyhogy ilyen szempontból nincs gond. Na most Bortoleto olyan szempontból meg szenzációs, hogy egyrészt, hogyha Max Verstappen is azt mondja rólad, hogy te jó csávó vagy, akkor higgyük el, hogy ott
1: az valamennyire validál
3: valamit
1: azért.
3: Sejt, valamit sejt, és hát nem véletlen valami Fernando Alonso a menedzsere, uh-huh. Úgyhogy ő egy tipikus többre hivatott srác, és még egyébként Bernie Eccleston, tehát még a öreg mindjárt 100 éves lesz, és ő is azt mondta, hogy hát egy valakire azért figyeljünk oda, ez pont a Bortoleto. És ugye az Audinak ráadásul pont Ayrton Senna okán, mert ki vitte be először komolyan a márkát az országba? Hát persze, hogy Senna.
1: Azt figyeltem, bocs, hogy gondolkodtam idefele, hogy vajon hogy fogod a Sennát, és mire fogod rákötni?
3: Így.
1: Mert hogy az, azért a Petiről lehet igen. tudni, hogy igen komoly Senna, hát inkább ezt már vallásnak titulálnám, nem is fanatizmusnak, és nem úsztuk meg Senna nélkül a mai adás sem.
3: Igen, tehát Brazíliában nagyon komoly múltja van éppen miatt a márkának, és ő nagykövetként funkcionált, és ő ott felügyelte egy kicsit ezt a történetet.
2: Amit itt kérdeztél, hogy ez mennyire lehet tudatos, én azt gondolom, hogy maximálisan, és egy olyan csapatnak, aki egyébként tanulni jön, vagy az első évben mindenképp ez a szempontja, szerintem ez egy nagyon ideális felállás. Van egy tapasztalt, rutinos versenyző, egy fiatal tehetség, egyszerűen Bortoleto a Forma 3-ot, Forma 2-t megnyerte, így került a Forma 1-be, tehát hogy azért tudja, hogy kell nyerni, úgyhogy ilyen szempontból szerintem ez nagyon jó. Tavaly volt lehetőségem találkozni mind a kettőjükkel a pedok, és egyébként én azt látom, hogy egy nagyon jó dinamika van köztük, tehát mert a poénkodás abszolút egy jó párosnak tűnik, nem az, amit azért sok csapatnál hallunk, hogy milyen a pilóták közti
1: az
2: viszony.
1: Az fontos a kémia.
2: Itt abszolút egy irányba megy ez a dolog, és ez a tapasztalat meg a tehetség, én azt gondolom, hogy nagyon jól kiegészíti egymást. Az, hogyha eljutunk oda, és legyen úgy, hogy eljutunk oda, hogy 5 év múlva majd a világbajnoki címért megyünk, nem mernék rá megesküdni, hogy ők lesznek akkor is ott, de nyilván ez egy út, és ezen az úton, hogy jó, hogy velük indultunk el, szerintem egyrészt tudatos, másrészt meg egy nagyon jó döntés.
1: És mennyire érzed őket eladható karakternek marketing szempontból?
2: Nyilván a Hülkenbergről, ahogy beszéltünk, azért ő egy régi motoros, azt gondolom, hogy ő ilyen szempontból a maximumát elérte, vagy túl van azon. A Hülkenbergnél a Bortolétonál egyébként sokat az elején néztük, amikor még így mi sem tudtuk annyira, hogy kiről van szó, és néztük, hogy hát a srác portugálul posztol az Instán, és hogy ez így mennyire lesz jó, így nemzetközi sztárt mennyire lehet belőle csinálni. Én azt gondolom, hogy azért a Forma 1-ben a sztárok a futamokon születnek. Tehát, hogyha egyébként megjönnek majd azok az eredmények, hogy dobogó, hogy akár futamot nyer, vagy akkor onnantól ő egy globális sztár lesz, mindegy, hogy melyik országból jön, meg hogy hívják.
3: Hát ez tényleg csak annyit tennék hozzá, hogy Dél-Amerikában egyáltalán bárki így feltűnik, legyen az Kulapintó, vagy Bortolított kész, tehát ott forradalom egyből kitört, és aki más mer mondani, hogy jobb nála, hát nem szeretnék a helyébe lenni úgy valójában. Hülkenbergről, meg tényleg az emberi oldaláról csak egy saját megesett történet. Ausztriában nagyba ott nyilván paddokba föl alá voltunk, osztrákok rendesek, tessék egyél helyét, és így bepufátlankodik elém valami arcon, itt is nézem, hogy ugye alapvetően ők le vannak tiltva, hogy nem eszel, azt teszel, amit én mondom, én még az edző, mit tudom, én verseny lesz, és akkor jött, és stikába ette a sonkát a Hülkenberg.
1: Nem árultad be?
3: Nem.
1: Ja, nagyon, nagyon kedves tőled. A Forma 1-es rész szerintem itt lassan elengedhetjük, mert mindenképp szeretnék az utcai autókról is egy picit beszélni, viszont mielőtt még elengedjük a Forma 1-et, Ádám, nem fogod megúszni, hogy amíg nem volt Audi a Forma 1-en, addig melyik volt a kedvenc csapatod és pilótád, mert azt mondtad, hogy régóta követed a sorozatot.
2: Régóta követem, és most azt fogjátok gondolni, hogy azért ezt mondom, mert hogy az Audi miért, de tényleg nem. Én amire így nagyon emlékszem, hogy az első kedvence nekem a Nick Heidfeld volt, aki egy Sauberrel versenyzett egyébként.
1: Peti bólogat, approved.
2: Igen, azóta pedig nem tudom, én jó versenyeket szerettem. Egyébként Vettelnek szurkoltam abban a korszakban, amikor
3: ott volt. Kicsit német fixált vagy, nem?
2: Lehet, hogy van benne egy ilyen, meg egyébként én nagyon sokszor a favorit ellen szurkoltam. Tehát én mindig egy kicsit szurkoltam a Schumacher ellen, kicsit szurkoltam a Hamilton ellen, úgyhogy így.
1: Hát téged már meg se kérdezlek. Hát,
2: szerintem Brazíliában keresünk a választ.
3: Igen, brazilofia vagyok, nem. De ha már így, akkor nagyon gyorsan, persze Sennát soha nem tagadtam, tehát ez nem kérdés. Utána, hogy kipróbáljam, milyen nem Sennának szurkonyát, kötelezőből Damon Hill, tehát ez egyértelmű. Maradtam nyilván a csapatnál. Aztán eléggé nehezen, de beverekedte magát Mika Häkkinen, tehát őt tartom mai napig a egyik legutolsó gentleman drivernek, és bárki bármit mond, egyébként szenzációs humora van. Aztán, ahogy előbb emlegettem, Montoya, tehát ő az az igazi, klasszikus, hát mondjuk ő közép-amerikai, és ezt azért hangsúlyozom, mert nehogy Helmut Márkó problémába essek, hogy közép vagy Dél-Amerika, ugye? Ő ezt egy kicsit megjárta, és hát igen, ő megmutatta magát Schumacher ellen, azt így lássuk be, és nem tudom, például tavaly Norrisszal se volt nekem őszintén szólva semmi gondom, de Max Verstappen egyébként jelen pillanatban azt gondolom, hogy torony magasan a legkomplexebb versenyző.
1: Hát ezzel nehéz vitatkozni, azt gondolom. Illetve most így, ahogy átbeszéltük az Audi F1-es tevékenységét, szerintem megállapíthatjuk, hogy egy közép-hosszú távon pozitív hatása tud lenni az eladásokban, és legalábbis ezt reméli az Audi és ez a vízió. Az utcai autók esetében szerinted milyen módon van szerepe az Audi F1 teamnek abban, hogy mondjuk egy vásárló átnyergeljen a propellertől, vagy a négy karikát válassza a csillag helyett?
2: Hát nyilván azért ezt egy az egyben nem tudnám azt mondani, hogy ennek van csak benne szerepe, ezért egy összetett dolog. Ahogy te is említetted, mi azért leginkább a két másik német prémium gyártóhoz mérjük magunkat, akár itthon, akár Európában, és azt gondolom, hogy ezen a Forma 1, meg ez az egész, ez így a cseresznye a tejszínjában. De egyébként egy csomó minden van alatta az Audi házatáján, ami azt gondolom, hogy bizakodásra ad nekünk okot, a megújuló termékpalettánk, ami most talán a három német gyártók közül a miénk a legfrissebb, egy csomó olyan megközelítés, akár technológiába, akár dizájnba, amiről ugye már korábban beszéltünk, mert azt mondja, itt a Forma 1-nél akartam említeni, hogy azért szerintem abban is az Audi egy nagyon új dolgot hozott be, tehát nem az volt, hogy egy Forma 1-es autók milyenek, szép színes, meg van rajta egy csomó logó, hát ugye itt azért megjelenésében is egy nagyon más az Audi autója, mint a több, és elég megosztó, ezt is tudom, nem mindenkinek tetszik, de más az, hogy egy színű
1: az Audi.
2: Én hallottam azt is, hogy valakinek nagyon tetszik, meg azt, hogy valakinek nagyon nem. De
3: design.
2: Egyébként egyszerű, igen, és nem színes szponzorlogók kerültek rá, hanem egyszínű logók, ugyanez jellemző egyébként a csapatra. Tehát egy picit más megközelítés.
3: Igen, visszafogott
2: és
3: talán.
2: És azt gondolom, hogy ez az utcai autókra is igaz, és ebbe próbálunk egy picit mások lenni. És hát azok az ambiciózus célok, amik a Forma 1-ben megvannak, ezek az értékesítésben is megvannak nálunk.
1: Ugye az előbb te is említetted, hogy ha az Audiról beszélünk, akkor triviálisan a német prémium trió cseng a fülünkben, mint konkurensek, ugyanakkor az utóbbi 2-3 évben jelentős kínai prémium konkurensekkel is gazdagodott, hát nem csak a világ, nem csak az európai, hanem a magyar piac is. Hogy érint ez titeket, illetve az Audinak kell-e ezekkel versenyezni, vagy tartsuk meg hagyományosan azt, hogy a német prémium trióhoz méri magát mindenki?
2: Szerintem figyelnünk rájuk mindenképpen kell, de most még ebben a versenyben ők effektíven nincsenek benne. Tehát, hogyha itt eladási darabszámot vagy bármit nézünk, akkor azért a kínai márkák nem csak a prémium szegmensben, hanem úgy általában.
1: Hát igen, de az Audi egy prémium márka, azért mondom, hogy a prémium szegmensben is vannak kínai versenytársak.
2: Túl lehet nézni a három német gyártón, azért sokszor a Volvo-t is ide soroljuk, a Lexusról beszélhetünk, akár egyébként a Tesláról, bár ők most egy picit más úton vannak, de összességében tehát azért egy nagy piacról beszélünk a prémium autóknál is. Igen, látjuk a kínaiakat. Félelemre szerintem nincs ok. Egy olyan, hogy mondjam, egészséges magabiztossággal tudunk még ellenük csatába szállni. Azért én azt látom, hogy főleg a magyar piacon, meg az európai piacon az európai embernek az európai autó, meg a német autó az érték, és a prémium szegmensben meg pláne. Tehát ami már nem feltétlenül az a nagyon árérzékeny szegmens, ott szerintem egy kínai nehezebben fog ügyfelet elvinni, mint egyébként az olcsóbb kategóriák.
1: Picit kénytelen vagyok visszaugrani a Forma 1-re, mert ugye az előbb egy pár perccel azt mondtad, hogy, vagy hát igazából az első blokkban, hogy egy másik márkán kívül csak nálatok lehet utcai autót kapni, és most itt a Peti belengedte a BYD érkezését, akkor már ugye lenne még egy szereplő, ahol nem veszélyes ez esetleg az Audira, hogy a BYD úgy szeretne nyomulni eladásban majd a nap végén, hogy a Forma 1-ben is megmutatja magát?
3: Az összes olyan szereplőnek, akik valóban kis, közép és felső kategóriával is rendelkeznek, elemi érdeke is például, hogy mondjuk egy rossz példát is, a Toyota pont ezt rontotta el, amikor nagyjából majdnem 10 évet volt a Forma 1-be. Ilyen apróság csak, hogy teljesen más logóval jött a Forma 1-be, mint az utcai autóba is, amikor már megérkeztek a sikerek, tehát Timo Glock is ugye Magyarországon második helyre fölért a dobogóra, nem tudott egyszerűen a vásárlójuk azonosulni azzal, mert összezavart egyszerűen az, hogy ott TF1 valami ilyesmi logó van a Forma 1-es autón, ugye a utcai autóján pedig hát ilyen karikák, és akkor most akkor mi van? Tehát ezek ilyen elképesztően bonyolult dolgok, de alapvetően az összes olyan gyártónak, aki azért borzasztó mennyiségben tömeg termelt, és nem olyan kifejezetten prémium, mint mondjuk például a Ferrari, ahol megmondják, hogy ennyit legyártunk, már rég megvan a gazdája, állj be a sor végére. Ott gyakorlatilag tényleg az a kulcs, amit a Renault mondott régen, hogy nyerd meg a versenyt vasárnap,

0: az gyakorlatilag bármelyik Audinak jól állna egyébként. Arról szerettem valamit kérdezni Ádámot, hogy beszéltünk itt több konkurensről, ugye elhangzott a sok ízben emlegetett német trió, de hogy mi jelenleg az Audinak a legfőbb USP-je, hogy mitől tud ő kitűnni a versenytársaktól?
1: Teljesen őszintén azt gondolom, hogy egyre nehezebb kitűnni. Tehát, hogy az autók, meg összességében a technológia így nagyon közel hozta a gyártókat egymáshoz, és nem is csak a prémium szegmensben, hanem összességében. Tehát mi korábban azzal, hogy mondjuk milyen asszisztens rendszerek voltak elérhetőek egy Audiba, azok nem voltak feltétlenül elérhetőek egy Skodába vagy egy Volkswagenbe. Most már ez nem feltétlenül előny. Azért még mindig azt gondolom, hogy akár hogyha az anyaghasználatról beszélünk, akár ami Európában kifejezetten fontos, egy futóműről, egy quattrohajtásról, tehát megvannak az Audinak azok az előnyei, amitől még mindig Audi egy Audi, és ha le van takar a logó, de vezeted, akkor is érzed, hogy egy prémium autóból össze, egy Audiba ülsz kifejezetten. Ezekre próbálunk erősíteni, és azzal, amit így hosszabb távon a stratégiában látunk, minden gyártó mostanában elment abba, hogy nagyjából a visszapillantó tükrön is digitális kijelző van, és a kínai piacnak egyébként erre is van szüksége, zárójelbe teszem hozzá. Az Audi ebből vissza fog lépni, és a nemrég bemutatott Concept C néven látható autónk, ami a jövő formatervét mutatja be, ez abszolút a másik irányba megy, a fizikai gombok felé, a nyilván digitális, de kicsi, nem az egész belteret eltöltő kijelző felé.
2: Itt az idő behúzni a kéziféket. Jövő héten ismét útnak indulunk. Tartson velünk akkor is, és hallgassa az Autórádiót. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Június. Július. Augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Délután 4 óra van, jó napot kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Nem csak a világbajnokságon, hanem idehazai a futballban is zajlanak az események. Portugál hátterű az Egyesült Államokban bejegyzett tulajdonosa lesz a Videoton FC-nek. A székesfehérvári közgyűlés zárt ülésén a Final Third LLC ajánlatát fogadta el a klubot működtető gazdasági társaság 100%-os üzlet részére. A város polgármestere szerint a nyertes pályázó szakmailag és üzletileg a portugál Benficához kapcsolódik, és jelentős anyagi, valamint sportszakmai háttérrel rendelkezik. Cserpalkovics Andrást hallják.
5: Volt egy első pályázat, az eredménytelen lett, és most volt egy második pályázat, amivel kapcsolatban valóban egy pozitív döntést tudott hozni a közgyűlés. Három pályázó nyújtott be pályázatot, ebből hirdettünk első, hirdettünk második helyezettet is. Ezekkel a cégekkel, ajánlattevőkkel a szerződéskötésről most

0: tárgyalások megkezdődnek, és a pályázat kiírás alapján 45 nap áll rendelkezésre, hogy ez a szerződés a nyertes ajánlattevővel, ami egy amerikai cég, de mögötte alapvetően egy portugál szakmai és pénzügyi befektető csoport áll, velük szerződni tudjuk, és valamikor a nyár vége fele átadjuk a klub 100%-os üzletrészét az új tulajdonosnak. Egyébként az önkormányzat 1 forintért vette egy évvel ezelőtt, és most a vételár ajánlat az 775 millió forint.
1: Marad a köztévénél a labdarúgó NB1 közvetítési joga, legalábbis így értesült az Index. A lap úgy tudja, hogy Csányi Sándor MLS elnök tájékoztatta is a klubokat arról, hogy ha valamivel kisebb összegért, de marad a köztelevízión a magyar futball első osztálya. A 6-6,5 milliárdos ár mintegy 40%-kal kisebb az előző, idén lejárt szerződésekhez képest, amely 4 évre csaknem 10 milliárd forintot garantált az egyleteknek. Egyúttal az MLS vezetői újra felhívták a csapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre. A szövetség álláspontja szerint 15-20%-ot anélkül is le lehetne vágni a költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát. Bécsben is találtak aszbeszttel szennyezett utakat. Egyelőre 8 helyen azonosították ilyen típusú köveket az aszfaltban. Ugyanakkor a Greenpeace szerint ez csak a jéghegy csúcsa, négyzetméterenként 200-500 aszbeszt részecskét számoltak, ami kifejezetten magas szennyezettségre utal. A bécsi utcákon a szennyezett kövek már eléggé rossz állapotban vannak, vagyis régóta szennyezhetik a környezetet. A város azonnal vizsgálatokat rendelt el. Szabó Győző lesz Shrek, az Ogre új magyar hangja Gesztesi Károly után. A rajongók az animációs film 5. részének magyar szinkronos előzeteséből tudhatták meg a hírt. A színész úgy nyilatkozott, lélek és ember próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is. Büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökségét. Az új részt egyébként az eredeti tervek szerint idén júliusban mutatták volna be. Ez a dátum most már 2027. július 1-jére módosult. Az eredeti hangságban sincs változás a főszereplőknél. Shrek, Fiona és Samar hangját továbbra is Mike Myers, Cameron Diaz és Eddie Murphy adja.
2: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os emelkedésben 140.256 ponton, a részvénypiac forgalma közelít a 7 milliárd forinthoz. A vezető papírok a Magyar Telekom kivételével erősödnek, a MOL 8%-kal 3.730 forintra, az OTP 3%-os pluszban 46.080 forinton, míg a Richter 3%-os emelkedésben 12.080 forinton. A Magyar Telekom egy enyhe 2%-ot megy lefelé 2.646 forintra. Nyugat-Európában vegyes képet mutatnak a főbb tőzsdeindexek, a londoni FTSE 0,3-del megy lefelé, a frankfurti DAX 0,3-del felfelé, a párizsi CAC-on 8%-os mínuszban, a milánói börze 0,3, a madridi IBEX 0,5%-ot gyengül. A tengeren túlon is zajlik már egy bőfél órája a kereskedés. A Dow Jones Index stagnál, az S&P 500-as mutató 2%-os mínuszban, a Nasdaq kompozit 0,5%-kal megy lefelé. A bankközi devizapiacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 311 forintot, egy svájci frankért pedig 384 forintot kérnek. Az olajárak most olcsóbbak, 1%-kal megy lefelé a Brent típusú kőolaj edzésára, 72 dollár 10 centre, még a VTI 69 dolláron.
2: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani. Többfelé előfordulhatnak záporok. Eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a szél, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl a levegő.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat. Jelentkezik a Partcafé, a Balaton hangja. A második évfolyam 26. műsorát készítjük kolléganőmmel, Marsal Szilvivel.
2: Köszönöm szépen az ismételt meghívást, kedves Andris.
1: Vendégünk pedig Szabó Virág, a 46 Balaton Borbusz ötletgazdája. Új bor turisztikai élményről adunk hírt a Balaton felvidékről. Szervusz Virág, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Sziasztok, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket.
1: Bemelegítő kérdés, interjú helyzetben van-e bármiféle balatoni kötődésed?
3: Bármiféle balatoni kötődésem
1: akár
3: igazából...
1: Akár a gyermekkori nyarak kapcsán,
3: nyilván
1: stb.
3: Zánkai tábor, ami utána felfejlődött a balatonfüredi csajos nyaralásokhoz, ami igazából bizonyos szempontból az alapját képezte ennek az ötletnek. Úgyhogy én a Balatont, mint turista ismerem, balatoni kötődésem nincs, én Nógrád megyei vagyok, erre nagyon büszke is. Ennyi. Gyütment.
1: Most a munkád oda köt azért. Szezonban? Tehát akkor ott élsz szezonban, vagy ingázol időnként?
3: Nem. Kivettem ott egy lakást erre a szezonra, de amúgy én Hollandiában élek, tehát az elmúlt 9 évet Hollandiában töltöttem. Holland a férjem is, úgyhogy nem csak én költöztem oda a szezonra, hanem ő is.
1: Hogy látja egy külföldi, mit szól a Balaton? Az ismerte korábban?
3: Ismerte, persze. Tehát én imádtam a Balatont, úgyhogy 10 éve vagyunk együtt, a 10 év alatt 10-szer minimum elvittem őt Füredre, Tihanyba, vagy Zamárdiba, úgyhogy neki ez óriási élmény.
2: Azt lehet tudni rólad, hogy mivel foglalkozol? Mi az érdeklődési területed, vagy egyáltalán hogyan csöppentél? Mi volt az útvonal, hogy a Balatonfüreden megvesd most a lábad?
3: Persze, hogy lehet tudni. Tehát rövid válaszom, hogy lehet tudni. Én kommunikációval, PR kommunikációval foglalkoztam az elmúlt 25 évben. Kezdtem az európai tanácsban, aztán dolgoztam Kínában, dolgoztam Törökországban, majd hazajöttem, itt saját PR ügynökséget csináltam az egyik barátommal és volt kollégámmal, majd megismertem a jelenlegi férjemet, aki holland, és ment egy darabig ez az Eindhovenbe repülgetünk, és találkozunk minden második hétvégén, de ehhez már öregek voltunk, úgyhogy kiköltöztem, és ott folytattam igazából a munkát, először a Shell-nél, utána pedig a világ egyik legjobb AI cégénél.
1: Hát innen meg hogy vezetett akkor vissza az utat Balatonfüredre?
3: Egyszerűbben, mint gondolnád igazából. 2 évvel ezelőtt egy céges kiküldetésen Dél-Afrikában jártam. És Dél-Afrika, aki ismeri a területet, csodás borai vannak, és az egyik legjobb borvidéke szerintem az a Stellenbosch Franchuk borvidék. És ezen a konferencián, amin részt vettem, a fakultatív program egy franchuki borlátogatás volt, ami úgy zajlott, hogy ebben a völgyben, ahol volt 10 darab borbirtok egymástól olyan 2-3 kilométerre, ezeket egy villamos sinen, egy retro villamos kötötte össze, és ez volt igazából a napi program, hogy felszállsz reggel a villamosra, és eldöntheted, hogy a rendelkezésre álló 8 megállóból hány helyen szeretnél leszállni. Hopon hopof villamos. És ahogy ott zögykörödtem ezen a villamoson, 2 évvel ezelőtt nagyjából, akkor jutott eszembe, hogy miért nincs nekünk ilyen. Tehát ott vagyok mondjuk Balatonfüreden évről évre, és bejárom ugyanazt a 4 helyet. Ugyanazt a 4 helyet, amit mindenki más is bejár. És nem mondom, hogy unalmas, de jó lenne, hogyha mondjuk lenne opció, lehetne mást is csinálni. És ezen az ötleten...
1: arról meg nem is beszélve, hogy ugye nagy kérdés, hogy egy ilyen borprogramra mivel érkezik az ember. Gyalog, messze vannak egymástól a pincészetek, kerékpáron egy bizonyos fogyasztási szint fölött már balesetveszélyes, autóba egy kortybort nem lehet inni, és akkor ugye kezdődik a baráti társaságoknál a matek, hogy akkor kiáldozza be magát a társaság kedvéért, azaz kifurikáztatja az egyre jobb kedvű társaságot.
3: Így van, és senki nem szeret sofőr lenni. Ugye említetted a kerékpáros bejárást, ami tényleg tök jó, egészen addig, amíg mondjuk nem elektromos kerékpáron mész, mert akkor sem kellene inni, illetve egészen addig, amíg nem akarsz meglátogatni olyan borászatokat, amik mondjuk Mencs helyen vannak, vagy Dörgicsén, mert hát oda azért olyan emelkedők mennek, amin azért az autó
1: meg
3: is.
1: Meg mi van, ha ízlik, amit ott tapasztalok, és el akarok venni néhány üveggel, ez is behatárolt mennyiség, hogy akkor azt én hogy cipelem a bringámon el.
3: Így van, így van. Tehát ez egy nagyon komoly válaszút, hogy veszek-e, nem veszek, visszajövök, nem megyünk vissza. Tehát ez azért igen ritka, és még az ötlethez, még annyit hagyd tegyek hozzá, hogy ugye említettem, hogy két évig ültem ezen az ötleten. Gondoltam, hogy hát majd valaki megcsinálja. Hát biztos valaki megcsinálja.
1: Nem hiszem, magától értetődő, most vázoltuk a problémát.
3: Igen, és nem csinálta meg senki, és autót szerettem volna vásárolni. Nem tudom, hogy miért nem vágtam bele korábban, de emlékszem a pillanatra, hogy autót akartam vásárolni, és böngésztem az autó, használt autó adok-veszek holland megfelelőjét, és ugye a szemem sarkából láttam valamit, egy hirdetést itt oldalt. Mi a csoda, ez van, nagyon szép. És megláttam a buszt. Azért nem csináltam meg két évig, mert nem volt meg a járművem. Tehát ez nem a buszról szól, de igenis hozzáad az élményhez, hogy egy 1980-as retro, a világon teljesen egyedülálló, félig nyitott busszal fogunk közlekedni, illetve hát azzal közlekedünk, úgyhogy ez hiányzott a puzzle utolsó elemeként.
1: Visszakanyarodva kicsit Dél-Afrikához, láttad az ottani borvidéket, nagyon profin csinálják, gyakorlatilag a dél-afrikai borok, ha valaki nyitott szemmel jár, azért a magyar diszkontláncokban is kaphatóak, és versenyképes áron. Na de az a szolgáltatás, amit ott láttál, Pariba van a magyar hasonló szolgáltatásokkal, mondjuk a Balaton felvidékkel kapcsolatban, ezt így hogy látod?
3: Szerintem nagyon más, amit ott láttam. Jelenleg, ahogy a Balaton felvidéki pincészetek működnek, nagyon sok a családi pince. 5-6 hektáron gazdálkodnak, itt nem igazán ezekre az óriási borbirtokokra kell gondolni. Egészen más a borásztársadalom, illetve más, máshogy alakult ki a vendéglátás is. Mi igyekszünk ezen a 46 Balaton borbuszon igazából többet adni, jobbat adni annál, mint amit én ott kint láttam, pedig az is 10-ből 10-es volt, de nem volt emberi. Tehát ott pincér szolgált ki, csodálatos birtokok voltak, csodálatos borokkal, nagyszerű kiszolgálással, de míg ott mondjuk egy pincér hozza ki a bort, és magyarázza, tartja a borkóstolót, itt fontos, hogy amikor csak lehet, vagy maga a borász, vagy a borász segítője, vagy a borász családból valaki, hogy az emberi oldalával, az emberi történetekkel is megismerkedhessünk.
1: Megint egy kicsit lépjünk hátra, PR szakember vagy, hogy látod a Balaton felvidéki boroknak, borászatoknak a PR-ját?
3: Hú, hát kettőt is könnyebbet, tehát nem vagyok objektív szemlélő már.
1: Ne is kell, nem is kell. Ebben a műsorban pláne nem.
3: Szerintem nem elég jó, nem elég sok, olyan világklasszis borok vannak, olyan kicsi pincészeteknél, amit lehet, hogy az óceán túloldalán jobban ismernek, mint mondjuk itt Budapesten. Mert van az a néhány zászlóshajó név minden borrégióról, ugyanígy a Balatonfüred Csopakiról is, akit nyilván mindenki ismer. Ahhoz hasonló, ha nem jobb borok vannak olyan kis családi butik borászatoknál, amiről garantálom, hogy még nem hallottál, és hozzák el a magyar és a nemzetközi díjakat, aranyérmeket, nem egyet, nem kettőt. Az egyik, mondjuk a Fodor család most nyert a Vinagórán 5 aranyat és 3 ezüstöt. Csak úgy mellékesen. És nem tudom, hogy hány ember ismeri mondjuk az ő nevüket, ha csak nem boros körökben mozognak, vagy nem ott élnek Aszófőn vagy Balatonfüred környékén, pedig világklasszis boraik vannak.
1: Szerinted van olyan karakter, hogy megint csak PR szakemberként kérdeznék, amire ki lehetne futtatni ezt az egészet? Van egy olyan jellegzetes, egyedi karakterjegye a Balaton felvidéki borvidéknek, amire lehetne építeni?
3: Mindenképpen mindig van. Ugye a Balaton felvidék zászlós hajója az az olasz Riesling. Tehát van olyan pincészet például a mi programunkban is, ha nem titok, elmondhatom, a Szendonát, akik azzal is kísérleteznek egyebek mellett, hogy összekóstolhatsz mondjuk olasz Rieslinget, ami mondjuk márgás talajon nőtt, vagy mészköves talajon nőtt. Tehát, hogy be lehetne mutatni egy bizonyos faj, szőlőfajtának vannak a uh-huh. különbözőségeit dűlönként. Be lehetne mutatni azt, hogy, hogy az olasz Riesling mennyiben más csopakon, mint mondjuk Füreden uh-huh. vagy Mencshelyen. Tehát az a néhány kilométer óriási ízbeli különbségeket tud eredményezni, illetve itt szeretném mindenképpen kiemelni a csopaki kódexet, amit nem tudom, hogy, hogy ismernek-e a hallgatók, de a csopaki borászok önszorgalomból összeálltak, és egy olyan szigorú szabályrendszert vezettek be saját magukra nézve, amit még a legnagyobb francia vagy olasz borvidékeken is megirigyelnének az ottaniak, tehát csak a törvény által megengedett mennyiség felét szüretelik, kézzel szüretelnek, vakteszten is bizonyítaniuk kell a boroknak. Ez egy olyan komoly minőség ellenőrzés, hogy aki azt gondolja, hogy a Balatonfüred csopaki felvidéken, vagy a Balaton felvidéken fröccsborok teremnek, hát gondolja újra.
1: Oké. Vissza az ötletedhez, és annak a nevéhez is. Ugye azt mondtad, hogy 2 évig gondolkodtál, hogy megcsinálja, de tervezted, vártad is talán, hogy valaki majd megcsinálja, nem volt járműved, meglett ez a busz. Honnan jött a név? Mi az a 46 Balaton?
3: A 46 a szélességi körre utal, tehát arra a körre, amin a Balatonfüred csopaki, illetve akár tágabb értelemben a balatoni borvidékek, ahol megtalálhatók. Ezzel szerettem volna igazából hangsúlyozni azt, hogy nem egyedül állunk mi. Ez a borvidék, ez olyan világszerte ismert vidékekkel van egy övön, mint mondjuk a rajnai, vagy Burgundia, tehát azokat a borokat, amiket máshol nagyon nagyra értékelünk, azokhoz baromira hasonlót, hanem jobbat lehet amúgy a Balaton felvidéken is találni, és nem titkolt szándék, hogy előbb-utóbb szeretnék is bővülni, és mondjuk ez a 46-os, ez lehet, hogy egyszer majd egy bővülés eredményeként valahol máshol 47 lesz, 45 lesz.
2: Azt kérdezem meg, hogy te foglalkoztál korábban borokkal? Mert hogy most már olyan professzionálisan beszélsz róla, ugye? Meg szenvedélyesen, hogy kézborásznak gondolnának.
3: Nem, és nem is szeretném ezt a látszatot kelteni. Az útvonalunkon 26 pincészet van, 26 kiemelkedő borásszal, illetve szomeliével, és ők tanítottak. Tehát amit én tudok, azt leginkább tőlük tudom. Ragad rám, mint a kosz. Tehát remélem, hogy a szezon végére még többet és még magabiztosabban fogok tudni.
1: Megvolt az ötlet, megvolt a név, innen hogyan és hova vezetett az út? Elkezdtél telefonálgatni mindenkinek?
2: Megvette a buszt.
3: Azt gondolnád, a busz jött legkésőbb igazából, és a busz volt a legproblémásabb eleme ennek az egésznek. Én azt gondoltam, hogy annyit tudtam, hogy Balatonfüredről szeretnék indulni, már csak azért is, mert nem elég egy jó ötlet, ehhez kell embertömeg, aki vélhetően mondjuk szeretné is kipróbálni. Megnéztem a KSH adatokat, nem mintha kellett volna, tehát az, hogy Balatonfüred, Tihany, az egy frekventált célpont, ezt azért magamtól is tudtam. De megnéztem az adatokat, és elmentem a Balatonfüredi önkormányzathoz először is, mert azt is tudtam, hogy ha én ezt elindítom mondjuk a vasútállomásról, vagy az Arácsi vasútállomásról, senki nem fogja látni, ennek a Vitorlás térről kell indulnia, ahol mindenki jár, hát onnan nem igazán indulhat semmi, és engedélyt kellett kérnem, prezentálnom kellett, meg kellett őket győznöm, tehát nekem az önkormányzat volt az első lépcsőfok. Amint az megvolt, akkor tudtam elkezdeni érdemben a borászokkal beszélni, és felkerestem őket január-februárban egyenként, tehát hazajártam Hollandiából, péntek, szombat, vasárnap, hétfőn, azért, hogy bejárjam a kis bérelt autómmal az összes borászatot, amit, amit találtam, hogy nekik is bemutassam az ötletet, és kérjem, hogy csatlakozzanak, illetve hogyha valahol hibát látnak benne, akkor még most tudjuk korrigálni. Úgyhogy a borászok voltak a második, és utána jött csak a busz.
1: Milyen volt a borászatoknak a hozzáállása? Ez volt, aki így idegenkedve fogadta ezt a dolgot?
3: Idegenkedve senki nem fogadta. mindenki megértette nagyon hamar, hogy ez közös érdek. Tehát ezzel jól járnak ők is, ezzel jól járnak az ide látogató turisták is, ezzel jól járnak azok a kis falvak is, ahol nem keletkezik mondjuk feltorlódott parkoló autótömeg, vagy áthaladó autótömeg, vagy részegen vezetők. Tehát ezzel tényleg mindenki nyer. Ezt mindenki felismerte. Egyetlen egy pincészet volt, akik azt mondták, hogy megvárják, hogy ez elinduljon, és majd akkor döntik el, hogy csatlakoznak-e. Ők is csatlakozni fognak.
1: Uh-huh. Azt mondtad, hogy a busz volt az utolsó momentum, és az volt a legproblémásabb. Miért?
3: Nagyon drága. Ezt a vállalkozást gyakorlatilag egyedül indítom, abból a pénzből, amit megspóroltam a kis havi fizetésemből, tehát a bödön olyan, hát ez nem egy feneketlen pénzes bödönről van szó, és ez a busz, ez a világon tényleg teljesen egyedülálló, nincs még egy ilyen, nagyon drága.
1: És ez mi volt ez a busz?
3: Ez egy holland gyártmányú DAF 1980-as, ami normál esetben egy teljesen fedett busz, úgy néz ki, mint a régi Icarus buszok a 60-as évekből, tehát ilyen kicsi kerek, kis helyes. Olyan DAF-ból van sok. De ezt a buszt az előző tulajdonos még 25 évvel ezelőtt meg kabriósította, de nem az egész busz, hanem csak a hátát. Ami pont jó, mert van, hogy esik az eső, van, hogy nem, tehát ez igazából tökéletesen működik.
1: Tehát ez egy egyedi darab.
3: Teljesen egyedi. Ennek meg is volt a vételára. Elég vastagon fogott az eladó ceruzája, és tudtam, hogy nem tudom megvenni. És elég el voltam kenődve, még az egyik kedves barátnőm mondta, hogy figyelj, Virág, hívd fel. Meséld el neki az ötletedet, meséld el a történetedet, hát ha odaadja bérbe. Átmondom, ilyen nincs. Nem, ilyen nincs. De addig nyüstölt, míg felhívtam a tulajdonost, és így is tettem. Elmondtam a történetemet, és megkértem, hogy adja bérbe a buszt. Azt mondta, hogy hát nem adja bérbe, csak barátoknak és nagyon közeli ismerősöknek, mert hogy ugye át kell adni a forgalmit, mindent, tehát lényegében vakon meg kell bíznia bennem. Azt mondta, hogy nem ismerlek, nem adom bérbe. És mondtam, hogy jó, tőlem 3 órára laksz, holnap reggel 9-re ott vagyok, és megismerkedünk. És ez így is történt, másnap reggel 6-kor kocsiba pattantam, 9-re ott voltam, és lyukat beszéltem a hasába. Lényegében ennyi történt, és megbízott bennem, megismertük egymást, elvittem a férjemet, és a kutyámat, és mindenki megismert mindenkit, és annyira pozitív van állt a dologhoz, hogy Hollandiában már ő reklámozza az itteni buszos programot, és ő is hozta ide a buszt, ami
1: amúgy saját lábán.
3: Mm-hmm. Saját lábán másfél nap alatt gyönyörűen eljött a busz, ami tip-top állapotban van.
1: Oké, no, tartsunk egy rövid szünetet, aztán majd megismerkedünk, hogy pontosan hogy is működik, és hogy lehet kipróbálni ezt a balatoni hop-on-hop-off borbuszt. A szünet után jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést Szabó Virággal, a 46 Balaton borbusz ötletgazdájával.
0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.

0: Fél táv megúszva, a Partkafé hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
2: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Fél öt van, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Marad a köztévénél a labdarúgó NB1 közvetítési joga, legalábbis így értesült az Index. A lap úgy tudja, hogy Csányi Sándor MLS elnök tájékoztatta is a klubokat arról, hogy ha valamivel kisebb összegért, de marad a köztelevízión a magyar futball első osztálya. A 6-6,5 milliárdos ár mintegy 40%-kal kisebb az előző, idén lejárt szerződésekhez képest, amely 4 évre csak nem 10 milliárd forintot garantált az egyleteknek. Egyúttal az MLS vezetői újra felhívták a csapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre. A szövetség álláspontja szerint 15-20%-ot anélkül is lehetne vágni a költségvetésen, hogy az érdemben befolyásolná a működést és a szakmai munkát. Bécsben is találtak azbeszttel szennyezett utakat, egyelőre 8 helyen azonosítottak ilyen típusú követ az aszfaltban. Ugyanakkor a Greenpeace szerint ez csak a jéghegy csúcsa, négyzetméterenként 200-500 azbeszt részecskét számoltak, ami kifejezetten magas szennyezettségre utal. A kőzetben megtalálható apró rostok összessége akkor válik veszélyessé, amikor jellemzően fizikai behatás miatt a levegőbe, onnan pedig a tüdőbe kerül, ami akár rákos megbetegedést is okozhat. A bécsi utcákon a szennyezett kövek már elég rossz állapotban vannak, vagyis régóta szennyezik a környezetet. A város azonnal vizsgálatot rendelt el. Új fejlesztéseket jelentett be a BKK. Immár 770 autóbusz modern, széles képernyős monitorján szöveges formában is megjelennek az aktuális közlekedési változások. A BKK a futárkijelzőkön is megjeleníti az alacsony padlós járműveket jelölő piktogramokat. Eddig 62 forgalmas csomópontban újította meg a megállóhelyi táblákat, és ezek részeként az azonos nevű megállókat megállókódokkal is ellátta. Az új kódok különösen a nagyobb csomópontokban segítik a gyors tájékozódást, az aluljárókban pedig a kijáratok beazonosítását teszik egyszerűbbé. Megnyílt az Árasztó Parti Szabad Strand Újbudán. A hely egész nyáron 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A fürdőzésre egy 100 méter hosszú, 120 cm vízmélységű sáv áll rendelkezésre. A víz minősége kiváló. Ezt mondta a főpolgármester a megnyitón. Karácsony Gergely egyébként fehér ingben, öltönynadrágban gázolt a vízbe, megidézve Colin Firth ikonikus alakítását a BBC 1995-ben megjelent Büszkeség és balit élet című sorozatában. Majd köszönetet mondott a Vajó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT, valamint Újbuda önkormányzatának az együttműködésért. Szabó Győző lesz Shrek, az Ogre új magyar hangja Gesztesi Károly után. A rajongók az animációs film 5. részének magyar szinkronos előzeteséből tudhatták meg a hírt. A színész úgy nyilatkozott, lélek és embert próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is. Büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökségét. Az új részt egyébként az eredeti tervek szerint idén júliusban mutatták volna be. Ez a dátum most már 2027. július 1-jére módosult. Az eredeti hangsávban sincs változás a főszereplőknél. Shrek, Fiona és Samar hangját továbbra is Mike Myers, Cameron Diaz és Eddie Murphy adja.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os pluszban 140.135 ponton egy fél órával tőzsdezárás előtt. A részvénypiac forgalma közelít a 7,5 milliárd forinthoz. A vezetőpapírokat Magyar Telekom kivételével erősödnek, a MOL 3,1%-kal 3.710 forintra. Az OTP 3,1%-os pluszban 46.100 forinton, míg a Richter 3,1%-kal korrigál felfelé 12.090 forintra. A Magyar Telekom 0,5%-os mínuszban 2.636 forinton. Nyugat-Európában vegyes a hangulat, a frankfurti DAX egy enyhe 0,5%-os pluszban, a londoni FTSE 0,4%-ot gyengül, a párizsi CAC-on 0,8%-kal megy lefelé, a milánói Börze 0,3%, a madridi IBEX 0,5%-ot gyengül. A tengeren túlon viszont többségében jó a hangulat, a Dow Jones 0,2%-os pluszban, az S&P 500-as mutató 0,8%-ot emelkedik, a Nasdaq Composite viszont 0,5%-kal a negatív tartományban. A bankközi devizapiacon erősödik a forint, az euróért 354 forintot kérnek, egy amerikai dollárért 311 forintot, egy svájci frankért 385 forintot kell adni.
0: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé előfordulhatnak záporok. Eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a szél, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Irány a Balaton! Folytatódik a Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.

0: Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Prinzinger Péterrel a Trend FM-en.
1: Kedves nézőink, kedves közönségünk, folytatjuk a Partcafét, a Balaton hangját, benne pedig a 46 Balaton Borbusz és annak ötletgazdája Szabó Virág. Ugye a kicsit az ötletet és kicsit téged ismertünk meg a beszélgetés első felébe, most beszéljünk erről a szolgáltatásról, miről is van szó, hogy működik ez a Hop on Hop off Borbusz, honnan indul például az egy, és milyen utat jár be?
2: Minden buszunk Balatonfüreden a Vitorlás térről indul. Viszont van lehetőség Tihanyban is felszállni. Minden reggel van egy 5 megállós tihanyi transferünk igazából, ami végigmegy az egész félszigeten, a Tihanyrév megállónál is. Tehát, hogyha valaki...
1: Ez azért fontos, mert épp akartam kérdezni, hogy de mi van, ha valaki a déli parton nyaral, ugye?
2: Így van.
1: Vagy déli parton tölti a szabad idejét, az hogy fog a Borbuszra felszállni.
2: Így van, rájuk is gondoltunk, ezt a tihanyi transfert, ezt a Bahart menetrendhez igazítottuk, úgyhogy a Szántót Tihanyi réven el lehet jönni, ott a buszmegálló, bevisszük a Vitorlástérre, ahol csatlakozhat a többiekhez, és este pedig az utolsó kör után ugyanígy vissza.
1: Oké, és akkor Balatonfüred-Tihany.
2: Így van.
1: És onnan?
2: Két útvonalunk van. Szerdán és csütörtökönként az úgynevezett régi barátok útvonal megy, ami a legismertebb neveket is tartalmazza. Az az útvonal Balatonfüreden, mondhatom a pincészetek nevét?
1: Persze.
2: Akkor felsorolnám, a Gyukli pince az első, a Fodor Borbirtok a főn a második, utána megyünk Pécsejre, ott a Balogh pince és a Móroc pince, egy ilyen dupla megálló, utána megyünk Balatonszőlősre, a Kern, Pezsgő és Borterasz, illetve a Balaton Wines látogató centrum, onnan megyünk vissza Balatonfüredre, a Kocor pincéhez és a Villagyetvaihoz, utána megyünk át Csopakra, Söptei pince, utána a Szőlőskert Csopakon, majd a Petrányi és a Szendonát gyakorlatilag egy ponton, aztán a Jásdi pince, Homola Borterasz, és Palóznakon pedig ott van a Paló Borbirtok és a Nádasi pince, és ezeket mind be lehet járni, és utána hozzuk őket vissza Füredre. Mind, ez ugye, mivel ez egy hopon hopov, ezért az nekem nagyon fontos volt, és szerintem az utasoknak is, hogy nagy legyen a választék. Négy helyen lehet leszállni egy nap, tehát két óránként megy körbe a busz, és most felsoroltam nektek talán 12-14 megállót, és még csak az első szerda csütörtöki útvonalon.
1: Igen, mert ez a régi barátok nevű útvonal.
2: De van, aki az elegánsabb milliót keresi, nekik is van több, mint négy. Van, aki a 180 fokos balatoni panorámát keresi, abból is legyen legalább négy. Van, aki a kis családi pincéket keresi, abból is legyen négy. Tehát ezért van ilyen sok. És péntekenként, szombatonként pedig egy igazi nagy Balaton felvidéki túrára megyünk. Az a rejtett kincsek túra, nagyon sok családi pincével, állati jó történetekkel, az pedig Balatonfüred, Pécsej, majd onnan elfordulunk Vászolj, Dörgicse felé, onnan Óbudavár, Szent Antalfa, remélhetőleg Balatoncsicsót is be tudjuk majd kötni, és Szent Antalfa után a Tagyonhegynél egészen a Hegyestű lábáig elmegyünk, és úgy jövünk vissza Balaton-Akalin keresztül Balatonfüredre.
1: Uh-huh. Ezt hogy kell elképzelni? Felülök erre a Borbuszra, ezt nekem kell megtervezni az utazást, vagy ebbe tudtok segíteni? Van valami, nem tudom, kiadvány, ahol megismerkedhetsz a pincészetekkel előzetesen, vagy holnap, ahol megismerkedett a pincék előzetesen, és csinálhatsz magadnak egy itinert, és ez a busz ez oda szállít, és akkor leszállok, eltöltök két órát az X pincészetnél, tovább visztek Y pincészet, és így?
2: Így van. Uh-huh. A 46balaton.hu weboldalon minden pincészetről már előre elolvashatod, amit tudni érdemes, vagy így bepillantást nyerhetsz a pincészetekbe, tehát abszolút van elég információd ahhoz, hogy itinert készíts, de mi is a buszon segítünk, mindig megkérdezem, hogyha valaki tanácstalan, hogy mit keresel, mi lenne számodra egy tökéletes nap, és ahhoz javaslok nekik pincészetet. Itt fontos, vagy legalábbis szeretném elmondani, hogy mi nem kapunk jutalékot a borászatoktól, tehát tényleg abszolút az őszinte, objektív véleményemet mondom minden utasnak, ahhoz igazítva, amit ő szeretne abból a napból kihozni.
1: Kell előre tervezni pincészeteknél? Foglalni? Vagy bírják a strapát, és hogyha, nem tudom, a busz minden utasa egy bizonyos pincészetnél szerre ugyanabban az időben, az is megoldható.
2: Két pincészet kérte, hogy előzetesen szóljunk oda, amúgy ők nagyok, tehát nem azért, mert nincs helyük, hanem azért, mert van elég vendégük amúgy is, de a többi pincészet fogadja a betérő vendégeket. Nagyon örülnék, Andris, hogyha ez egy reális probléma lenne, hogy annyi embert teszek le egy pincénél, hogy ne tudják fogadni, sajnos még nem itt tartunk.
3: Én azt akartam kérdezni, hogy az elbeszélésedben úgy tűnik, hogy te vagy az egyik, vagy az idegen vezető ezen a buszon?
2: Már csak az egyik. Nagy örömömre szolgál, hogy Kristóf munkába állt, például ma is van túránk, én itt vagyok, ő pedig csodálatosan kalauzolja a csoportot. És még egy dolgot szeretnék megemlíteni, hogyha lehet, hogy ugye ez egy borbusz, és a borvidék adja a keretet, a pincészetek adják az alkalmat, de mi elég nagy figyelmet fordítunk arra is, hogy bemutassuk az épített és a természeti örökségeket is. Tehát a buszon van idegenvezetés, amikor beszélünk a Zádorvárról, Balatonfüred reformkori milliójéről, de például Dörgicsén, ahol nincs is jelenleg működő pince, az is egy megállónk, mert három Árpád-kori csodálatosan felújított templomrom van, és az egész falu egy gyöngyszem, tehát olyan helyeken is le lehet szállni, ahol mondjuk nincs borászat. Tehát ennek a sightseeing jellege is elég jelentős.
1: Mik a tapasztalatot? Kik mennek, mit csinálnak, hosszabban időznek, vagy több helyszínt keresnek fel, melyik a legnépszerűbb megállótok, erről már van-e benyomásod?
2: A legnépszerűbb megálló, nagyon, amikor elmentem Dél-Afrikába pár hónap ezelőtt, visszamentem most már azzal a szemmel, hogy számolok. Hány ember van, hol szállnak le, hány kört kell mennie, tehát logisztikai szemmel megnézni. Ott láttam, hogy az első és az utolsó megállók a legnépszerűbbek, és nem hittem a szememnek, hogy hát ilyen nincs. De igen, és nálunk is az első megálló és az utolsó megálló az mindig a legnépszerűbb, ott majdnem mindenki leszáll. És a többinél pedig eloszlik ugye a preferencia alapján. Ami nekem még érdekes tapasztalás volt, hogy ugye 2 órát tölthet el a vendég az egyes pincészeteknél. És egy kicsit féltem az elején, hogy azoknál a helyeknél, amik mondjuk kisebbek, családi pincék, mi van, hogyha nem tudnak tartalmasan eltölteni 2 órát? Legnagyobb meglepetésemre pont az ilyen helyeknél 2x2 órát is eltöltenek, mert tényleg ott a borász, és mindent elmesél, mindent megmutat. Úgyhogy ez például nekem egy...
1: És kik mennek? Családok? Baráti társaságok?
2: Családok eddig nem, gondolom most, hogy az iskolának vége valószínűleg több család lesz. Baráti társaságok, kisebb céges csapatépítő társaságok, párok és 2 barátnő. Tehát inkább jön 2 barátnő, mint 2 barát.
1: Hát ezt majd megfejtjük valahol. Nagyon úgy tűnt még, mielőtt a beszélgetésre készültem, hogy ez egy közlekedési szolgáltatás, de nem az. Ez valami egészen új turisztikai attrakció, nem tudom.
3: Innováció.
2: Innovációnak mondhatom, és sajnálom, hogy ez innováció, mert igazából ez egy fajék egyszerű ötlet, hogy mindenkinek legyen egy marha jó napja. Tehát aki felszáll a buszra, az nem egy kis fülessel hallgatja meg, ahogy a gépember elmondja, hogy a balatonfüredi vörös templom 1 év alatt épült fel, hanem én mesélek róla, vagy Kristóf mesél róla. Vagy például tényleg szeretném, hogy legyen olyan, hogy vendég idegenvezető is van, aki mondjuk valamelyik borász, vagy egy szomelié, hogy egy kicsit szakmaibb betekintést is nyújtsunk. Érdekességeket gyűjtöttem például az idegenvezetői kiskönyvünkhöz, nem azt, amit megtalálsz a Google-ön vagy a Wikipédián, hanem hogy például van egy templom, ahol nem olyan régen egy osztrák okkultista ember beköltözött, és új templomos lovagrendet akart alapítani. Érdekességek, hogy amire
1: nem,
2: emlékezni
1: fogsz. Erről igen. Máshol, igen, ebben igazad van. Ugye ebben a műsorban is sokat küzdünk azért, hogy ne csak egy ilyen lángos, hek, fagyi strandolás kép éljen az átlagemberben a Balatonról, hanem vegyük észre, hogy sokkal több ez a térség ennél. Te látod ennek a nyomait, hogy már az emberek nem így gondolkodnak, hogy akkor megyünk és csobbanunk egyet a Balatonban, hanem már mondjuk lehet, hogy nem is a strandélményre mennek, hanem a gasztronómiai vagy borturisztikai élményekre vadásznak? Vagy ez még egyelőre ott tart, hogy ha már itt vagyunk és kicsit rossz az idő, nem lehet strandolni, akkor próbáljuk ki ezt a borbuszt?
2: Nehezen válaszolok erre igazából, mert a szezon még nem kezdődött el. Tehát azt tudom, hogy ha 38 fok van, akkor az emberek a Balaton mellett akarnak maradni, ezt tökéletesen meg is értem. Viszont nagyon sok előfoglalásunk van július-augusztusra, tehát az emberek már előre készülnek arra, hogy mondjuk az egyhetes balatoni nyaralásokba be fognak építeni egy ilyen egésznapos programot, aminek nagyon örülünk. És ami pedig a minőségi szolgáltatásokat, akár gasztroszolgáltatásokat illeti, igen, az emberek áldoznak pénzt rá. Tehát nálunk is mindkét útvonalon van több melegétel lehetőség, és azt látom, hogy inkább választják a magasabb árkategóriás éttermet mondjuk, mert hogy annak mondjuk Michelin ajánlása van. Tehát számít. Lehet, hogy ez csak a mi utasainkra jellemző, lehet, hogy a nagy átlagban még nem, de hozzánk valószínűleg nem a nagy átlag fog jönni.
1: Gondolkozol azon, hogy ez ne legyen szezonális ez a szolgáltatás? Lehet a 4 évszakos Balaton koncepcióját erre ráhúzni, hogy tavasszal mégiscsak talán kellemesebb egy borkóstoló, ősszel mégiscsak kellemesebb egy ilyen túra, mint mondjuk a 38 fokban, amit említettél.
2: Így, igen. Eredetileg szeptember végéig terveztem ezt az utat, így is szerepel még a mai napig is a weboldalon, de ezt már látom, hogy ez minimum október közepe lesz, és idén ugye késve indult az egész koncepció, mivel későn kapcsoltam, hogy hát ez lesz az a nyár, amikor megcsinálom, de jövőre már nagyon szeretnék április elején elindulni, tehát legalább a húsvéti hétvége, ha csak nem előtte, illetve rengeteg program van a Balaton körül, gasztroprogram is, ami nem szezonális, tehát most ez egy borbusz, de ez lehet, hogy átalakul, nem tudom, majd egy nem feltétlenül alkoholos tartalomra, de mondjuk valamikor
1: egy gasztro.
2: Gasztró, igen, hogy akkor egy vadas busz.
1: Bele is kezdtünk ebbe, ami így az utolsó kérdésem lenne hozzád, hogy merre fejlesztenéd ezt az egész dolgot? És már belekaptunk ebbe, hogy lehet, hogy nem tudom én, szégek kedvéért csinálsz olyat, hogy akkor majd most ez a gasztróbusszá avanzsál. De mondjuk gondolkozz-e azon, hogy ezt, mert céloztál erre, hogy most ez 46 Balaton borbusz, de lehet, hogy lesz 45 meg 47, hogy más borvidékekre esetleg gondolkozol abban, hogy ezt az ötletet adoptáld, mert ott se biztos, hogy van ilyen lehetőség.
2: Abszolút. Ugye azt beszéltük az elején, hogy nekem nincs balatoni kötődésem, borász sem vagyok, viszont ez már a negyedik cégem. És azt látom, hogy ahhoz, hogy ez a cég fejlődni tudjon, én nem lehetek mindig a buszon, ezért van ott Kristóf. Mert igen, András, nagyon hamar szeretnék terjeszkedni, nem túl gyorsan, de maga biztosan, mert ha én nem, akkor más meg fogja tenni. Első körben a Balaton környékén szeretnék nyilván maradni, hiszen ott van 6 nagyon izgalmas borvidék, akár a Balaton felvidéki, a Badacsonyi, vagy talán a Révet bevonva a Boglár lellei, tehát hogy ezt még akár ebben a szezonban nagyon szeretném. Ezért ez is az egyik oka annak, hogy a busz csak szerdától szombatig jár, ott van még a vasárnap meg a hétfő. Heti egy nap mindenképp a busz pihen, azt minden héten át fogjuk vizsgálni, hogy ez mindig is tip-top maradjon, de ez egy nagyon közeli cél, hogy igen, hamarosan legyen mondjuk egy harmadik útvonal, ami már egy másik környező borvidék.
1: Hát köszönjük szépen, hogy itt jártál, és tényleg sok erőt a vállalkozásod sikeréhez, meg kitartást hozzá.
3: Sok utast.
0: Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
1: Mi köszönöm. Nekünk most programajánló lesz az előttünk álló első júliusi hétvégére, ez július 2-a és július 5-e közötti hétvége, csütörtöktől vasárnapig, a busz jár, ugye?
2: A busz jár. Szerdától szombatig minden héten gyertek.
1: Tehát akár ez is egy programajánló, ki lehet próbálni a 46 Balaton borbuszt is, kedves hallgatóink. Na de mi van még? Mit lehet csinálni még a Balaton környékén? Szilvi, kezd megint.
3: Hát szoglászni például finom levendulát, mert hogy a nyár egyik legillatosabb balatoni programja várja a látogatókat Körösegyen július 5-éig. A körösegyi levendulás 8 hektáron terül el, így a vendégek nem csak szüretelhetnek, hanem a lila virág tengerbe sétálva is feltöltődhetnek. A program családok, kirándulók és fotózni vágyók körében is rendkívül népszerű, hiszen a Balaton egyik leglátványosabb nyári helyszínévé vált. Nem olyan régen beszéltünk egészen egy adásnyit róla.
1: Bazalt napok, július 3 és július 5-e között tiszteletet parancsoló név, ez Badacsony Tördemicen kerül majd megrendezésre, a kultúra, a gasztronómia és a közösségi élmények találkozásaként. A bazalt orgonák árnyékában koncertek, színházi előadások, kiállítások, borkóstolók, kézműves vásár, sőt, vezetett geotúrák is várják a látogatókat. Az lesz a különleges élmény, hogy a település több pontját is bevonják a programokba, így a vendégek nem csak egy fesztiválon vesznek részt, hanem magát a települést is fel lehet fedezni, tehát július 3-a és 5-e között Badacsony-Tördemicen.
3: És akkor az utolsó programunk, július első hétvégén vagyunk még mindig, újra fesztivál hangulat költözik Keszthely belvárosába. A kínál a háromnapos Keszthely Fest ingyenes koncertekkel, balatoni borokkal, gasztronómiai kínálattal és pezsgő utcai hangulattal várja a látogatókat. A főtéren és a belváros több pontján zajló programok között idén olyan népszerű fellépők is szerepelnek, mint az Airi Mafia, Budapest Bár vagy a Lóci játszik.
1: Akinek pedig nem elég, amit mi nyújtottunk most itt ilyen popcorn-szerűen programokból, az a Visit Balaton 365.hu oldalon még vadászhat magának kedvére való programot. No, hát ez volt már a műsorunk. Szabó Virágnak, a 46 Balaton Borbusz ötletgazdájának köszönjük, hogy itt járt. Remélem, hogy még fogunk találkozni, és akkor már a konkrét eredményekről is beszámolunk. Sok sikert a szezonhoz, és sok vendéget a szezonhoz.
2: Köszönöm szépen, és a proféta szóljon belőle.
1: Majd meglátjuk, én minden esetre drukkolok. A hallgatóknak, meg nézőknek pedig megköszönjük a figyelmet. Ez volt a Partkafé, a Balaton hangja. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvi.
3: És Mihálovics András.
1: Köszönjük szépen, találkozunk a jövő héten is, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
3: Viszonthallásra.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Tisztelt vendégeink! A strand 5 órakor bezár. Kérjük, hagyják el a vizet, és

0: Ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor. A sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora. Minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Futballra figyel a világ. Három ország, 48 válogatott és több mint 100 mérkőzés. Történetek, amelyek most íródnak. Gólok, drámák, legendák, meglepetések és nagy kérdések az idei labdarúgó világbajnokságról. VB hangulat a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az áprilisi választás átrendezte a 100 leggazdagabb befolyás rangsorát. Mivel nem minden a mesés vagyon, itt még fontosabb a személy hatása, befolyása. Mit mutat a rangsor az új Tiszás kormányban és környékén? Hányadik most Orbán Viktor? Régebbi állandó szereplők estek ki, a top 20-ban pedig több az eddig szinte ismeretlen név. Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kis Pál és a Borz, Manuel, Pannograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. A KNTH bemutatja Sopronfest, július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok! Budapesten torlódik a forgalom a pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig. A Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, a budai alsó rakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, a Szélkámán tér környékén és a Margit körúton. Telítettek a sávok a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton kifelé a Blahalújza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Mától a 6. kerületben a Podmaniszki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányosítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Hétköznapokon 17 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Baton, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Délután 5 óra múlt fél perccel, jó napot kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Jelentősen elszállt az idei első negyedéves államháztartási hiány a GDP-hez mértem. A KSH friss adatai szerint 9% lett. A bevételi oldal kifejezetten erős volt, 11,5%-kal nőtt. A kiadások azonban még ennél is nagyobb ütemben, több mint 18%-kal emelkedtek. Már a várakozások is magasak voltak, amire a forint gyengüléssel reagált. Regüs Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
5: A 9% mindenképpen egy magas számnak, magas deficitnek tekinthető, tehát itt azért van egy nagyon fontos leforgási feladat az új kormányzat előtt. A költségvetés az idén 3,9%-os hiányjal készült, vagy hát azzal tervezték. Ez egy nagyon korai elfogadás volt, tehát ebben a sok-sok osztogatás nem volt benne, ugye utána 5%-ra emelték a hiányt, még mindig nem volt benne egy csomó osztogatás, és hát most ugye ott tartunk, hogy egy ilyen 6,5-7%-os hiány az, ami reális lehet, hát ugye meglátjuk, hogy az új kormányzat mennyire folytat majd szigorú fiskális politikát, mennyire lesz az év vége felé adakozó, erről azért még nem sokat tudunk.
4: Másodszor is csapást mértek az ukrán erők az ufai olajfinomítóra Oroszországban. A létesítmény a frontvonaltól 1300 kilométerre található. Volodymyr Zelenszkij szerint elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai pontját, amely rakétafegyverek gyártásával foglalkozik és 600 kilométerre van a frontvonaltól. Emellett Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítják.

0: A vásárlása 2029-ben kezdődik meg. A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák. Bécsben is találtak aszbeszttel szennyezett utakat. Egyelőre 8 helyen azonosítottak ilyen típusú követ az aszfaltban. Ugyanakkor a Greenpeace szerint ez csak a jéghegy csúcsa, négyzetméterenként 200-500 aszbeszt részecskét számoltak, ami kifejezetten magas szennyezettségre utal. A kőzetben megtalálható apró rostok összessége akkor válik veszélyessé, amikor jellemzően fizikai behatás miatt a levegőbe, onnan pedig a tüdőbe kerül, ami akár rákos megbetegedést is okozhat. A bécsi utcákon a szennyezett kövek már elég régóta rossz állapotban vannak, vagyis régóta szennyezhetik a környezetet. A város azonnal vizsgálatokat rendelt el. Vizsgálatot indított a Sándor Palota ellen az adatvédelmi hatóság, miután megtagadták a társaság a szabadságjogokért közérdekű adatigénylését. A TASZ azt akarta megtudni, hogy Súlyog Tamás mit írt abban a levélben, amiben állásfoglalást kért a Velencei Bizottságtól a hivatalából történő elmozdítása kapcsán. Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a köztársasági elnök lemondásának kérdése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi körülmény kiemelt közérdeklődésre tart számot, a Velencei Bizottságnak megküldött beadvány és az arra adott válasz pedig közérdekű adat. A TASZ szerint Súlyog Tamás köztársasági elnök most újabb döntés előtt áll. Eldöntheti, hogy önként közzéteszi-e az adatokat, vagy megvárja, míg felszólítják. Életbe lépett a Temu adó. Mától az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni. Új fejlesztéseket jelentett be a BKK, immár 770 autóbusz modern, széles képernyős monitorján szöveges formában is megjelennek az aktuális közlekedési változások. A BKK a futárkijelzőkön is megjeleníti az alacsony padlós járműveket jelölő piktogramokat. Eddig 62 forgalmas csomópontban újította meg a megállóhelyi táblákat, és ezek részeként az azonos nevű megállókat megállókódókkal is ellátta. Az új kódok különösen a nagyobb csomópontokban segítik a gyors tájékozódást, az aluljárókban pedig a kijáratok beazonosítását teszik egyszerűbbé. Megszűnt a készpénzes parkolási díjfizetés Budapesten, és eltávolítják a parkolóautomatákat. A megkérdezett közlekedési szakértő szerint ez indokolt lépés, mert a készpénzes fizetést már csak kevesen használják, miközben az automaták fenntartása jelentős költséget jelent. Ekés Andrást hallják.
1: Egyrészt 22 óta nem volt parkolási díj emelés Budapesten, tehát azért az inflációt megnézzük, akkor ez bőven leköveti, tehát ilyen szempontból szerintem helyén van a 25%. Viszont az is fontos, hogy legyen ennek egy nagyon komoly közlekedés szabályozási hatása. Tehát minél kevesebben akarjanak a városban autózni és parkolni. Van Budapesten egy nagyon jó közösségi közlekedés, a hálózat, a sűrűség, az összességében a járműveknek egy jelentős része is az már korszerű és tényleg Európa az egyik legsűrűbb hálózat van. Nyilván nagyon sok kritikát el lehet mondani, de azért van ebben egy határozott fejlődés.
0: Megnyílt az árasztó parti Szabadstrand Újbudán. A hely egész nyáron 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A fürdőzésre egy 100 méter hosszú, 120 cm vízmélységű sáv áll rendelkezésre. A vízminősége kiváló. Ezt mondta a főpolgármester a megnyitón. Karácsony Gergely egyébként fehér ingben, öltönynadrágban gázolt a vízbe, megidézve Colin Firth ikonikus alakítását a BBC 1995-ben megjelent Büszkeség és balit élet című sorozatában. Majd köszönetet mondott a Vajó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT, valamint Új Buda önkormányzatának az együttműködésért. Van elég víz, csak nem jut el a fogyasztóhoz, akkor és olyan mennyiségben, amikor erre szükség van extrém hőség idején. Gambel Tamás, a Xilem vezető víztechnológiai cég értékesítési vezetője úgy látja, hogy a hazai vízvezetékes rendszer karbantartása nem évtizedes, hanem évszázados lemaradásban van.
2: tehát Budapest belsején van kapacitás arra, hogy ellássuk a lakosságot, de a külső részeken, az agglomerációban például nincsen. Ha elkészültek volna a fejlesztések, akkor nem lenne vízhiány. Van akkor a szivattyú, meg van akkor a cső, amivel ki lehet szolgálni az agglomerációban lévő lakosokat, csak az be kell építeni megfelelő időbe. Ez maradt el. A vízvezeték hálózatnak a felbővítése az egészen biztos, hogy nem hetek vagy hónapok kérdése, az évek alatt valósulhat meg. Magyarországon a vezetékhálózat éves felújítási rátája, tehát hogy hány százalékát cserélik ki évente a, mondjuk a csöveknek megfelelő minőségű, vagy megfelelő kapacitásokra, ez kb. 2000 elég.
0: A mérések történetének legmelegebb júniusát regisztrálták a világóceánjain. 21 Celsius fokos átlaghőmérsékleti csúcs született. A szakértők szerint a globális felmelegedés, valamint az El Niño jelenség miatt további rekordok várhatók. Az éveleje óta az óceánok 82%-án tapasztaltak tengeri hőhullámokat, a leghevesebb felmelegedést a csendes óceánon és a földközi tengeren mérve. A tartós tengeri hőség súlyosan veszélyezteti a vízi élővilágot, a tengerszint emelkedése és a légkörbe jutó energia pedig világszerte felerősíti az extrém viharokat, ciklonokat és esőzéseket.
3: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínusszal 139.478 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14 milliárd 600 millió forint volt. A vezető papírok vegyesen teljesítettek, a MOL 0,8%-os mínuszban 3668 forinton, a Magyar Telekom szintén mínuszban 9,1%-kal 2626 forinton zárt. Az OTP egy enyhe 0,4%-os emelkedésben 45.970 forinton, míg a Richter 0,6%-os pluszban 12.120 forinton fejezte be a napot. A 4iG egy enyhe 0,2%-os mínusszal, az Autovalis 2%-os gyengüléssel, a Dunahouse 0,4%-os mínusszal, a Masterplast 3,2%-os gyengüléssel fejezte be a napot. Az Opus papírjai 1,1%-kal kerültek lejjebb, a Rába 2,5%-os mínuszban, a Waberers 1,5%-os mínuszban zárta a napot. Nyugat-Európában hamarosan zárnak a főbb tőzsdék, a londoni FTSE 3,1%-os mínuszban jelenleg, a frankfurti DAX stagnál, a párizsi CAC-on 6,1%-os mínuszban, a milánói börzen 0,4%, a madrid IBEX 0,5%-kal kerül lejjebb. A tengeren túlon jó a hangulat, a Nasdaq Composite 1,5%-ot emelkedik, a Dow Jones 3,1%-os pluszban, az S&P 500-as mutató stagnál. A bankközi deviza piacon 1 euróért 354 forintot, egy amerikai dollárért 311 forintot, egy svájci frankért 385 forintot kérnek.
3: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé elé fordulhatnak záporok, eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a szél, de késő délutántól lehetnek viharos széllökések. A csúcshőmérséklet 32 és 38 fok között alakul, késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. A Balaton vízhőmérséklete 29, a Velencei tó szintén 29 fokos, a Fertő és a Tisza tó pedig 28-28 fok.
3: Sporthírek a 94.2.
0: Marad a köztévénél a labdarúgó NB1 közvetítési joga, legalábbis így értesült az Index. A lap úgy tudja, hogy Csányi Sándor MLS elnök tájékoztatta is a klubokat arról, hogyha valamivel kisebb összegért, de marad a köztelevízión a magyar futball első osztálya. A 6-6,5 milliárdos ár mintegy 40%-kal kisebb az előző, idén lejárt szerződéshez képest, amely 4 évre csaknem 10 milliárd forintot garantált az egyleteknek. Egyúttal az MLS vezetői újra felhívták a csapatok figyelmét a racionális büdzsétervezésre. Portugál hátterű, az Egyesült Államokban bejegyzett tulajdonosa lesz a Videoton FC-nek. A székesfehérvári közgyűlés zárt ülésén a Final Third LLC ajánlatát fogadta el a klubot működtető gazdasági társaság 100%-os üzlet részére. A város polgármester szerint a nyertes pályázó szakmailag és üzletileg a portugál Benficához kapcsolódik, és jelentős anyagi, valamint sportszakmai háttérrel rendelkezik. Cserpalkovics Andrást hallják.
4: Volt egy első pályázat, az eredménytelen lett, és most volt egy második pályázat, amivel kapcsolatban valóban egy pozitív döntést tudott hozni a közgyűlés. Három pályázó nyújtott be pályázatot, ebből hirdettünk elsősért, hirdettünk második helyezettet is. Ezekkel a cégekkel, ajánlattevőkkel a szerződéskötésről most a tárgyalások megkezdődnek, és a pályázat kiírás alapján 45 nap áll rendelkezésre, hogy ez a szerződés a nyertes ajánlattevővel, ami egy amerikai cég, de mögötte alapvetően egy portugál szakmai és pénzügyi befektető csoport áll, velük szerződni tudjuk, és valamikor a nyár vége fele átadjuk a klub 100%-os üzletrészét az új tulajdonosnak. Egyébként az önkormányzat 1 forintért vette egy évvel ezelőtt, és most a vételár ajánlat az 775 millió forint.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk első júliusi adásában két vendégünk lesz, Keszler György Mártával, a Találkozás Buddhával című dokumentumfilm rendezőjével Tibet hűs kolostorai felé vesszük az irányt, Szalontai Tünde színművésszel pedig a Született Wagner emese című önéletrajzi darabjáról beszélgetünk. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk!
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Kedves hallgatóink, már látható a mozikban a Találkozás Buddhával című film a Mozinet forgalmazásában, amely műfaját tekintve dokumentum, de hogy lehet egyáltalán egy dokumentumfilm egész estés, ráadásul úgy, hogy hát ez a buddhizmusról szól, azon belül is a tibeti buddhizmusról, de aki erre válaszol nekünk, az nem más, mint György Keszler Márta, a film rendezője, aki itt is van a vonalban. Szia Márta, köszönöm szépen, hogy itt vagy, hogy rendelkezésünkre álltál.
5: Szia, köszönöm a meghívást erre a beszélgetésre.
4: Hát az első kérdésem az a dokumentumfilmre, mint műfajra vonatkozik. Azért moziba sajnos, vagy nem sajnos, inkább sajnos, de bizonyos érthető okokból ritkábban találkozunk ezzel a műfajjal. Ez ugye elvándorolt elsősorban a tematikus csatornákra, ott viszont fantasztikus minőségű és mennyiségű dokumentumfilmet láthatunk. Ti mégis arra vállalkoztatok, hogy a mozikba csaljátok az embereket, ráadásul nem is egy egyszerű témában.
5: Igen. Mert azért ne felejtsük el, hogy egy mozi élmény az teljesen más, mint amikor valamit a tévében, vagy pedig a laptopunkon nézünk meg.
4: Ez kétségtelen.
5: És mi, hát igen, mi úgy döntöttünk az első filmemmel, és a Hanna a buddhizmus útja nyugatra, ami nagy siker volt.
4: Igen.
5: És azt a filmet is elsősorban mozikba játszottuk világszerte, és ez valamilyen szempontból nagyon is jól bevonzotta a közönséget a mozikba. Tehát ott van egy, nagyon sok mindenki élvezi ezt a dimenziót, mert ha a filmek úgy vannak készítve azokkal a technológiával, hogy mozik kvalitatásban láthatóak, hallhatóak, tapasztalhatóak, az egy teljesen más élmény, mint mindannyian tudjuk. Mi azért elmegyünk néha egy moziba, én is szívesen eljárok egy játékfilmet, filmet is megnézni, tényleg egy másik élmény. Tehát ezért akartuk azt, hogy ezeknek a szereplőknek, ezeknek az embereknek az életét, ha bemutatjuk, ha mozin keresztül jelenik meg, az egy más jelenlétet tapasztalunk, és erőteljesebb mindennel együtt, a hanggal, a képpel, és arra 2 óra 20 percre tényleg bele lehet mélyülni ebbe a történetbe.
4: Hát igen, ebbe teljesen igazad van. Az is igaz, hogy a dokumentumfilmek általában két síkon mozognak, látunk mindig beszélő fejeket, ugye, akik interjúkat adnak, és látunk jobb esetben fotókat, vagy dokumentumfilm részleteket, archívokat. Ez nálatok sincsen másképp, de ezek azért rendkívül izgalmas dokumentumfilm felvételek, sőt, hát tulajdonképpen amatőr privát filmek, ha úgy tetszik, ugye a 50-es, 60-as, 70-es évekből, ami azért minden szempontból egy nagyon izgalmas korszak, de ezt ráadásul kiegészítettétek, nagyon-nagyon színvonalas, és nagyon szép és nagyon, hogy mondjam, látványos és belefeledkezni való animációkkal.
5: Igen, és amit te mondtál, nagyon jól összefoglaltad, ez a beszélő fejek, tehát ezt a dimenziót csak mérsékkel lehet élvezni, mert különben hát nem annyira élvezhető, és csak ilyen tényeket osztunk meg az emberekkel. Én próbáltam, és mi próbáltunk ebbe a filmbe nagyon kevés beszélő fejet meghagyni vizuálisan, és hogyha meg is van a narratív hang, megadni különböző vizuális élményeket, ami a nézőket közelebb viszi a helyzethez, ahol tényleg valamilyen szinten emocionálisan, érzelmileg tudunk kapcsolódni a pillanathoz, amiről beszélünk. Ami nagyon-nagyon fontos, mert itt nem csak tényekről van szó, tehát nem arról van szó, hogy felsoroljuk, hogy ezt történt, és az történt, vagy ide mentek, és oda mentek. Egy idő után ez nagyon unalmas lesz, de hogyha az ember részt tud venni a vizuálisan és a zenével együtt, akkor teljesen más szintje lesz az egésznek. És én meg vagyok elégedve, igen, mint ahogy mondod, az animáció, az csodálatos csapattal dolgoztunk együtt, a Kub animációval Budapestről. Uh-huh. Egy éven keresztül dolgoztunk az animáción, ez nagyon-nagyon sok munka volt.
4: De ez nem is sok, hát gyakorlatilag én nem is tudom, a filmnek azért hány százalék animáció? animáció, tehát nettóban mit tudom én, szerintem fél óra animáció biztos van benne, nem?
5: Nincs annyi.
4: Nincs annyi?
5: 13 perc, nem.
4: Oké, okay, de...
5: Látod, most nem tudom kívülről, tehát nem olyan sok, de nagyon sok részleten kellett dolgozni, mert ugye itt azért ez egy dokumentumfilm, tehát nem tudtunk nagyon kreatívak lenni bizonyos dolgokban, tehát nagyon fontos volt, hogy az illetők úgy hasonlóan nézenek ki, mint a szereplők, a test nyelve, akkor hogy nézett ki a környezet, mit tudom én, Tibetben hogy nézett ki Karmapának a szobája. Tehát itt voltak részletek, amit komolyan kutatni kellett, és oda-vissza megbeszélni, hogy igen, ez a valósághoz közel álló. Tehát ilyen szempontból nagyon-nagyon sok munka volt, és sokat dolgoztunk, és nagyon hálás vagyok, hogy ilyen szuperül tudtunk együtt dolgozni türelmesen a csapattal, mert tényleg oda kellett figyelni sok részletre. Ez tényleg olyan, mint mikor csinálsz egy filmet az angol királyi családról, és van egy csomó dolog, protokoll, meg dolog részlet, amiről az ember nem hinné, hogy fontos, de hogyha animációba kirakjuk, tehát nem lehet csak így szabadon, mi ezt így gondoljuk, tehát ez egy dokumentumfilm. És mint minden más dokumentumfilmben az ember megpróbál legalább annyira, mennyire lehet autentikusan előadni a történetet.
4: Térjünk rá akkor a lényegre. Azt említettem, hogy Tibetben játszódik a dokumentumfilm, főleg Tibetben, és ugye a buddhizmusnak is rengeteg ága van, itt a tibeti buddhizmusról van szó. Most szerintem ne menjünk bele a vallási részletekbe, mert az egy nagyon-nagyon hosszú és bonyolult út, de annyit azért érdemes elmondani talán a hallgatóknak, hogy a tibeti buddhizmus, hát mennyiben más ez, mint egyéb buddhizmusok. Talán azért, mert ott egy kicsit ugye az egész sámánológiával, vagy a sámánokkal, vagy azzal a hitvilággal, ami északról jött, vagy a pusztákról jött, ez valahogy a buddhizmus ott összekeveredett, hogyha én ezt jól mondom, így nagyon-nagyon konyha nyelven, és egy nagyon összetett rendszerről van szó, és talán a ti filmetek az egyik lámáról, 16. Karmapáról szól, aki ennek a filmek tulajdonképpen a főszereplője, és az ő életét követitek végig, illetve két európai, hát volt hippi és leendő láma szemével.
5: Igen, nagyon sok mindent összefoglaltál ebbe a kérdésbe. Elsősorban igen, azt szeretném mondani, hogy ez a film nem csak Tibetben játszódik, hanem egy része, ami kapcsolódik a 16. karmapa életével. Tehát 16. karmapa Tibetben született, és igen, ez a tibeti buddhizmus a karmakagyű vonalnak a része, ami több száz éven keresztül ott gyakoroltak. És fontos tudni, hogy a buddhizmus maga, hogyha így beszéljük, Buddha Észak-Indiában vagy Nepálban született, és Indiában tanított, és kezdte el ezt a látásmódot, és lettek követői, akik elkezdték gyakorolni ezeket a meditációkat, és elérték ezeket a tudatszinteket, és Indiából indult az egész, és egy idő után Indiából átment Tibetbe, tehát a 9. század környékén, és ott kezdték el gyakorolni, és a karmapa volt az első tudatosan inkarnálódott láma. Ez azt jelenti, hogy mielőtt meghalt, nagyon praktikusan adott néhány információt arról, hogy hol fog legközelebb újra születni, hogy ez az egész átadás jól működhessen. És ez az úgynevezett tulku szisztéma, vagy a tudatos inkarnáció, az később más vonalakra is áthatott, a nyingma, a szakja, a gelukpa vonalra is, és például a Dalai Láma, aki a gelukpa vonalban van, ő is egy újra és újra inkarnálódott láma. Ezt csak így elmondom röviden.
4: Igen, bocsánat, hogy belevágok, aki esetleg látta Bertolucci-nak a Kis Buddha című filmjét, az értheti, hogy miről beszélsz, ott ugye elindulnak lámák, és azt hiszem, hogy 5 éven keresztül keresik az újjászületett lámát, igen, és végül megtalálják, igen, Seattle-ben egy szőke kisfiú képében. Egyébként nagyon kedves és izgalmas film, szerintem mindenkinek ajánlhatjuk, talán még buddhista szemmel is megalja a helyét. Azért is mondom ezt, mert ott is nagyon-nagyon sok szakértő volt, és ahogy említetted, hogy az animációknál mennyire vigyáztatok mindenre, ugye hát nálatok is féltő és óvó szemek figyelték azt, hogy minden stimmeljen.
5: Hát igen, megpróbáltuk mindenképpen, de visszatérve az előző kérdésedre, tehát a tibeti buddhizmus az is a buddhizmusnak egy része, de itt főleg Buddha tanításairól van szó, ami egy és ugyanaz, de hogy az emberek hogyan gyakorolták, és hogyan fejezték ki, az különböző, mert Buddha különböző tanításokat és tanácsokat adott, mert mi nagyon különbözőek vagyunk. De az alap, a lényege, tehát az, hogy mindenképpen megvan a Buddha természet, mindenki el tudja élni ezt a boldogság szintjét és tudati állapotot, ez egy potencialitás, ami mindenkiben benne van, és ő adott tanácsokat, tanításokat, hogy milyen különböző úton lehet ezt elérni, meditációkkal, hogyan használjuk az életünkbe, hogyha boldogok akarunk lenni, hogy ne okozzunk másnak szenvedést, hanem próbáljunk inkább mások javára válni, és magunk javára, ekkor elkerüljük azokat az állapotokat, amik a karmikus tendenciák miatt minket és a boldogtalanságba visznek, stb. Most nem fogom mind felsorolni, de ez azt jelenti, hogy ezek a tanítások, ez egy is ugyanaz. Na most, hogy hogyan lett ez gyakorolva, és milyen átadások és módszerek lettek használva, ezek kicsit különbözött Indiába, Észak-Indiába, utána Tibetbe, vagy később Tájföldön, Indonéziába, Kínába, tehát Japánba, tehát Ázsia különböző részén és a világ különböző részén ez gyakorolva, ezt megtartották ezeket az átadásokat. Alapjába véve ugyanaz a tanítás, tehát a lényeg, a cél, az út, az ugyanaz, de hogy milyen módszerek és milyen eszközökkel és milyen információval közelítjük meg, azok különbözőek, mert Buddha mondta, mindannyian nagyon különbözőek vagyunk. A tibeti buddhizmusban nagyon sokat dolgoznak azzal az úgynevezett gyémántúta, vagy a vajrajána tanításokkal, ahol nagyon sok minden transformálódhat, mert ezek szintű tanítások szerint mindenkiben megvan ez az úgynevezett buddha természet, ez olyan, mint egy drágakő, és ahhoz, hogy ezt elérjük, nem kell valamit hozzárakni, hanem el kell engedjünk megszokásokat, tendenciákat, és összpontosítsunk azokra a kvalitásokra, ami igaz természetünket, és valódi igaz tudatállapotunkat fejezik ki, ami legmagasabb öröm, aktív együttérzés, és félelem nélküliség. És ezek ilyen különböző tanítások és különböző módszerek vannak, meditációk, amin keresztül el tudjuk engedni a zavaró érzelmeket, a merev elképzeléseket, és ha ezt megtesszük, akkor boldogabbak leszünk, jobban tudunk lenni az itt és mostba, nyitottabb a tudatunk, frissebbek vagyunk, és kreatívabbak, és képesek vagyunk kedvesebbek is lenni. Tehát ezek az alap tanításai Buddhának. De hogy a külső szinten, hogy hogyan van ez gyakorolva, ez nagyon különböző, mert mind különböző átadási módszerek éltek meg.
4: Világos.
5: Ezért van az, hogy a Hanna és az Ole a hippi nemzedéknek a részeként, akik a tudat természetéről és a szabadságáról kutattak, tehát azt érdekelte őket nagyon, ugye a pszichodelik és a különböző, hogy is mondják ezt.
4: Tudatmódosító szerek, vagy
5: tudattágítási szereken keresztül. Mikor találkoztak az első tibeti lámával, a Loponcsecsu Rinpoche, és utána a 16. karmapával, mivel ez egy erőteljes tapasztalat volt. Tehát akkor nem azt hiszik, hogy mi van kívül, hogy néz ki, mi a pozíciója ennek az embernek, hanem wow, azt mondták, hogy ennek a jelenléte ez valamit ad, és az ő tudatukban valamit megváltoztatott. Ezért azt mondták, hogy okay, akkor akarunk valamit tanulni, akkor mi ez? Akkor ez buddhizmus? Aha, és így nagyon kinyíltak az egészre.
4: Márta, te ugye gyakorlod magát a tibeti buddhizmust, és volt neked egy előző filmed, ugye ez volt a Hanna a buddhizmus útja nyugatra, amiben ugye ennek a dán hippi párosnak, hát későbbi láma jelenleg hippi párosnak a hölgy tagjával, ugye Hanna Nidállal foglalkoztál, és most mégis úgy érezted, hogy kell még egy filmet csinálnod, és azért azt gondolom, hogy ez nem az a téma, amire olyan nagyon könnyen össze lehet szedni a pénzt, pedig hát a filmkészítéshez sajnos pénz kell, de mégis belevágtál. Mi volt az, ami motivált? Mi az, ami azt mondta benned, hogy igen, még kell ezzel foglalkozni, ezzel a témával, és kell erről egy filmet csinálnom?
5: Hát ez nem egyik napról a másikra történt, ez egy folyamat.
4: Igen.
5: Ez egy folyamat, és ez nagyon fontos. Én azt mondanám, hogy ez fajta egy dialógus, és ez nagyon hálás vagyok, hogy ez megtörtént, mert mikor a Hanna filmmel utaztam világszerte, mert voltak közönségtalálkozók, bemutattuk a filmet, nagyon sok kérdés-válasz session volt a filmbemutatók után Amerikába, Kanadába, Európába, Ausztráliába, különböző helyszíneken, ahova meghívtak, mint rendezőt, és akkor láttam, nagyon érdekes volt, mindig nagyon inspiráló hallani és beszélgetni a közönséggel, hogy mire reagálnak, milyen kérdéseik jönnek föl, hogy Mexikóba tényleg, Oaxacába, tehát ez világ vége egy kicsit nekünk, ugye, és hogy látni azt és hallani azt, hogy milyen érdeklődés van az emberekben, tehát mi érdekli őket, és mivel hogy egy nagyon erős érdeklődés jelent meg, először is nagyon nagy siker volt a Hanna film, ami kellemes meglepetés volt, nem azt mondom, hogy nem vártam el, de hát ez egy dokumentumfilm.
4: Igen.
5: De nagyon megérintette az emberek életét, és mit tudom, az Európai Parlamentben is lejátszottuk, és oda jött mindenki, és sok beszélgetések voltak, amit tulajdonképpen akarunk egy dokumentumfilm után, ugye? Tehát az a fontos, hogy az emberek elgondolkozzanak dolgokról szerintem. Tehát sokan, ha valamit alkotunk, ezért csináljuk. És ezek a beszélgetések nagyon érdekesek voltak, nagyon sokan tudtak azonosulni és kinyílni az emberek, tehát a Hanna élete iránt, azt mondták, wow, de kár nem találkoztunk vele, nagyon megérintette őket, és nagyon sok visszajelzés volt arról, hogy hú, mi ez a tibeti buddhizmus, ki ez a karmapa, kivel találkoztak, mi a háttér, ki az Olenidál, mi van a férjel, mi a férnek a háttér, mi az ő történet, amit nem tudunk ebből a filmből. És ebből, ezekből a kérdésekből, amikor láttam ezt az erős visszajelzést, tehát egy idő után, hogy elkezdtünk így beszélgetni, ahogy szokott ez lenni a nemzetközi csapattal, és a beszélgetésből még több lehet, kicserélődés, és akkor így kezdtünk körbenézni, és találtunk embereket, akik támogatták ezt az ötletet, és ezt a projektet. Viszont el kell mondanom, nagyon sokunk tehát ezen a projekten nem fizetésért dolgozott, tehát ez sokszor van így egyébként a filmkészítőknél.
4: Hát, hogy
5: nagyon
4: nem.
5: Sok dokumentum filmkészítővel találkoztam világszerte. Ez egy lelkesedés, ez az embereknek van egy, úgy érzik, hogy ez egy fontos téma, és hát sokan nem a pénzért csinálják.
4: Magyarországon a játékfilmek egy része is így készült egyébként.
5: Igen.
4: Mik a további terveid? Azt tudom, hogy vannak fesztivál sikerek mögötted, és nyilván lesznek még, gondolom azért ez cirkulál a világban, és akkor egy ponton azért mégiscsak megadod magad, és azt mondod, hogy oké, ennyi volt a mozi, és akkor most jöjjenek a videó megosztó platformok?
5: Persze, biztos, hogy az is lesz, tehát nem csak megadom magam, hogyha terjesztőkkel dolgozunk, terjesztőkkel különböző országokba, és itt van egy szerződés, és hát ez is sokszor folyik ez így, hogy bemutatjuk egy darabig a mozikba, és egy idő után fogjuk tudni a különböző platformokon meg lehet nézni otthon is.
4: Világos.
5: A lakószobában.
4: Vannak-e új terveid? Gondolom vannak, de hogy akarsz-e még ezzel a témával foglalkozni?
5: Nincsenek igazából terveim, mert még nagyon-nagyon el vagyok foglalva ezzel a terjesztéssel, a filmmel, és majd meglátjuk. Hát kicsit azt mondanám, hogy buddhista gyakorlóként is annyit megtanultam, hogy minél kevesebb elképzelés van, annál nyugodtabban és frissebben tudja látni az ember, hogy mi az, ami jó. Majd meglátjuk. Tehát egyelőre szeretném ezt az egészet, azért ez a film megy a világ körül, tényleg nagyon sok országba, ami nagyon sok munkát is jelent, és nagyon jó, de hát nyilvánvaló beszélgetések, vetítések, kérdések, kicserélődések, tehát azért ezzel még el leszek foglalva egy darabig, aztán majd meglátjuk. Én nem tudom, én azt gondolom, hogy azt remélem, hogy ez sok mindenkit elér, és inspirál, és hogy én utána még mit csinálok, az majd olyan valas, olyasmit szeretnék csinálni, aminek értelme is van. Tehát nyilvánvaló annyi minden történik, és annyi minden alakul, de meglátjuk. Meglátjuk.
4: Hát Mártin, nagyon sok sikert kívánok neked, és a stábnak is, mindehhez a filmhez, mind a továbbiakhoz, és akkor még egyszer elmondom, hogy a találkozás Buddhával az látható már a Mozinet forgalmazásában, országszerte a mozikban. Veled lehet-e valamikor találkozni? Lesz-e még ilyen, nem tudom, közönség találkozó, hívnek-e?
5: Lesz-e lehet, hogy lesz majd később. Volt néhány, de hogyha igény van rá, akkor biztos, hogy fogunk még valami ilyesmit szervezni. Most először kijön a film a mozikba, és akkor már meglátjuk, lehet, hogy majd ősszel valamit még összeszervezgetünk.
4: Aha. Na jó, hát figyeljék a kedves hallgatók a világhálót, és ott mindenképpen lesz erről.
5: Így, és annyi, hogy aki szeretnék követni, hogy tudni, van, rajta vagyunk, de természetesen az Instagramon és a Facebookon, angol címmel Meeting the Buddha, tehát ez a neve a film, tehát ez a címe a filmnek angolul, igen. És így hívják az Instagram és a Facebook oldalt is, és ott mindent meg lehet találni egyébként, minden programot, hogyha valakit érdekel külföldön is. Tehát a külföldi vetítéseket is bemondjuk, azt akartam. És van egy weboldalunk is, az, ami magyarul is van, elfejtettem mondani.
4: Szuper.
5: Amit szintén meetingthebuddha.com, de ez jó tudni.
4: Szuper, Márta, köszönöm, hogy itt voltál. Győr Kessler Márta rendező volt a vendégem, és a Találkozás Buddhával című dokumentumfilmről beszélgettünk, ami látható már a mozikban. Nagyon szépen köszönöm neked még egyszer, és nagyon sok sikert kívánok.
5: Én is nagyon köszönöm, minden jót nektek.
4: Szervusz.
5: Szia.
1: Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
2: Most mondom, vagy kérdezem,
1: mert itt az idő,
3: hogy kapcsolódjunk!
4: Kedves hallgatóink, a vendégem Szalontai Tünde, színművész, és egy különleges előadásról lesz szó, ami július 22-én látható Budapesten a Barabás villában, illetve augusztus 8-án Mindszent Kálán a Varroda színházban, ami egy új hely, majd erről is váltunk pár szót, de először is üdvözöllek, Tünde, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
6: Én is mindenkit üdvözlök, és köszönöm, hogy itt beszélgethetünk.
4: Ez egy nagyon különleges darab, és mondhatnám műfajilag, hogy monodráma, én egy picit félek ettől a megfogalmazástól, bár tudom, hogy ez a professzionális elnevezése. Nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyen tarcokkal, amikor azt mondod, hogy monodráma, tehát a dráma miatt van az emberekben egy ilyen kis hátrahőkölés. Vagy nem tudom, hogy te neked a tapasztalataid mit mondanak.
6: Igen, igen, ez szerintem is így van. Igen, hogy ennek nincs több műfaja, hogy nem tudom, mono vígjáték, mono, nem is tudom, operett, ez pedig milyen érdekes lenne egy kicsit ezt is ugye így specifikálni, szóval. De hát az én darabomban azért van dráma is, de nem
4: hogyne,
6: csak az.
4: Persze, persze, persze. Nem szokták átmosni egy kicsit a stand-up felé, nyilván ez nagyon messze van attól, de az kétségtelen, hogy vannak benne vidám részek is, és hát nagyon komoly a történet, ugye nem is tudom, hogy mondtam a címét, az a címe a darabnak, hogy Született Wagner emese, amit te egyedül játszol, táncolsz, énekelsz végig, és hát valójában ugye ez a te eredeti neved.
6: Igen, igen, igen, ami nem is olyan régóta tudok, ami nekem is egy kicsit ilyen sokkoló volt, amikor kiderült, mert hát ugye azt el kell mondanunk, hogy a darabban is kiderül, hogy én egy örökbefogadott gyerek vagyok, de hát ez sem ilyen egyszerű, mert ezt is csak már fiatal felnőtt koromban tudtam meg. Már világéletemben éreztem, meg tehát ez zsigerileg, meg úgy egyáltalán tudja az ember, de hát mivel ezt nem mondták el az örökbefogadó szüleim, ezért hivatalosan ezt így nem lehetett tudni.
4: Ebbe belegondolva ez azért tényleg megdöbbentő. Egyrészt ma már ennek különleges kultúrája van, hogy hogyan fogalmazzák meg ezt a szülők a gyerekek felé, hogy nem a szívem alatt hordoztalak, hanem a szívemben, és nagyon sok frázis van arra, és nagyon sok gyakorlat van arra. Tehát azt gondolom, hogy ma már ez a típusú, hát nem is tudom, minek nevezzem ezt, mondjuk finoman elhallgatásnak, ez szerintem 99%-ban teljesen ismeretlen, de hát akkor a te gyerekkorodban, vagy hogy is mondjam, születésedkor ez még megvolt.
6: Abszolút, szerintem nem is volt ilyen felvilágosítás, nem volt tanfolyam, egyszerűen csak megnézték a szülőknek a, nem tudom, az anyagi helyzetét körülbelül. Szerintem ennyi volt. És aztán a szülőkön magukon múlt, hogy mit mondanak el, elmondanak egyáltalán, mikor. Biztos vannak olyanok, akik ezt ösztönösen jól csinálták, vagy jobban. Az én szüleim nem, azt gondolták, amit nem mondunk el, az nincs, vagy nem úgy van. Ami persze nem, hát ez nem ez az igazság, hanem az ember ezt mindig is érzi.
4: Igen, erről mesélj egy kicsit, ezt mondtad az előbb, hogy ezt mindig is érezted. Most nyilván az ember akár a szülők viselkedésén, ezt kérdőjellel mondom, hogy levehet bizonyos metakommunikációkat ezzel kapcsolatban, de egyszer, mint hogy egy interjúban említetted volna, hogy volt is ilyen, hát nem kijelentés, de hogy elhangzott ilyen jellegű mondat, akár a nevelő anyától, akár unokatestvérektől?
6: Pontosan, igen. De visszatérve az első részre a kérdésednek, hogy ez zsigerileg, ezt érzi az ember. Uh-huh. Szóval plusz még ugye én az első 6 hónapot egy ilyen csecsemő otthonban töltöttem, ami szintén nagyon meghatározó.
4: Hát hogy nem.
6: Egy újszülöttnek a világba vetettség érzése a legerősebb ilyenkor. Hát nem volt senki, ugye, aki engem fölvegyen, vagy akivel egy személyes viszony kialakult volna, és aztán persze az örökbefogadó szülők ezt tudták volna enyhíteni, de hát ők sem, szerintem nem voltak igazán ilyen nagyon melegszívűek, nem nagyon ölelgettek, azt hiszem, ezt mondhatom.
4: Te voltál az egyetlen gyerek? Örökbefogadott gyerek?
6: Igen, igen.
4: Aha,
6: igen.
4: Tehát ők nem ilyen nevelő, már bocsánat, hogy ezt mondom, nem, de vannak olyan nevelőszülők, akik hát ilyen megölhetési indokok is számítanak, fogalmazok.
6: Igen, igen, de nem, ők szerettek volna egy gyereket, és így történt. Aztán el is váltak 8 éves koromban, ami szintén nem volt egy egyszerű történet. De hogy visszatérve erre, hogy tényleg így éreztem, meg mindenki körülöttem tudta, és azok úgy néznek rám, tehát ők úgy néznek rám, hogy tudják. És én nem tudom, hogy miért néznek úgy rám, hogy valami furcsa lehet velem. Ugye ezek nem kimondott szavak, vagy még akár pusmogások is lehetnek, vagy az unokatestvéreim, ugye aztán akik közül valamelyiket el is hangzott az ő szájából, hogy te nem is vagy az igazi unokatestvérünk, amit én kis gyerekkorban mit tudom, szóval nem tudtam ezzel mit kezdeni, de hát azért ott maradt bennem, és ráerősített mindarra az érzésre, plusz még egyszer tényleg az örökbefogadó anyukám is mondott valami ilyen hasonlót, aztán ő letagadták, tehát ugye nagyon fura, ilyen nincs, van, elmondjuk, nem mondjuk, mindenki tudja, én nem tudom, szóval hát így.
4: Hát nyilván felnőtt fejjel ez nem volt könnyű, és azt hiszem most nagyon-nagyon egyszerűen fogalmaztam ezt meg, amit az is mutatja, hogy te végül is úgy érezted, hogy ennek talán a feldolgozása miatt, vagy egyáltalán a történet miatt, mert azért legyünk őszinték, önmagában az a történet azért elég izgalmasan hangzik. Szóval csináltál ebből egy személyes előadást, egy darabot.
6: Igen, igen. Ugye idáig nagyon hosszú volt az út, mert ilyen 25 éves korom körül találtam ezt ki, vagy hogy mondjam, jöttem rá, vagy mertem szembenézni szerintem. Addigra, nem tudom, gyűjtöttem annyi erőt össze. Uh-huh. Én most így már innen így fogalmazom, mert aztán utána jött egy nagyon hosszú újraépítkezés, egy teljesen új identitás megteremtése, mert ugye hát nem az vagyok, akinek mondtak. Szóval, hogy teljesen akkor így összezavarodtam, összezuhantam, és tényleg újra kellett építenem magam. És azt, hogy én egy örökbefogadott vagyok, még most is kimondani nagyon furcsa nekem. Szóval, hogy egyszer azt mondom, hogy ez az identitásom, de szóval, hogy hát igenis, meg nem is. Mivel nem így nőttem föl, de hát közben meg az vagyok, tudom, csak hogy ez egy nagyon, szintén egy nagyon furcsa érzés, így billeg bennem, meg közben szégyellem is. Szóval, hogy ez azért hosszú út vezetett odáig, hogy egyáltalán ezt nyíltan ki tudjam mondani, mert persze a közeli barátaim ezt tudták, meg valamennyire kísérték is ezt az utat, de az, hogy így idegeneknek, vagy közönségnek, hát ezt soha nem gondoltam volna, és aztán egyszer megtörtént egy ilyen lehetőség, ahol egy történetet kellett elmondani, ez a Magvető Kafinak van egy ilyen sorozata, és arra gondoltam, addigra értem meg hát olyan szintre, vagy értem el olyan szintig, hogy ezt így, hát arra gondoltam, hogy vagy erről beszélek, vagy mi másról. Mert hogy ez ami engem meghatároz. És aztán onnan indult el ez a, hogy a kitárulkozásnak ilyen pici lépései, vagy lépcsőfokai, ami aztán eljutottam egészen oda, hogy hát mi másról csinálnék előadást, ha nem erről. És persze hát sok-sok ilyen, nem is tudom, félelem volt bennem, meg ilyen rejtőzködés még mindig, meg hát a mindkét...
4: Meg hát azt mondtad, hogy szégyelled, ezen azért én egy picit fönnakadtam, tehát hogy nyilván ez egy elég különleges történet, hogy finoman fogalmazzak, de miért kell ezt szégyelni?
6: Hát miért? Mert hogy én nem kellettem annak, aki megszült, akik örökbe fogadtak, azok azért elég furán neveltek, és valahogy ez ezt okozza bennem. Szóval ezt aztán lehetne persze fejtegetni, meg a pszichológusnál erről sokat beszéltem, meg beszélünk is, mert természetesen jártam is, járok is terápiába. Hát ez így van sajnos. Ez a nem kellettem. Szóval ez egy nagyon ősi élmény, és ezt nagyon nehéz feldolgozni, elfogadni. Szóval...
4: Ja. Hát igen, biztos vagyok benne. Viszont a darab az nagyon kell, hiszen díjat is kaptál, azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt, érte? Igen, tehát ezt azért azóta játszod, és hát nagyon nagy sikerrel, még egyszer mondom, hogy július 22 Budapest Barabás Villa, ez ott van a Városmér utcában, illetve Mindszent Kálán augusztus 8-án, egy teljesen vadi új helyen, ez a Varroda Színház, egy régi Varrodában csinálták meg, és nagyon-nagyon izgalmas előadások vannak. Nyilvánvaló, hogy ezekkel azért nem nagy színpadra mész, hanem kamara, lakásszínházakba, kisebb helyekre, nyilván maga a téma is ilyen, meg hát ehhez kell, azt gondolom, egyfajta intimitás.
6: Igen, de érdekes mondom, például az Örtökatlan Fesztiválon is játszottam, és ott egy tornateremben, ahol szerintem 150 fő néző nézte, és ott is teljesen jól működött, miközben a Fischer Iván lakásszínházában is játszottam, ami egy nagyon pici tér. Szóval ez a két vége.
4: Viszont
6: volt.
4: Előkelő.
6: Igen, viszont
4: tegyük
6: nagyon
4: hozzá.
6: Előkelő.
4: Igen.
6: Tehát igen, nagyon különös volt ez a két véglet. Igen. Úgyhogy tulajdonképpen életemben tágítható azért, de hát persze nem óriás színházakban. De ugye van vetítés benne, vannak képek.
4: Igen, ezt akartam, azért... hogy beszéljünk egy kicsit az előadásról, igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon látványos dolog. Beszélj majd a fotókról is, ugye itt egy amerikai fényképésznek, vagy fotósnak, Francesca Woodmannek a képei láthatóak, az ő élettörténete is elég izgalmas, és hát ez nagyon sok a mozgás, tánc ebbe a darabba, Gergye Krisztián segített ebbe.
6: Igen.
4: Ja, és hát kihagytam Szenteszky Zitát, aki ugye a rendező.
6: Igen. Igen, és Zombola Péter a zeneszerző.
4: Igen,
6: elnézést. A zenei anyag össze-vissza vágója, igen.
4: Amiben van Wagner is.
6: Igen, természetesen.
4: Hát stílszerűen.
6: Stílszerűen Wagner zene is van benne. Igen, meg Purcell-től a Cold Song, mert például nekem az egy emblematikus, már akkor is szerettem, amikor még azt se tudtam, hogy fel fogom használni az előadásomba, de hát biztos nem véletlen. Szóval, és a képek is, ugye említetted Francesca Woodmant, nekem az ő képi világa nagyon erősen azt adja vissza, amit én érzek a gyerekkoromról. Uh-huh. Szóval, hogy szavak nélkül is ez a főleg fekete-fehérben dolgozott, ő magát tette a térbe, ilyen ruhákban, ruhák a falon, az omladozó falon, a sarokban áll háttal, szóval ilyen nagyon különleges, de költőiek ezek a képek, meg tükrökkel is dolgozott. Szóval ez a ki vagyok én, hol tükröződöm, hogyan mutatom meg magam, hogyan teszem ki magam, ez mind nekem az ő képei jelentik. És így azért is gondoltam, hogy fontos, hogy ez megjelenjen az előadásban.
4: Hogy álltál neki a munkának? Mert azért az embernek van egy ilyen élménye, mondjuk nevezzük így, bár azt gondolom, hogy ez igen. Azért ennél valahol súlyosabb traumája egyébként, kimondhatjuk ezt is. Igen. És akkor kell ehhez, nyilván volt egy dramaturgod, Zsigó Anna, de igen. Hogy egyáltalán ebből hogy gyúr az ember olyan fajta szövetet, amiből egyrészt szöveg, másrészt egy színpadi előadás ki tud kerekedni. Szóval hogyan lehet ezt egyáltalán elkezdeni?
6: Hát úgy, hogy nekem van egy gyűjteményem ebből az én anyagomból, az én élettörténetemből, uh-huh. Amivel van minden, ugye a ettől a zenéktől kezdve, a fotókon keresztül, mindenféle szöveg, a saját terápiámból például, ami azt gondolom, hogy megmutatható, kimondható esetleg, de szép irodalmi művekből is, vagy filmrészletekből. Volt a Netflixen egy dokumentumfilm, Oliver Rusting, valahogy így mondják talán a nevét, ő is egy örökbefogadott fiú volt, de ő tudta, az ő szülei persze elmondták meg, hogy egy fekete fiú volt, szóval lehetett tudni egyértelműen, mert fehér szülők fogadták, de mégis végigkíséri a film azt, hogy ő hogyan keresi meg, hogyan próbálja megtalálni a szüleit. Na mindegy, és ahogy ott fogalmaz, nem tudom, volt egy-két olyan mondat, ami azt gondoltam, hogy én is mondhatnám. És akkor abban is, szóval a gyűjteményem az ilyen végtelen, végtelen tényleg, mondom, mind szövegben, zenében, látványban, és akkor ezt így elkezdtük olvasgatni, átnézni, de még volt olyan is, hogy esetleg segít egy író megírni, de aztán az valahogy nem működött, és akkor maradtak ezek a mindenféle, nem is tudom, hát igen, összegyűjtött anyagok, és akkor valahogy, hogy így elkezdtünk dolgozni fontosabbakkal, vagy amit én gondoltam fontosabbnak, vagy amit a Zita rendezőnk, vagy a dramaturgunk, vagy Krisztián. Szóval is elkezdtük próbálgatni, hogy mi mit ad ki. És aztán nagyon hamar elég sok így elmaradozott, szóval ebből az anyagból tulajdonképpen keveset használtunk fel.
4: Aha.
6: Igen, furcsa módon. És ezt már talán máskor is mondtam, hogy most már biztos egy nagyon más előadást készítenék. De hát nem lehetett volna enélkül, a megtett út nélkül ezt mondani. Szóval ez azért érdekes. Akkor erre voltam képes. Ennyit voltam képes ebből megmutatni tulajdonképpen.
4: És gondolkozom
6: ezen, hogy még tovább, vagy más?
4: Akár ezt a történetet, akár ezt a műfajt. Mert nyilván ennek ugyanaz az előnye, mint a hátránya. Rengeteg sok pici és idézőjelben mondom a picit, tehát pici darab születik mostanában kevés szereplővel, igen, kicsi igen. díszlettel, amik beférnek, hát régen azt mondtuk a 90-es években, hogy a Kispál és a Borz azért olyan sikeres, mert beférnek egy Kispolszkiba, és tényleg, ugye, hárman el tudtak menni, és kicsit ez van most a Független Színház akkor elsősorban, hogy van egy kompakt előadás, amihez gondolom kell még egy vagy két ember, technikus, igen, ilyesmi, és akkor ezt tudod vinni bárhova. Nyilván a hátránya az, hogy adott esetben olyan díszletet, meg olyan dolgokat nem lehet elmondani, de nyilván ehhez passzoló történetet kell keresni. Szóval nem tudom, hogy mennyire izgat téged ez a műfaj, és akár ezt a történetet tovább vinnéd, vagy valami teljesen mással foglalkoznál de ebben a formában.
6: Aha, ez mind a kettő izgat. És van, tehát, hogy azt most nem mondanám, hogy most ugyanezt a történetet folytatom, vagy ha valaha is folytatnám, akkor azt hiszem, hogy nagyon másképp. Szóval, hogy nem ezt, nem tudom, még csavarnám, meg hozzátennék még valami pici dolgot, hanem valami nagyon más műfajban. Most ezt gondolom, de nem mostanában lesz az sem. Aztán van egy másik ötletem, de hát most azt nem tudom még megnevezni, az a teljesen az ellentéte egyébként, az egy olyan valaha élő híret nőalaknak a történetének a feldolgozása izgat, ahol nagyon fontos lenne egyébként a díszlet, meg szintén a vetítés, úgyhogy ez még nagyon alakulóban van.
4: Aha.
6: De hát ez is egy, ez lehet, hogy ez kétszemélyes műfaj lenne, de szívesen dolgozom én nagy csapatban is, szóval ez nem zárja.
4: Nyilván azt elfelejtettem mondani, hogy egyébként téged hát talán elsősorban, hogyha nem haragszol megérte, akkor a Pintér Béla társulatból ismerhetnek a kedves hallgatók, de hogy játszottál te azért nagyon sok mindenben, nagyon sok független produkcióban is, tévében is lehetett téged látni. Mi ugye pont Ötvös Péter Varuska című operájából ismerjük egymást, amiben te a narrátor voltál, illetve Hagelmeier a kocsmáros, tehát, hogy azt gondolom, nagyon tele van a naptárad, nem tudom, hogy jól látom-e, vagy legalábbis nagyon izgalmas és divers dolgokban játszol.
6: Igen, inkább én ezt a második részt gondolom, hogy nagyon izgalmas, különböző dolgokban játszom. A naptáram hol tele van, hol kevésbé.
4: Hát nyilván ez a független, igen.
6: És ez sok szorongás.
4: Szabadúszás,
6: jár,
4: igen.
6: Igen, és mondjuk a nyár is egy kicsit ilyen, meg ugye nehéz nagyon előre látni, nagyon előre nézni, meg arra is vár az ember, hogy esetleg kinek jutok eszébe, szóval, hogy ez mindig egy ilyen, hát ilyen kitett állapot, és azért egy független színész nőnél, főleg még inkább talán.
4: Hát igen, nem egyszerű a dolog, de lényeg, hogy július 22 Barabás Villa, Budapest, Városmajor utca, és lesz neked még egy előadásod, amiről én keveset tudok, de akkor mondja arról is kérlek szépen egy pár szót, ez Szent György völgyben lesz, ami Zalában van, és ez is júliusban.
6: Igen, ez július 18-án lesz, ez az Una Notte a Napoli, ez egy olasz zenés előadás, hát főleg olasz dalok vannak, 19 ismert és kevésbé ismert sláger, nagyon érzelmes dalok, de a Bella Ciao is többek között. És hát van egy történet hozzá, amit Cicó Attila írt, és ő maga is játszik benne, ő gitározik, és Koltai Kurszán pedig harmonikán és zongorán kísér, úgyhogy ez egy ilyen hármas előadás, tehát három szereplő, tehát én színészként és éneklem a dalokat, és ő pedig zenészként vannak főleg, de Attila is énekel pár dalt. Van egy ilyen édesbús története, amire aztán a dalok így ráfűződnek. És hogy nagyon-nagyon-nagyon, én nagyon szeretem, nagyon, én éltem Olaszországban is, úgyhogy nekem nagyon közel áll a szívemhez ez a zenei világ, meg hát az olaszok is természetesen, az olasz életérzés, és itt mondom, a nagyon ismert dalok is vannak, de fontosnak tartottuk azt is, hogy azért kevésbé ismert, de nagyon szép bemarkoló dalok is elhangozzanak.
4: Tök jó. Hát akkor arra kapacitáljuk a kedves hallgatóinkat, hogy ezt is nézzék meg, vagy írják fel a bakancs listájukra. Tünde, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, elszállt az időnk. Szanontai Tünde színművész volt a vendégem, és akkor találkozzunk 22-én, vagy augusztus 8-án a Született Wagner Emese című darabodon, vagy pedig július 18-án Szent György völgyben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, szervusz!
6: Én is nagyon köszönöm, és viszont hallásra mindenkinek!
7: És most? Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk. Trend FM 94.2. Gazdaság.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a 11. kerületben a Tétényi úton befelé a Bartók Béla út előtt a külső sávban. Torlódásra kell készülni a Tétényi úton a Bártfai utcától. Baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé az Üllői út előtt a középső sávban. Torlódik a forgalom a Pesti a sorakparton a Szent István parktól az Országházig, a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcai felüljárótól és tovább a Hegyalja úton, a Budai a sorakparton a Margit hídtól a Clark Ádám térig, valamint a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Telítettek a sávok a Hungária körúton az Astoria felé, a Rákóczi úton kifelé a Blahalujza tér előtt, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az M3-as autópálya a fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében. Mától a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Ma estig lezárták a 13. kerületben a Hajdú utcát a Róbert Károly körút és a Kartács utca között útépítés miatt. Ezt követően ismét egyirányúsítják a Róbert Károly körúttól a Kartács utcáig. Kovács Botond, PKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Este 6 óra van, jó estét kívánok! Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Másodszor is csapást mértek az ukrán erők az ufai olajfinomítóra Oroszországban. A létesítmény a frontvonaltól 1300 kilométerre található. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai pontját, amely rakétafegyverek gyártásával foglalkozik és 600 kilométerre van a frontvonaltól. Emellett Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítása 2029-ben kezdődik meg. A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák. Bécsben is találtak aszbeszttel szennyezett utakat, egyelőre 8 helyen azonosítottak ilyen típusú követ az aszfaltban. Ugyanakkor a Greenpeace szerint ez csak a jéghegy csúcsa, négyzetméterenként 200-500 aszbeszt részecskét számoltak, ami kifejezetten magas szennyezettségre utal. A közvetben megtalálható apró rostag összessége akkor válik veszélyessé, amikor jellemzően fizikai behatás miatt a levegőbe, onnan pedig a tüdőbe kerül, ami akár rákos megbetegedést is okozhat. A bécsi utcákon a kövek már elég rossz állapotban vannak, vagyis régóta szennyezhetik a környezetet. A város azonnal vizsgálatot rendelt el. Megnyílt az Árasztóparti Szabadstrand Újbudán. A hely egész nyáron 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A fürdőzésre egy 100 méter hosszú, 120 cm vízmélységű sáv áll rendelkezésre. A víz minősége kiváló, ezt mondta a főpolgármester a megnyitón. Karácsony Gergely egyébként fehér inkben, öltönynadrágban gázolt a vízbe, megidézve Colin Firth ikonikus alakítását a BBC 1995-ben megjelent Büszkeség és bali téle című sorozatában. Majd köszönetet mondott a Vajó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT, valamint Új-Buda önkormányzatának az együttműködésért. Van elég víz, csak nem jut el a fogyasztóhoz, akkor és olyan mennyiségben, amikor erre szükség van az extrém hőség idején. Gambel Tamás, a Xilem vezető, TIS technológiai cég értékesítési vezetője úgy látja, hogy a hazai vízvezetékes rendszer karbantartása nem évtizedes, hanem évszázados lemaradásban van.
6: Tehát Budapest belsejében van kapacitás arra, hogy ellássuk a

0: lakosságot, de a külső részeken, az agglomerációban például nincsen. Ha erre készültek volna a fejlesztések, akkor nem lenne vízhiány. Van akkora szivattyú, meg van akkora cső, amivel ki lehet szolgálni az agglomerációban lévő lakosokat, csak az be kell építeni megfelelő időbe. Ez maradt el. A vízvezeték hálózatnak a felbővítése az egészen biztos, hogy nem hetek vagy hónapok kérdése, az évek alatt valósulhat meg. Magyarországon a vezetékhálózat éves felújítási rátája, tehát hogy hány százalékát cserélik ki évente mondjuk a csöveknek megfelelő minőségű, vagy megfelelő kapacitásokra, ez kb. 2000 elég.
1: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 139.468 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt. A vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 8%-kal gyengült 3.668 forintra, az OTP stagnált 45.970 forinton, a Richter 0,5%-ot erősödött 12.120 forintra, a Magyar Telekom 9%-os mínusszal 2.626 forinton zárt. Többségében gyengültek a főbb nyugat-európai tőzsdeindexek a német DAX kivételével. A londoni FTSE 3%-ot gyengült, a frankfurti DAX 1%-ot emelkedett. A párizsi CAC 8%-kal került lejjebb, a milánói börze 2%, a madridi IBEX 3%-os mínuszban zárta a napot. A tengeren túlon még tart a kereskedés, a Wall Street-en is vegyes hangulatot látunk, a Nasdaq kompozit 2%-kal megy lefelé, az S&P 500-as mutató 3%-os pluszban, és a Dow Jones 6%-ot emelkedik. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 311 forintot, egy euróért 355 forintot kérnek. 2,3%-kal csökken a Brent típusú kőolaj jegyzésára 71 dolláron a hordonkénti ár, és 2%-ot megy lefelé a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj 68 dollár és 10 cent.
1: Időjárás jelentés.
2: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé előfordulhatnak még záporok. Holnap inkább az ország keleti felén lehet esőre számítani. Ezeket viharos széllökések kísérhetik. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 18 és 23 fok lesz. Holnap a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Balaton és a Velencei tó 29, a Fertő és a Tisza tó 28 fokos. Ma éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az országban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Balogh Sándor, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont szakmai igazgatója.
4: Szép estét kívánok mindenkinek, és nagyon köszönöm mind a Trend FM-től, mind a műsorvezetőtől, hogy ezt az időt nekem és a múzeumunknak számja.
3: Ez természetes is, és miután komoly témáról beszélgetünk, tegeződve folytatjuk a műsort, javasolnám legalábbis azt, hiszen a könnyedség itt szerintem elő lesz, különösen egy olyan szakmai intézmény esetében, amely mindenképpen eltér a hagyományos klasszikus múzeumoktól, de miben is tér el?
4: Én először is akkor beszeretném mutatni, hogy mielőtt a pénzmúzeum és látogatóközpont a mostani formájában létrejött volna, még a Járai Zsigmond vezette jegybanknak is volt egy látogatóközpontja, azt mondhatni a pénzmúzeumunk elődje. Ez azért jött létre, mert van egy jegybanktörvény, ami kijelenti, hogy a jegybanknak a lakosság pénzügyi tudatosságát is kell fejlesztenie, és ennek a mondhatni kulminációja a jegybankunk, mert a pénzmúzeuma. Mert a maga a jegybank már a 2010-es években is elkezdte a pénzügyi navigátor füzetek, vagy hasonló kiadványokkal, mint például a hitelintézeti szemle, meg hasonlókkal, hogy akkor a lakosság hozzá tudjon jutni, és így többet megtudjon a pénzügyekről.
3: De akkor ez volt az előd intézmény igen. Magyarán.
4: Igen, és 2010-es években egy 6 éves tervezési folyamatnak a végén, 2022. március 15-én megnyithatta a kapuit a pénzmúzeum, ami 5 csomóponton keresztül mutatja be magát a pénzügyi világot, és hogy a csehkereskedelemtől hogy jutottunk el a mai világig.
3: Tehát ha jól veszem ki, akkor már 4 éves az intézmény.
4: Igen, már 4,5 évesek vagyunk.
3: 4,5 éves még pontosabban.
4: Igen, tehát nagyon örülök, hogy már 4,5 éve nyitva vagyunk, és hamarosan eléjük az 500 000 látogatót.
3: Ez a budai oldalon van, tekintett arra, hogy tematikus csatornában ülünk, ugye az szükséges megemlíteni, és hát akkor vezess be bennünket, a tematikus csatornában ülünk, miként mondtam, olyan sztorikban, hogy hogyan is lehet mondjuk egy pénzmúzeumban, amely egy bankhoz kapcsolódik, bemutatni az olyan fontos tényezőket, mint az infláció, a tőzsde, vagy a monetáris politika. Hogy lehet ezt ugye készletté varázsolni?
4: Amikor pont ezeken gondolkodtunk, amikor megcsináltuk a múzeumot, és rájöttünk, hogy az edutainment, azaz a játékos tudásátvitel felé vigyük a, és az egész tárlatot. Mielőtt ezt végehez vittük, meglátogattunk külföldi jegybankokat, mert azoknak is vannak vagy pénzmúzeumi, vagy látogatóközpontjai, és azokhoz alkalmazkodva mi is ingyenesek vagyunk a látogatók számára. Pont azért, mert a pénzügyi tudás az a társadalom javára van.
3: Tehát, és hogyan lehet kézzelfoghatóvá tenni ezeket az ismereteket, ha már pénzügyi tudatosságról beszélünk? Igen. Ezek gondolom az a cél egy
4: hogy mindenki
3: múzeum
4: megértse
3: számára.
4: Igen, mi például az inflációt, amivel nagyon sok ideje már együtt élünk, COVID óta, szerintem mindannyian, pont ilyen különböző játékokkal, mint például a harmadik csomóponton van egy olyan, hogy 4 főnek kell játszania, és balanszolnia kell pont a magyar pénzügyi világot, azzal, hogyha például az egyikünk a jegybankért felelős, elkezdheti nyomtatni a pénzt, látja, hogy beindul a gazdaság, de viszont infláció is elindul. És a többiek, akik mondjuk kezelik a magáncégeket, ezt valahogy balanszolni kell, és akkor az a lényeg, hogy egy ilyen rendes sem folyjon a víz, mert ez egy ilyen vízi csövekkel van, ami a falra van vetítve. És hogy pont az, hogy ne legyen túl nagy a nyomás, meg ne essen szét az egész rendszer.
3: Hát igen, latinul valami ilyesmi jelentése is van az inflációnak.
4: Igen.
3: Mint felpuffadás, hogy emlékszünk.
4: Vagy pedig a tőzsdét, például a 4. csomópontunk van egy tőzsdecápa nevezetű játékunk, az, hogy valaki egy tőzsdebrokernek a bőrébe bújhat, és különböző cégeknek a részvényeit adhatja és veheti el. Ehhez természetesen segítségeket adunk, mint például olyat, hogy most éppen rossz volt a termés, nagy meleg volt, szárazság, vagy pedig, hogy éppen a komputercsipek ára felment, és akkor ez alapján eldöntheti, hogy éppen mit kell vennie, vagy eladnia.
3: Tehát akkor pénzes tőkepiac, mert még árutőzsde is van?
4: Sok minden van nálunk.
3: Jól veszem ki.
4: Igen, még a kriptovalutákról is beszélünk pont ebben a négyes csomópontban.
3: Mindenképpen beszélünk, de térünk vissza az inflációra. Ugye Magyarországon ez egy különleges makrogazdasági tényező, amelyet ugye mindennapokban is érzünk, és hosszú évtizedek kig tartott egyébként a magas inflációs korszak, és mindig vannak nyúlványai. Mire kíváncsiak egyébként a látogatók, mikor az inflációról van szó?
4: Az inflációról az, hogy a mindennapjaikat hogyan befolyásolhatja, hiszen akkor találkoznak leginkább az inflációval. Ezt pont a tálatvezetéseinken be is tudjuk mutatni, vagy pedig a múzeumpedagógia foglalkozásainkon, amik pont arra szolgálnak, hogy a laikusok, vagy a fiatalabbak is, vagy akik nem feltétlenül szakmabeliek, mindenki megértse ezt a témát.
3: Hogy kell képzelnünk, ha még nem jártunk ott fizikailag a pénzmúzeumot? Belépünk, hány szint van, ki fogad bennünket, tárlatvezetés, egyébek?
4: Változik egy kicsit, hogy ki hogy mit lát a pénzmúzeumban. Van, akik csak az ideiglenes kiállításra jönnek, ami az első szintünkön van. Most például a Bélyeg Múzeummal van egy közös kiállításunk, ami a postajegyek és pénzjegyek ideiglenes tárlatunk, ami pont azt mutatja be, hogy a sok dizájner, aki a bélyeget dizájnolja, még a bankjegyeket is dizájnolja, és pont bemutatjuk, hogy mik voltak ugyanazok, ami mondjuk valaki csinált egy bélyeget, az csinálhatta a pénzünket is, és pont a közös munkájuk be van mutatva. De hogy amikor bejön valaki az ajtón, ez a Sándi Gyula közből nyílik, mert hogy mi a Krisztina körút 6-os szám alatt találhatók, 6-8-as számon találhatók vagyunk, és ott, amikor bejön valaki, akkor egyből a recepcióra tud menni, és ott, mivel korábban bejelentkezett már online, vagy pedig, hogyha walk-in guest, azaz, hogy akkor nincsen foglalása, akkor is beengedjük, nincsen olyan, hogy valakit elküldenénk, csak akkor legfeljebb, hogyha épp tele van csoportokkal, akkor egy kicsit várnia kell, de pont erre ott van a kávézónk.
3: A csúcs időszakok mikor vannak? Már most éppen ugye beindult a nyár.
4: Igen, a nyár, de nálunk általában mindig csúcs időszak van, hiszen a diákok körében szerencséje, meg a tanárok közébe nagyon népszerűek vagyunk, és ez, pont ezért 8-tól 2-ig tanítási időbe persze, csak a iskolák foglalhatnak nálunk időpontot, és ez abban az utolsó fél évben 98%-os telítettséggel mentünk ebbe az időben. Pont ezért a következő tanítási évnél kitoljuk el 3 óráig, hogy addig regisztrálhatnak tanítási időbe persze.
3: Na most már az iménti percekben beszéltünk arról, hogy a inflációt hogyan tudjátok kézzelfoghatóvá tenni, és kicsit visszakanyarodnánk a tőzsdére is, arról is volt már egy pár gondolat, de mennyire népszerű a pénz- és tőkepiaci műveletnek a bemutatása.
4: Szerintem, mivel sokan először találkoznak mondjuk a tőzsdejátékon keresztül, hogy igazából hogyan is működik a tőzsde, mert nagyon még Magyarországon sokan úgy vannak, hogy a pénz, hogyha egy helyben áll a bankszámlán, vagy pedig otthon a párna alatt, úgy a legbiztosabb. Ezért általában a gyerekek nagyon szeretik ezeket a játékokat, pláne úgy, hogy mi úgy oldottuk meg az egész koncepciónkat, hogy az első csomóponttól a 4-esig, amikor vannak játékok, hogy még pontokat is gyűjthetnek a performance alapján, vagy a teljesítmény alapján.
3: Akkor így képzeljük magunk elé, és mit tartalmazok ezek a pontok? Hogy kezdődik egy tőzsdei művelet?
4: Tőzsdei művelet az effektíven bejelentkezik, mert mindenki kap egy kártyát, az követi, hogy milyen pontszáma van a bizonyos játékoknál. Ez a 4. csomóponton vannak tőzsde, meg a maga tőzsde cápa játék is. Hogyha a kiállítás elejétől nézzük, akkor a 2. emeletre fel kell menni. Az első csomóponton nálunk az van, hogy cselkereskedelem, utána a pénztörténet Magyarországon, hogy az árupénzek után megjelentek maguk a pénzek is, és a Magyarország 1000 éves pénztörténetét is bemutatjuk. 3. pont bemutatjuk a jegybankot, és 4. vagyunk a jelennél. És itt, aki bejelentkezik, megvannak a pontszámai, amit a korábbi játékokban összegyűjtött, és azzal tud venni mind részvényt, mind eladni is, és hogy akkor a legvégső pontszám alapján bronz, ezüst vagy arany pontszámot ér.
3: És persze, mert bukni nem lehet, az tőzsdén
4: persze, hogy lehet. Igen, tehát persze, ez is benne van, pont ezért vannak az ilyen kis segítségeink, hogy egy kicsit csökkentsük ezt a bukási lehetőség, de van, aki mindent is el is veszthet, az összes pontját is, és akkor...
3: És mennyire népszerű, mikor valaki bukóban van?
4: Mivel általában a csoportok jönnek, ezért kompetíció is van ilyen kisebb a barátok, családtagok között, és akkor így egymás között is szerintem mindenki játékosan fogja fel, hiszen nem olyan, nem az, hogy akkor mint valóságban elveszteni az összes pénzét.
3: Akkor egy csúnyán szólt a monetáris politikáról, azt hogyan tudjátok bemutatni, a milyen prezentációk révén?
4: Mi nekünk a monetáris politika, ez a jegybankkal együtt a 3. csomóponton mutatjuk be. Itt bemutatjuk a Nemzeti Banknak magát a történetét, hiszen több mint 100 éves építmény, meg létesítmény, ami 1924 óta üzemel Magyarországon, mert korábban a monarchia miatt az osztrák-magyar monarchiának egy közös bankja volt.
3: Az is beleszámít a históriába, nem?
4: Megemlítjük, de a legfontosabb része az a 100 éves, amikor már független volt, hiszen a szabadságharc alatt, az 1800-as szabadságharc alatt az egyik pont az volt, hogy saját jegybankunk legyen, és Popovics Sándor első jegybankelnökünktől Varga Mihályig mindenki megemlítünk, és beszélünk is róla, hogy mit csinálnak. A monetáris politikának meg ott mutatjuk be, hogy nem mindegy, hogy az alapkamatok meg a hasonlók hol vannak, pont egy ilyen a korábban említett játékon belül, pont ezt is tudják növelni, hogy az alapkamatot, vagy pedig csökkenteni, és akkor látják a...
3: Kamatot vágnak, vagy csökkentenek? Vágás is van? Mármint egy edzést a kifejezésért, ugye ez egy újságíró is leng, a gazdasági újságíró szemben kamatvágos.
4: Tehát ugye a játék közben, amikor teljesen elzárjuk mondjuk a kamatcsapot, akkor azt vágásnak hívjuk pont azért, hogy akkor olyan drasztikus, de hogyha csak kisebb, akkor csökken is.
3: Tiszta sor. És a monetáris politika tekintetében mi még az, ami egyébként úgy kézzelfoghatóvá válik, akkor, amikor valaki első pillantáson megy be, azért a monetáris politika szóba került már a diákok számára, azért nem egy mindennapi megfogható sztori.
4: Nem mindennapi, de pont ezért ha csak nincsen specifikus kérdés, nem szeretnénk teljesen elbonyolítani, mint mi mond, ahogy az elején is mondtam, nem arra vagyunk, hogy teljesen unalmas mutassuk be, hanem inkább játékos formába, hogy akkor vannak pont ezért visszatérő vendégeink is, hogy többször jönnek, mert hogy annyi tudás van, de annyira könnyen megtanulják.
3: Már szóba került egy gondolat erejéig a numizmatika, hát köztudomású, hogy a Magyar Nemzeti Banknak óriási a történelmi numizmatikai öröksége, ebből mit lehet látni nálatok?
4: A Nemzeti Banknak egy 84 ezer tételes numizmatikai kollekciója van. Nálunk ezt mi a pénzmúzeum nálunk van most, revíziózzuk is, évente 10 000 darabot, és ebből a kiállításba lehet látni több mint 1000 darabot, mindegyik eredeti, az a második csomóponton egy EMF-alnak hívjuk, ott mindegyik eredeti, és még van olyan, ami sehol másütt nincsen a világon, az Székely Mózes 5-szörös dukátja, ezt is mindenki megdekintheti.
3: És ez miért különleges, mert ilyen pénz nem volt se, hol nyilvánvalóan?
4: Székely Mózes erdélyi fejedelem volt, de azért különleges, mert ő egy hétig volt, elment első csatájába, és ott maradt. És nem volt sok ideje pénzt nyomtatni, és ekkor az uralkodók, mivel új vagy több aranyat nehezen bányáztak, mindig összeszedték az előző uralkodóét, azt újra és azt újra nyomtatták a saját képükkel, és pont ezért ritkaság, hogy ez megmaradt, hiszen egy éves uralkodás volt, meg nem tudott sokat nyomtatni se, plusz.
3: Ez a legfelkapottabb nézni való?
4: Ez a legritkábbod, de még sokaknak nagyon népszerű, például ott találkoznak először a Kossuth Bankóval, ez egy...
3: Hát az sem volt túl hosszú életű, tegyük hozzá.
4: Nem volt, de azt például amerikai gyűjtőknél nagyon-nagyon-nagyon felkapott volt, rengeteg a Titanicon is maradt.
3: Ja, igen.
4: Tehát ez
3: igen,
4: a története, igen. Hogy és most már ritkaság, mert régebben sokkal több volt belőle.
3: Na, és milyen érdekes tételek vannak még, ha nem is soroljuk fel a hátralévő 980-at, amit nem mutattok, de úgy emeljünk egy.
4: Például az 1400-as évekből megláthatjuk az első forintot, mármint az elődjét, mert akkor még florinnak hívták, vagy pedig a 80 éve bevezetett forintunkat, amit pont azért lehetett bevezetni, mert az MNB aranyvonatán a második világháború alatt kimentették az MNB dolgozói az akkor 30 tonnányi aranytartalékunkat, és meg tudtak állapodni az amerikai katonákkal, hogy ők csak elraktározzák, és a háború után visszaadták 46-ba, és pont ezért van forintunk, és nem akkor már világrekordon elinflált pengő. Pont ez megmentette a magyar gazdaságot.
3: Ez aranytartalék az érdekes, gondolom foglalkoztatja a látogatókat.
4: Foglalkoztatja is, és pont ezért az 5. csomóponton, mielőtt kimennének a látogatók, van egy aranytömb, amit ott meg is tudnak fogni, meg még meg is lehet emelni.
3: Ez originál?
4: Ez egy rendes Fort Knox-ban validált, és az MNB kollekciójából ott van, a több mint 90 tonnányi mostani aranytartaléknak az egyik darabja mindig ott van, ki van állítva, és itt megtudhatja mindenki, hogy nem olyan könnyű, mint a filmekben, hogy csak úgy dobálod, hanem 12,5 kiló, tehát azért nem olyan könnyű felemelni.
3: Jó, a súlya.
4: Igen. Egy táskányinak, meg még több, pláne úgy, hogy egy millió dollárt egy ilyen tömb.
3: Hát ha már említette az osztrák-magyar monarchiát, az mégiscsak Magyarországon pénzügyi értelemben és gazdasági értelemben egy felívelő korszak volt, abból mi maradt, milyen relikviák?
4: Nálunk abban az időből vannak
3: a fizetési
4: eszközök, tehát hogy ott nálunk az EMF-falon végig lehet követni, hogy hogyan változott a pénz, hogy először ilyen nagyon kicsiket nyomtattak, akkor a nyomtatás egyre jobban halad, és az osztrák-magyar monarchia alatt elértünk, hogy először ilyen letétjegyek voltak, de azok már papírformájuk, és akkor szépen átalakultak pénzé. Először lehet látni, hogy csak német nyelven van, de utána mi a forradalom utáni időkben, meg már két nyelvű volt a korona, például ilyen, hogy rajta van németül is, meg rajta van forintban is.
3: Említetted, hogy nagyon népszerűek a Kossuth Bankok, különösen az Egyesült Államokban. Vannak olyan gyűjtők, amelyek beszolgáltatják, idézőjelbe téve mondom, természetesen a kezükben lévő birtokukban lévő értékeket?
4: Kapunk adományokat, most azzal egyedüli bővítés az, hogyha adományokat kapunk, tehát néha szoktunk ilyen ritkább darabokat is kapni, vagy pedig régebbi pengőket, mert azok már nagyon ritkák. egyes darabok, amiket már nem újra nyomtattak, hanem annyira nagy volt az infláció, hogy csak átmatricázták.
3: Részvények? Gondolom,
4: vannak ilyen nagyon régi részvények, pláne, hogy az nem olyan, mint a mostani, hogy csak digitálisan megkapott, hanem hogy régebben ilyen majdnem ilyen fél ember nagyságúak voltak, azokat is kiállítjuk pont, amikor a Nemzeti Banknak a történetét bemutatjuk, és itt is vannak ilyen érdekes darabok, amik mondjuk csak angolul vannak.
3: Hát, hogy alapvetően nagyon fókuszáltok a diákokra.
4: Igen,
3: a látogatóknak egy jelentős része diák. Milyen módszertani eszközöket emelnék, hogyan lehet őket becsábítani, és a figyelmüket koncentráltan tartani?
4: A tanárok és a diákok között is szerencsére nagyon népszerűek vagyunk, pont azért, mert hogy sok más múzeummal ellentétben, hogy itt tényleg digitális és játékos tartalmaink is vannak. Szerencsére a vezetőink azok nagyon értenek a diákok nyelvén, hogy így mondjam, és tényleg, amikor foglalkozás van, akkor az effektíven ilyen lájtos kompetíció is, és akkor így köztük is, hogy akkor ki milyen jó eredményt tud elérni. Vagy pedig még vannak a múzeum pedagógiai foglalkozásaink, amik korcsoportok vannak bontva. Például van egy, ami a 7.-8. osztályosoknak, meg a középiskolásoknak van, az a pont az a múzeum pedagógiai foglalkozás, ami bemutatja a forint históriáját, ezt, amit korábban mondtam, hogy 1400-as években jelent meg először nálunk a florin, és akkor onnantól, hogy jutottunk el a mostani forintig. Vagy pedig a készpénzismereteket is tanítunk, amikor megtanulhatják a gyerekek, hogy mi a különbség egy hamis és egy nem hamis bankjegy között. Például van egy a másik csomóponton egy játékunk is, ahol UV alá rakhatják így meg, hogy megtalálják, hogy melyik a hamis. Vagy pedig van még egy online vásárlásos, ami a középiskolásoknak van, hogy megismerjék, hogy az online vásárlás már nagyon egy beleforrott a mostani világunkba, de hogy tényleg mennyi mozgatórugója van ennek, hogy funkcionáljon is ez a fajta világ.
3: És most kell tartanunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, maradjanak velünk, utána folytatjuk a Napvendége című műsort.
1: Hamarosan folytatódik a Napvendége.

0: Some folks need atmosphere when they're making love. They say Mother Nature makes love.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Hello Hungary! A HelloHungary.hu turisztikai portál ajánlókkal, magazinnal, eseménynaptárral és országos gasztroturisztikai kalauzzal, videókkal, VR felvételekkel és friss hírekkel várunk. Cikkeinket pedig meg is hallgathatod a Trend FM-en és a Hello Hungary online magazinjában. A fesztivál, kulturális vagy gasztroprogramokat keresd az eseménynaptárban. Indulj el és fedezd fel Magyarország kincseit! Törzsd le az apot Android vagy iOS készülékedre, indulj el és fedezd fel hazánk kincseit! HelloHungary.hu. Hello új élmények!
1: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n!
3: Este fél hét van, jó estét kívánok, Kovács Gergely vagyok a legfrissebb hírekkel. Vádat emeltek Németországban az északi áramlat felrobbantásának ukrán gyanúsítottja ellen. Az 50 éves Szerhij Kuznyecovot a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolják, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető. A férfi ártatlannak vallotta magát. Másodszor is csapást mértek az ukrán erők az ufai olajfinomítóra Oroszországban. A létesítmény a frontvonaltól 1300 kilométerre található. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai pontját, amely rakétafegyverek gyártásával foglalkozik, és 600 kilométerre van a frontvonaltól. Emellett Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítása 2029-ben kezdődik meg. Debrecen polgármestere felszólította a Szemkorpot, hogy távozzon a városból. Pap László Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy nincs helye Debrecenben olyan gyárnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat, és nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. A polgármester ma találkozott a cég képviselővel, akikkel közölte, a Szemkorp elveszítette a bizalmat, ezért távoznia kell a városból. Azt mondta, már márciusban felszólította a vállalatot, hogy tartsák be a szabályokat. Az önkormányzat és a cégei is elzárkoznak a Szemkorppal való együttműködéstől. A cég további debreceni terjeszkedését sem támogatják. Felszólította a céget arra is, hogy a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg a környezeti kármentést. Bécsben is találtak azbesztel szennyezett utakat. Egyelőre 8 helyen azonosítottak ilyen típusú követ az aszfaltban. Ugyanakkor a Greenpeace szerint ez csak a jéghegy csúcsa, négyzetméterenként 200-500 azbeszt részecskét számoltak, ami kifejezetten magas szennyezettségre utal. A kőzetben megtalálható apró rostok összessége akkor válik veszélyessé, amikor jellemzően fizikai behatás miatt a levegőbe, onnan pedig a tüdőbe kerül, ami akár rákos megbetegedést is okozhat. A bécsi utcákon a kövek már elég rossz állapotban vannak, vagyis régóta szennyezhetik a környezetet. A város azonnali vizsgálatokat rendelt el. Szabó Győző lesz Shrek, az Ogre új magyar hangja Gesztesi Károly után. A rajongók az animációs film 5. részének magyar szinkronos előzeteséből tudhatták meg a hírt. A színész úgy nyilatkozott, lélek és embert próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is. Büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökségét. Az új részt egyébként az eredeti tervek szerint idén júliusban mutatták volna be, ez a dátum most már 2027. július 1-jére módosult. Az eredeti hangsávban viszont nincs változás a főszereplőknél, Shrek, Fiona és Samár hangját továbbra is Mike Myers, Cameron Diaz és Eddie Murphy adja.
1: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínuszban 139.468 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 8,1%-kal gyengült 3.668 forintra, az OTP stagnált 45.970 forinton, a Richter 0,5%-ot erősödött 12.120 forintra, a Magyar Telekom 9,1%-os mínusszal 2.626 forinton zárt. Többségében gyengültek a főbb nyugat-európai tőzsdeindexek, a német DAX kivételével. A londoni FTSE 3,1%-ot gyengült, a frankfurti DAX 1,1%-ot emelkedett, a párizsi CAC 8,1%-kal került lejjebb, a milánói börze 2,1%, a madridi IBEX 3,1%-os mínuszban zárta a napot. A Wall Street-en vegyes a hangulat, a Dow Jones 8,1%-ot emelkedik, az S&P 500-as mutató 3,1%-kal kerül feljebb, a Nasdaq Composite pedig 2,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 311, egy euróért 355, egy svájci frankért pedig 385 forintot kérnek. Az euró-dollár árfolyama 1,1383. 2,2%-kal olcsóbb a Brent típusú kőolaj, hordonkénti jegyzésára $71.30, 1,7%-del olcsóbb a VTI, az észak-amerikai könnyűolaj $68.20. 1,4%-kal drágul az arany, egy uncia aranyért $4,095 kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
3: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani. Többfelé előfordulhatnak még záporok. Holnap inkább az ország keleti felén lehet esőre számítani. Ezeket pedig viharos széllökések kísérhetik. A szél helyenként megerősödik. Éjszaka 18 és 23 fok lesz. Holnap a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Balaton és a Velencei tó 29, a Fertő és a Tisza tó 28 fokos. Ma éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az országban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Balogh Sándor, a Magyar Pénzmúzeum és Látogató Központ szakmai igazgatója. Folytatjuk a műsor megkezdett részét, itt most már a második résznél tartunk természetesen, és hát itt a műsor első részének utolsó perceiben szóba került a diákok bevonása, milyen módszertani eszközökkel tudjátok oda koncentrálni, és akkor talán ez a logika mentén mehetünk is tovább, hiszen a fontos fokmérője a nebulóknak a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi szakmai ismerete, milyen tapasztalataitok vannak az iskolásoknak a pénzügyi kultúrájáról, szemlélettel, tudásáról.
5: Én azt mondanám, hogy ez nagyon változó, tehát nem tudom alapból így azt mondani, hogy ki hogyan, de nagyon változik az, hogy melyik kerületből, melyik településről, milyen családi háttér, ezek nagyon hozzá.
4: Ez is érdekes, ez kész szociológia akkor már.
5: Ezek így nagyon hozzájárulnak, és vannak olyan települések, ahova csak az utazó múzeum projektünkkel tudunk eljutni, ami azt jelenti, hogy az olyan területekre is eljövünk, akik nem tudnak hozzánk ellátogatni.
4: Elviszitek Bőrönben?
5: A Bőrönben, a leánykori neve ennek a projektnek pont Bőrön múzeum volt, hogy azt a pénzügyi tudást egy ilyen tanóra alatt, egy-egy óra alatt, egy ilyen rövidebb foglalkozás alatt átadjuk. Pont ilyenkor nagyon jó hallani a gyerekektől, hogy most találkoznak először azzal a fogalommal, hogy meg lehet spórolni a pénzt, vagy félrerakni, és akkor hát, ha tudnak tovább tanulni ez alapján.
4: Na hát itt említetted, hogy eltérő a tudásszint, továbbá ugye a szemlélet is, hát akkor nézzünk pozitív, negatív példákat is. Mi az, ami titeket úgy meglepett, amiben nagyon fölkészültek voltak már a iskolások?
5: Egyesek nagyon az online vásárlás, vagy pedig abban nagyon felkészültek, hogy miért szeretnének pénzt költeni inkább, de amik ilyen kiderülnek például a látogatókutatásunk alatt is, hogy vannak olyanok, akik megkapják a zseppénzt, és mindent is elköltenek, de nem raknak félre. Ez a spórolás nagyon nincsen beleívódva annyira most a mai társadalomba, inkább úgy mondanám, vagy a fiatalokba biztos, hogy nem, a legtöbben úgy, több, mint a felük, azt válaszolt, hogy mindent elkölt. Nem rak félre.
4: És aki mennek, más szemlélettel bírnak már, vagy átgondolják?
5: Mi annak nagyon örülünk, hogy 90%-a látogatóknak mind elégedett, amit talál a múzeumban, és pont ez a 90% jelzi is, hogy ők több tudással mennek ki, hogy akkor elgondolkodnak ezen, hogy spórolás, vagy hogy a családnak is mondják, hogy effektíven bele lehet másba is fektetni, részvényekbe, vagy pedig akár állampapírba, nem pedig csak mondom, hogy ott álljon a, hogy összespóroljuk a lakással, aminek meg egyre jobban felmegy az ára, és így soha nem spóroljuk össze.
4: Tiszta sor, mi a reakció a másik oldalról, nézzük már, mint a iskolások után a pedagógiai vonalról, hogyan reagálnak a múzeumpedagógusok programjaitokra?
5: Nagyon örülünk annak, hogy a pedagógusoknak tetszünk, és egyre többen jönnek visszatérők is. Tehát tavaly már pont azért, mert egyesek annyira sok csoportot hoztak, hogy még díjat is adtunk, ilyen pénzmúzeum oklevél elismerést, hogy ennyi csoportot hoztak. Ezt idén is meg szeretnénk majd tartani a legjobban teljesítők között.
4: Na és ezek egyébként beépülnek az ő későbbi oktatási programjaiba? Mármint amit a pedagógusok itt megszereznek, élmény, tudás, tapasztalatot?
5: Én szerintem a gyerekekbe is, meg a tanárokkal is még megszokták ezt beszélni, hogy itt mit láttak, mit hallottak, és milyen változásokat csinálnának a saját életükbe. Ez alapján, hogy itt a pénzmúzeumban mit csináltak. A legjobban beépíthető az szerintem még mindig az utazó múzeum, hiszen azt egy tanúra alatt állítjuk át, vagy adjuk át, és pont a tanúra alatt, hogyha más is meg szeretné tartani, vagy újra átismételni, akkor pont ezért könnyebb.
4: És az utazó múzeum még most is tart, vagy visszatérő program?
5: Visszatérő program. Idén nyáron inkább táborokba megyünk, pont azért, hogy minél több diákot meg gyereket eléljünk, de a tanítási időben akkor tényleg kollégáink utaznak a nagyvilágban, de Magyarországon.
4: Ja, és akkor azt mondtad egyébként a műsor első részében, látok, mindig csúcsszezon van. Ez ott mit kell érteni? Látogatók számát tekintve még nyáron is tudtok impozáns számokat felmutatni?
5: Naponta általában több mint 300 látogató látogat el hozzánk, még nyáron is. Természetesen, amikor kevésbé süt a nap, akkor sokkal többen akarnak bejönni légkondicionált helyre, de szerintem mindig jó mennyiségbe jönnek az emberek. A vasárnap az szokott inkább gyenge lenni, hiszen mindenki akkor a családdal van.
4: És egyébként mennyire vagytok úgy, idézőjelben mondom, tele digitális eszközökkel?
5: Hát rengeteg digitális eszköz van, és pont az a nehézség benne, hogy egy napon, amikor zárva vagyunk, minden kedden, akkor van egy karbantartási nap, és akkor mindent a kollégáknak nagyon át kell néznie, hogy működjön a következő pár napon.
4: Tehát akkor nagy kihívásokkal jár mondjuk ennyi látogatónak a fogadás, érkezése, menedzselése.
5: Igen, tehát hogy meg hűteni is kell a helyeket, hiszen az elektronikai dolog az hőt is termel. Tehát hogy pont azért, hogy nagyon fontos a balansz nálunk, és nem csak ezeket a fizikai dolgainkat kell menedzselni, hanem online-ba is, hogyha egyszerre állna a regisztrációs rendszer, az is hatalmas nagy probléma lenne.
4: Hát ugye pont az elején feszegettem azt a témakört, hogy egy múzeum azért mégiscsak valami örökséget mutat be, és nem a nap, meg a modern kornak a tartalmi kihívásaival foglalkozik. Ezek szerint akkor nálatok ez kicsikét másabb, egészen pontos, hogy itt azért napra készen is kell lenni sok tartalomban, nem?
5: Igen, pláne úgy, hogy a pénzügyi világ az állandóan változik, például az aranyára is, tehát hogy nem szeretnénk rossz információkat adni, tehát hogy nem csak a fizikai, meg az elektronikus eszközeinket kell non-stop karban tartani, de magát a tálatunkat is, egyes információkat kicserélni, átírni, fejleszteni, tehát hogy itt folyamatosan aktivitás van a múzeumban pont azért.
4: Ugye beszéltünk arról, hogy mi a viszonylag népszerű, de per pillanat mi most a legfontosabb, vagy legkedveltebb installáció nálatok?
5: Én ezt a kérdést, ha lehet, akkor kettő része bontanám, mert a fizikai installációk közül az aranytömb természetesen, hiszen nem sok embernek van otthon egy ilyen 12,5 kilós aranytömb, meg hogy először látnak ilyet. Tehát a fizikaiból, amit ehhez hozzá is érhetnek, az mindenki ott fényképezkedik vele, csodálkozik, hogy ilyen nehéz, tehát ezt nagyon szeretik. És a játékaink közül meg az első csomóponton található cselekereskedelmi játék, vagy pedig a négyes csomóponton a tőzsdecápa, azt szeretik a látogatók a legjobban.
4: Ugye lehet, hogy én vittem abba az irányba beszélgetés, hogy mintha csak a diákok látogatnák a pénzmúzeumot, de az összetétel egyébként hogyan alakul? Ők vannak ugye elsősorban preferálva, vagy vannak idősebbek is, családtagok is, akik eljönnek a gyerekekkel kvázi, és őket is beled vonni a programokba.
5: Tanítási időben, ami effektíven a legtöbb embernek a munkaideje is, akkor a gyerekeken van a fókusz, de természetesen délután vagy a hétvégéken akkor mindenkit is szívesen látunk. Pont a látogatókutatásunkat is szétbontottuk, hogy a diákok között, családok között és a szeniorok között. Mindenkinek amúgy nagyon tetszik, ez a 90%-os, ez ilyen átlagosan, nem csak csoportra bontva, tehát az elégedettség, és a látogatóink ilyen lebontása az 50% volt eddig a diák, de most ezen az éven nagyon megugrott, és több mint 60%-os diákcsoportok, a többi meg a családosok, egyéni látogatók, vagy pedig szeniorok, de pont azért, hogy a múzeumunkat népszerűsítsük ezekbe a csoportokba is, ezért a nagycsaládosok csoportjával, vagy egyesületével és a helyi önkormányzatokkal, hogy a legtöbb szenior vagy nyugdíjas csoportot is eléjük, ezért nagyon jó kapcsolatot ápolunk.
4: Budapest tele van turistákkal, külföldiekkel, benéznek-e ők a pénzmúzeumba?
5: A legtöbb úgymondám walk-in vagy begyalogló foglalás nélküli látogató az pont a külföldiek, pont azért, mert itt vannak átutazóba, őket is természetesen beengedjük, de a múzeumunk angol mellett még kínaiul is elérhető, így a kínai turisták között, akik akár a családtagjaikat, vagy pedig átutazóban vannak, nagyon népszerű köztük is. A legtöbb külföldi még csodálkozik is, hogy egy ilyen friss, modern múzeumot ingyen lehet látogatni.
4: Milyenek a visszajelzések a külföldiek részéről általában?
5: Ők nagyon pozitívan állnak hozzá, hogy itt tanulhatnak a magyar történelemről is, és nem olyan mereven, mint ahogy elgondolták volna a név, akár abból, hogy pénzmúzeum, mert hogy itt tényleg több mindennel foglalkozunk, meg ők is játszhatnak, és átélhetik ezeket a folyamatokat sokkal lájtosabban, mint ahogy gondolták volna.
4: Nem tudom, van-e valami összevetésetek arról, hogy a pénzmúzeum mennyire versenyképes, ha nemzetközi globális térben vizsgáljuk?
5: Mi csinálunk évente egy összehasonlítást más pénzmúzeumokkal. Ebben benne vannak a privátok és a jegybankok között is. A jegybankok között mi vagyunk Európán belül a leglátogatottabbak. Évente több mint 100 000 vagy 110 000 látogatónk van. A mögöttünk a francia jegybank van. Méretben meg mi vagyunk a másik legnagyobbak, a francia jegybank 50 négyzetméter nagyobb, mint mi vagyunk, és világszínvonalban ezt egy 60 pénzmúzeummal hasonlítottuk össze magunkat, ott a top 10-ben ugyanúgy bent vagyunk.
4: És vannak-e már díjak, rangok, elismerések tekintettel arra, hogy viszonylag fiatal a pénzmúzeum, ugye említettük, hogy 4,5 éves.
5: Igen, ebben a 4,5 év alatt amúgy ennek nagyon örülök, mert hogy több mint 22 elismerést kaptunk a 4,5 év alatt, itthon is, meg külföldön is. Idehaza a legnagyobb díjunk az a 2025-ös évmúzeuma díj, amit nagy múzeum kategóriában 3 éves múzeum maguk között nem sok mindenki mondhatta el, hogy megnyerte egyből, amint 3 éves lett, mert minimum 3 évesnek kell lenni ahhoz, hogy egyáltalán elinduljon egy múzeum ezért az elismerését. Külföldön meg 2023-ban a European Museum Academy által átadott DASA-díjat, ami pont a múzeumban megszerezhető tudásátadást díjazza, ott fődíjat nyertünk, és mi vagyunk az első magyar múzeum, aki ezt a díjat elnyerte. Valamint a European Culture Tourism Network digitális turizmus kategóriába 2023-ban elnyertük a 3. díjat, és az Utazó Múzeum projektünk 2025-ben az Industry Eagles Awards-on, ami Londonban van, évente átadásra kerül, ott elnyerte a fődíjat.
4: Apropó, említetted a beszélgetésnek a legelején talán, hogy ejtsünk majd néhány szót a kriptovalutákról, ami azért érdekes felvetés, mert ugye a digitális pénzvilágában és a készpénzmentes világban a kriptovaluták témaköre ugye hol fölértékelődik. Ez hogyan jelenik meg a múzeum falai között?
5: A 4. csomóponton, még mielőtt átmennénk az 5. ott van egy digitális asztal, ami pont az ilyen zöld finanszírozás meg hasonló topikokkal foglalkozik, beleértve a kriptovalutákkal. Én szerintem maga a világ is átalakul, hiszen a legtöbb pénz már digitálisan létezik, beleértve Elon Musk se tud bemenni a bankba, hogy akkor adj egy $1 trillion, mert az nem úgy van már manapság. Szerintem mindenki kezd pozitívan hozzáállni, hogy nem csak cash-sel tudnak fizetni, és itt a kriptovalutákról bemutatjuk, hogy tényleg egyesekkel nagyon lehet keresni, de nagy a kockázat.
4: Mennyire foglalkoztatja a látogatókat a kriptovaluták kérdésköre?
5: A legtöbb embert, leginkább a fiatalokat nagyon, de pont befektetési szempontból ezért van az, hogy megemlítjük pont azt, hogy hát hazárdjáték még, mert nincsen regulázva. Egyes embereknek pont azt tetszik, hogy nincsen annyira
4: szabályozva,
5: magyarul, hogy szabályozva, egyesek meg pont ebbe van a buktató is.
4: Na most kérlek szépen, már a nyár első hónapjának a végén vagyunk, magyarán az esztendőből a fele már eltelt. Hogyan terveztek 2026 második részére?
5: 2026 másik részére pont, amit korábban említettem, hogy van egy ideiglenes kiállításunk most a posta, vagy múzeummal, a Bélyeg Múzeummal, és az most csak július 6-áig látogatható már, mert...
4: Akkor már csak pár nap van hátra, úgyhogy...
5: Igen, és pont utána, mert hogy egy múzeumnak kötelesség, hogy évente egy új időszaki kiállítást kiállítson, bemutasson, ezért mi is be fogunk egy újat mutatni idén, az pont a forint 80 évét és az aranyvonat legendáját fogja bemutatni, hogy 80 évvel ezelőtt... augusztus 1-én pont akkor nyílunk is, vagyis ez a kiállítás pont akkor fog kinyílni, akkor bevezetése került az új forint, ami egy sokkal stabilabb valuta volt, és azt, hogy akkor milyen úton tudták ezek a nemzeti bankos dolgozók megmenteni ezt a 30 tonnányi aranytartalékot, ami alapján be tudták vezetni ezt a forintot.
4: Ugye az euróbevezetés függvényében ez ugye érdekes és történelmi perspektíva lesz, gondolom.
5: Ez történelmi lesz, inkább úgy nézünk ki, hogy ez a 80 év milyen megpróbáltatásokat magán a vonaton is, meg utána később a forintnak, meg 80 év alatt eltelt, és 80 évből 80 tárgyat fogunk kiállítani, pont bemutatni a fontosabb mérföldköveket.
4: Tehát akkor úgy kell elképzelni, mint egy kvázi tanúsvényt?
5: Olyasmi is, de nem csak ez a tanösvény lesz benne, hanem hogy maga a vonat, hogy milyen nehéz útja volt, mert hogy amikor elindult, akkor még nem tudták, hogy igazából célba érnek-e, meg kellett menteniük ezt a 30 tonnányi aranytartalékot mind a náci katonáktól, mind a szovjet katonáktól, hogy tényleg magyar tulajdonban maradhasson, és senki nem tudta, hogy hát túlélik-e.
4: És ez is installáció formájában lesz, hát az aranyvonat bemutatása?
5: Egy installáció lesz róla, pont videókkal, meg az is interaktív.
4: És a különböző helyszínekkel?
5: Ott a videón belül be fogják mutatni, hogy milyen helyeken ment, mert a végső állomás a Spital am Pier volt, ami Ausztriában van, és ott egy kolostornak az aljába tárolták ezt a 30 tonnányi aranyat. És onnan sikerült Tarnai Figyesnek átszöknie a német blokkádokon, az amerikai katonákkal megegyeznie, hogy ők ne elvigyék az aranyat, hanem csak félrakják, és utána visszaadták ezt az aranyat 46-ban.
4: Rendkívül érdekes, és végezetül már, ugye, ha már beszélgetünk és tegeződve, akkor nézzük annak a még személyesebb oldalát is. Neked melyik a kedvenc tárgyad?
5: Nekem a kedvenc...
4: Vagy történeted?
5: Kedvenc tárgyam és történetem együtt az, hogy a Tarnai család még leszármazottjai ma is élnek, csak ők kint élnek Amerikában. Pont azért, mert hogy annak ellenére, hogy Tarnai Figyes, meg sok más jegybanki dolgozó megvédte ezt a 30 tonnányi aranyat, a szovjet párti akkori vezetés fekete listázta őket, és rengetegnek számüzetésbe kell térnie hazájukon kívül, beleértve Tarnai Figyest is, akit itthon még le is csuktak volna.
4: Tehát őknek leszármazottjai élnek, és van kapcsolat?
5: Akkor van kapcsolat velük, még odaadták a levelet is nekünk, ami ott látható is lesz a múzeumunkban, ami megkérte az amerikaiakat, hogy félrakják ezt az aranytartalékot, és ne pedig politikai intézményként nézzenek az egy bankra, hanem mint egy független.
4: És az amerikaiak azért tegyük, az elég korrektek voltak, hiszen évtizedeken keresztül egyébként őrizték, és visszaadták egy idő után.
5: Igen, de ez a jegybanki dolgok, meg beleértve Tarnai Figyest, aki megállapodva végig az ő érdemük, és szerintem mindenki, aki erre felszállt a vonatra, annak idén én személy szerint, meg az MNB büszke rájuk, mert hősnek tartjuk őket. Legelőször a Járai Zsigmond jegybank ismerte el őket, hogy 60 év fekete listázás után.
4: Igen, hát akkor mindenkit arra inspirálunk, hogy szabad idejében látogasson el hozzátok, nem beszélve arról, hogy díjmentesen teheti ezt.
5: Igen, fejtsük.
4: Az érdekes kiállításokat, a napvendége tehát Balogh Sándor, a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont szakmai igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en, ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 7 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Vádat emeltek Németországban az északi áramlat felrobbantásának ukrán gyanúsítottja ellen. Az 50 éves Szerhij Kuznyecovot a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolják, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető. A férfi ártatlannak vallotta magát. Debrecen polgármestere felszólította a Szemkorpot, hogy távozzon a városból. Pap László Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat, és nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. A polgármester ma találkozott a cég képviselőivel, akikkel közölte, a Szemkorp elveszítette a bizalmat, ezért távoznia kell a városból. Azt mondta, már márciusban felszólította a vállalatot, hogy tartsák be a szabályokat. Az önkormányzat és cégei elzárkóznak a Szemkorppal való együttműködéstől, a vállalat további debreceni terjeszkedését sem támogatják. Felszólította a céget arra is, hogy a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg a környezeti kármentesítést. Bécsben is találtak aszbeszttel szennyezett utakat. Egyelőre 8 helyen azonosítottak ilyen típusú követ az aszfaltban. Ugyanakkor a Greenpeace szerint ez csak a jéghegy csúcsa. Négyzetméterenként 200-500 aszbeszt részecskét számoltak, ami kifejezetten magas szennyezettségre utal. A kőzetben megtalálható apró rostok összessége akkor válik veszélyessé, amikor jellemzően fizikai behatás miatt a levegőbe, onnan pedig a tüdőbe kerül, ami akár rákos megbetegedést is okozhat. A bécsi utcákon a kövek már elég rossz állapotban vannak, vagyis régóta szennyezhetik a környezetet. A város azonnali vizsgálatokat rendelt el. Új fejlesztéseket jelentett be a BKK. Imár 770 autóbusz modern, széles képernyős monitorján szöveges formában is megjelennek az aktuális közlekedési változások. A BKK a futárkijelzőkön is megjeleníti az alacsony padlós járműveket jelölő piktogramokat. Eddig 62 forgalmas csomópontban újította meg a megállóhelyi táblákat, és ezek részeként az azonos nevű megállókat kódokkal is ellátta. Ezek különösen a nagyobb csomópontokban segítik a gyors tájékozódást, az aluljárókban pedig a kijáratok beazonosítását teszik egyszerűbbé. Megnyílt az árasztóparti szabadstrand Újbudán. A hely egész nyáron 10 és 18 óra között várja a látogatókat. A fürdőzésre egy 100 méter hosszú 120 cm vízmélységű sáv áll rendelkezésre, a víz minősége pedig kiváló. Ezt mondta a főpolgármester a megnyitón. Karácsony Gergely egyébként fehér ringben, öltöny nadrágban gázolt a vízbe, megidézve Colin Firth ikonikus alakítását a BBC 1995-ben megjelent Büszkeség és balítéle című sorozatában. Majd köszönetet mondott a Vajó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT, valamint Újbuda önkormányzatának az együttműködésért.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os mínuszban 139.460

0: 68 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 8,1%-kal gyengült 3668 forintra, az OTP stagnált 45.970 forinton, a Richter 0,5%-ot erősödött 12.120 forintra, a Magyar Telekom 9,1%-os mínusszal 2626 forinton zárt. Többségében gyengültek a főbb nyugat-európai tőzsdeindexek a német DAX kivételével. A londoni FTSE 3,1%-ot gyengült, a frankfurti DAX 1,1%-ot emelkedett. A párizsi CAC 8,1%-kal került lejjebb, a milánói börze 2,1, a madridi IBEX 3,1%-os mínuszban zárta a napot. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés, a Wall Street-en vegyes a hangulat, a Dow Jones 3,1%-ot emelkedik, az S&P 500-as mutató stagnál, a Nasdaq kompozit pedig 4,1%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon egy amerikai dollárért 312 forintot, egy euróért 355 forintot kell adni. Egy svájci frankért 386 forintot kérnek, egy angol fontért 414 forintot. Az euró-dollár árfolyama 1,1382. Továbbra is csökkennek az olajárak, 2,1%-kal a Brent, $71.40, a VTI 1,6%-kal megy lefelé, $68.40 az észak-amerikai könnyű olaj. 1,2%-kal drágul az aranyára, egy uncia aranyért $4087 kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé előfordulhatnak még záporok. Holnap inkább az ország keleti felén lehet esőre számítani. Ezeket a viharos széllökések kísérhetik. A szél helyenként megerősödik, éjszaka 18 és 23 fok lesz, holnap a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Balaton és a Velencei tó 29, a Fertő és a Tisza tó 28 fokos. Ma éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az országban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
2: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A fényűző angol nemesi otthonokat idézi Nálas Ladány mesébe illő kastélya. A ház történetéért 3 évszázadot kell visszamennünk az időben, hiszen az egy 18. század derekán felépült barokk kúria bővítésével, illetve átalakításával született. Mai arcát azonban már a nádasdiaknak köszönheti, akik 1851-ben a részben mocsoras birtokot megvásárolták. Az 1873 és 1876 közt folyó munkák végére a homlokzat képe teljesen átalakult, de egy új szárny, illetve egy torony is született, amelyek már távolról hirdették a feltételezett brit gyökereket. A tervezők a kor nemesi otthonaival ellentétben a föld alatti sínpárokkal és elérhető konyhát egy külön kerti épületbe költöztették, így az teljesen függetlenül működött a kastélytól, amelyben egy kivételes szépségű terem, az ősök csarnoka is helyet kapott. Ez a budavári palota átépítéséből oroszlán részt vállaló Hausmann Alajos munkája. Így a Nemzeti Kastélyprogram részeként 3 éves munkával 2021-re helyreállították a penészgomba által részben elpusztított ősök csarnokát, sőt, az értékes könyvek és festmények egy része is visszakerült oda, ahol egykor a grófi család tagjai is láthatták.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztosabb fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a funkit, a reggit és a skát. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Csak politikai vagy gazdasági elitváltást is hozott az áprilisi kormány és rendszerváltás. A listán szereplők egy év alatt több mint 1500 milliárd forinttal gyarapodtak. A 100 leggazdagabb közé 20 milliárddal lehetett bejutni. 4 újonc, 4 kieső, 75 helyezett vagyona nőtt, 20-é csökkent, akár a felére. Kik az elmúlt év nagy nyertesei és vesztesei? Már kapható a 100 leggazdagabb magyar kiadvány az újságosoknál, a Libri hálózatában, vagy megrendelhető online a 100leggazdagabbmagyar.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Este 8 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Vádat emeltek Németországban az északi áramlat felrobbantásának ukrán gyanúsítottja ellen. Az 50 éves Szerhij Kuznyecovot a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolják, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető. A férfi ártatlannak vallotta magát. Másodszor is csapást mértek az ukrán erők az ufai olajfinomítóra Oroszországban. A létesítmény a frontvonaltól 1300 kilométerre található. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai pontját, amely a rakétafegyverek gyártásával foglalkozik, és 600 kilométerre van a frontvonaltól. Emellett Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítása 2029-ben kezdődik meg. A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák. Debrecen polgármestere felszólította a Szemkorpot, hogy távozzon a városból. Pap László Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat és nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. A polgármester ma találkozott a cég képviselőivel, akik közölte, a Szemkorp elveszítette a bizalmat, ezért távoznia kell a városból. Azt mondta, már márciusban felszólította a vállalatot, hogy tartsák be a szabályokat. Az önkormányzat és cégei elzárkóznak a Szemkorppal való együttműködéstől, a vállalat további debreceni terjeszkedését sem támogatják. Felszólította a céget arra is, hogy a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg a környezeti kármentesítést. Vizsgálatot indított a Sándor Palota ellen az adatvédelmi hatóság, miután megtagadták a társaság a szabadságjogokért közérdekű adatigénylését. A TASZ azt akarta megtudni, hogy Súlyog Tamás mit írt abban a levélben, amiben állásfoglalást kért a Velencei Bizottságtól a hivatalából történő elmozdítása kapcsán. Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a köztársasági elnök lemondásának kérdése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi körülmény kiemelt közérdeklődésre tart számot. A Velencei Bizottságnak megküldött beadvány és az arra adott válasz pedig közérdekű adat. A TASZ szerint az államfő most újabb döntés előtt áll. Eldöntheti, hogy önként közzéteszi-e az adatokat, vagy megvárja, míg felszólítják. Életbe lépett a Temu adó. Mától az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni. Szabó Győző lesz Shrek, az Ogre új magyar hangja Gesztesi Károly után. A rajongók az animációs film 5. részének magyar szinkronos előzeteséből tudhatták meg a hírt. A színész úgy nyilatkozott, lélek és embert próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is. Büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökségét. Az új részt egyébként az eredeti tervek szerint idén júliusban mutatták volna be. Ez a dátum most már 2027. július 1-ére módosult. Az eredeti hangsávban nincs változás a főszereplőknél. Shrek Fiona és Samár hangját továbbra is Mike Myers, Cameron Diaz és Eddie Murphy adja.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 139.468 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 8%-kal gyengült 3.668 forintra, az OTP stagnált 45.000

0: 970 forinton. A Richter 0,5%-ot erősödött 12.120 forintra. A Magyar Telekom 9%-os mínusszal 2.626 forinton zárt. Többségében gyengültek a főbb nyugat-európai tőzsdeindexek, a német DAX kivételével. A londoni FTSE 0,3%-ot gyengült, a frankfurti DAX 0,1%-ot emelkedett. A párizsi CAC-áron 0,8%-kal került lejjebb, a milánói börze 0,2%, a madridi IBEX 0,3%-os mínuszban zárta a napot.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé előfordulhatnak még záporok. Holnap inkább az ország keleti felén lehet esőre számítani, ezeket pedig viharos széllökések kísérhetik. A szél helyenként megerősödik, éjszaka 18 és 23 fok lesz, holnap a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Balaton és a Velencei tó 29, a Fertő és a Tisza tó 28 fokos. Ma éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Audiolution érzéki keveréke a drum and bass, az ambient, a jazzy, a dumbbeat és latinos stílusoknak legalábbis az első 1999-ben megjelent lemezükön. Majd a 2001-es albumon már egy kicsit nyugodtabb, mondhatni sablonosabb, lanzsos dalok találhatóak.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is az Audiolution érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagja és szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek, a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Fogel Róberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a Budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagyérdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyártható.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és 5. helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncertfelkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Este 9 óra van, jó estét kívánok, Kovács Gergő vagyok a legfrissebb hírekkel. Vádat emeltek Németországban az északi áramlat felrobbantásának ukrán gyanúsítottja ellen. Az 50 éves Szerhij Kuznyecovot a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolják, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető. A férfi ártatlannak vallotta magát. Másodszor is csapást mértek az ukrán erők az ufai olajfinomítóra Oroszországban. A létesítmény a frontvonaltól 1300 kilométerre található. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai pontját, amely a rakétafegyverek gyártásával foglalkozik, és 600 kilométerre van a frontvonaltól. Emellett Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítása 2029-ben kezdődik meg. A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák. Debrecen polgármestere felszólította a Szemkorpot, hogy távozzon a városból. Pap László Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat és nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. A polgármester ma találkozott a cég képviselőivel, akik közölte, a Szemkorp elveszítette a bizalmat, ezért távoznia kell a városból. Azt mondta, már márciusban felszólította a vállalatot, hogy tartsák be a szabályokat. Az önkormányzat és cégei elzárkóznak a Szemkorppal való együttműködéstől, a vállalat további debreceni terjeszkedését sem támogatják. Felszólította a céget arra is, hogy a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg a környezeti kármentesítést. Vizsgálatot indított a Sándor Palota ellen az adatvédelmi hatóság, miután megtagadták a társaság a szabadságjogokért közérdekű adatigénylését. A TASZ azt akarta megtudni, hogy Súlyog Tamás mit írt abban a levélben, amiben állásfoglalást kért a Velencei Bizottságtól a hivatalából történő elmozdítása kapcsán. Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a köztársasági elnök lemondásának kérdése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi körülmény kiemelt közérdeklődésre tart számot. A Velencei Bizottságnak megküldött beadvány és az arra adott válasz pedig közérdekű adat. A TASZ szerint az államfő most újabb döntés előtt áll. Eldöntheti, hogy önként közzéteszi-e az adatokat, vagy megvárja, míg felszólítják. Életbe lépett a Temu adó. Mától az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni. Szabó Győző lesz Shrek, az Ogre új magyar hangja Gesztesi Károly után. A rajongók az animációs film 5. részének magyar szinkronos előzeteséből tudhatták meg a hírt. A színész úgy nyilatkozott, lélek és embert próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is. Büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökségét. Az új részt egyébként az eredeti tervek szerint idén júliusban mutatták volna be. Ez a dátum most már 2027. július 1-ére módosult. Az eredeti hangsávban nincs változás a főszereplőknél. Shrek, Fiona és Samár hangját továbbra is Mike Myers, Cameron Diaz és Eddie Murphy adja.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 139.468 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 8%-kal gyengült 3.668 forintra, az OTP stagnált 45.970 forinton, a Richter 0,5%-ot erősödött 12.120 forintra, a Magyar Telekom 9%-os mínusszal 2.626 forinton zárt. Többségében gyengültek a főbb nyugat-európai tőzsdeindexek, a német DAX kivételével. A londoni FTSE 3%-ot gyengült, a frankfurti DAX 1%-ot emelkedett. A párizsi CAC-áron 8%-kal került lejjebb, a milánói börze 2%, a madridi IBEX 3%-os mínuszban zárta a napot.
0: Időjárás jelentés.
1: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé előfordulhatnak még záporok. Holnap inkább az ország keleti felén lehet esőre.

0: számítani, ezeket pedig viharos széllökések kísérhetik. A szél helyenként megerősödik, éjszaka 18 és 23 fok lesz, holnap a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Balaton és a Velencei tó 29, a Fertő és a Tisza tó 28 fokos. Ma éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az országban.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: magyar hangja
1: Juhász Attila.
2: Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban. Épp.

különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenész szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Az 50 éves Szerhij Kuznyecovot a polgári energetikai infrastruktúra elleni támadással vádolják, ami a nemzetközi jog alapján háborús bűncselekményként is értékelhető. A férfi ártatlannak vallotta magát. Másodszor is csapást mértek az ukrán erők az ufai olajfinomítóra Oroszországban. A létesítmény a frontvonaltól 1300 kilométerre található. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint elérték az orosz hadipari komplexum egyik stratégiai pontját, amely a rakétafegyverek gyártásával foglalkozik, és 600 kilométerre van a frontvonaltól. Emellett Ukrajna megállapodást kötött Svédországgal további 16 darab Gripen repülőgép beszerzéséről, amelyek kiszállítása 2029-ben kezdődik meg. A vásárlást az Európai Unió és Nagy-Britannia által biztosított hitelből finanszírozzák. Debrecen polgármestere felszólította a Szemkorpot, hogy távozzon a városból. Pap László Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy nincs helye Debrecenben olyan vállalatnak, amely nem tartja be az engedélyben foglaltakat és nem tartja be a rá vonatkozó szabályokat. A polgármester ma találkozott a cég képviselőivel, akik közölte, a Szemkorp elveszítette a bizalmat, ezért távoznia kell a városból. Azt mondta, már márciusban felszólította a vállalatot, hogy tartsák be a szabályokat. Az önkormányzat és cégei elzárkóznak a Szemkorppal való együttműködéstől, a vállalat további debreceni terjeszkedését sem támogatják. Felszólította a céget arra is, hogy a hatóságokkal együttműködve haladéktalanul kezdje meg a környezeti kármentesítést. Vizsgálatot indított a Sándor Palota ellen az adatvédelmi hatóság, miután megtagadták a társaság a szabadságjogokért közérdekű adatigénylését. A TASZ azt akarta megtudni, hogy Sulyog Tamás mit írt abban a levélben, amiben állásfoglalást kért a Velencei Bizottságtól a hivatalából történő elmozdítása kapcsán. Az adatvédelmi hatóság elnöke szerint a köztársasági elnök lemondásának kérdése és az ahhoz kapcsolódó valamennyi körülmény kiemelt közérdeklődésre tart számot. A Velencei Bizottságnak megküldött beadvány és az arra adott válasz pedig közérdekű adat. A TASZ szerint az államfő most újabb döntés előtt áll. Eldöntheti, hogy önként közzéteszi-e az adatokat, vagy megvárja, míg felszólítják. Életbe lépett a Temu adó. Mától az EU-n kívüli webáruházakból rendelt 150 euró alatti csomagoknál termékkategóriánként 3 eurós vámot kell fizetni, ami beépül az árakba. A fix díjat nem csomagonként, hanem a benne lévő eltérő áruféleségek után számolják fel. Ha egy csomagban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató van, az 9 euró plusz költséget jelent, míg 3 ugyanolyan póló után csak 3 eurót kell fizetni. Szabó Győző lesz Shrek, az Ogre új magyar hangja Gesztesi Károly után. A rajongók az animációs film 5. részének magyar szinkronos előzeteséből tudhatták meg a hírt. A színész úgy nyilatkozott, lélek és embert próbáló feladat Karcsi után már csak megszólalni is. Büszke vagyok rá, hogy jó barátjaként én vihetem tovább az örökségét. Az új részt egyébként az eredeti tervek szerint idén júliusban mutatták volna be. Ez a dátum most már 2027. július 1-jére módosult. Az eredeti hangsávban nincs változás a főszereplőknél. Shrek Fiona és Samar hangját továbbra is Mike Myers, Cameron Diaz és Eddie Murphy adja.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 139.468 ponton zárt. A részvénypiac forgalma mintegy 15 milliárd forint volt, a vezető papírok árfolyama vegyesen alakult az előző napi záráshoz képest. A MOL 8%-kal gyengült 3.668 forintra, az OTP stagnált 45.970 forinton, a Richter 0,5%-ot erősödött 12.120 forintra, a Magyar Telekom 9%-os mínusszal 2.626 forinton zárt. Többségében gyengültek a főbb nyugat-európai tőzsdeindexek, a német DAX kivételével. A londoni FTSE 3%-ot gyengült, a frankfurti DAX 1%-ot emelkedett. A párizsi CAC-on 8%-kal került lejjebb, a milánói börze 2%, a madridi IBEX 3%-os mínuszban zárta a napot.
1: Időjárás jelentés.
0: A sok napsütés mellett erős gomoly felhőkre lehet számítani, többfelé előfordulhatnak még záporok. Holnap inkább az ország keleti felén lehet esőre számítani, ezeket pedig viharos széllökések kísérhetik. A szél helyenként megerősödik, éjszaka 18 és 23 fok lesz, holnap a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között várható. A Balaton és a Velencei tó 29, a Fertő és a Tisza tó 28 fokos. Ma éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás az ország.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett. A zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első pop-rock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Nights.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Somebody said you had to keep going. Just going on. Keep going on. Somebody said you had to keep going. Just going on. Just going on.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metró Húza című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a kezdett fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Massive Attack egy elektronikus zenét játszó brit könnyűzenei együttes Bristolból. Sun System zenekarként kezdték meg működésüket angliai pinceklubokban még a 80-as években. Második nagylemezük már a 90-es évek brit zenei világának egyik meghatározó elemévé vált, műveiket pedig később is felhasználták filmekben, sorozatokban, aláfestő zeneként. Eddig 6 nagylemezt adtak ki, emellett több maxi és filmzenei albumot, és más együttesekkel együtt készített dalaik, illetve lemezeik is megjelentek.
0: Trend Night.
1: Természetesen meghallgatunk egy felvételt már is a Massive Attacktől itt a különleges zenei válogatásban.

egymás előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen megöl. Szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

keres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek, de tudom, ha ítélek, a végén én is csak ítéltetek.

Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Palop Stellár egy osztrák zenész, aki zenekarával, a Palop Stellár Banddel és mint DJ a világ számtalan pontján fellépett már. Miután a 90-es évek közepén és végén DJ-ként tapasztalatot szerzett nightclubokban való fellépéseivel, a 2000-es években Palop Stellár elkezdett zenéket írni és publikálni. Korai munkáit Plazma álnéven, illetve saját nevén adta ki, 2004-ben megalapította saját kiadóját. Alkotásai több mint 700 válogatásban szerepeltek, és számos tévéhirdetésben, showban, sorozatban és mozifilmben is elhangzottak. Legutóbbi albuma Voodoo Sonic címmel 2020-ban jelent meg.
1: Trend Night.
2: Köszönjük, hogy a különleges zenei válogatást hallgatják, a folytatásban Palop Stellártól is meghallgatunk egy dalt.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco in My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Chance nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebben a műsorba 2021-ben is bejutott Befújt című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbi

0: Itt ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbiben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
0: Franktől is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Varga Zsuzsa már az általános iskolában is rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent. Aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
2: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. turizmus.com

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű River Dance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A River Dance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Swinggal a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvezetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklor zene, a francia Monaco Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és ötödik helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
1: Trend Night.
2: Swinggal a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.